rejtező istenség, hittel áldalak, ki elrejteztél itt bors kenyér alatt. Szívem te előtted megalázkodik, mert ha téged szemlél, megfogyatkozik. Szám, kezem, látásom benned fennakad, bizton hitem mégis hallásból fakad. Hiszem mind, amit szól Istennek fia, nincs igazabb, mint az igazság szava. Rejtél a keresztfa istenségedet, itt az emberség is elrejtezkedett. Mind a kettőt valván és hittel hívén, mit a jobblator kért, azért esdek én. Sebeit Tamással nem szemlélhetem, te vagy mégis vallom, Uram, Istenem. Add, hogy egyre jobban higgyek te neked, te benned reméljek és szeresselek. Uram halálának szent emlékjele, élő kenyér, nekünk élet kenyere. Hogy belőled éljen, késztesd lelkemet, soha ne feledje édességedet. Kegyes pelikánunk égi szeretet, véredben tisztátlant, mosd meg engemet. Egy cseppje elég, ha a mérlegbe hull, az egész világnak bűnváltsága ul. Jézus, most csak arcod leplét láthatom. Add meg, Uram, amit úgy szomjúhozom, boldogan, lepletlen lássam színedet, és dicsőségedben dicsérhesselek. Aquinói Szent Tamás.

34. Zsoltár. Dicsőítem az Urat minden időben, dicsérete ajkamon marad mindig. Lelkem dicsekedjék az Úrban, hadd hallják meg a szegények, és örüljenek. Velem együtt magasztalják az Urat, áldjuk a nevét mindannyian. Kerestem az Urat, és ő meghallgatott, kimentett engem minden bajból. Nézzetek rá, és öröm tölti el lelketek, s arcotok nem fog elpirulni. Lám, egy szegény kiáltott, s az Úr meghallgatta, minden szorongatásból kiszabadította. Az Úr angyala védőfalat emel, s körülveszi az igazat, hogy oltalmazza. Ízleljétek és lássátok, mi jóságos az Úr. Boldog az ember, ki hozzá menekül. Féljétek az Urat, ti szentjei, akik őt félik, nem szenvednek hiányt. A fiatal oroszlán nyomorog és koplal, de akik az Urat keresik, nem szűkölködnek. Gyertek, fiaim, és hallgassatok rám, az Úr félelmére tanítalak titeket. Ki az, aki élni akar, ki kíván sok évet, hogy élvezze a boldogságot? Őrizd nyelvedet a gonoszságtól, s ajkadat az álnok beszédtől. Hagyd el a rosszat, és válaszd a jót. Keresd a békét, és járj a nyomában. Az Úr szeme az igazakra tekint, füle meghallja kiáltásukat. De a gonoszoktól elfordítja arcát, s eltörli emléküket a földön. Az igazak kiáltottak, s az Úr meghallotta, megmentette őket minden bajtól. A megtört szívűekhez közel van az Úr, a bánatos lelküt meggyógyítja. Sokféle szenvedést ismer meg az igaz, de az Úr mindből kiszabadítja. Az Úr megőrzi minden tagját, hogy egy se zúzódjék szét. A gonoszság halálba sodorja a bűnösöket, s akik gyűlölik az igazat, megbűnhődnek érte. A hűségeseknek az Úr megmenti lelkét. Aki hozzá menekül, azt nem érheti kár.

Zengd a titkot hangos ének, zengd a testet és a vért, mi gyümölcse szűzi méhnek, ontott, mint királyi bért, a világ minden bűnének bőséges váltságáért. Lett az Isten egy közülünk, embertestbe öltözött, ige magvát üdvözülnünk szorta szét a nép között, se csodát szerezte ülnünk, mielőtt elköltözött. Végső este megfogadta régi törvény szent szavát, mint a törvényt tenni szabta, úgy rendelte asztalát, étekül, hogy általadta enkezével önmagát. Az igének igéjére testé válik a kenyér, lesz a színbor Krisztus vére, bár szemet hozzá nem ér. Ezt a hű szív, hogy felérje, itt a puszta hit segél. Hát te nagy szentség elébe hódolattal jöjjetek, ó bizonyságok helyébe, újszer ádít életet. Érzék nem hat rejtekébe, itt csak élő hit vezet. Az atyának és fiúnak hajtsunk térdet és fejet, kettejüktől származónak egyenlőképp tisztelet. Háromságban egyvalónak, földön és a föld felett. Aquinói Szent Tamás.

kenyér alakjában tesz, a bor alakjában véradatik neked. Hogy amikor magadhoz veszed Krisztus testét és vérét, vele test és vér közösségé váljál. Mert így leszünk Krisztus hordozókká, testének és vérének tagjainkban való elosztódásával. Így leszünk Szent Péter szerint az isteni természet részeseivé. Egykor Krisztus a zsidókkal vitázva mondotta, ha nem eszitek az emberfia testét, és nem isszátok az ő vérét, nem lesz élet bennetek. Minthogy pedig azok a mondottakat nem lelki értelembe vették, botránkozva távoztak, azt gondolva, hogy testi ételt juttat nekik. Az Ószövetségben is voltak az asztalra kitett kenyerek, de minthogy az Ószövetséghez tartozott, véget ért. Az Új Szövetség kenyere pedig mennyei és kelyhe üdvöt adó. Megszenteli a lelket és a testet, mert miképp a kenyér a testnek van számva, így az ige a lélekhez szól. Ezért ne a kenyér és a bor puszta mi voltát nézzed, hiszen Krisztus teste és vére az az Úr állítása szerint. Mert ha nem az sugallja neked az érzékelés, a hit biztossá és szilárddá tesz. Ne félj az érzék szerint, hanem a hit győzzön meg arról kételkedés kizárásával, hogy Krisztus az ő testére és vérére méltatott. Jeruzsálemi Szent Cirill.

Uralkodó Urunk és Istenünk, Jézus Krisztus, az élet és halhatatlanság forrása. Te jóságodnak túláradása folytán az idő teljességében testbe öltöztél. Megfeszítettél érettünk hálátlanokért és megtévejedettekért. Magadat feláldoztad, és a bűn által megrontott természetünket megújítottad. Hajlítsd hozzám füledet, és hallgass meg esdő szavaimat. Vétkeztem, Uram, vétkeztem az ég ellen és te ellened, s nem vagyok méltó, hogy dicsőséged magasságába föltekintsek. De te, Uram, ki hosszú türelmű és nagy irgalmú vagy, megértésemet óhajtván nem engedtél elveszni bűneimben, hiszen prófétád által te jelentetted ki, ember szerető, hogy akarván nem akarom a bűnös halálát, hanem hogy megtérjen és éljem. Azért, bár az égre és a földre, sőt, a mulandó életre is méltatlan vagyok, mérhetetlen jóságodban bízva mégis hozzád sietek. Fogadj vissza engem, ember szerető Krisztusom, mint ama bűnös asszonyt, a vámost és a tékozló fiút. Irgalmadban bízva járulok eléd, ki azt mondtad, aki eszi az én testemet és issza az én véremet, bennem marad, és én ő benne. Kegyelmezz azért nekem, Uram, s bár bűnös vagyok, ne utasíts el magadtól, hanem tégy velem irgalmat szerint, és legyen a te szentséged gyógyulásomra, üdvözítésemre, lelkem és testem megszentelésére. Legszentebb tested és véred mentsen meg a gonosz támadásaitól, és az ördög minden csalárdságától. Szolgáljon életem megjobbítására, az erényekben és a tökéletességben való előrehaladásomra, az örök élet útra valójául. Félelmetes ítélőszéked előtt pedig kedvesen fogadott védelmemre. Nagy Szent Bazileosz.

0: Szentségimádást közvetítettünk a Mária Rádió kápolnájából.
1: Mária Rádió.
2: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Anyám éhében teszültél egybe engem, magasztallak, hogy oly csodáson alkotál. Ez egy olyan ége szakasz, ami szerepel a Zsolozsmárban, és de én nagyon sokáig nem imádkoztam, mert én nagyon haragudtam erre a szakaszra, ugyanis én egy genetikai betegséggel születtem, és most már középsúlyosan beteg vagyok, ez mindig romlani fog. Erre mindent tudok mondani, csak azt nem a csodálatos. Emiatt én nagyon sokat beszélgettem a Jóistennel, hogy hát hogy mondhatnám erre, hogy magasztalak. Hát én ezért nem tudlak magasztalni. Ugyanakkor egy nagyon csodálatos élményem fűződik ehhez. Nagyon sokat szenvedtem ezen a szentelési részen, sokat imádkoztam vele, és egyik alkalommal megértettem, hogy nem úgy alkotott engem csodásan a Jóisten, hogy a betegségem miatt kéne dicsérnem, azért, mert én tudok szeretni, és engem is tudnak szeretni. És mennyi embert látok magam körül, aki képtelenek erre. Azért tudom magasztani az Istent, mert engem úgy alkodott, hogy én képes vagyok szeretni.

0: Irgalmasság órája.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, míg éppen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennynek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Kérés az öregséghez. Öregség, bölcs fegyelmezője vérnek, taníts meg, hogy csendemhez csendben érjek. Ne ingerelj panaszra vagy haragra, hangoskodóból halkíts hallgatagra. Ne legyek csacska fecskéhez hasonló, ritkán hallassam hangom, mint a holló. Csak gugdácsoló patakok csevegnek, folyók a torkolatnál csendesednek. Ments meg zuhatag szájú emberektől, könyvekbe plántált szó rengetegektől. Csak gyökeres szót adj, és közel a véghez egy pátosztalan, kurta szó elég lesz. A túlsó partot látó révülésben, a készen hagyra ezt felelni, készen.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Kégyalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
1: Isten oltó kése. Pénzt, egészséget és sikert másoknak, Uram, többet adtál. Nem kezdek érte mégse pert, és nem mondom, hogy adósom maradtál. Nem én vagyok az első mostohád, bordáim közt próbáid éles kését megáldom, s mosolygom az ostobák dühött jaját és hió megverését. Tudom és érzem, hogy szeretsz. Próbáid áldott oltó kése bennem téged szolgál, mert míg szívembe metsz, új szépséget teremni sebez engem. Összeszorítom ajkam, ha nehéz a kín, mert tudom, tied az én harcom. És győztes távolokba néz, könnyekkel szépült, orcád fényű arcom.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Homlokomon fehér csillag. Tüskebokrokból csillagképek ágabogává fényesültem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy önmagamból fölrepítsen. Minden keserű szerelem alján lelkem parittyák feszítették. Minden sírból föltámasztották hős vágyak tárt testem keresztjét. Minden kígyói fájdalomból sasok szárnya emelt föl engem. Minden szenvedés arra volt jó, hogy alvó lelkem földerengjen. Homlokomon fehér csillagok, s borzongó dalok hajnalodnak, s a kivirágzó tüskebokrok léptem előtt földig hajolnak.
0: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét.
2: Engesztelésül bűneinkért, és az egész világ bűneiért.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas

0: Úrnak.
1: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Ismeretlen angol költő verse, amelyet a felesége halálára írt. A másik szobába ugrottam csak át. Én maradtam, és te vagy. Mindaz, ami egymásnak voltunk, azok még mindig vagyunk. Szólíts régi nevemen. Beszélj hozzá most is oly könnyedén, ahogy mindig is. Ne változtasd meg hangod színét. Ne erőltesd magadra az ünnepélyességet és gyász szellemét. Neves, ahogy együtt nevettünk apró vicceinken mindig is. Játsz, mosolyogj, gondolj rám, imádkozz értem. Nevem hadd lehessen örökké otthonunk szava, ahogy volt mindig is. Ejtsétek ki természetesen, anélkül, hogy árny vetülne rá. Az élet mindazt jelenti, amit eddig is, ugyanaz most is, ami volt örökké, megszakíthatatlan folytonosság. Mi más a halál, ha nem egy lényegtelen baleset? Miért kellene lelketekből eltűnnem, hisz csak szemetek erőtlen látni engem? Létezek én, csak most rátok várva. Létezek én, valahol nagyon közel. Talán épp karnyújtásnyira tőletek. Minden oly elrendezett.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét.
0: Megkeresztelésünk bűneinkért és az egész világ bűneiért.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus kegyelmez!
0: Krisztus kegyelmez!
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Mennyei Atya Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Megváltó Fiú Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Lélek Úristen!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Szent Háromság Egy Isten!
0: Irgalmazz nekünk!
2: Isteni irgalom, a Teremtő fönséges tulajdonsága!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megváltó legnagyobb tökéletessége!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Megszentelő végtelen szeretete!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a Szent Háromság fölfoghatatlan titka!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, a magasságbeli legnagyobb hatalmának kifejezése!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki megnyilvánulsz az égi szellemek teremtésében!
0: Bízunk benned!
2: Isteni irgalom, aki a semmiből hívsz életre minket!
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki átöleled a világegyetemet.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki halhatatlan élettel láttál el minket.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megvédsz minket a megérdemelt büntetéstől.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki fölemelsz minket a bűn nyomorúságából.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megigazultá teszel minket a megtestesült igében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki Krisztus sebeiből áradsz.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kitörsz Jézus szentséges szívéből.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a legszentebb Szűz Máriát, mint az irgalom anyját adtad nekünk.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol az isteni titkok kinyilatkoztatásában.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz az egyetemes egyház megalapításában.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki a szentségek elrendelése magában foglal.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit az emberiség elnyert a keresztség és a bűnbánat szentségében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, akit ajándékul kaptunk az oltári szentségben és az egyházi rend szentségében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megmutatkozol abban, hogy minket meghívsz a szent hitre.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki kinyilvánulsz a bűnösök megtérésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megnyilvánulsz az igazak megszentelésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki beteljesülsz a szent életűek tökéletesítésében.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a betegek és szenvedők számára az egészség forrása.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, az aggódó szívek vigasza.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a reménytelenségben szenvedő lelkek reménye.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki mindig és mindenhová elkísérsz minden embert.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, aki megelőzöl minden minket kegyelmekkel.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a haldoklók békéje.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a tisztító helyen szenvedő lelkek felfrissítője és enyhítője.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a boldogok égi gyönyörűsége.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, minden szentnek koronája.
0: Bízunk benned.
2: Isten irgalom, a csodák kimeríthetetlen forrása.
0: Bízunk benned.
2: Isten báránya, aki megmutattad irántunk legnagyobb irgalmadat azáltal, hogy megváltottad a világot a kereszten.
0: Kegyelmezz nekünk!
2: Isten báránya, aki irgalmasan felajánlod magadat értünk minden szent misében.
0: Hallgass meg minket!
2: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit kimeríthetetlen irgalmad által.
0: Irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Krisztus, kegyelmezz!
0: Krisztus, kegyelmezz!
2: Uram, irgalmazz!
0: Uram, irgalmazz!
2: Az Úr gyengéd irgalma van minden művén.
0: Mindörökké énekel majd az Úr irgalmát.
2: Könyörögjünk! Isten, akinek irgalma végtelen, és akinek részvétkincsei kimeríthetetlenek, nézz ránk kegyesen, és növeld bennünk irgalmadat, úgy, hogy még a legnagyobb megpróbáltatásokban se essünk soha kétségbe, hanem bizalommal mindig a te szent akaratodhoz igazodjunk, amely maga az irgalom. A mi Úrunk Jézus Krisztus, az irgalom királya által, aki veled és a szent lélekkel együtt mindörökké irgalmas.
0: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
0: Amen.
4: Kedves testvéreink, kedves hallgatóink, az irgalmasság órájában, a Mária Rádió Szőnyi úti kápolnájában dr. Székely János püspök atya vezetésével imádkoztunk. Köszönjük, hogy velünk imádkoztatok. Amen.

magasságos. Tudod, nehéz ez az apaság, amit az én szegény vállamra tettél. Apja volnék, és mégsem az vagyok. Ez a gyermek, ha szemébe tekintek, benne ragyognak naphol csillagok, anyja szemei, s a te szemeid, Istenem, a te szemeid azok, gyönyörűséges és szörnyű szemek, oly ismerősek, s oly idegenek. Ez az ácsműhely, ezek a forgácsok, mit tehettem érte, mit tehetek? Én tanítottam fogni a szerszámot, mégis ráfogják majd a kalapácsot. Úgy félek, mi lesz? Most ki tudja, merre kóborog, tekintetéből tüzet fog a műhely, tüzet a világ, s egyszer ellobog. Oly jó volt véle Egyiptomba futni, és azután is óvni lépteit, fel a templomig, Jeruzsálemig, míg egyszer elmaradt. Oly jó volt, míg parányi rózsaújja borzolt a szürkülő szakállamat, ez is nyomot hagyott már akkor is. Komoly nyomot parányi rózsa ujja. És most olyan más az útja. Vezetném, és ő vezet engemet. Csak azt tudom, a te utadon jár magasságos. De ki tudja a te ösvényedet? Te vagy az atya, én senki vagyok. Evangéliumba hallgatok, s hallgat rólam az evangéliumot.

0: Mária Rádió.
1: Kedves hallgatóink, a Szent István Rádió műsorát hallják. Nosztalgiázzunk Laci atyával. Zenei időutazás a 60-as, 70-es évekbe. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallják. Szeretettel köszöntelek téged is, ismételten, kedves Laci atya, hiszen Széles László Lőrinci plébános ül velem szemben, aki állandó beszélgető partnerem a Nosztalgiázzunk Laci atyával című műsorunkban. Isten hozott, kedves atya, rádiónk egri stúdiójában.
2: Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké, amen.
2: Csak ismételni tudom, hogy mindig örömmel jövök ide a rádió stúdiójába, és még azt hagyd tegyem hozzá, amiről már korábban szóltunk, hogy nehéz ezt a műsort készíteni, mert mi a zenéket nem halljuk, csak a tartalmat látjuk itt egy papíron magunk előtt az asztalon. Amikor otthon meg tudom hallgatni az élőadást, egész máson műsort úgy hallani, hogy a zenék is elhangzanak benne. Egyfajta hangulatot idéz így számomra is. Megpróbálunk szívünk, lelkünk mélyéből beleadni ebbe a műsorba.
1: A maximumot adjuk, kedves Laci atya. A maximumot adjuk a kedves hallgatóknak, már csak azért is, hiszen olyan sok pozitív visszajelzést, levelet, e-mailt, telefonhívást kapunk, amit ezúttal is szeretnénk megköszönni a minket hűségesen hallgató kedves hallgatóknak.
2: Erről most spontán eszembe jutott hirtelen egy történet. Vasárnap helyettesítettem a szomszéd kollégát. Szagyva Szántó volt az egyik falu, ahol szintén miséztem. A mise végén, amikor kimentem az oltárhoz, odajött hozzám egy hölgy, és megkérdezte, hogy a nagybőti szünet után folytatódik-e tovább ez a műsor. Igennel válaszoltam, és azt mondta erre nekem, hogy felcsillan a szemem, mert ezeknek a műsoroknak mindig olyan jó hangulata van, hogy örömmel ülök le a rádió elé. Idéztem a hölgynek a szavait. Hát bízom benne, hogy a Jóisten segítségével e klasszikus zenék révén sikerül ilyen hangulatot, örömet szerezni a kedves hallgatóknak.
1: Jó hangulatot teremtünk ma is, egészen biztos vagyok benne, a rádiókészülékek segítségével a kedves hallgatók otthonaiba, hiszen folytatjuk tovább az 1968-as Táncdalfesztivál dalainak sorát. Színes ceruzák, ez a hamarosan hallható dal címe. Kondz Zsuzsa énekli majd nekünk, és mit mondhatunk el a dallal kapcsolatosan, kedves Laci atya?
2: Még arra emlékszem, hogy az Illés együttes kísérte, a legendás Illés együttes. Még akkor minden tagjuk élt, Pásztori Zoltán volt a dobos, és hogy emlékszem, Pásztori Zoltán rumbatökön is játszott ebben a felvételben. Ennyit írt Frédi atya hozzá, a zsűritől 232 pontot kapott, a közönségtől 180-at. Ahogy emlékszem, többször ismételték az elődöntőben, arra is emlékszem, hogy melyik családnál voltunk nézni, mert nekünk akkor még nem volt tévénk, és az idősebb bácsi, aki ott ült velünk, kifejezte, hogy ez a dal neki annyira nem tetszik, nem érti, miért tapsolják többszörösen vissza. De ez a dal ennek ellenére megmaradt az emlékeimben, és most is szívesen hallgatom. Hadd ne idézek a szövegéből, figyeljék a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen találó szövege van.
1: És melyik családnál néztétek ezt a bizonyos Táncdalfesztivált, kedves Laci atya, is sokat kellett gyalogolni? Vagy csak a szomszédba mentetek át?
2: Kicsit arrébb volt. Egész konkrétan a sógoromnak a szüleinél voltunk, mert nekik már akkor volt televíziójuk. Talán ezt első érzik a mai fiatalok, hogy fekete-fehérben néztük, akkor még nem létezett színes tévé és színes adás.
1: De létezett színes sláger, mert hogy most a színes ceruzákról énekel nekünk Kondz Zsuzsa.
2: Igen, és még annyit hadd mondjak el, hogy mindig szombat este voltak a fesztiválok, és másnap vasárnap megismételte a televízió. Már akkor felfigyeltem rá, hogy az ismétlés elég gyenge képminőségben történt. Utólag tudtam meg, hogy ez azért volt így, mert cellulóz filmre rögzítették. Akkor még más komolyabb technika nem létezett, ez pedig ilyesmi minőséget tett lehetővé. Ezt onnan tudom konkrétan, hogy papként beszéltem a Magyar Televízió archívumának a vezetőjével telefonon, és ezeket az információkat ő adta meg nekem.
1: Kont Zsuzsa énekel tehát a folytatásban, dalának címe Színes ceruzák. Ezzel a dallal is idézzük az 1968-as Táncdalfesztivál hangulatát.

0: A folytatásban egy csodálatosan szép szerelmes dal szól majd. Természetesen egy szép hangú férfi énekli majd el nekünk, egészen pontosan Kós János. A dal címe pedig nem más, mint Én, aki nála jártam. Milyen emlékeid vannak ezzel a dallal kapcsolatosan, Laci atya?
1: Gyakorlatilag csak a szövegére emlékszem, az előadása már annyira nem. Emlékszem, hogy már gyerekkoromban megfogott a dalnak a szövege. Engedjék meg, hogy pár sort idézek belőle, így hangzik. Én, aki nála jártam, én, aki rátaláltam, én tudom, mennyit ér e szó szerelem. Én, aki véle voltam, én, aki megcsókoltam, én soha nem feledem.
0: Hát tényleg egy csodálatos szerelmes dal. Ezekben a szövegekben minden benne van.
1: Igen, emlegettük már korábban, hogy a legszebb érzés, amit a mennyei atya belénk teremtett a szerelem, ebből adódóan nem ok nélkül történt az, hogy a régi szerzők, szövegírók gyakorta a szerelemről írtak egy-egy slágerükben. Ebben is ezzel fogunk találkozni. Frédi atya a következő megjegyzést tette, közönség siker felkiáltó jellel. Zsűri 157 pont, közönség 140 pont. Azt hiszem, hogy már ez is elárulja, hogy a zsűri is kellőképpen értékelte, meg a közönség is.
0: Javaslom, hogy akkor hallgassuk is meg azt a dalt, amiről az elmúlt percekben beszéltünk. Én, aki nála jártam, erről énekel Kós János.

0: Kiabálj, énekelj! Ez a hamarosan hallható dal címe, az előadó pedig nem lesz más, mint az Omega együttes. Óriási siker volt ez a dal, kedves Laci atya.
1: Frédi atya szintén ezt írta oda, hogy óriás siker, felkiáltó jellel. Nem tudom, hogy hányszor ismételtél meg, arra már nem emlékszem, de azt tudom, hogy gyerekkoromban nagyon sokat ment a rádióba, és már gyerekként megtanultam a szövegét. Kapásból egy kis idézet. Légy vidám, énekelj, bárki szól, így felej, minden ember, ó, csak egyszer fiatal. Hadd ne folytassam, figyeljék a kedves hallgatók, hogy milyen találó, sokat mondó szövege van. Ha jól tudom, Adam is Anna írta a szövegét, az Omega együttes dalainak nagy részében ezt ő tette meg. Sokat hallgattam gyerekkoromban, és amikor oda jutottam, hogy elkezdtem önállóan magnózni, külön vadáztam arra, hogy ez a felvételem meglegyen, és amikor meglett, szokták így mondani, hogy rongyosra hallgattam a szalagot, a kazettát, annyira tetszett. Még annyit hadd mondjak, hogy Frédi atya ennyit írt hozzá, óriás siker, zsűri 149 pont, közönség 200 pont. Ez is mutatja, hogy a közönség milyen nagyra értékelte ezt a felvételt.
0: Most pedig javaslom, hogy hallgassuk is meg az Omega együttes dalát, melynek címe Kiabálj, énekelj!

0: Úgy örülök neki, kedves Laci, hogyha, hogy a Hungária együttes dalát is beválogattad és beleszerkesztetted ebbe a mai adásba, hiszen köztudott rólam, hogy én nagyon szeretem a Hungária együttest, a későbbi Hungária együttest is, tehát annak a Hungária együttesnek volt egy elődje, ez a bizonyos Hungária együttes, amely ebben az időszakban a 60-as években tűnt fel. Daluk címe Egyszer vagy fiatal. És milyen igaz? Nagyon igaz ez a kijelentés, mai napig helytálló. Nos, mit lehet tudnunk a dalról?
1: A dal szövegírója az életből vette a példát. Hadd idézzek belőle. Miért hiszed azt, hogy mindig ilyen gondtalan leszel? Múlik a nyár, és vállaidra új terhet veszel. Még tiéd a világ, néked szól a gitár, ám de érzed ma már, tinédzser egyszer vagy igen. Hadd ne folytassam tovább, figyeljék a kedves hallgatók ennek is a sokat mondó szövegét. Frédi atya következő megjegyzést tette mellé. Nagy sikerrel, kettős felkiáltó jel. Zsűri 188 pont, közönség 240 pont.
0: Közönségnek valóban nagyon tetszett akkor ez a dal.
1: Igen, és ahogy emlékszem, milyen díszes ruhába álltak ki az együttes tagjai, és így adták elő ezt a dalt. Jól emlékszem, hogy ezt is ugyancsak énekelték az idősek is, nem csak a fiatalok abban az időben.
0: De azért ettől függetlenül arról szól a most következő dal, hogy egyszer vagy fiatal. Hallgassuk a Hungária együttest, itt a Szent István Rádióban.

0: nosztalgiázzunk Lati atyával, zenei időutazás Széles László Lőrinci plébánossal. Kovács József énekel nekünk. A felvétel címe a Csongorádi kisbíró unokája. Mit lehet tudnunk erről a dalról, Laci atya?
1: Hatalmas siker volt, hogy visszaemlékszem a gyerekkoromból. Érdekességként hadd mondjam el, emlékszem a dal előadására a fesztiválról. Majd figyeljék meg a kedves hallgatók, van benne egy olyan rész, amikor az énekest cigányzenekar kíséri. Nagyon jól emlékszem, hogy Kovács József, az előadó, ennél a résznél oda ment a cigányzenekarhoz, amely a szimfonikus zenekar mellett foglalt helyet a színpadon, odaállt a cimbalom és a prímás mellé, és miközben az ő énekét a cigányzenekar kísérte, a kezével mulatott, úgy énekelt. Ez is mutatja, hogy ennek a dalnak is milyen hangulata van. A humoros szövegét illetően engedjék majd a kedves hallgatók, hogy idézek belőle. A csongorádi kisbíró unokája, Juliska kedves, szép. A csongorádi kisbíró unokája, olyan, mint festett kép. Oly szép nincs csak egy, ajka, mint a megy. A csongorádi kisbíró unokája abálba büszkén megy. Hadd ne folytassam, figyeljék a kedves hallgatók a humoros szövegét. Frédi atya a következőt írta oda, nagyon nagy siker, felkiáltó jellel. Zsűri 131 pont, közönség 200 pont. Emlékszem erre is a dal kapcsán, hogy amit elmondtam már másoknál is, hogy a felnőttek ugyanúgy énekelték, mint a fiatalok, és nem egyszer rajta kaptam édesapámat, édesanyámat is, hogy ennek a dalnak a szövegét éneklés dudorásza. Hát azt hiszem, hogy ez már önmagában reklám ehhez a felvételhez.
0: Amelyet most meg is hallgatunk, Kovács József énekel, dalának címe a Csongorádi kisbíró unokája.

0: Kedves Laci atyám, nem csodálkozom azon, hogy Fenyvesi Gabit beleszerkesztetted a mai adásba, hiszen neked olyan jó emlékeid vannak Fenyvesi Gabival kapcsolatosan, még a bemutatkozó riportunkban is megemlítetted, és az egyik dalt tőle választottad. Most azonban egy olyan dalt hallgatunk meg Fenyvesi Gabi előadásában a Pannónia együttessel közösen, amely kevésbé ismert, de az 1968-as Táncdalfesztivál dala volt. Figyel a mama! Mit lehet róla tudnunk?
1: Emlegettem ezt a dalt többeknek, és azt a választ kaptam nagyon sokaktól, hogy erre már bevallják, nem emlékeznek. Hogy mennyire játszotta a rádió, milyen sokat, azt már én se tudom. A szövege nagyon aranyos, egy több hónapos fiatal házaspárról szól, ahol a feleség nagyon szeretne csókot kapni a férjétől, de együtt laknak a mamával, és ez objektív akadály. Engedjék meg, hogy bevezetőként a szövegből vegyek egy részt ehhez. Csókodat már úgy kívánom, gyötör forró láz. Nem lehet, nem szabad, hát ha meglátják, vigyázz, majd később, most nem. Figyel a mama, épp ide les, dehogy is alszik, csak úgy tesz. Most szépen nyugi van, viselkedj szolidan, a mama mindent észrevesz. Hadd ne folytassam, nehéz volt elmondanom, hogy ne nevessek közbe. Igazi klasszikus kis humoros szövege van a dalnak, de azt hiszem, hogy elmondhatjuk erről is, hogy a szerző az életből vette ezt a történetet. Ahogy Böbe emlegette, hogy Fenyvesi Gabi nekem gyerekkoromból nagyon tetszett, hiszen nagyon csinos lány volt. Frédi atya a következőt jegyezte fel. A zsűritől 125 pontot kapott, a közönségtől 60-at. Nem tartozott a díjazott dalok közé. Nem emlékszem már, hogy hogy jutott eszembe, hogy tudjam kérni a rádió kívánság műsorából, de hál' Istennek sikerült megszerezni, és ahogy ezt már többször említettük, most már a Szent István Rádiónak is megvan a gyűjteményében.
0: És meg is hallgatjuk Fenyvesi Gabi dalát, kísér a Pannónia együttes, a felvétel címe pedig Figyel a mama!

0: Nem születtem grófnak, de nem is baj, túlélem-e nagy csapást. Énekli nekünk hamarosan Aracki László. Ez a dal is nagy siker volt a Táncdalfesztiválon?
1: Szintén nagy siker volt. Erről mondjuk más nem jegyzett a Frédi atya fel, csak annyit, hogy a zsűrítől 201 pontot kapott, a közönségtől 180-at. Majdnem fedi egymást a két pontszám, tehát mutatja, hogy mindkét téren mennyire díjazták. Örömemre szolgált, hogy Böbe itt most kapásból idézett a dal szövegéből. Ez is olyan, hogy fogalommá vált, sokat emlegették a szövegét a gyerekkoromban az idősek is, főként akkor, ha valamilyen anyagi veszteség érte őket. Hadd ne idézek akkor többet a dal szövegéből, figyeljék meg a kedves hallgatók, hogy ennek is milyen találó és sokat mondó szövege van.
0: Énekelj el inkább nekünk, Aracki László, hogy milyen is az, ha nem született grófnak az ember.
1: Azt hiszem, hogy ettől jobb előadást nem találnánk rá.

kedves hallgatóink! Ezzel mai nosztalgiai időutazásunk végéhez értünk. Az 1968-as Táncdalfesztivál hangulatát és slágereit idéztük elhangzott műsorunkban. Találkozunk legközelebb, 2 hét múlva. Köszönjük szépen megtisztelő figyelmüket, mint ahogy köszönöm állandó beszélgető társamnak, Széles László Lőrinci plébánosnak is a közreműködést és a kitűnő zenei szerkesztést. És köszönöm a technikai munkatárs Bilincsik Márton munkáját. A Szent István Rádió mikrofonja előtt a műsorvezetőt, Farkas Erzsébetet hallották. Találkozunk legközelebb 2 hét múlva. A viszont hallásra!

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatya katekézise következik.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvérek, a mai alkalomra a 6. és 9. parancsolat tárgyalását tűztem ki. A 6. az így szól, hogy ne paráználkodj, a 9. pedig felebarátott házastársát ne kívánd, az eredetiben így van, hogy felebarátott feleségét ne kívánd. Ezt a kettőt összevonjuk, mert valójában egy témakörről van szó. Az egyikben a megvalósult bűn, a másik pedig az arra való készület van, és hát így együttesen kiadják azt a erkölcsi területet, amit mi a nemiség körébe szoktunk belevenni, ugyanis a szexualitás szó az valójában a testiséget jelenti csupán, a testi oldalt. A nemiségben ugye benne van a nem, a nemzés, az élet továbbadása, egy teljesebb kifejezése ennek a parancsolatnak, és erre a kettőre építi föl aztán a keresztény, de főként a katolikus teológia az etikáját, a erkölcstanát, ami nagyon sokrétű. Még ebben a nagy katekizmusban is, ami végül is nem egy szakteológia, hanem a művelt emberek számára adja elő a mi hitünk tanítását, ebben is hosszú oldalakat tesz ki, hogy férfinak és nőnek teremtett bennünket az Isten, a tisztaság hivatása, a személy teljessége, önmagunk ajándékozása, tisztaság különböző életformái, a tisztaság elleni vétkek, tisztaság, homoszexualitás, házasság, házastársi szeretet, házastársi hűség, gyermekáldás, házasság méltóság elleni vétkek, egyéb vétségek, tehát óriási terület, és ugyanígy akkor, amikor ide veszük a 9. parancsolatot, az még a szív megtisztítása, harc a tisztaságért, a rendezetlen vágyaknak a féken tartása. Mondhatni azt, hogy ez egy nagyon nehéz témakör, abból a szempontból, hogy szembe találkozik a világ felfogásával, tehát nem lehet azt mondani, hogy mint amikor azt mondjuk, hogy ne hazudj, akkor azért azt az emberek többsége azt mondja, hogy hát igen, ne hazudjunk, mondjunk igazat, bár borzasztó hazug világban élünk ettől függetlenül. Itt már azonban teljesen megoszlanak a vélemények, mert ki is veszik a bűnnek, a vétségnek a téma köréből ezt a területet. Nagyon nehéz magyarázni az embereknek úgy, hogy a katolikus tanításhoz hívek legyünk, mert nagyon nagy ellenállással találkozunk, de éppen itt van, ami mostani 14. Leó pápánknál látjuk azt, hogy ő kiáll a katolikus tanítás mellett, és nem vitatkozunk másokkal, hogy itt így van, úgy van, ez a katolikus tanítás. És nem is azt mondjuk, hogy ez a központja a katolikus tanításnak. Tehát lehetne azt mondani, amikor a parancsolatokról van szó, akkor ez a 6. parancsolat, tehát nem e körül forog végül is a keresztény erkölcs, de nagyon fontos. és nem lehet azt mondani, hogy már itt így csinálják, úgy csinálják, nekünk megvan a tanításunk. Épp a napokban olvastam, hogy a katolikus Lengyelországban az egyneműek házasság kötését engedélyezték Varsóba, megtört a jég. Hát ez is egy hazugság így, mert nem a katolikusok csinálták. Ott sem mindenki katolikus Lengyelországban, hanem nagyon liberális elveket vall. És azért teszik ezt. Tehát itt nehéz nekünk erről szólni. Emlékszem, amikor kezdő ítoktató voltam, akkor az első áldozásra készítendő gyerekeknél, hát a tíz parancsolat előkerült, és akkor én ezeket a szavakat, hogy légy szemérmes, ne paráznák, hogy ezeket variáltam. Háláttam, hogy másodikos gyerekek nem értik, amit én mondok. Elmentem egy öreg kollégához ott a szomszédba, nagy hitoktató volt. Kérdeztem tőle, hogy hát ezt hogy oktatod, ezt a parancsot? Hát azt mondja úgy, hogy a gyerekek ott vannak a akkor még faluvégi pataknál, mit tudom én, őriztek valami libát vagy állatot, és egyik azt mondja, hogy fürödjünk, a másik azt mondta, de még fürdőruhánk sincs. Hát nem számít az. Levetették a fürdőruhát, vagy a ruhájukat, belementek mesztelen, el sem mondom, ami ott történt. Ez a paráznaság, mondta akkor. De most a mostani gyereknek azt mondanánk, hogy pornó, akkor elővenné a telefonját, azt mondja, hát itt ilyeneket lehet látni. Tehát nagyot váltott a világ azóta, és valójában, ha így nézzük, én, nem is én, hanem Benedek pápa volt az, aki azt mondta, hogy Európának ez az értékrendje, ami azért nagyjából a kereszténységhez kötődött, az a második világháború után 1968-hoz kötődött. A szexuális forradalom olyan szintre emelődött Franciaországba a fiatalok lázadásával, hogy azt tűzték ki célnak, hogy teljes szabadosság legyen. Volt itt egy öreg pap az érsekségén néhány évvel ezelőtt, Kanadában egyetemi tanár volt, azt mondta, hogy oda is begyűrűzött akkor ez a mozgalom, és ő, mint tanár, kinézett az ablakon, azt látta, hogy az egyetemisták egyik épületből a másikba mesztelen szaladgálnak. Tehát ott kezdődött ez 1968-ban, ez a fajta teljes szabadosság, és ugye a rendszerváltás után, akkor begyűrőzött hozzá ez a posztmodern, a kemény materializmus a maga kiábrándultságával, és ott tartunk, ahol tartunk. Ugye mondják, hogy depressziósak az emberek, pedig ez a fajta szabadság teljesen megadatott számukra, hogy itt már nincsen bilincs számukra. A Szentírás, amikor azt mondja, hogy ne paráznák, hogy felebarátott házastársát ne kívánd, akkor ad elénk egy mércét, egy segítséget az életben. Ugyanis kettős véglet mindig volt, az egyik az, hogy istenítették, gondoljunk a termékenységi kultuszokra, ott a pogány világban a termékenységi kultuszokkal nagyon erőteljes volt a szexuális beállítódottság. Viszont az egyes korok pedig olyan gnosztikus eretnekségeket behoztak, amelyek testtagadókká váltak. És azt mondták, hogy minden bűnös, ami a testtel kapcsolatos. Látni kell, hogy még a kereszténységre is hatott egy Szent Ágoston, egy ilyesféle szektával is ő találkozott, és ő, aki mondjuk egy eléggé viharos ifjúságot élt meg, nagyon szigorú lett a nemiség és a hatodik parancs területén, ami aztán ráragadt az egyházra is. És hát meg kell találni azt a helyes mértéket, amiért Isten ezt adta. Papini azt mondja, hogy a szexualitás benne, hogy a házasság formájában az ifjúság legnagyobb kísérlete, hogy megakadályozza a végzetet a szeretettel. Mert a végzet az, hogy meghalunk, kimúlunk. A nemiség, a ifjúsághoz kapcsoltan maga a házasság vállalja a gyermeket, hogy ennek a végzetnek, hogy kimúljon az emberiség, itt a megoldása. De ahogy említettem, voltak mindig olyan irányzatok, amelyek testellenesek voltak. 19. században Schopenhauer egy alapvetően materialista filozófus volt, de rettentően borúlátó volt az emberrel kapcsolatban. Azt mondta, hogy a szexualitásban megmutatkozik az, hogy az ösztön felül emelkedik az értelem felé. Mert, mondja, azért a pillanati boldogságért továbbadja az életet, és mire való az élet? Hogy abszurd legyen, hogy ne legyen értelme, hogy tele legyen szenvedéssel. És azt mondja, ezért kialakult az emberbe a szemérem érzet, mondja Schopenhauer, hogy szégyelli azt, ami értelme folytán meghosszabbítja az emberi szenvedést. Érdekes filozófia. Egyébként a nirvána a hinduknál, vagy a buddhistáknál inkább, éppen azt mondja, hogy mindenféle vágytól meg kell szabadulni, mert az okozza az ember boldogtalanságát. És hát a szenvedélyről mindenki tudja, hogy az lehet emelkedő is, de ugyanakkor lehet nagyon veszélyes is. Hogy a Nagy Lászlónak a verse, hogy ki viszi át a szerelmet a túlsó partra, azt kell mondanunk, hogy senki. Maga Jézus mondja, hogy megszűnik a házasság, de a szeretet megmarad. Ugyanis a szerelemért az emberek gyilkolnak. Hát gondoljunk, mennyi féltékenység van, mennyi szomorúságot hagy az emberekbe, ha egyik a másikát elhagyja. A fölbomlott házasságok, gyerekekre is milyen hatással van, ugye? Tehát ezért itt meg kell találni az Kylla és Karybdisz között a helyes utat. A újkorban főként a darwinizmus és a freudizmus az nagyon, hogy is mondjam, csak biológiaivá tette a nemiséget. A Darwin azt mondta, ez a szaporodás eszköze, mint az állatvilágban. Talán abban különbözik, mondta Darwin, az emberi szexualitás és az állatvilági, hogy ottan időszakhoz van kötve, és mindig a faj fenntartás szolgálja. Az embernél pedig magát a szenvedélyt, a szerelmet, az örömet. Freud meg azt mondta, hogy azért van nekünk annyi szomorúságunk, mert a kultúra kiterjesztette, vagy kitermelte a felettes ént, hogy ezt se szabad csinálnod, azt se szabad csinálnod. És ebből adódóan az ember tele van ilyen idegrendszeri problémákkal. De ha egyszer felszabadítjuk ezt a szexualitást, akkor az emberek boldogok lesznek, semmi sem köti őket. Hát ugye az egyrészt téves felfogása volt Freudnak, hogy az embereknek ez okozza az idegrendszeri problémáit, hiszen ő hozzá a betegek mentek mindenféle bajjal. Másrészt látjuk, amikor kinyitották szélesre, nyitották a kapukat, nem lett kevesebb idegbeteg, sőt, éppen nemrégiben olvastam, vagy hallottam a rádióban, és most utána néztem, valóban az egyetemisták 10 000-es létszám alapján mérték, 10 000 emberből 40-valahány százalék depressziós, és egyharmada foglalkozik, 37% az öngyilkossággal. Miért? Akkor a szabadság van, minden tehettek. Mert nincs hit, és kiégtek, kiéltek, kiváltak. Ez őket már valójában csak az dobja föl, hogyha jön a kábítószer, vagy valami ilyesmi, de egy tartós, harmonikus életet nem tud biztosítani számukra a mértéktelenség és a szenvedélyes élet. A Biblia eszményként állítja elénk az életállapotnak megfelelő tisztaságot, vagyis a házastársak közötti hűséget, az özvegyeknek is a megfelelő hűséget, illetve a házasságra készülőknek a önmegtartóztató életet. Persze ez így olyannak tűnik már, hogy ez aztán teljesen elképzelhetetlen, hogy ilyen lenne a mai világban. Ennek ellenére az egyháznak mondania kell. De nem mondhatja azt, hogy mindenki így csinálja, hogy aki hozzánk jön házasságkötésre, az már együtt él, Isten tudja mióta, és mi csak házasságot rendezünk, mégis mondanunk kell az eszményt. Egyébként Jézus magatartása tekintetben útmutató, mert mind a 4 evangélium hozza, hogy aki házasságot tör, az bűnt követel. Sőt, aki már szívében elköveti, az is. Ugye? Tehát mondatott a régieknek, ne törj házasságot. Én pedig mondom nektek, aki már ilyen-ilyen szándékkal egy nőre néz, mondja Jézus. De mondhatta volna, hogy egy nőre. És ugyanakkor, hogy aki elbocsátott nőt vesz feleségül, vagy aki elbocsátja feleségét és újra házasságot köt. Ezeket elméletbe mind nem engedélyezte, megróta Jézus. Elméletbe. De mikor ott volt a házasságtörő nő esete, ismerjük a történetet, házasság törésén ért nőt elkapnak, a templom udvarámat ítékeznek fölötte. Na, te mit mondasz? Mert ugye meg lehetett kövezni. A fundamentalista iszlámban, mind a mai napig megkövezhetik, meggyilkolhatják, de általában csak a nőket, ugye? Mert az ilyen férfijogú társadalom. Jézus ott először írogat a földre, és azt mondja, az vesse rá az első követ, aki bűn nélkül való közöttetek. És akkor elpárolognak, azt mondja, senki sem ítélt el, én sem ítélek el. Menj, de többet ne vétkezzé. Vagy amikor leül Jákob kutyánál, mad is csoda volt, hogy ő egy rabbi mester képébe járta a vidéket, és egy asszonya hosszasan beszélget, csodálkoznak a tanítványok. De kiderül, hogy annak az asszonynak már ötödik férje van, meg ki tudja, mi volt még az életébe, és mégse zavarja el, hanem beszél neki lelki dolgokról. Vagy ott van a Simon farizeus házába, megjelenik a bűnös asszony, alabárdos edényből drága nárdus olajat ker rá. Mondja a Júdás, hogy hú, ezt az olajat el lehetett volna jó pénzért adni. Az a nő nem kapálásból szerezte azt a nárdus olajat, bűnös életéből. És Jézus azt mondta, hagyjátok, temetésemre teszik. Tehát felállítja a mércét, de mikor odament hozzá, vagy találkozott az ilyen emberrel, akkor irgalmasságot gyakorolt Jézus. De ugyanakkor nem mondhatta azt, hogy én nem fogadlak be téged. És így vagyunk a mostani új problémákkal. 16-17 évvel ezelőtt, ha jól emlékszem, akkor taglaltan, hosszasabban beszéltem, úgyhogy korokhoz kötötten is a 6. parancsolat megvalósulásáról. Hogy gondolkodtak rajta az ókorban, az egyházatyák ókorban, középkorban, újkorban, és akkor még nem hoztam elő azt, hogy mi legyen a homoszexuálisok házasságával, vagy az LMBTQ-val, ez a mindenféle nemhez kötődő embereknek a megítélésével. Mert 20 éve ezelőtt ez nem volt, 25-tel. A 30 évvel ezelőtt úgy fejezte be valaki a levelet, hogy írta a barátjának, hogy a családom meleg szeretettel vár, senki nem gondolt semmire, azt gondolta, hogy szívélyesen fogadnak. Ma ez a szó le van kötve szinte már a homoszexuálisokra, szivárványos mozgalomra, és itt van ez az LMBTQ. Ez most nagyon nagy probléma. Mi legyen? Hogy legyen? Ferenc pápa az egyfajta elbizonytalanodást adott az egyik levelével, amikor azt mondta, hogy hát a homoszexuálisokat is meg lehet áldani. De utána aztán ő maga is helyesbített, mert azt mondta, hogy nem mint házasságot, hanem mint embert. Mert mindenkinek kijárhat a megáldás. 14. Leót megkérdezték, nem is olyan rég, mi a véleménye. Ső a katolikus tanítást hozta. Isten férfinek, nőnek teremtette az embert. Együtt adják ki Isten képét. A házasság egy férfinek, egy nőnek a szövetsége. Fölbonthatatlan szövetsége. Az Ószövetség az engedményt tett a több nejűség irányába. És semmiért el lehetett zavarni az asszonyt. Voltak iskolák, hogy milyen címen lehet elbocsátani. Ezt keresték a fogódzó pontokat. Az asszony csúnya, rosszul főz, és így tovább. Akkor Jézushoz mennek, akkor azt mondja, hogy ti elbocsáthatjátok a feleségeteket. És valamiként van több nejűség nálatok, ez a gyarló emberi természetetek miatt van, mondja Jézus, így fejezi ki, hogy kemény szívűségetek miatt. Mózes ezért engedte meg, de kezdetben nem így volt. Egy férfi volt, egy nő, aki a házasságot alkotta, méghozzá fölbonthatatlanul. És azt mondta, hogy amit Isten egybe kötött, ember szét ne válassza. Ez a katolikus tanítás mind a mai napig érvényes kell, hogy legyen. Az más kérdés, hogy egy egyházi bíróság megállapítja valakiről, hogy olyan kapcsolatban él, mert nem házasság szentségében, ami eleve érvénytelen volt. És akkor azt szétveszik. Van az Úr Jézusnál egy ilyen is, hogy kivéve akkor lett, ha pornéja van, de ott a nem pusztán paráznaság esetéről van szó, hogy akkor bocsáthatja, hanem érvénytelen házasságban vannak. Akkor szétválhatnak. Tehát az Anya Szent Egyház ezt őrzi. Egyébként ráment egy ország annak idején, Anglia, 8. Henrik, ugye először nagy katolikus volt, Luther ellen fővette a harcot, megkapta a kitüntetést, az aranyrózsát a pápától. Csak hát szenvedélyes ember lévén beleszeretett Boleyn Annába, az egyik udvarhölgyébe, és miután rendes feleségétől, a navarai hercegnőtől nem született fiúgyereke, már pedig neki kellett trónörökös, el akart válni, de a pápa nem akarta szétválasztani. Mórusz Tamás, ő inkább vértanú lett a püspökkel együtt. Nem fogadták el, hogy 8. Henrik az új házasságot kössön, és erre ő egy új egyházat alapított, aminek ő volt a főnök, vagy hogy mondjam, vezetője. Ez az anglikán vallás. Ezt kevesen tudják, hogy az anglikánok közül most már ők annyira elmentek, annyira liberalizálódtak, hogy sokan még anglikán papok is visszatértek a katolikus egyházba, éppen 16. Benedek pápa alatt. Na most ennek mintájára megkérdezték 14. Leó pápát, és azt mondta, az Anya Szent Egyház továbbra sem fogadhatja el az egyneműek házasságát. Nem adhatja rájuk az áldását úgy, mint házas párokra. És ugyanakkor is megkérdezték az LMBTQ közösségekről. Azt mondta, nyitott az Anya Szent Egyházunk. Befogadjuk őket, akik születésüktől fogva homoszexuálisok. Nem ítéljük el. Próbáljuk őket megérteni, elfogadni. Mert azért mondom, hogy születésüktől fogva, mert vannak komoly orvosok, akik azt mondják, hogy nagyon sok embernél ez a környezet hatására alakult ki a homoszexuális életérzés. Úgy, mint annak idején Simone de Beauvoir mondta a Második Nem című könyvében, ez egy ilyen francia írónő volt, Jean-Paul Sartre-nak a felesége volt, azt mondta, hogy a társadalom kialakította a női és férfi viselkedési módokat, de ezt a társadalom hozta. Ezt le kell vetni, pedig nem így van, hiszen magában az emberi szervezetben is benne van a férfi lelkület és a női lelkület. Egészen más sok tekintetben. Azt mondja a Szent Atya, ezeket az embereket szeretettel látjuk. De kövessék Jézus tanítását, és a megtérés lehetősége előttük áll. Nehéz parancs, de erre is vonatkozik, hogy van széles út és keskeny út. Nem tehetünk mást. Mi toleránsak vagyunk, de nem így a muszlim világ. Az a nyugat, amelyik most kinyitja a muszlimok előtt az ajtót, nem gondol arra, hogy ha a fundamentalista iszlám teret nyer Európában, se a homoszexuális házasságoknak, se az LMBTQ közösségeknek nem lesz nyugalma. Egyszerűen üldözni fogják őket. Katolikus egyház megértő, de fölállítja a mércét. És ezért is, ugye a válást továbbra is tilalmazza, annak ellenére, hogy szinte az olyanná vált, mint, mit tudom én, valaki egy munkahelyet vált a mai időkbe. Most félreértés ne essék, ez nem egy ilyen hivalkodás akar lenni, csak visszatekintés a családom múltjába, amelyre nem áll a mostani unokatestvéreim világára. Apámnak volt 9 bátyja, meg volt nővére is, anyai részről is volt egy nagybátyám, 3 nagynéném, egy se vált el, egy se, szüleim se természetesen. Nem így a gyerekek és az unokák. Tehát valamiképpen volt rá példa 100 évvel ezelőtt, pedig nem voltak napi áldozók a nagybátyáim. Egy-egy jobban vallásos volt. De valahogy a házassági hűség sokkal jobban kötötte az embereket. Mindkét oldalról. És hát ugye ezt ma is tartja egyházunk, mert a fölbomlott házasságoknak legnagyobb vesztesei maguk a gyermekek. Ezért is óvja ezzel a parancssal Anyaszent Egyházunk a házasságot, és ajánlja a tisztaságot. Fölsorolja itten a katekizmus a tisztaság a 6. parancs elleni vétkeket. Ja, házasság törése mindig azt értjük, hogyha érvényes házasságban lévők kapcsolatba lépnek idegen férfivel, nővel, ugye szexuális kapcsolatot létesítenek. Paráználkodás pedig az, amikor házasságon kívül élik meg. Ja, ide sorolják aztán a maszturbációt, az persze nem olyan súlyú, mint a házasságtörés. Ide tartozik súlyosan a vérfertőzés, a különböző visszaélés, a szexualitás aberrációi, ezek mind-mind, és a pedofília is, mind súlyos vétkek a 6. és 9. parancsolat ellen. Csak a gyermekvállalást is ide sorolja. Nem lehet anélkül erről szólni, hogy meg ne említsük, hogy 1968-ban 6. Pál pápa a természetes születés szabályozás mellett tört láncsát. Óriási fölzúdulás volt még a keresztény-katolikus világban is. És hát, ugye aztán különböző püspöki karok más-másként reagáltak rá, azt mondták, hogy miután a házasság elsőleges célja az életszövetség, a szeretet szövetség, és vele kapcsolatosan utána jön a gyermekáldás, korábban a gyermekáldást tették első helyre, ezért lelkiismeret függővé tették, hogy valaki, hát hogyan áll a mesterséges fogamzás, vagy a fogamzásgátláshoz. Viszont 16. Benedek az mindig profétai volt e tekintetben is. Akkor még teológiai tanár volt. Azt mondta, Európa népei bevetették a mesterséges fogamzásgátlást pirulákkal, mindennel. Úgy érzik, főszabadultak. Három nemzedéknek kell jönni, megfeleződnek, és jön a harmadik világ, és az lecseréli Európa népét, meg Amerika népét, a fehér fajt. Ezt 1969 táján mondta. Mi történt? Ez van. Tehát Németországban is minden negyedik gyermek már muszlim. Franciaországban is még. És hát mi is rátértünk a teljes fogyás útjára, ides tova már vagy 40 éve. Tehát ez is benne van ebben, és nem igaz az, hogy szociális kérdés a gyermekvállalás csupán. Az is. De éppen őseink mutatják, sokkal szegényebb világ volt, és születtek gyerekek. Most gazdag világ van, és nem születnek gyermekek. Ugye? És hát itt mindenről szól ez a 6. és 9. fejezet, mert egy összképet akar adni az embernek a nemiségéről és a tisztasághoz való hozzáállásáról. Azt lehet mondani, hogy itt vannak szilárd sarkpontok, de vannak olyanok, amelyek bizonyos szempontból módosulnak, árnyaltabbá válnak az egyház ilyen természetű etikájában. Pál apostolt mondják annak, hogy nagyon rigorista volt Pál apostol a házassági erkölcsel kapcsolatosan. De ne felejtsük el, hogy Pál apostol 6. Pál pápát akartam mondani, pontosan ugyanazzal a világgal találkozott a hanyatló római korban, mint amiben mi most vagyunk. Amikor Rómába megy, találkozik a rómaiak erkölcsével, akkor azt mondja, hogy ezeknek az a nagy bűnük, hogy felismerték az Istent, de értelmükkel, de mégsem adták meg a köteles tiszteletet, hanem szenvedélyeknek hódolva kiszolgáltatták magukat ennek a erköstelen életformának. Azt látta, és ez is volt egyik végzete a római birodalomnak. Úgy gondolom, hogy a mostani Európának is azért nagyban ez is a erkölcsi erodálásához hozzátársul. Keresztény embereknek nagyon nagy fontossága, illetve lehetősége, hogy példát adjanak. Ha kevesen is vannak, hiszen Jézus azt mondja, hogy kisded nyáj, kovász vagytok. A fiatalságnak, illetve a példamutató házasoknak arra, hogy a 6. és 9. parancsolatot igyekeznek megtartani, mert ez valójában a szeretetért a teljesebb emberség kibontakoztatásáért van. Beron Gerlét atyának az 5. parancsolatra zseniálisan foglalja össze a ne paráználkodjál szóló imáját. Az élet eredése fölé varázsoltad a nemiségnek ezt a színpompás világát, amit szerelemnek nevezünk, és amitől kigyullad a lélek ezer színű lámpája, amitől megrezdül a szívnek ezer húrú hárfája, megindul a vér, s megrezdül minden ideg. Az egész embert lefogó érzés, az egész embert követel magának örökre. Ezeket te oltottad az emberbe, mert így teljesül teremtői elgondolásod, saját képmására alkotta, férfinek és nőnek teremtette, ezt csak azoknak adod, akik ezt személyi önátadást egyszer s mindenkorra felelős sors közösségben, a házasságban vállalták. Emeld fel, Uram, a szerelem szenvedélyei fölé a felelősség és hűség csillagát. Ébreszd föl a lélek és erő tudatát. Sugározd rá a tisztelet és csodálat aranyát, hogy amit legszebbnek és legszentebbnek alkottál, ne legyen a legmélyebb fertője a bűnnek, ne legyen oka a rombolásnak, ne legyen fészke a kiábrándultságnak, de legyen hordozója, legyen hasonmása, s legyen szentségi eszközlője a házasságban isteni életközösséged hullámzásának, irántunk érzett szeretetet hevének és lendületének. Add vissza nemi tisztaság hitét a világnak, hiszen te magad mondtad, csak az fogja ezt föl, akinek megadatott. S ahogy győzelemre vezetted a 12 halászt, vezesd itt is győzelemre választottaidnak, s megtisztult híveidnek harcát, az egész világ romlottsága ellen, gondolatban, szóban és tettben. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Megújulás. Bábel Balázs érsekatyakatekézisét hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 5 óra.
2: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
3: A fájdalmas rózsafűzért a roma közösségért ajánljuk fel, különösen a kárpátaljai magyar nyelvű roma közösségért, akiket különösen is sújt a háború szörnyűsége.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
5: Mindörökké, amen!
4: A fájdalmas rózsafűzér imádságot az Árpádházi Szent Erzsébet imacsoport imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
4: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
5: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
4: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
6: A fájdalmas rózsafűzér első titka, aki életünk vérelve ítélkezett. Fazekas Lajos stáció. Naponta megölik bennem a hitet, s naponta hittel élek, újra hiszek. Naponta egy getsemáni kertben imádkozván megnyugszik a lelkem, és naponta odahúzol az élet, hogy elveszítsen egy pilátusi ítélet. Naponta a stációt kell járnom, amíg csak ki nem mondják a halálom. Aki kegyelemmel él, meg nem halhat. A stigmáim naponta felszakadnak, szomjú hozom a tiszta igazságra, de a szavak ecetje hull a számra. Uram, uram, jaj, miért hadsz ennyi rosszban? elhagyatottságomban, kiáltásomban. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel ítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki életünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk védelmedítékezett.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk megostoroztak. Így jövendőlt a szenvedő megváltóról Izaiás. Ő a mi betegségeinket hordozta, a mi fájdalmainkat viselte. Mi pedig mindegy leprásnak tekintettük, akit megvert és megalázott az Úr. Valójában ő a mi gonoszságainkért szenvedte sebeit, a mi bűneinkért vállalta, hogy összetörjék. Megsanyargatása nekünk szerzett békességet, a testén kéklő ütések bennünket gyógyítanak. Mindnyájan, mint tévelgő juhok, bolyongunk, járja mindegyikünk a maga útját. Az Úr pedig ő rátette mindnyájunk bűneinek terhét. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között,

0: és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostorozta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A fájdalmas rózsafüzér harmadik titka. Akit érettünk, tövissel koronáztak. Jézus egykor majd a dicsőség koronájában érkezik az utolsó ítéletkor. Ezután fehér felhőt láttam, a felhőn ült valaki, aki az ember fiához hasonlított. A fején aranykorona volt, a kezében éles sarló. A templomból egy másik angyal jött ki, és nagy szóval kiáltott a felhőn ülőnek. Erezd neki sarlódat és aras, mert eljött az aratás ideje, és a vetés már érett a földön. A felhőn ülő a földre vetette sarlóját, és learatta a földet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronázta.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyom Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik tizedet, aki érettünk, a keresztet hordozta. Lehetséges? Összezúzott testtel, meggyalázott lélekkel. Ez már nem lehet emberi erő. Ez a szenvedés mező, amelyet a kereszthordozás jár végig, emberileg képtelenség. Botladozásokkal és elesésekkel és szirenejek karjaira támaszt rászorulva, de végre is maga érkezik a választott dombra, és vérnyomokat hagy az úton. Ezen az úton megy utána Mária, és nem roskad össze. Ez is maga a lehetetlenség. Lélekben és testben. Erejüket az Atya toldotta meg. Már odaértek. Már hozzák a szegeket. Istennek és Isten anyának szánt feladat az emberekért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál élettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mi kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
4: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Most pedig állj a kereszt, és aki rajta függ, még él, és aki idáig kísérte, még áll. És a kereszten függő, elhagyott, most anyjáról gondoskodik. Már csak ez marad hátra. Egyebet mindent megtett. Hazamehet az atyához. Már semmije sincs. Siváran egyedül. Atyától elhagyottan, mindent maradék nélkül átadott az emberekért. Már anyját is elhelyezte János szívén, már a tanítványt is elhelyezte anyja szívén. Már csak a beteljesedés van hátra, az utolsó szó, az utolsó lélegzet, és előre hanyatlik a koronás fej. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit életünk keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Mindörökké. Amen.
5: A fájdalmas rózsafüzért, a roma közösség békességért ajánlottuk fel. Fájdalmas rózsafűzért imádkoztuk.

0: Rádió. Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
1: Május 24-e. Aki hisz, az nem fut. Izajásnál olvassuk ezt a 28. fejezet 16. versében. Aki hisz, az nem fut. A hívő ember nem fut el. Kedveltem a Republik együttesnek a frontemberét is. Ők énekelték. Jöjjön el már a nyugalom értem. Túl annyi tévedésen, hogy ne meneküljek innen tovább. A hívő ember nem fut el, pedig lenne ok menekülni. Életünk szövetség a halállal. Bilincseket rakunk egymásra, és ezek a bilincsek egyre szorosabbak lesznek. Megtapasztaljuk, hogy kicsi az ágy és rövid a takaró. Kifejező képek ezek az emberi élet sokféle nyomorúságának a szemléltetésére. Tele van az életünk folyamatos rettegéssel, és védekezésként a rettegés miatt állandóan hadakozunk egymással. Eljut az ember odáig, hogy már csak nyugalmat akar, és menekülne valami szigetre. Az ige azonban azt hirdeti, hogy ez a rettegés lehet menekülésünk egyedüli útja is, mert a félelem megérteti velünk a kijelentést. Az igazi menekülést ugyanis az Úr kínálja nekünk Jézus Krisztusban. Ettől kezdve a hitembere érezheti ugyan, hogy legszívesebben menekülne, de aki hisz, az nem fut. Aki hisz, az nem fut, hanem a helyén marad, és hűséggel bátran végzi azt, ami rá bizatott. Sokak gyógyulására és örömére. Ez még akkor is érvényes, ha Istennek adott helyzetekben lehet konkrét parancsa a menekülés. És ő erre lehetőséget is ad, mert így nyújt szabadítást. Aki hisz, szilárd fundamentumon áll, nem süllyed el a sárban. Mennyei mércéje van, amelyhez igazodva él. Aki hisz, annak Isten felbontja a halállal való szövetségét. Mert aki hisz, az nem fut, hanem a helyén marad. Hűséggel bátran végzi azt, ami rábizatott. Te menekülnél? Ne menekülj, mert van menekvés. Az igazi menekülést ugyanis az Úr kínálja nekünk Jézus Krisztusban. Amen.
0: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.

0: Tu sei mio figlio.
1: Fiam vagy te, én ma szültelek téged. Atya leszek neki, és ő fiam lesz nekem.
0: Sono parole profetiche.
1: Profétai szavak ezek, Istenről szólnak, aki atya leghitelesebben és a szó legszorosabb értelmében. Izaiás azt mondja, Uram, atyánk vagy te, mi vagyunk az agyag, és te a mi formálunk. Kezed alkotásai vagyunk mindannyian.
0: Sion ha detto,
1: azt mondta Sion, elhagyott engem az Úr, és Uram megfeledkezett rólam. Megfeledkezhet-e csecsemőjéről az asszony? Nem könyörül-e méhe magzatán? Még ha lenne is egy közülük, aki megfeledkezik, én nem feledkezek meg róla soha. Jelentős Izaiás proféta írásaiban, hogy Isten atyaságát olyan tulajdonságokkal gazdagítja, melyek nem inkább az anyaság jellemzői. Jézus sok alkalommal hirdeti Isten atyaságát az emberek felé, kapcsolódva a számos Ószövetségben található kifejezésekhez. Jézus számára Isten nem csak Izrael istene, az emberek istene, hanem az ő atya, az én.

0: Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
3: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadás sorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.
4: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Hírpercek.
1: Stefanus díjat kapott Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójára színaranyérmét bocsátotta ki. Papcsaládok találkozóját tartották Szerencsen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Szent István könyvhét megnyitóján adták át az idei Stefanus díjakat. A Magyar Kurír beszámolója szerint teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, biblikus teológus részesült az elismerésben. A laudációban Székely János kiemelte, hogy a püspök fontos szerepet vállalt egy olyan egyházi dokumentumok létrehozásában, amelyek a keresztény emberképek mutatják be szentírási alapokon. A díjazott beszédében hangsúlyozta, szeretném a Jóistennek megköszönni, hogy megtanulhattam beszélni, írni, és olyasmiről beszélhetek, írhatok, amit komolyan gondolok. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata a magyar történelem egyik legdrámaibb eseménye volt. Minden egyes áldozat és küzdelem része lett örökségünknek, amely ma is formálja nemzetünket. A viharos történelmünk ellenére is megőriztük identitásunkat, hazánk iránti szeretetünket és büszkeségünket. A Mohácsi csata 500. évfordulója egy páratlan kibocsátást hívott életre. A téma jelentőségét figyelembe véve a veret a legkiválóbb verdei minőségben készült. Előlapján a magyar katonák török túlerővel szembeni küzdelme elevenedik meg, alakjukkal összefonódva a kompozíció részeként emelkedik ki a jubileumi évforduló, tájékoztatott a magyar éremkibocsátó. A hátlapon megjelenő motivumokkal a Mohácsi csata áldozatai előtt róják le tiszteletüket. Az érem különlegességét tovább fokozza, hogy szigorúan limitált példányszámban került kibocsátásra. A görögkatolikus metropólia papcsaládjainak találkozóját tartották május 16-án a Szerencsi bárban. A találkozónak, amelyet a Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szervezett évről évre a görögkatolikus egyház papcsaládjainak, az időpontja és a helyszíne is hagyományos, számolt be a Magyar Kurér. A találkozó a Szerencsi Rákóczi vár színháztermében tartott Paraklist szertartással kezdődött. A közösséggel együtt imádkozott a metropólia három főpásztora, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi és Orosz Atanáz miskolci megyés püspök. Kocsis Fülöp érsek köszöntőjében a családi egység fontosságát hangsúlyozta, melyhez az ilyen találkozók hozzájárulnak. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója előtt tisztelegve a magyarországi ferences világirend képviselőit is meghívta Orosz Atanáz püspök.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 6 óra.
2: Az ima órák liturgiája. Reggeli dicséret következik.
3: Istenem, jaj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Halleluja! Meghozta a boldog örömünk,

Add ismerjük meg az atyát, te általad és egy fiát,

Ó, milyen jó és milyen édes, hogy a te lelked bennünk van, Urunk, halleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virrasztva kereslek. Perált szomjas a lelkem, testem utána deped, mint a puszta kiaszott földje. Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged. Mert irgalmad többet ér, mint az élet, hadd magasztaljon ezért ajkam. Neked mondok áldást, amíg csak élek, a te nevedben tárom imár a kezemet. Mind dús lakomával teljék be lelkem, ajkam ujjongjon, szám dicsőítsen téged. Még fekvő helyemen is rád gondolok, hajnalig rólad elmélkedem. Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem. Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbot szilárdan tart engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó, milyen jó és milyen édes, hogy a te lelked bennünk van, Urunk. Alleluja. Ti források és minden, ami mozog a vízben, zengjetek hála éneket Istennek. Alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké. Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájon, áldjátok az Urat ti egek. Áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői. Áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok. Áldjátok az Urat záporeső és harmat, áldjátok az Urat ti viharok. Áldjátok az Urat tűz és forróság, áldjátok az Urat hideg és hőség. Áldjátok az Urat dér és harmat, áldjátok az Urat fagy és nagy hideg. Áldjátok az Urat jég és hóesés, áldjátok az Urat éjek és nappalok. Áldjátok az Urat világosság és sötétség, áldjátok az Urat villámok és fellegek. Áldja az Urat a száraz föld, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat hegyek és halmok, áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok. Áldjátok az Urat ti források, áldjátok az Urat folyamok és tengerek. Áldjátok az Urat tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat égi madarak. Áldjátok az Urat vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat ti emberek fiai. Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké. Áldjátok az Urat ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat ti az Úr szolgái. Áldjátok az Urat igaz szellemek és lelkek, áldjátok az Urat szentek és alázatos szívűek. Áldjátok az Urat Hananja, Azarja és Misael, dicsérjétek és magasztaljátok örökké. Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt, dicsérjük és magasztaljuk örökké. Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött, dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké. Ti források és minden, ami mozog a vízben, zengjetek hála éneket Istennek, alleluja. Az apostolok különböző nyelveken hirdették Isten nagy tetteit, alleluja. Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében. Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt ujjongjanak.
dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal, citerával, zsoltárt zengjenek neki. Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza. Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvó helyükön. Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben, hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék. Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe, hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Az apostolok különböző nyelveken hirdették Isten nagy tetteit. Alleluja. Atyáink Istene Jézust, akit keresztül

Alleluia, alleluia. Vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, alleluja. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét. Erőszabadított, támasztott minékünk, szolgájának Dávidnak családjából, amint szólott a szentek szájával. Ősidők óta a proféták ajka által megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket. Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy

Neki szolgálatot teljesítsünk. Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk. Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani.

0: akik sötétségben és halálos homályban ülnek. Lépteinket pedig a béke útjára vezérelje. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, alleluja.
1: Erős reménységgel kérjük Krisztus Urunkat, aki a Szentlélek által egybegyűjtötte egyházát, és így imádkozzunk: újítsd meg, Urunk, a föld színét. Urunk Jézus Krisztus, aki a kereszten felmagasztalva megnyitott oldaladból az élő vizek forrását fakasztottad, küldd el hozzánk éltető lelkedet. Újítsd meg, Urunk, a föld színét. Akit megdicsőített az Isten jobbja, és aki az Atya ajándék

0: fikát adta tanítványaidnak. Küldd el szent lelkedet, hogy újjáteremtse a világot. Újítsd meg, Urunk, a föld színét. Te apostolaidnak bűnbocsátó hatalmat adtál szent lelkeddel, roncsd le a bűn hatalmát a világban. Újítsd meg, Urunk, a föld színét. Te, aki megígérted a szent lelket, hogy tanítson bennünket, és eszünkbe juttasson mindent, amit mondtál, küldd el szent lelkedet, hogy eligazítson hitünkben. Újítsd meg, Urunk, a föld színét. Te megígérted az igazság lelkét, aki majd tanúságot tesz rólad, küldd el szent lelkedet, hogy hűséges tanúiddá tegyen minket. Újítsd meg, Urunk, a föld színét. Mondjuk az Úr imádságát. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Istenünk, te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Az Úr legyen veletek, és a te lelkeddel. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.
1: Az imaórák liturgiája. A reggeli dicséretet imádkoztuk.

0: Radio.
1: Mécs László, a Szentlélek ekéi. Hogy angyal kézből bezárult az éden, átok morajlik, forr a föld szívében, s a kéreg tövist, bojtorján terem. Az ember itt vergődött rögre esve, tövis szurkált a lábait sebesre, s kiszúrt a lelke álmodó szemét. És még könnye hull a föld ugar szívére, a Szentlélek már néhány ezer éve jár. Jár a Bojtor János föld felett. Szánt vihar vemhes titkos paripákon, ölében magvan, édes álommákon, s amerre megy, a vakszem mennybe lát. Így jár a földön néhány ezer éve, megtüzesült ember szív az ekéje, s évszázados barázda jár nyomán. Akkor van igazi ünnep, piros pünkösd, mikor egy vaksi, rögre görnyedt bűnöst, szántó, izzó ekéje megérint. Az volt a pünkösd, mikor az a hitványgyáván bújdosó 11 tanítvány a Szentlélek tüzes ekéje lett. Az volt a szántás. Végtelenbe vágtak barázdát minden táján e világnak, és föld és ember újról álmodik.

Revicki Gyula, Pünkösd. Piros pünkösd öltözik sugárba, mosolyogva száll le a világra. Nyomában kél édes rózsa illat. Fényözön hull, a szívek megnyílnak. Hogy először tűnt fele világnak, tüzes nyelvek alakjába támadt. Megoldotta apostolok nyelvét, hirdeti a győzedelmes eszmét. Piros pünkösd, juttasd tiszta fényed ma is minden bánkódó szívének, hogy ki téveg kétségbe homályba, világító sugaradat áldja. Habozóknak oldjad meg a nyelvét, világosítsd hittel föl az elmét, hogy az eszme szívből szívbe szálljon, diadallal az egész világon. Piros pünkösd, szállj le a világra, taníts meg új nyelvre, új imára, oszlasd széllyel mindenütt az éjet, szeretetnek sugara, szent lélek.

A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a lelkipásztori látogatása a Cserrában. Találkozó Campania régió püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel a Székesegyházban, valamint a környezetszennyezés által sújtott családokkal. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde a Cerra városában a térség polgármestereihez és híveihez.

0: Leó pápa beszéde a Cserrában az egyháziakhoz. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Félnapos kampániai látogatásának első állomásán a Szentatya szombat délelőtt a Cserra városának Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a térség püspökei, papsága, szerzetesei közösségével és a környezet szennyezés áldozatainak családjaival. Leó pápa beszéde kezdetén örömének adott hangot, hogy néhány nappal a Pompei kegyhelyének és Nápoly városának meglátogatása után visszatérhetett Campania térségébe. Mint ismeretes, Ferenc pápa már korábban is szeretett volna eljönni arra a helyre, amelyet sajnos a tüzek földjének hívnak, de ez végül nem volt lehetséges számára.
1: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.
0: Ma Leó pápa szeretné megvalósítani az ő kívánságát, megköszönve egyúttal azt a nagy ajándékot, amelyet a Laudato Si enciklika jelentett az egyház missziója számára ezen a földön. Itt ugyanis a teremtés és a helyi szegények kiáltása drámai módon hallatszott a sötét érdekek és a közjó iránti közöny sűrű összefonódásából, amely megmérgezte a természeti és társadalmi környezetet. Ez a kiáltás megtérést követel, állapította meg Leó pápa. Elsősorban azért jöttem, szólt a pápa, hogy felfogjam azok könnyeit, akik elvesztették szeretteiket, akiket a környezet szennyezés ölt meg, amelyet gátlástalan emberek és szervezetek okoztak, akik oly sokáig büntetlenül működhettek. De azért is jöttem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik a rosszal szemben jót tettek. Köszönetet elsősorban az egyháznak, amely felmerte vállalni a leleplezést és a prófétai szót, hogy remény töltse el és fogja egybe az embereket. Leó pápa megvallotta, hogy a pünkös vigíliáján tett látogatása tudatában a Szentírásban olyan szöveget keresett, amely értelmezi és inspirálja is az útját. Így talált rá Ezekiel próféta nagyszerű látomására, akit az Úr olyan élménnyel töltött el, amely a számüzetésben élő nép számára a feltámadás hathatós üzenetének bizonyult. Az Úr keze fölöttem volt, és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezette köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen kivoltak száradva. Isten a kezdetkor, folytatta a pápa, egy kertbe helyezte a férfit és a nőt, hogy műveljék és őrizzék azt. Az egész élet szépség és termékenység volt. Ezt a vidéket régen Campania Felixnek, boldog vidéknek nevezték, mert termékenységével, termékeivel és kultúrájával oly varázslatos volt, mint egy himnusz az életről. És mégis íme a halál, a föld és az emberek halála. Ezzel a valósággal szemben kétféle hozzáállás lehetséges, a közöny vagy a felelősségvállalás.
1: Voi avete scelto la responsabilità. E con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
0: Ti a felelősséget választottátok, és Isten segítségével elindultatok az elkötelezettség és az igazságosság keresésének útján, szólt elismerőleg a pápa. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában, miközben elítélte a halál paradigmáját, egyértelműen bejelentette az új élet csendes betörését. Az igazi emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül lakozik a technológiai civilizáció közepette. Vajon ez lesz-e mindenek ellenére egy olyan állandó ígéret, amely az igazi dolgok makacs ellenállásaként virágzik ki? Leó pápa ennek nyomán arra kérte a térség egyházi embereit, hogy legyenek ennek a makacs ellenállásnak a tanúi, amely újjászületése válik ott, ahol az evangélium megvilágítja és átalakítja az életet. Az Úr új kérdéseket tesz fel nekünk arról, hogyan élünk a környezetünkben, mit tartunk az emberek és intézmények közötti együttműködésről, az oktatás iránti szenvedélyünkről, a munkában tanúsított becsületességről, a hatalom és a gazdaság igazságos elosztásáról, az emberek és minden teremény iránti tiszteletről. Újra élethetnek-e ezek a földek? Legyetek ti magatok a válasz! Egy hitben és elkötelezettségben egyesült közösség, akkor az élet megsokszorozódik, állapította meg a pápa. Ezekiel próféta könyve az Úr parancsolatával folytatódik. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ezekiel engedelmeskedik. Jövendőltem, amint az Úr parancsa szólt, s lám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, én és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. A csoda tehát nem egyszerre történik meg. A próféta bizonyára megdöbben attól, amit lát és hall, de ez még nem elég, még hiányzik valami. Ez ránk is vonatkozik. Továbbra is bízni kell, továbbra is hallgatni kell, továbbra is hinni kell. Azok a döntések, amelyeket hoztatok, az egyházi út, amelyet bejártatok, azok a kicsi és nagy újrakezdések, amelyekkel szembenéztetek a fájdalommal, még nem jelentenek mindent. Ha megállunk, visszafordulunk. Ám az Úr újra szól Ezekielhez. Jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amint megparancsolta nekem, és éltető lehellet száll beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg.
1: Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità.
0: A Szentlélek adjon nektek erőt, kérte a pápa, hogy lássátok felkelni a béke nagy seregét, amely meggyógyítja föld és közösségeinek sebeit. Ne legyen többé pusztító tűz, hanem újra éledő és melegítő tűz, a Szentlélek tüze, amely meggyújtja több ezer férfi és nő, gyermek és idős ember szívét és elméjét, és gondoskodásra, vigasztalásra, figyelemre és igazi szeretetre inspirálja. Különösen ti, akiket a halál sújtott, teremtsetek új életet azzal, hogy gyermekeiteknek, unokáitoknak és szomszédaitoknak átadjátok azt a felelősségérzetet, amely eddig oly sokszor hiányzott. Hagyjátok meghalni a haragot. Legyetek ti az elsők, akik gyakoroljátok az igazságosságot, amelyet követeltek. Tanúskodjatok az életről, tanítsatok a gondoskodásra. Ti pedig felszentelt papok, szerzetesek és szerzetesnők, legyetek ennek a népnek élő tagjai. Mutassátok meg nap mint nap a szolgálat hatalmát, amely lehajol és közeledik, amely megteszi az első lépést és megbocsát. Zárta beszédét Leó pápa az acerrai székesegyházban.
2: Sta terra potesse parla a Lucana ricessa che non ci ha fatto.
3: Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez. A Szent Atya a szombat délelőtt 10:30-kor a Piazza Caliparin találkozott a térség polgármestereivel és híveivel. Beszédében a teremtett világ védelméről, a közjó elsőbségéről, a felelősségről és az erkölcsi megújulás szükségességéről szólt. A pápa a jelenlévő hatóságokat és híveket köszöntve háláját fejezte ki mindazoknak, akik előkészítették a találkozót, majd külön hangsúlyozta, hogy örömmel tér vissza egy olyan vidékre, amelynek szépségét semmilyen igazságtalanság nem tudja eltörölni. Már beszéde elején világossá tette látogatásának fő üzenetét.
1: Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità.
3: Az életben megértjük, hogy minél törékenyebb egy szépség, annál inkább gondoskodást és felelősséget kíván. Majd így folytatta. Ez, kedveseim, jelenlétem fő oka ma Acerrában. Megerősíteni és bátorítani azt a méltóságból és felelősségből fakadó belső megmozdulást, amelyet minden becsületes szív érez, amikor az élet sarjadni kezd, de azonnal a halál fenyegeti. Rámutatott arra, hogy a terredei fuoki elnevezés ugyan nem tükrözi a térség valódi értékeit, mégis hozzájárult ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a bűnözés és a közöny súlyossága, amely teret adott a bűncselekményeknek. Külön köszönetet mondott azoknak az egyházi személyeknek és világi híveknek, akik meghallották Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikájának felhívását. Majd hangsúlyozta, együtt járni, legyőzni az önmagunkba zárkózást, és vállalni a proféciát az ellenállások és fenyegetések ellenére is, ezt kéri tőlünk az Úr. A Szent Atya reménnyel telve szólt a térségről. Ezen a földön jelen van az élet és szembeszáll a halállal. Létezik az igazságosság és érvényre fog jutni. Ugyanakkor világosan figyelmeztetett arra, hogy ehhez döntésekre van szükség. Az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kötelékeitől. A pápa élesen bírálta a közönyt és a beletörődést. Mindig van valamilyen rejtett érdek a beletörődésben, a kompromisszumokban, és a szükséges, bátor döntések halogatásában. Majd hozzátette, a fatalizmus, a panaszkodás és a másokra hárított felelősség az illegalitás táptalaja, és a lelkiismeret elsivatagosodásának alapelve. Ezért határozott felhívást intézett mindenkihez, vállaljuk mindannyian a saját felelősségünket, válasszuk az igazságosságot, szolgáljuk az életet. És kijelentette, a közjó előbbre való kevesek üzleténél és részérdekeinél, legyenek azok kisebb vagy nagyobb méretűek. Ez a föld súlyos árat fizetett, oly sok gyermekét eltemette, gyermekek és ártatlanok szenvedésének volt tanúja. Ennek a fájdalomnak az értéke és súlya arra késztett minket, hogy együtt törekedjünk egy új egyesség tanúságtételére. Ti az újjászületés ideje felé haladtok, amely nem az elfojtás, hanem az etikus cselekvés és az aktív emlékezés ideje, emlékeztette a jelenlévőket a Szent Atya. Beszéde jelentős részében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájára épített. Idézett egy figyelmeztetést a dokumentumból. Az ökológiai kultúra nem redukálható sürgős és részleges válaszok sorozatára. Majd folytatta. Másfajta tekintetre, gondolkodásra, politikára, nevelési programra, életstílusra és spiritualitásra van szükség, amelyek ellenállást formálnak a technokratikus paradigma előretörésével szemben. A pápa szerint a technokrata szemlélet ma is uralkodó.
4: E all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
3: Ez áll a konfliktusok sokasodásának hátterében, amelyek mögött az erőforrások felhalmozásáért folytatott verseny húzódik meg. Minden alkalommal látjuk, hogy a politikai és intézményi hatalomban lévők túl gyengék az erősekkel szemben. Ezután Leo pápa rámutatott. Aktívnak találjuk ezt az olyan technológiai fejlődésben, amely néhányak hatalmas profitját keresi, miközben vak az emberek, munkájuk és jövőjük tekintetében. Ezért hangsúlyozta. Ha a változásra vagyunk hivatva, azt mindenek előtt a tekintetünk megváltoztatásával kell kezdenünk. A pápa különösen fontosnak nevezte a nevelés kérdését. Egy rendkívül erős mondatban így fogalmazott. Lehet, hogy túl nagy ambíciónak tűnik jobb világot hagyni gyermekeinkre, de nem lehet túl nagy ambíció jobb fiúkat és lányokat hagyni a világra. Majd hangsúlyozta. A nevelés mindenki számára elsődleges feladat. Mindannyiunknak van még mit tanulnunk, és hozzátette. Továbbra is tanulni, ez tesz bennünket közösségé. A keresztények számára ez azt jelenti, hogy járják az utat Krisztussal. Minden életkorban egyre inkább és egyre jobban az ő tanítványaivá válni. Leo pápa szerint valódi változás csak mély átalakulással lehetséges. Valódi változás a gazdasági, a társadalmi, illetve a vallási mentalitás megújulásából születik. Majd kijelentette. Őriznünk kell a teremtett világ egészségét úgy, ahogyan saját házunk ajtaját őrizzük, és utasítsuk el a hatalom és a meggazdagodás kísértéseit, amelyek a földet, a vizet, a levegőt és az együttélést szennyező gyakorlatokhoz kapcsolják. A fogyasztói szemlélet kritikájaként így fogalmazott. Mennyi hulladék, mennyi pazarlás, mennyi méreg származott egy olyan növekedési modellből, amely szinte megbabonázott bennünket, és betegebbé, valamint szegényebbé tett minket. Ezért 11. Leó új gazdagság felfogásra hívott. Tanuljunk meg másként gazdagnak lenni. Majd részletezte.
4: Più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
3: Legyünk figyelmesebbek a kapcsolataink iránt, elkötelezettebbek a közjó iránt, hálásabbak földünkért, és nyitottabbak azok iránt, akik közénk érkeznek. A Szentatya rámutatott, hogy ebből a megtérésből kiindulva lehet jó közösségi gyakorlatokat építeni. Olyan embereken és vállalkozásokon keresztül, amelyek tudatában vannak a határoknak, a korlátoknak, nem pedig a felelőtlen jogsértést élik, amelyek a helyrehozatal, nem pedig az invázió logikájára épülnek, amelyek az igazságosságra vágynak a birtoklás helyett. Kiemelte, hogy az emberi szívhez kell közel lenni, és így Istenhez is, aki teremtette. Ami azt jelenti, hogy egy befogadóbb, egységesebb közösségre vágyunk, amelyet kevésbé érint a peremre szorulás és a polarizáció. De a követendő út keskeny, mert bennünk kezdődik ott, ahol találjuk magunkat, nyomatékosította a pápa. Az, hogy képesek vagyunk korrigálni az irányt, minden nap tenni valamit a megszokott szokásaink és előítéleteink kapcsán, amelyekbe belekényelmesedtünk, túllátni a saját kerítéseinken, ami azt jelenti, hogy valóban találkozunk egymással. Ez néha egy emelkedő és rosszul kitáblázott út, állapította meg a Szentatya. A peremre szorulás mindig bizonytalanságot szül. A felfelé vezető út a marginalizáció elleni küzdelem, nem a peremre szorultak elleni küzdelem. Az egész lánc megszakítása, nem csak az utolsó láncszem megtámadása. Ti jól tudjátok ezt, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén Assisi Szent Ferenc jubileumi évére utalva a béke üzenetét hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy a béke a másik emberről való gondoskodásra és a testvériségre épül. Majd így zárta gondolatait. Az a feladatunk, hogy örködjünk, mint az éjszaka őrszemei. Mi lehetünk azok, akik meglátják az új hajnalt.

Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió. Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Csődör Mária.
2: Pünkösd Európa felett. Kedves pünkösdre vágyók, május 24-én vasárnap a Szent Annaréti kápolnánál a Normafa közelében várják a híveket a szervezők. Kemenes Gábor atya, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás. 13 óra 30 perckor kezdődik a rózsafűzér, melyet dicsőítés követ 14 óra 30 perckor. Ezt követően 16 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Isten napjainkban is ki akarja árasztani a szent lelkét, mert szükségünk van arra, hogy újjászülessünk a szent lélekben. Szükségünk van a vigasztalóra, az erő, a szeretet és a józanság lelkére. 31 éve minden pünkös vasárnap megtartják a Pünkösd Európa felett imát. Kemenes Gábor atya évről évre megvalósította, még a legnehezebb években is, és idén is. A koncepció Írországból ered, ahol azt az indítást kapták a karizmatikus testvérek, hogy Európa városaiban a keresztények menjenek fel a hegyre, és onnan imádkozzanak a városukért, országukért, és egész Európáért. Áldják meg a városukat, és kérjék a Szentlélek kiáradását. Kérik együtt, hogy Isten újítsa meg csodáit. Ez a célja ennek az imának most is. Az alkalom csúcspontja 16 órakor kezdődő szentmise lesz, melyben püspökeink, Fábri Kornél és Mohos Gábor megújítják Magyarország felajánlását Jézus szívének és Mária szeplőtelen szívének. Mária Gyűdi pünkösdi főbúcsú. A Boldog Ceferino intézet szeretettel hívja és várja a kedves híveket a 2026. május 24-én tartandó Mária Gyűdi pünkösdi főbúcsúra. Számítanak a roma zarándokok részvételére az egyházmegyei szervezők. Az intézet saját szervezésében 2026. július 4-én tartják meg a Mátra-Verebély-Szentkúti országos roma zarándoklatot. Azt követően 2026. július 18-ára és 19-ére terveznek Nagykállóra lelki gyakorlatot. Ősszel pedig október 16-án Nyíregyházán konferenciára gyűlnek össze. További információt a www.boldogceferinointézet.hu oldalon találhatnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: Hírek.
1: A Jelenések könyvének látomásait bemutató tárlat látható a Szép Művészeti Múzeumban. A Magyar Honvédelem hősei előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei-úti sírkertben. A Fokoláré Mozgalom bánsági barátainak találkozóját tartották Temesváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ciklusok állnak a Színművészeti Múzeum csütörtökön nyílt tárlatának középpontjában. A több mint fél évezredet átfogó időszak apokalipszis vízióit a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének, régi képtárának és régi magyar gyűjteményének anyagából, valamint a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályán és jelenkori gyűjteményében őrzött művekből válogatták, tudósított az MTI. A Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményében számos sorozatot őriznek, amelyek az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyvének illusztrációi. Ezekből 4 sorozatot mutat be a tárlat, mondta el Bodnár Szilvia, a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora a csütörtöki sajtó megnyitón. Szeptember 20-áig látogatható a mintegy 100 művet, Dürertől Kondor Béláig felvonultató kiállítás. A Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A koszorúzás a történelmi folytonosságnak a kifejezése is. A középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket adták Magyarország szabadságáért és függetlenségért, adta hírül az MTI. Az intézet közleménye szerint a sírkert különleges helyet foglal el a magyar történelmi emlékezetben, nem csupán nemzeti panteon, hanem olyan emlékezeti tér is, ahol a magyar szabadságküzdelmek katonái és nemzeti hagyománya kézzelfogható módon van jelen. A sírkertben egymás mellett nyugszanak a 19-20. századi magyar történelem meghatározó alakjai, politikusai, hadvezérei és katonái. Így a temető egyfajta történelmi lenyomata a magyar nemzet sorsfordító évszázadainak. Temesváron rendezték meg május 17-en a Fokoláré Mozgalom baráti regionális találkozóját, melyre a bánság különböző településeiről, Herkulesfürdőről, Oravicbányáról, Resicbányáról, Karánseberről, Új-Moldováról, Temesvárról, Dettáról, Nagyszent Miklósról és Csákról érkeztek a résztvevők. Olvasható a Magyar Kurírban. A programon jelen volt Pár József Csaba temesvári megyés püspök is. A találkozó témája az Istenhez és az emberekhez való közeledés volt. A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központban zajló program bevezetőjében az egység lelkiségének néhány alapvető vonását ismertették. Majd elmekedés és 2 tanúságtétel következett. Bemutattak egy interjút, mely a Fokoláré Mozgalom elnökével készült, végül kis csoportos beszélgetés és plenáris megosztás zárta a találkozót. Sokan részt vettek az esti ifjúsági szentmisén is.
2: Mária Rádió.
3: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Anyám, éhében teszültél egy engem, magasztallak, hogy oly csodáson alkottál. Ez egy olyan ége szakasz, ami szerepel a Zsolozsmárban, és de én nagyon sokáig nem imádkoztam, mert én nagyon haragudtam erre a szakaszra, ugyanis én egy genetikai betegséggel születtem, és most már középsúlyosan beteg vagyok, ez mindig romlani fog. Erre mindent tudok mondani, csak azt nem a csodálatos. Emiatt én nagyon sokat beszélgettem a Jóistennel, hogy hát hogy mondhatnám erre, hogy magasztallak. Hát én ezért nem tudlak magasztalni. Ugyanakkor egy nagyon csodálatos élményem fűződik ehhez. Nagyon sokat szenvedtem ezen a szentelési részen, sokat imádkoztam vele, és egyik alkalommal megértettem, hogy nem úgy alkotott engem csodásan a Jóisten, hogy a betegségem miatt kéne dicsérnem, azért, mert én tudok szeretni, és engem is tudnak szeretni. És mennyi embert látok magam körül, aki képtelennek erre. Azért tudom magasztani az Istent, mert engem úgy alkodott, hogy én képes vagyok szeretni.

0: Jó reggelt kívánunk minden kedves Mária Rádió hallgatónak! 2026. május 24-e, pünkösd vasárnapja van. Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják Zalaegerszegről. A mikrofonnál a két műsorvezető, Gömbös Katalin
1: és Sárközi Violetta köszönti Önöket.
0: A mai témáink az ünnephez kapcsolódóan a Szentlélek kiáradása, illetve ennek két meghatározó jele, a tanúságtétel és a közösség köré épülnek. Ezekben a témákban hoztunk érdekes beszélgetéseket. Tartsanak velünk!
1: A pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az egyház születésének ünnepe. Diekis Virág néprajzkutatót, 9 gyermekes édesanyát kérdezzük várakozásról, ünneplésről, a pünkösdi szimbólumokról és a népszokásokról.
2: A pünkösd az egyház számára a közösségnek a születése. A közösség, amely eddig elbújt, ami eddig csendesen imádkozott és kereste a hivatását, kereste a következő lépést, az most hirtelen megkapja, megtalálja azt, hogy a mennydörgés, lángnyelvek jelennek meg, és az apostolok hirtelen kilépnek és tanúságot tesznek arról, amit ők átéltek. Tanúságot tesznek arról, hogy Jézus meghalt értünk, és feltámadt értünk, és velünk él. Tehát ebben a pillanatban születik meg az az egyház, amiben most mi is élünk. Ebben a pillanatban történik az a történelmi fordulat, hogy a kereszténység elkezd az élet alapvető értékévé válni, elkezdi struktúrálni a mindennapokat. Az Isten kapcsolat az egy megkerülhetetlen forrássá válik, és már nem egy törvényrendszerről van szó, hanem egy élő valóságá válik ez a helyiek életében is, és ezt elképesztően szépen hozta össze az Úr, ugyanis húsvét után az első nagy ünnep volt, az 50. napon a zsidó Szavuot ünnep, amely napon azt ünnepelték a hithű zsidók, hogy megkapták a Tóra tekercset, tehát a törvénykönyvet, a Talmudot, megérkeztek a választott nép megérkezett az ígéret földjére, a teljel méze folyó országba, amit Isten készített a számukra, és ott már az első aratás gyümölcséből ettek, ezzel így véget ért a manna, mert utána már a helyi földnek a terméseit tudták enni. Tehát az első nagy ünnep volt ez húsvét után, amikor rengetegen pont a legmélyebben hívő férfiak és nők mentek föl Jeruzsálembe, és ekkor történt ez a fordulat. Az Úr annyira szépen mélyít el szimbólumokat és ünnepeket, hogy ugye húsvétkor az Egyiptomból való kivonulás, egy fizikai szabadulás helyett a mély, a lelki szabadulás, a Krisztus halála, aki feláldozta önmagát és megvált minket a bűneinktől. És most itt a Szavuot ünnepen a törvény, ami el tudta vezetni a választott népet az Isten útján a teljel mézzel folyó országba, ezt mélyíti el még jobban a szeretet és a szabadság törvénye, a Szentlélek személyre szóló vezetése, amelynek a segítségével ebbe a lelki országba, Istennek a köztünk élő országába, uralmába tud eljutni bárki. És erre kap meghívást ott az egész nép, és sokan élnek is vele, hiszen csak aznap 3000 lélek tért meg és keresztelkedett meg. Szóval az egyház szempontjából rendkívül fontos kiinduló pont a pünkösd, és éppen ezért sok helyen ezt egy közösségi ünnepléssel, egy közösségi várakozással töltik ezt a pünkösdöt megelőző éjszakát, és aztán a pünkösd napján, a karizmák ünnepén, például Budapesten, vagy máshol majálisokkal ünneplik meg, plébániai napokkal, hogy egy kicsit együtt legyünk, és örvendezzünk ennek, hogy mi vagyunk egymásnak, és az Istennek így közösségileg. Nagyon szép a néphagyományban, hogy a megelőző hetet rózsahétnek nevezik, mert még a középkorból is bőven adatolt volt az a szokás, egész az 1700-es évekig, hogy pünkösd napján a karzatról rengeteg rózsaszirmot szórtak le, amikor a kivonuláskor ment ki a nép, és ez jelképezte azt a rengeteg kegyelmet, amit áraszt ránk a Szentlélek, sőt Rómában, a Pantheonban, ami ugye egy nyitott tetejű templom, ott még ma is több mázsa rózsaszirmot szórnak be, és ahogyan azok libegnek le ott a napfényben, olyan erős szimbólum arra, hogy, hogy mit tesz az Isten, és mit tesz a lélek, a szent lélek a mi lelkünkkel, hogyha engedjük, hogy ez a pünkösdi áldás betöltsön minket.
0: És ezen kívül volt-e még a hagyományban olyan kézzelfogható jelennek a készületnek az egyházon belül, ami így felemlíthető, vagy ez most egy újkori törekvés, egy zsinat utáni törekvés, hogy közösségi ünnepünk legyen a pünkösd ismét?
2: A pünkösd az mindig közösségi ünnepként jelentkezett. Csak aztán lassan úgy, az a jelentősége, hogy ez nekünk személyesen jelent valamit, az tűnt el. Tehát inkább ezt kéne újra megtalálnunk, hogy a Szentlélek személyes vezetése, a Szentlélek személyes kiáradása és jelenléte a mindennapjainkban, ez hogy érhető tetten. A néphagyományban például a pünkösd reggeli harmadban való mosakodás, az egy fontos hagyomány volt. Szótlanul, ugye ilyenkor fontosak ezek, hogy befelé fordulva csendben megmosdottak a pünkösdi harmadban, hiszen a Szentléleknek egy fontos szimbóluma a víz. A keresztvíz is, illetve ugye mennydörgést hallottak ott a tanítványok, tehát ez a megtisztító víz, hogy ezzel ők megmosakodtak pünkösd reggelén, ezzel tulajdonképpen a Szent Lelket hívták az életükbe. Aznap falubejáró szokásokat tartottak főleg a leányok. Az eladó lányok a mi van ma, mimi mamázás szokásával köszöntötték a falunak a lakóit, illetve a másik fontos szokás volt a pünkösdi királynő járás, amelynek azonban már nem annyira a keresztény liturgiához, hanem a termékenység ünnephez egy ilyen tavaszi, nyárelői szokásrendbe tartozott ez a ritus elem, a pünkösdi királynő járás, ugye a kendertermés, ami az öltözködés szempontjából nagyon fontos volt, annak az elősegítése érdekében vitték körbe ezt a kis királylányt, de az, hogy a pünkösd piros, tehát, hogy a színe például a piros pünkösd, pünkösd napján piros virágokat vittek például a templomba, és azt onnan hazahozva szentelményként használták később. Szóval a Szentlélek szimbólumai megjelentek az otthonukban, a mindennapokban, de magát az ünnepet, azt inkább pont, hogy közösségi szinten ülték meg.
0: A másik, ami ez elgondolkodtatott egy kicsit, hogy mintha volna egy ilyen nem kiüresedés, csak másféle tartalommal megtöltjük, hogy a karácsony az egy nagyon egyházias népszokásokkal gazdagon megélt ünnep, a húsvét már kevésbé, ott inkább a természet újjászületése, a pünkösdnél meg hát akkor ez szerint a Szentlélekre emlékeztető piros virágokon, vízen kívül, mintha semmi nem lenne, ami vallásos tartalom. Ennek nyomai sincsenek így a régmúltban, vagy kiveszett szokások ezek, vagy megvannak, csak nehezen felismerhetők?
2: A húsvétnál azért van bőven olyan szokás is, ami csak talán mélyebben elrejtve egy kicsit, ami nem pusztán ehhez a termékenység kultuszhoz kapcsolódik, gondolhatunk az Emmaus járásra, a Krisztus keresésre, a rengeteg körmenetre, vírasztásra, nappanézésbe, húsvét reggelén, tehát ott bőven vannak ilyen szokások, amelyeknek egy része egyébként a pünkösdnél is megfigyelhető, például a moldvai csángók, a csíksomjói búcsún a nappanézés szokása, az mind a mai napig megjelenik, ugye egész éjszakás vérasztás után a felkelő napban valamilyen látomást vélnek látni. Önmagában az egész csíksomjói búcsú az egy olyan örömünnepe a teljes magyar népnek határainkon innen és túl, ami

0: rengeteg szokásban hangolódtak ők rá a Szentlélekre. Hogy a természetben ők milyen csodálatos jeleket tudtak megtalálni. És ez nekik valóban rendezte az életüket az, hogy mondjuk most hányszor és honnét füttyögött a kakuk. Mert ők érezték ebben a többletjelentést, hogy ezzel az Isten szól hozzájuk. Mi is előfordul, hogy mondjuk észreveszünk valamit, és ráérzünk, hogy itt most az Isten mond nekünk valamit. Ez a néphagyományban, akik közel éltek a természethez, akiknek ez a csatorna, hogy hogyan tud szólni az Úr hozzájuk, az nagyon tiszta volt, és rengeteg ilyen tudakozódó szokást ismerünk, hogy ha innen károg a, nem tudom, varjú, ha átfut előtted valami, tehát rengeteg ilyen szokás, amire most azt mondjuk, hogy puszta babona. Hogyha intézményesítjük, akkor igen, akkor puszta babona. De amikor egy adott embernek az életében megjelenik egy ilyen pillanat, akkor az igenis lehet jelszerű, akkor az lehet üzenet a Szent Lélektől, és az, hogy mi azt megértjük, és el tudjuk különíteni, hogy ez most valóban egy üzenet volt, vagy pedig csak egy hétköznapi esemény, ez pedig a megkülönböztetésnek a kegyelmi ajándéka felé mutat már. De nem nevezte ezt a néphagyomány Szent Léleknek, nem nevezte ezt isteni vezetésnek, hanem egy belső érzéknek, holott egyértelmű, hogy itt a Szent Lélek működött.
1: A néphagyományokban megtalálhatjuk egyrészt azt, hogy mit szabad, mit kell, nagyjából ezekről beszéltél most, és általában vannak tilalmak is, hogy mit nem szabad akkor, vagy ahhoz az eseményhez köthetően csinálni, vagy tenni. Van-e ilyen tilalom pünkösdél kapcsolatban is a néphagyományban?
0: Az általános ünnepre szóló tilalmak vannak ilyenkor, tehát, hogy teljes munkatilalom mindenkinek, a szemetet sem szabad kivinni, fölsöpörni sem, semmiféle munkajellegű dolgot nem szabad végezni ezen a napon. És ez ebben az időszakban, és pláne úrnapjakor, ami 10 nappal pünkösd után következik majd, ezt nagyon nehéz volt nekik betartani. Ugyanis ez már a szénakaszálásnak az ideje. És mindannyian ismerjük a tavaszi változékony időjárást, várjuk az esőt, hogy most jöjjön a nagy aszályos időszakban, hogyha a szénát kint érte az ivatara mezőn, akkor akár az egész téli szálas takarmány oda lehetett egy fél óra alatt. Tehát nagyon fontos volt, hogy az megfelelően át legyen forgatva, az megfelelően száradjon, de ott van az ünnepnap, amikor nem volt szabad dolgozni. Szóval mind pünkösthöz, mind pedig úrnapjához számos ilyen mondát, tabutörős mondát találunk, hogy valaki azt mondta, hogy jó, úrnapja fakadjon, csak a szénám száradjon, magyarán engem nem érdekel, én kimegyek akkor is, megforgatom a szénát, én na, és akkor csak az ő mezejét vert el az eső, vagy fújta szét a tornádó. Szóval nagyon erős volt az a hiedelem, hogy a munka az megtöri az ünnepet. És ezt érdemes nekünk is átgondolni, hogy nem véletlenül van ott a parancsolatok között, hogy az úrnapját szenteld meg. Ezt nekem is nagyon át kell gondolnom, mert így 9 gyermekes anyukaként, mire elkészítem az ebédet a 11 főre, vagy ha esetleg még a gyerekek, nagylányok, barátja, hőlegénye nálunk ebédel, akkor még többre. Persze nagyon örülünk nekik, de mire ezzel elkészülök, addigra eltelt a fél nap, ezen kívül teljesen elfáradtam. Szóval, hogy hogyan tudjuk megtalálni azt a pihenést, amire anyaként is szükségünk van, hogy az Isten kapcsolatunk az a helyén tudjon növekedni, hiszen ezt sem függeszthetjük föl arra röpke 20 évre, amíg felnőnek a gyerekek. Szóval nagyon ügyesen kell megtalálni az egyensúlyt. A munka akármilyen szép és szükséges és szolgálati jellegű, de mégis munka között, és a pihenés, az ünnepre hangolódás, az odafigyelés között. Na most a néphagyomány ezt úgy oldotta meg, hogy előre főzött. Tehát, hogyha nézzük ezeket a nagy ünnepeket, általában olyan hagyományos ételeket találunk rajta, amit nem aznap kellett elkészíteni. Ezt például nyugodtan elleshetjük.
1: Többször is említettette magad is, 9 gyermekes édesanyja vagy, és én már hallottam tőled előadást húsvét kapcsán, hogy te szereted bekapcsolni a családot, a gyerekeket, a legkisebbet és a legnagyobbat és minden ünnepi készületbe. Hogy sikerül ez a pünkösd esetében?
0: A pünkösd nálunk annyiból nagyon speciális, hogy az egész nagy család, tehát a férjem édesanyja, 4 testvére és az ő családjuk együtt szoktunk pünkösdözni Ordacsehiben, Balatonparton. Úgyhogy ez annyiból

0: Egészen más, mint hogyha otthon pünkösdöznénk, hogy nem érzem azt, hogy olyan családtagokra, akiknek ez nem fakad annyira szívből, én most rákényszeríthetek ott egy olyan jellegű mély liturgiát, amit én szívesen otthon a családommal végigcsinálnék. Mert hogyha kényszerűségből kell részt venniük ilyen lelki programokon embereknek, az inkább ellenállást szül meg rossz hangulatot. Úgyhogy ezért bármennyire is szeretem a pünkösdöt, ez emiatt, hogy nem otthon töltjük, inkább jelzésértékű szokott lenni. Viszek mindig magammal valamit, amivel be tudom hozni a pünkösnek azt a mély lelki tartalmát, amit én nagyon szeretnék képviselni a családunkban, de talán még nem túl sok a többi családtagoknak sem, akik inkább a kikapcsolódást és a töltődést szeretnék ezekben a napokban megélni. Volt olyan év, hogy lángnyelvecskéket vágtunk ki otthon a gyerekekkel, piros, narancs, sárga, sárga papírokból, és akkor a hátára valamilyen szent lélek ígéretet vagy ajándékot írtunk rá, és ebből mindenki húzhatott egyet. Kis hűtőmágnest csináltunk belőle, ha jobban visszaemlékszem, és akkor ebből mindenki húzhatott egyet, és azt hazavihette, hogy na akkor most ez a Szentlélek ajándéka erre az évre. Egy másik évben a szefárd zsidóságtól tanult pünkösdi kalácsot vittem. Az a neve ott ennek a pünkösdi kalácsnak, hogy hét menny kalácsa, mert úgy gondolták, hogy hét szintű a mennyország, és a Szentlélek ugye a legmagasabbik égből, a hetedik mennyországból ereszkedik alá. Hét csíkból van összetekerve ez a kalács, és náluk, ugye, mint említettem, a választott nép megérkezése az új hazába ennek az ünnepasza volt, ezért ők négy részre osztatták ezt a hét menny kalácsot tésztával, és mindegyik cikkelybe a vándorlás során átélt nagy csodák jelképeit tették, szintén tésztából kivágva. Mirjam kutyát, a Tóra tekercset, szóval ilyeneket, ami emlékeztette őket arra, hogy milyen csodálatos úton vezette őket az Isten. És akkor én ezt úgy kereszteltem meg, hogy a Szentléleknek a négy fontos szimbólumát tettem a négy cikkelybe, tehát a szelet, azt ilyen kis hullámos alakkal, az illatos kenetet, ott egy kis kancsó volt a jelkép, a lángnyelvet, és a vízcsepp volt a negyedik, és középre pedig egy pici galambot vágtunk ki szintén így tésztából, és akkor ez volt az ünnepi asztalon a dísz. Az idén pedig tervezem megcsinálni a Bárdos Juli barátnőmnek az ötletét, aki pedig úgy készíti a pünkösdi kalácsot, hogy kinyújtja, és paprikás vajjal hinti meg, édesnemes paprika, tehát ami nem ad hozzá plusz ízt, viszont a színe gyönyörű, azt újra belegyúrja, még egyszer kinyújtja, tehát majdnem mint a leveles tészta, és aztán, amikor ebből egy fonott kalácsot csinál, ilyen gyönyörű, círmos, cirkalmas, piros csíkok vannak a kalácsban. Erre vagyok most kíváncsi, ez lesz a mostani pünkösdi különlegesség.
1: És talán nem szentségtörés, de ahogy a régiek tudtak előre főzni, ugye a lelki előkészület is lehet itt egy jó menekülő útvonal, hogyha maga az ünnep nem lehet olyan vallásos jellegű. Sőt, ha jól tudom, ebben egészen intézményes formát is kitaláltál. Erről egy pár szót, hogyha mondanál nekünk.
0: Igen, azon gondolkoztam el, hogy ugye minden ünnepünkhöz, nagy egyházi ünnephez van egy rákészülő időszak. Körülbelül 30 napos az adventünk, 40 napos a bőti csendesség, a bűnbánat, a befelé figyelés, és 50 napot kaptunk az újjongásra, az örömre, ezzel az új lendületre, amivel eltölt minket a feltámadott Jézustól kapott hatalmas új élet, és a Szentléleknek a kiáradása. És azt figyelem meg, hogy míg azért az adventnek így bőven megvan, hogy hogyan tudunk készülni, a nagy böjtre is rengeteg ötletünk van, hogy mi mindenről mondjunk le, meg hogyan tartsunk bűnbánatot, addig valahogyan, mintha az újjongás, az öröm megélése, az nem jelenik meg ilyen szinten, szinte eszünkbe se jut, hogy most a pünkös, még neve sincs szegénynek. Szóval, hogy eszünkbe sem jut, hogy most erre a pünkösre készülő időszakban élünk, ezt neveztem egy jubiláció 50-nek, hogy a jubiláció az örvendezésnek az időszaka van most. És mindenki, és arra buzdítottam ebben a jubiláció 50 kihívásban az embereket, akik erre jelentkeztek, több százan egyébként, hogy vállaljanak olyan kihívást, olyan ötleteket, mint mondjuk a nagyböjtnél ilyen bűnbánati dolgokat, ami az örömöt, a hálát, a bizalmat, ezeket a nagyon energia és örömteli érzéseket erősíti meg bennünk. Például mozgás, például menjünk ki a természetbe, olvassunk örvendező zsoltárokat, együnk egy kis édességet. Szóval, hogy most találjuk meg azt, ami nekünk tényleg örömet szerez és feltölt. És egyébként ebben a Jubiláció 50-ben egy kis csoporttal, azt hiszem, több mint 10 dolgoztunk benne, elmélkedéseket is lehetett kapni az egyház korai életéhez és a feltámadt Jézussal való találkozáshoz, illetve a végén magára a Szentlélekre vonatkozó szentírási részeket küldtünk még ezen kívül ki hetente, és ahhoz volt egy-egy kis elmélkedés. De hogyha 50 napig nem is tudunk annyira odafigyelni rá esetleg, mert azért ez egy nagyon hosszú időszak minden nap újra megújítani ezt az örvendező lelkületet, de ha valaki végigcsinálja, akkor az már szerintem hosszú távon is meg tudja tartani ezt a belső derűt. De legalább az utolsó 10 napban, tehát a mennybe menetel napjától pünkösdig, ott van egy 10 napos, nagyon koncentrált időszak, amikor átgondolhatjuk, hogy ki számunkra a Szentlélek, hogy az ajándékait hogyan tudjuk felfedezni az életünkben, és a Szentléleknek Szent Pál apostol szerint 9 gyümölcse van. Pont annyi, ahány napunk van mennybe meneteltől pünkösdig. Tehát, hogyha minden nap egy-egy ilyen gyümölcsre, hogy a szelídség, a szeretet, a tisztaság, az önmegtartóztatás, egy-egy ilyen gyümölcsre koncentrálunk egy napig, és azt fedezzük föl az életünkben, és ahhoz kérjük a kegyelmet, és annak örvendezünk, hogy ez milyen szépen bontakozik az életünkben, akkor már úgy tudunk megérkezni pünkös napjára, hogy tudjuk, hogy kinek örülünk.
2: Köszönjük a beszélgetést! Az elmúlt percekben a 9 gyermekes néprajzkutató Diekis Virággal beszélgettünk a pünkösdről. Most egy kis zene következik, az alaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium diákjainak előadásában, utána folytatjuk műsorunkat. Maradjanak velünk!

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják. Pünkösd vasárnap van, sok helyen ekkor részesülnek a bérmálás szentségében, nem csak a hitoktatásban résztvevő középiskolások, hanem a katekumenek is. Erről beszélgetünk két meghívott vendégünkkel, Molnár János atyával és Takácsné Megyeri Saroltával. Előbb azonban hallgassuk meg a nap evangéliumát és annak magyarázatát Molnár János atyától, a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve templom plébánosától.
1: Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk: békesség nektek! Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte: békesség nektek! Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt és így folytatta: vegyétek a Szent Lelket! Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi.
0: Kedves János atya, ma a pünköstkor azt ünnepeljük, hogy az apostolok szűzanyával együtt ültek az emeleti teremben, és leszállt rájuk lángnyelvek képében a Szentlélek. De a mai evangélium nem erről szólt. Hogyan lehet ez?
1: Mivel az evangéliumok nem beszélnek a húsvét utáni eseményeket követően, a Jézus mennybe menetele utáni dolgokról, arról, hogy hogyan is küldt el a Szentlélek, ezt az apostolok cselekedeteiben tudjuk mi is nyomon követni. Az egyház életének szerves része a Szentlélekkel való együttmunkálkodás, és ez az apostolok cselekedetei tárja elénk, hogy mégis hogyan töltötte el az apostolokat a Szentlélek pünkösd napján, amikor heves szélvész zúgását érzékelték, mint hogyha betöltötte volna azt az egész emeleti termet, ahol együtt vannak, a Szentléleknek a kiáradása, és hogy tüzes lángnyelvek alakjában jelent meg a Szentlélek, de a kegyelme az sokkal több volt, mint ezek a látható dolgok. Mi általában így fönnakadunk ezzel, hogy na, akkor lángnyelvek, meg hogy mintha ilyen heves szélvész zúgása, mindaz, ami érzékelhető, de hogy sokkal többről történt itt szó, mert hogy az apostolok életét ez gyökeresen megváltoztatta. Ellenben, amit az evangéliumban hallottunk, az még a húsvétnak az eseményeinek a része, amikor Jézus megjelenik, a föltámadott Jézus megjelenik az apostoloknak, és aztán rájuk lehel, a Szentléleknek a közlése volt ez is. Azonban a Szentlélek ajándékainak a teljességéből ez csak kifejezetten a bűnbocsátó hatalomra tesz utalást, és hogy nem a maga teljességében látjuk itt kibontakoztatni mindazt, amit a Szentlélek működése eredményez az emberekben és az apostolok életében, ez kifejezetten Jézus itt a bűnbocsátó hatalomról, a Szentléleknek azt a tevékenysége, ami az egyházban jelenik meg, a bűnök bocsánatáról beszél.
0: Azért én ezzel többször elgondolkodok rajta, hogy Jézus azt mondja: ne féljetek, békesség veletek, küldelek titeket, és mégis eltelik 50 nap. Mivel telt ez az 50 nap? Mit ünneplünk aztán pünköstkor, hogy az apostolok kiálltak a nép elé?
1: A húsvétnak a titka, amikor az apostolok fülébe jut, hogy Jézus föltámad a halálból, ez az ő életükben először is a személyes hitben való növekedést kellett, hogy elindítsa. Ez az 50 nap, ami eltelt, persze ez egy csodálatosan szép dolog, hogy mi azt mondjuk, hogy hát akkor miért nem indultak, de a személyes hitben való növekedésüknek ez egy nagyon meghatározó része volt. 40 napon keresztül Jézus megjelent nekik, és újra és újra bizonyította, hogy él. Ugye ezt a Úrunk mennybe menetelének a vasárnapján ezt éltük meg, éltük át, hogy akkor Jézus bizonyítja nekik, hogy akkor ő föltámadt és él, és hogy bizony ezt nagyon kellett bizonygatni, mert újra és újra bennük is ezek kételyeket ébresztett, hogy akkor hogy is van most az egész történet, és hogy az, hogy mennybe menetelkor Jézus azt mondta az apostoloknak, most akkor menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot 11 embernek az életében, azért ez biztos, hogy vagy egy ilyen lehetetlen küldetésnek látszott, és akkor ezzel megbarátkozni ezzel a gondolattal, szerintem az a 40. naptól, a Jézus missziós parancsától elkezdődően az a 10 nap még mindig nagyon kevés, hogy én azt gondolnám, hogy nagyon ügyesek voltak, hogy megbarátkoztak ezzel a gondolattal, és hogy nem csak saját magukra kell számítaniuk, hanem akkor a Szentlélek fogja vezetni őket, hogy erre a küldetésre felkészülni, szerintem igenis fontos azt az időt az apostoloknak adni, hogy ez nem tétlenséggel telt el, hanem felkészülni olyanra, hogy nem tudjuk, hogy hogyan lehetséges ez, elmenni az egész világra és hirdetni az evangéliumot, de majd képessé tesz bennünket. Az a Jézus, akinek a feltámadásában már erősen tudunk hinni, akkor majd ezt is megoldja, és megígérte Jézus, hogy küld majd neki, akkor majd, ha őt elküldi, akkor majd ő megtanít minket, hogy hogyan kell ezt megcsinálnunk. Én az abszolút biztos vagyok ebben, hogy az apostoloknak jól jött ez a fölkészülési idő.
0: Köszönjük Molnár János atyának a mai nap evangéliumát és annak magyarázatát.
2: Pünköstkor ugye bérmálásról, bérmálkozásról és a katekumenátusról beszélgetünk. Akkor mennyien voltak azok itt Zalaegerszegen, akik részt vették a bérmálkozásban, illetve a katekumenátusban?
1: Csak a saját plébániámról tudom mondani, mert hogy Egerszeg viszonylatában, hála Isten, a többi plébánián is van felnőttek felkészítése a szentségek vételére. Itt a mi plébániánkon az idei esztendőben valahogy úgy jött össze, hogy az átlagosnál szerintem most magasabb volt a létszám. 14-en voltunk ott ezeken az alkalmakon, a felkészítőkön. Nem mindenki kérte most így a felnőttek közül a szentségek vételét, mondvá, hogy ő neki most még kell idő a felkészítésbe, de mondjuk az, hogy ha ez a létszám így mondjuk így fixre vehető, jóval magasabb, mint az előző évben például, hogy most ez hogy jött így össze, ez azért nem hinném, hogy amiatt, hogy most aztán mindenki hitre ébredt, és most nem tudom, milyen katartikus dolgok történnek.
2: Talán hallanak egymástól arról, hogy itt jó képzés van, vagy jó hitoktatás, és hogy ebbe felnőttként is érdemes bekapcsolódni.
0: Esetleg a zalaegerszegi városmisszió, vagy, tehát hogy most azért az elmúlt években nagyon sok olyan felület volt, ahol az egyház kilépett a városlakói elé.
1: Én csak bízok ebben, majd a Sáréné mindjárt elmondja, hogy ő honnan hallott erre az egész. Bízok abban, hogy tényleg ez a sok-sok olyan nyitott program, amire mások is megvannak szólva, hogy ez is célba tud élni. Egy dolgot hadd szabadjon kiemelni, amit abszolút látok, a személyes meghívás. Nem én, hanem emberek megszólítanak másokat, hogy látom, hogy te az életed, hogyha te téged érdekel, van egy ilyen lehetőség, el lehet jönni. Szóval ez a fajta meghívás, hogy hívek mondják el az körülöttük élőknek, és az ismertségi körükben élőknek, hogy akkor van ilyenre is lehetőség, és hogy ennek a híre már mondjuk az, hogy egyre jobban elterjed, hogy van lehetőség felnőttként is. Mert azért ez nem egy általános információ, hogy hát gyerekként esetleg elmaradt valami, akkor felnőttként ezzel hogyan lehetne tovább lépni. És talán Sári néni, ön is így hallotta meg ezt a történetet.
3: Igen, így hallottam meg tőled. Egy nyomtatás alkalmával mondtam, hogy milyen nagy örömért, hogy tavaly, hogy itt voltam a bérmáláson, meg az követő misén. És hát annyira megszállt, vagy annyira befogadtam azt az érzést, mint hogyha én is bérmálkoztam volna. És aztán akkor János atya rögtön mondta, hogy hát van erre lehetőség a katekum keretében, és akkor kaptam egy jelentkezési lapot, hazavittem, kitöltöttem és le is adtam, és október közepén indult ugye a katekum, és nagyon kedves kis közösségé alakultunk tényleg ott. Annyira jól éreztük magunkat a két hetenkénti összejövetelen, mi elmondtuk, hogy akkor mi volt, mit éreztél, volt-e hatása az imádságnak, meg a szentírás olvasásának, tehát valóban nagyon felkészültünk rá, úgy hetenként újra, és az első nem voltam itt, és jaj, mondom, nem tudom, hogy mi a lecke, hogy mit kell, mivel kell készülni. És mondta, hát nem kell készülni, de aztán én a Máté evangéliumát végig kijegyzeteltem, úgyhogy egy hét alatt, és akkor mentem, akkor Lukáccsal is foglalkoztunk, János evangéliumát nagyon szerettem, és hát maga az ünnepség, a bérmálás.
2: Sárika néni, amikor beiratkoztál erre a képzésre, akkor a családtagjaid, a gyerekeid mit szóltak hozzá?
3: Igen, jó. Az unokámnak mondtam, hogy ő 11 éves, a Boldi mondta, hogy ő is fog majd bérmálkozni, egy-két év múlva, nem tudom, hetedikben, vagy mikor, nem tudom, mikor bérmálkoznak. De mami, tényleg te bérmálkozol? Igen, mondom, elmondom, mert nekem az hiányzik, tudod, nekem a gyerekkoromban ez elment.
2: Sárika néni, ha csak egyetlen egy dolgot kiemelhetnél ebből a katekumenátusból, amire jártál majdnem egy évig, igen, mi lenne az az egy dolog, ami nagyon-nagyon megfogott téged? Vagy esetleg azt mondod, hogy hú, ez egy olyan ismeret, amit eddig nem tudtál. Igen, most nagyon pedig nagyon jó dolog, hogy megtudtad.
3: Hú, de jó volt. Igen, nagyon jó volt, mert ismeretileg nagyon sokat kaptam. Ugye rendszereztük az egész vallási evangéliumokat, a katekizmus véges végig, és annyira egyrészt a tudás megkaptam, tehát a rendszert, hogy hogy smint, mi, hogyan épül, és miből fakadt meg. Hát azok a gyönyörű Jézus idézetek, amit Jézus mondott, az evangélisták, akik leírták az evangéliumokat, amellett meg a másik pedig, hogy barátságot. És az, hogy tényleg igényem van arra, hogy reggel felébredek, és már imádkozom.
1: Ezek a találkozási alkalmak így két hetente, ahhoz már az elején fixáltuk, ahhoz nagyon kevés, hogy mindenről kimerítő, mély ismereteket szerezzünk.
2: Ez mindenütt egy év? Vagy van, ahol ez hosszabb?
1: Úgy tudom, hogy még itt Egerszegen is van olyan plébánia, ahol két éves ciklust megtartották, hogy itt örülök annak, hogy egyáltalán erre tudnak vállalkozni felnőttek, hogy na akkor, akkor egy behatárolható egy éven belül meg lesz akkor a bérmálásuk, vagy éppen bármelyik szentségvétele. Szóval visszakanyarodva arra, hogy már az elején tisztáztuk, hogy képtelenség ezekbe az alkalmokba mindent belesűríteni. Szempontokat tudunk, impulzusokat, gondolatokat, és aki amennyit tud még maga így hozzáolvasni, Székely János püspökatyának a könyve a Hitkapuja, illetve a Tomkának a könyvét, a Bevezetés a keresztény életbe, azt tudtuk így akár fejezetekből, vagy nagyobb témakörökből, onnan tudtunk meríteni, de ahogyan Sári néni mondta, igenis volt szentírásolvasás ezeken az alkalmakkor, hogy kiemelt részleteket, akár Jézus példabeszédeit tematizálva, vagy éppenséggel egy-egy csodája, vagy nagyobb egység a Szentírásból, ami valahogyan kapcsolódhat esetleg az akkori témához. Szóval megpróbáltunk akkor ilyen formán is, aztán de szerintem sok minden múlott azon, Sárli néni, hogy önnek is fontos volt az, hogy újabb ismereteket szerint, és akkor otthon képezték még. Utána olvastak dolgoknak.
3: Olyan jó volt ilyenből olvasni, mert ugye ilyet hol vegyek meg? Tudod? És az
1: bűnbánat szentségére, vagy bűnbocsánat szentségére való felkészülés, ennek a Lyukat könyv sorozatnak van egy kiadása, ami kifejezetten csak a gyónásra készít fel. Lelkiismerő vizsgálat van benne, szempontok egyáltalán a gyónás szentségéről, és hogy tényleg ezeket a könyveket így előszeretettel tudjuk ajánlani ilyenkor.
2: Amikor középiskolások készülnek a bérmálásra, akkor ők egy meghatározott tanmenet szerint, de mindenki ugyanazt végigcsinálja. A katekumenátusban nyilván az a nehézség, hogy más-más idő szakában kerül be az ember ebbe a képzésbe egyrészt, másrészt pedig más-más a hitének az elmélyülésében más-más szakaszon van. Van, aki keresztség előtt áll, van, aki első áldozás előtt, és van olyan, akinek mindez már megvan, már csak a bérmálkozás jelenik. Ezt hogy lehet kiküszöbölni?
1: Azért azt is szeretném így elmondani, én ezt érzékelem a fiatalokkal való foglalkozásban, na, a 9-ben van a bérmálás, 9-eseknél, és ott is érzékelem azt a fajta eltérő háttérrel rendelkező, akár addigi életükben megmutatkozó dolgokat, hogy aki vallásos családból származik, ő ennek vagy az értékét, vagy az árnyoldalát hozza. Van, aki úgy érzi, hogy ő túl lett tolva már, és hogy neki ez már sok volt, és hogy na akkor hogyan is lesz ez neki személyes hite. Van, aki meg az abszolút nihilből jön, pedig fiatal még. Tehát, hogy van olyan, akinek a szülei nem vallásosak, de ő meg igenis érdeklődő és kíváncsi. Tehát ott is van azért, de ahogyan igen, te is mondtad, azért a katekumenátusban sokkal jobban kijön az, hogy az eltérő életkori különbségek, az eddigi élettapasztalatok és a vallásos ismerettel való találkozás is, meg egyáltalán a keresztény élettel való találkozás, hogy most mondom így, hogy Sári néni, ő itt van mindig a templomban, jár rendszeresen szentmisére, csak a bérmálás szentsége eddig még nem volt az övé. De ő neki volt már alapban egy vallásos tapasztalata, hogyan él az egyházi közösség. Ugye? Ő ebben benne van. Míg volt olyan katekumen, akinek aztán tényleg nem. Hogy eddig ő nem járt templomba, vagy nem voltak meg neki ezek, és hogy ő, például aki most volt keresztelkedő, őt a gyermekei vitték közelebb a Jóistenhez, és kezdett el érdeklődni, hogy akkor ez most micsoda. De nagyon nagy a szórás tényleg itt a katekumenátusban.
2: A pünkösd akkor az a közösség, tehát az egyház alapítása vagy megalakulásának az időszaka is. És nyilván itt felmerül az a kérdés, hogy azok, akik most megbérmálkoztak, akár a katekumenek közül, akár a fiatalok közül, bevonhatók-e a közösségekbe?
1: Bevonhatók lennének. Ha ők is úgy gondolják, meg a hívek, akik már benn vannak az egyház közösségében, hogy ők is nyitottak erre. Szóval ennek a két kereslet kínálatnak nem tudom, találkoznia kellene azért valahol, mert néha úgy látjuk, hogy a templomba járó hívek sem érzik azt, hogy ja, hát akkor őket is be kellene csatornázni, se a katekumenek mondjuk nem érzik azt, hogy ja, hát akkor lehetne még mélyíteni ezt a fajta közösséget. Ez, hogy hogyan lehetne jól, persze habitus kérdése is, hogy ki az, aki jobban szeretne aktivizálódni, van, aki csak egyszerűen a személyes Isten kapcsolatát szeretné mélyíteni, tehát van ebben azért ilyen fajta is, de szerintem nem egészen világos, és megint csak azt szeretném elmondani, hogy a pap szerintem itt is az van, hogy megfeszülhetek itt, akármit is csinálok, hogyha a hívek azok, akik na, elhívják, hogy gyere el velem, akkor gyere el a mi közösségünkbe. Például ezt is úgy látom, hogy sok közösség nem érzi magát elég erősnek ahhoz, hogy újakat befogadjon, mert hogy akkor ha megint újra alkalmazkodni, megint újat megismerni, szóval ez biztos, hogy nagyon nehéz. Mindenkinek föl van adva a lecke. Az újoncnak is, aki most ismerkedik a hittel, meg azok is, akik már régebb óta közösségben vannak, de szerintem most akkor visszakanyarodva így a szentírási részhez, hogy azért ott ha csak Szentpálra gondolunk, nagyon sokan gyanakodva nézték, hogy ki ez az új elem, meg biztos csak azért jön, egész eddig ellenünk volt, most aztán, szóval ez biztos nagyon nehéz volt régen is, az ősegyházban is, hogy az újakat hogyan kell beintegrálni, bevonni, beépíteni, egyáltalán elfogadni. Meg az újoncnak is nagyon nehéz lehetett az, hogy egy teljesen új életformára kellene átszoknia.
0: Illetve, hogy becsatornázódjon az eddigi közösségekbe. Nagyon örültem annak, hogy itt is a Szentlélek váró ima 9-ed is működik, hogy régen azért ez nem volt annyira magától értetődő, hogy a pünkösdre is felkészülünk, hanem megvolt a karácsony előtt az advent, húsvét előtt a nagybőjt, pünkösd előtt meg a semmi. És hogy ahogy így hallgattam az elmélkedéseket így az elmúlt napokban, és így végignéztem a híveken, hát volt egy ilyen kis szurkáló gondolatom, hogy ugyanaz a 8-10-15 ember, aki egyébként is mindig itt van a misén, vagy ezen azon, és hogy így elmormoljuk ezeket az imákat, de hogy valóban életté válik-e bennünk, hogy igen, a közösségek talán nem érzik magukat elég erősnek az újításra, hogy ez is a pünkösdnek a lényege, hogy a meglévő közösség is valahogy átadja magát a léleknek. Ezt hogyan lehet elősegíteni, hogy a közösségek így egymásba átszövődhessenek?
1: Olyan kérdés ez szerintem, amire válaszolni tudok, de megválaszolni, vagy megfejteni biztos, hogy nem tudom. Talán akkor nem szabad belefáradnunk abba, hogy próbálkozunk újra és újra. Mindenféle lehetőséget meg kell ragadni arra, hogy akkor valahogyan bekapcsolódjon mindenki, akik már benn vannak, ők még tudatosabban éljék meg. Azért mondom így, hogy már tettetek utalást, hogy volt kismillió program már eddig is, ami azért egész új kereteket is ad lehetőséget annak, hogy akinek az a fajta lelkülete inkább, vagy lelkiség, ami közel áll hozzá, akkor abba is nyitottá legyen. Mondom, nem akarom túl bőlére ereszteni, csak tényleg, hogy hogyan lehetne, nem szabad belefáradnunk ebbe. Újra és újra lehetőséget kell teremteni, megnyitni az alkalmakat erre, és mondom, a személyes megszólítás az, amit ha én mondom, az lepattan sokakról. Ha egy másik hívő hívja a hívőt és keresőt, annak hisz, elfogadja, és azt mondja, hogy jó, akkor te miattad, csinálom. Amúgy különben, hogy ha nem a mint a János atya és mint pap, hanem mint ismerősöm, annak én is, ha mondom, akkor talán oké. De ha így, hogy na most kihirdetek egy programot, az szerintem kevés lesz.
2: Köszönjük a beszélgetést. Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben beszélgetést hallhattak Molnár János atyával, zalaegerszegi plébánossal és Takácsné Megyeri Saroltával a bérmálkozásról és a katekumenátusról. Most zene jön, majd a hírek következnek, utána visszajövünk. Maradjanak velünk.

0: Hírek.
1: Székely János püspök a csíksomlyói búcsún. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Pünkös szombatján több százezer zarándok gyűlt össze a csíksomlyói nyerekben, ahol a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A búcsú idei mottója Szent Maximustól származott, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szentmisén jelen volt többek között Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Marton Zsolt váci püspök, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök és Áder János volt államfő is. A kegyhely ferences őrei és az egyházi vezetők egyaránt arra hívták a híveket, hogy a hitben megerősödve térjenek haza. Székely János püspök homiliájában hangsúlyozta, Európa és a magyarság jövője csak akkor épülhet újra, ha az emberek Krisztus kezébe kapaszkodnak. Székely János püspök atyát hallják.
2: Kedves zarándokok! Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam, tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni, egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok, és a szívetek kapuja a rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkű apostolok.
1: Kedves hallgatóink, hírkommentünket hallották, köszönöm figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak továbbra is ezen a nagyon szép napon velünk. Áldott pünkösdöt kívánok!
0: Napindító. A Mária Rádió reggeli magazin műsora.

0: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió napindító műsorát hallják Zalaegerszegről. A keszthelyi Helikon, mint kulturális esemény, lassan 200 éves múltra tekint vissza. Az alapító gróf Festetics György 1817-ben szervezte meg első alkalommal a helikoni ünnepségeket a helybéli gimnázium, a Georgikon és a zeneiskola tanulóinak, valamint a kor jeles dunántúli íróinak, költőinek részvételével. Az ünnepségek Festetics halálával 1819-ben megszakadtak, felújításukra a 20. század első felében tettek először kísérletet, másodszorra 1958-ban három keszthelyi lokálpatrióta kezdeményezésére iskolai vetélkedőként élett újjá, majd többszörös átalakulás után napjainkban az alapító szándéka szerint kulturális ünnepség keretében versengenek 20 kategóriában Dunántúl középiskolásai. Köszöntjük akkor most itt a körünkben Gyutainé Kis Gabriellát, kórusvezetőt, a zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium énektanárát, és Verő Rékát, Szabó Örst és Gyutai Bibort, akik mindnyájan szép sikert értek el ezen a rangos versenyen most 2026-ban. Akkor először, Gabi, téged, mint a kórusvezetőt kérdezzek arról, hogy mégis mit kell tudnunk erről a Helikon ünnepségről? Miért olyan jó ez, hogy te most már 9. alkalommal veszel ezzel részt a kórussal?
1: Hogy nekem miért jó, akkor először arról beszélnék. 2 évente rendezik meg ezt a nagyon rangos fesztivált, ahol a gyerekek nem csak azt mutatják meg, hogy milyen ügyesen énekelnek, milyen ügyesen verselnek, milyen ügyesen szerepelnek a hangszereken, hanem azt is, hogy hogyan készülnek ők 2 évente erre az alkalomra. A kórus mindig nagyon várja ezt a Helikont. Ez egy 3 napos program, ahol túl azon, hogy egy nagyon szép szereplés van, utána koncertekkel várják, megnézik egymást, megnézzük, hogy hogyan szerepel, hogyan játszik hangszeren, hogyan énekel, hogyan versel. Aztán este elmegyünk a koncertekre, éjszaka beszélgetünk a szálláshelyen. Szóval ez a 2,5 nap, ez arról szól, hogy csapatot építünk, közösséget építünk, ismerkedünk, más munkájába, műhely munkájába belelátunk, tapasztalatokat gyűjtünk. Tehát egy minden szempontból azt gondolom, hogy egy nagyon értékes 2,5 napot tudunk itt eltölteni.
0: Még mielőtt a kórusról kérdeznénk, azért azt hadd kérdezzük meg, hogy Zrínyi Miklós Gimnáziumból több kategóriában is részt vették gyerekek ezen a versenyen. Mik voltak ezek?
1: Igen, a kórus kategóriában, idén a női kari kategóriában indultunk, komoly zenei hangszerszólóban indult 2 diákunk is, könnyű zene zenekar kategóriában, aztán vizuális kultúra kategóriában, ahol fotókat küldtek be a gyerekek, illetve vers és prózamondás kategóriában, igen, és még a népzene kategórián belül a népdal kategóriában is volt indulónk, tehát ez egy nagyon szép mezőny, azt gondolom.
2: És ha jól tudom, minősítés nélkül senki nem jött haza.
1: Így van, mindenki nagyon-nagyon szép minősítést szerzett, vers és prózamondónk Levente nagyon szép aranyminősítést hozott haza, mi pedig minden más kategóriába szintén nagyon szép ezüstöt kaptunk.
0: A kórusról akkor azt kérdeznénk meg, hogy hogyan is épül fel, mennyien vagytok. És a legfontosabb kérdés, hogy hogyan választatok műveket, amiket elvisztek erre a rangos eseményre?
1: A kórusban 35-en vagyunk idén, illetve van 3 fiunk is, tehát így igazából 38-an.
0: De őket itthon kellett hagyni.
1: Igen, őket itthon kellett hagynunk, mert vegyes karhoz kevesen vannak, így aztán ugye női kari kategóriában vagyunk, és azt kell mondjam, ez most már egy nagy létszámnak számít, és sajnos inkább kevesebben. Mi most így azt gondolom, hogy nagyon szép létszámmal vagyunk, hogy a művekkel hogyan készülök, ez sokszor meghatározza azt, hogy milyen a kórus összetétele, milyen egy szopránunk, mennyire tud magasat énekelni, mennyien vagyunk az alban, milyen alapot tudunk adni, mennyire biztos hangok vannak egy mezzóban, tehát milyen nehézségű műveket választunk, az ez nyilván meghatározza. Azt, hogy milyen zenetörténeti korszakból, azt valahol meghatározza a kiírás is, mert minimum 2 zenetörténeti korszakból kell, hogy válasszunk műveket. Magyar nyelvű műnek is, magyar zeneszerzőtől is kell, hogy legyen ebbe a negyedórás etapba 2 zenemű, tehát ez valamennyire meghatározza, és hát azért úgy állítja össze minden karvezető a műsort, hogy mutassa meg az elején a kórus a hangzását, tehát vagy egy szólamú művet, vagy egy népdalcsokrót, vagy egy kánont, aztán esetleg egy könnyedebb reneszánsz motettát, vagy madrigát beletesz, a bátrabbak nyilván kodálybortokot, amely egy kicsit nehezebb is beletesznek, aztán aki kicsit vagányabbak, akkor azok beletesznek egy kicsit könnyedebb hangvételőt, bár a zsűri azt annyira nem szokta preferálni, de lehet.
2: Mi ennek a majdnem 2 évtizedes részvételnek a tapasztalata, hogy a jól bevált kórusművek azok, amik jó minősítést hoznak, vagy inkább érdemes kutakodni ismeretlenebb művek iránt?
1: A jó minősítést az mindig egy jó hangzású kórus kapja. Tehát ott nem a műveket értékeli semmiképpen, hanem a kórusnak a hangzását. Mi is vittünk idén egy reneszánsz madrigált, ami nagyon közismert, nagyon sok helyen éneklik, ez Vecchinek a Naked Zeng című madrigája, és belefutottunk abba, hogy a zsűri egyik kedvence. Tehát tiában én is gondoltam azt, hogy jó, hát ez majd lehet, hogy lerágott csont lesz, és talán majd meg is jegyzik, hogy hát ezt már olyan sokszor hallottuk, de azt jegyezte meg a zsűritek, hogy ezt ő mennyire szeret, és milyen jó volt ezt hallani. Úgyhogy én is úgy próbáltam a műsort összerakni, hogy egyrészt ugye látik, hogy mennyi időnk van erre. 4 művet éneklünk, akkor abban lehet egy olyan, ami tényleg nehezebb, több időt kell elfordítani, legyen benne olyan, ami nem olyan túl nehéz, de mutatós, kifelé, és akkor legyenek benne, ahol megmutatjuk a szép hangszínünket egy könnyedebb műfajban.
2: A kórustagokhoz fordulok. Mi indított titeket arra, hogy részt vegyetek egy ilyen projektben?
3: Hát én alapvetően kiskorom óta szeretek énekelni, édesanyám énektanár. Igazából alapvetően mindig is az életem része volt a zene, és mikor a gimnáziumba bekerültem, Gabi néni egyből meg is keresett, hogy csatlakozzak a kórushoz. Úgyhogy én most ugye 5 évet jártam így az iskola énekkarába. Számomra mindig felüdülés volt próbákra járni, még akkor is, hogyha csak szólam próba volt, vagy hogyha éppen nem volt kedvem, de tudtam, hogy vissza kell mennem a suliba, mert tényleg számítanak rám, és az én hangom is kell. Így a helikonokkal zárni minden évet egy óriási élmény, és egy örök emlék marad, én úgy gondolom.
4: Biborta?
5: Hát én szerencsére olyan helyzetben vagyok, hogy Gabi néni az édesanyám. Ha szabad így mondani, nekem nem is volt más választásom, hogy én ebbe belekerüljek. Nagyon hálás vagyok érte, mert egy olyan biztos pont lett a mindennapokból kórus, és egy olyan közösség alakult ki, amit szerintem sose fogunk elfelejteni, mert mindig nagyon jó hangulatba teltek a próbák, mindenki nagyon mosolygós volt, vidám, úgyhogy tényleg ez egy szuper lehetőség a diákoknak, és reméljük, hogy mindenképpen tovább viszik az iskolában.
2: És ti abban a szerencsés helyzetben vagytok, hogy 5 évet jártatok a gimnáziumba, tehát ez a 3. helikon, amin részt vehettek. Mik a legjobb emlékeitek erről a rendezvénysorozatról?
3: Talán az, amikor az ember úgy egész nap ott van, és hogy teljesen belefeledkezik abba, hogy ő másik városban él, és hogy olyan, mint hogyha az a város kezdte is az övé lenne, és hogy úgy mozogott reggeltől estig, mint hogyha az ő világa lenne, és hogy járja a különböző helyszíneket, meghallgatja a barátait, összefut régi új ismerősökkel, talán ez ugye a legemlékezetesebb számomra.
5: Nekem meg talán mindig a fellépés előtti pillanat, hogy ott annyira egybe van a kórus, és mindenki azon izgul, hogy mikor fogunk fellépni, és hogy hogyan fog sikerülni, illetve miután lejövünk, hogy az a megkönnyebbülés, hogy ezt is megcsináltuk, és mindenki olyan mosolyjal jön ki az arcán, hogy igen, sikerült, és hogy milyen jó volt, úgyhogy nekem mindenképpen a fellépés.
2: Őrs, te másodszor vagy, és nyilvánvalóan más kategóriában indultál. Neked mit jelent a Helikon ünnepségen részt venni?
4: Ugyebár én az előző alkalommal, amikor

0: mindenkinek ugye megvolt a saját szerepe, szövege, és arra emlékszem, hogy ott ilyen reggeli próbákat kellett beiktatni, ilyen nulladik órákban, meg hát azért ennek sok készülés benne volt abban az idejében is, csak így most két fővel azért nyilván könnyebb összehozni. Szerintem könnyebb így próbálni két emberrel. Nekem az különösen is anyámény volt ott színpadon lenni. Nem nagyon volt semmilyen múltam ezzel kapcsolatban, hogy én játszást, tehát ahhoz bármilyen közöm lett volna, azt gondolom. És az idei Elikon pedig ugye a Régával duettben léptünk fel. Ugye ő fiúlán játszott, én pedig zongorán. Egy éve talán, hogy elhatároztuk, hogy elindulunk, és nyáron kezdtünk el készülni rá. Szerintem a nyár végén nagyjából azóta. Magát a próbákat én őszintén személy szerint nagyon élveztem. Tehát még ezelőtt soha nem léptem fel így páros produkcióban, zenei téren. Úgyhogy ilyen szempontból nagy élmény volt nekem. Már maga a készülés is. Ezt a darabot egyébként már többször előadtuk, és szóval itt a Helikonon is már mondhatni, hogy bejáratott volt ez a darab. Ennek örültem, hogy legalább így már valamilyen szinte rutinnal tudtunk oda a színpadra lépni. És a végére szerintem magam részéről jön a darabot, azt így tényleg, hogy mondjam, tehát azért át tudtam én is jól élni. Ugye próbák során is.
1: És ki segítette a ti felkészüléseteket?
2: Igazából én 6 évig jártam zeneiskolába, és a vizsgát tettem a 6. év végén, és utána úgy döntöttem, hogy nem folytattam a zeneiskolai tanulmányaimat az iskola miatt, meg ugye az énekkar miatt is, meg úgy nagyon sok lett volna a héten a próbák. Így igazából zeneiskolából nem kaptunk segítséget, mivel Örsi is már abba hagyta a zeneiskolai tanulmányait.
1: Hanem akkor ezt így magatoktól? Ez azt jelenti?
2: Igazából a saját elhatározásunk volt, hogy így induljunk, és a saját szabadidőnkből áldoztunk arra, hogy ez össze, ez a produkció összejöjjön.
1: Ó, hát akkor ez, ennek így különösen nagyon szép fénye van szerintem ennek az ezüst minősítésnek. Egyébként Gabi, egy kicsit még hozzád visszatér, vagy a, és akkor a többi fesztiválon elinduló gyereketekről is elmondható az, hogy több olyan is volt, akinek nem volt felkészítő tanára, hanem saját maga eldöntötte, hogy ő ezen szeretne részt venni, maga készült.
3: Hát Vesmondónak volt felkészítője. A Kata, a fotósunk, szerintem ő teljesen magától, tehát amitől hittem, mondom, nagyon ügyes fotói vannak, kiállítása is volt már az iskolában, tehát ő biztos, hogy nem készítette senki. Csiszán Aliz, aki a népdalosunk, őt én készítettem. Igen, de hát Aliz nagyon nagyon ügyes, és nagyon szeret is énekelni, és az ilyen gyerekekkel, mint akik itt is vannak, és akkor, tehát ővelük nagyon könnyű. A Varga Zsófi, aki Fuvolába indult komoly zenehangszer szólobot zeneiskolában, Csizimé Bóca Ildikó, ő készítette, tehát ő zeneiskolából. És tehát általában azért, igen, de tehát olyan, mint Réka és Őrs, azért az úgy kevés. De hát akik tényleg már olyan szinten vannak, hogy gyakorlatilag magukat készítik.
1: Uh-huh. És akkor hogy történt ez, hogy elhatároztatok, hogy akkor ti erre fogtok készülni, és akkor elhatároztatok közösen, hogy milyen műveket fogtok majd ott előadni?
2: Igazából nekem több régi ilyen fuvola duettem is volt, mert én ezen az iskolában hamar a produkcióban is részt vettem, és nyilván saját darabokkal is felléptem, hogy zongorával kísértek, tehát szólisztikus darabokkal, és igazából először efelé mentem, de igazából a Katolikus Rádióban, az egyik reggeli műsorban hallotta meg Ötvös Gábornak ezt a számát, és nekem annyira megtetszett, hogy én úgy voltam, hogy ezt mindenképpen el szeretném játszani valamikor valakivel, és először egyébként Visi Varnabással játszottam el, ugye aki zongora művész, a Városi Vegyes Karnak a 2024-es karácsonyi koncertjén, és az a következendő évben Örsivel úgy döntöttünk, hogy akkor ez a Helikonon akár el tudnánk indulni, mert tényleg őnek is megmutattam a művet, és nagyon őt is megragadta, így közös elhatározással

0: arra jutottunk, hogy akkor ezt a művet választjuk. Egyébként többet is nézegettünk még, hogy hát ha esetleg kettőbe tudunk indulni, vagy összejön a még.
1: Ennyi volt, ez azt jelenti,
0: de ezt az egyet tudtuk így beválni, főleg miattam, mert az érettségikre, meg minden másra is sokkal többet kellett készülnöm, mint gondoltam volna, úgyhogy, de ez az egy darab volt, amiben én már nagyon biztosnak éreztem magamat, és ugye mivel Őrsivel az iskolai karácsonyi koncerten is elő tudtuk adni, így még többet tudtunk közösen együtt fellépve is ezt gyakorolni.
1: Mennyire része a terveiteknek a zene, az éneklés? Ugye most ti ketten már érettségiztek, tovább tanultak, milyen irányba mentek?
0: Hát nekem nem csak az éneklés, hanem a fuvolázás, illetve a közösségben való éneklés is. Én úgy gondolom, hogy bármilyen messze is megyek el innen, vagy ha esetleg olyan városban fogok több évet élni, ami nem Egerszeg, ott is meg fogom találni azt a közösséget, ahol én ezt tudom folytatni, mert nekem tényleg úgy érzem, hogy a mindennapjaimnak legparányibb, meg a legnagyobb pillanatait is azt adja, amikor zenélhetek, vagy éppen énekelhetek.
1: Bibor?
2: Én a Rékával teljesen egyetértek, meg szerintem nagyon hasonló beállítottságúak vagyunk a Rékával, mert nekem is nem telik el úgy nap, hogy ne énekeljek, ne vegyem elő otthon a gitárt, és valamit lejátszok rajta. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy tényleg bármerre megyek, én mindenképpen szeretném folytatni az éneklést, és nem szeretném abba hagyni.
1: Még mielőtt elkezdtük volna a felvételt, azért kiderült, hogy Réka tanítóképzőbe készül, te viszont egy egészen más műszaki pályára készülsz. Emellett is fog azért működni az, hogy minden nap szeretnél énekelni? Vagy minden többet?
2: Igazán bízom benne, hogy menni fog.
1: Őrs,
3: most csak a Helikon kapcsán két teljesen új területen kipróbáltad magad. Mi a folytatás? Egy harmadik terület, vagy valamelyiknél lehorgonzol?
4: Én nem tervezek vele szakmai szinten tovább menni, így a művészetekkel sem. Magában ettől függetlenül hobbi szinten nagyon is szeretném megtartani, és mint, hogy mondjam, őkedvelő azért továbbra is benne akarok maradni ebben a tehát a zenei életben, tehát valamelyest követni szeretném. Meg azért hát nyilván a zongorát azt továbbra is meg akarom tartani, mint hangszert is. Darabokat ugyanúgy tanulok. Nekem picit más van a tervem. Én az orvosi pályára szeretnék majd menni. De attól függetlenül megragadott engem szerintem nagyon is tehát egyrészt a zenei része művészeteknek. A színházás is akkor két éve. Az is nagyon megragadott, és nagyon megtetszett. Azt azóta nem folytattam úgy komolyabban. Viszont a zenét azt tényleg szerencsére otthon van egy kis digitális zongoránk, úgyhogy azért ott azon magamnak tudok játszani. Meg hát amikor van rá alkalom karácsonyi koncert, vagy hasonló, azért ott is igyekszem produkcióval felépni. Magában a zene az nekem is nagyon fontos részét képezi a személyiségemnek is. Nem mondom, nekem nincs mindig idő rá, azért így a hétköznapokban leülni zongorázni, vagy így hosszabban zenét hallgatni. Viszont amikor sikerült tényleg úgy komolyabban foglalkozni vele, az egy nagyon feltöltő érzés tud lenni. Úgyhogy mindenképpen szeretném ezt a jövőben is megtartani és folytatni.
1: Gabi, és neked mi lesz a folytatás? Lesz-e két év múlva újabb?
3: Tizedik jubileum részvétel a Helikon ünnepségen.
2: Én nagyon-nagyon bízom benne, hogy lesz. Nagyon bízom a gyerekekben, hogy továbbra is lesz kedvük, lesz kitartásuk, jön énekelni, lesz kedvük, és szoktam mondani, hogy ha esetleg fogyunk még, akkor még mindig van kamara lehetőségünk, tehát lehet mondani, hogy amíg élünk és mozgunk, addig énekelünk is, és szeretném, hogy ez így legyen.
3: Ezt kívánjuk mi is, már csak azért is, hogy attól mentünk ilyen derűs arcokat láthassunk. Köszönjük szépen a beszélgetést.
1: Amit kár, hogy a rádió hallgatók nem láthatnak, amit bennünk itt szembe a fiatalok és Gabi is mosolygó arccal ül itt. Hát akkor gratulálunk először is a sikeretekhez, és akkor azt kívánjuk, hogy az álmaitok, akár az érettségi, akár a felvételi, és a következő helikonok mind teljesüljenek.
0: Köszönjük szépen.
5: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Gyutainé kis Gabriellával, Verő Rékával, Szabó Őrssel és Gyutai Bíborral, a Helikon ünnepség zalaegerszegi résztvevőivel beszélgettünk az ott átélt élményeikről. A mai adásunkban a zalaegerszegi Zrínyi Miklós gimnázium növendékeinek felvételei szóltak.
6: Önök a napindítóban Gömbös Katalint
5: és Sárközi Violettát hallották.
6: Mai adásunkat újra meghallgathatják az archívumból. Áldott szép vasárnapot kívánunk!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Megtanulom, megőrzöm, tanítom, továbbadom a szüleim nyelvét a gyerekeim hangján, elvenni nem hagyom.

0: Reggeli magazin műsorunkban a Mária Rádió híreit hallják.
1: A mi rádiónk hírei következnek. Május 24. Kincses láda. A régi szokás szerint Urunk mennybe menetelének ünnepe az első
2: Mária Rádió. Dél Katalin összeállítását hallják Pünkösdről.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, tiszta szívből kívánok Önöknek áldott pünkösdi ünnepet. A mai alkalmat azzal kezdem, hogy az üdvtörténet az nem valami homogén, egynemű folyamat, vannak benne fordulópontok. A legfontosabb ilyen fordulópontok pedig azok, amikor döntően megváltozik Isten jelenléte az emberek között. Isten jelenléte, héberül a Sekina, az egy központi fogalom a bibliai zsidó és keresztény vallásban. Amikor a nép bűnei miatt Isten jelenléte elhagyta a jeruzsálemi templomot, akkor minden összeomlott. Amikor pedig visszatért oda a jelenlét, minden helyre állt. És ma is ez a legnagyobb áldás, amit keresztény kívánhat, Isten jelenlétében élni. Nos, az eddigi történelemben négy nagy fordulópont Isten jelenlétének négy formája volt. Először, amikor Ádám és Éva Isten jelenlétében élt az Édenkertben. És ez az első jelenlét, ez közvetlen volt, Isten együtt élt az emberekkel a paradicsomban, és ott sétálgattak. Miután a bűn elszakította az embert ettől az állapottól, távol került Istentől, aki a bűn után is fenntartja, és sokféle kegyelemmel védelmezi a világot, de közvetlen, személyes jelenlétét egy időre visszavonta belőle. Majd elkövetkezett a második fajta jelenlét ideje, Isten szóbeli kinyilatkoztatása, az Ószövetség, és Isten ekkortól kezdve elsősorban szava által volt jelen. Szava mutatta meg az ő lényét, akaratát, csak hogy nem tárta fel teljesen Isten személyét, hanem egyfajta ilyen közvetett és leplezett jelenlét volt. Isten harmadik, legmagasabb rendű jelenléte az volt, amikor fia személyében járt köztünk, amikor Isten fia emberré lett és Jézus Krisztus közöttünk lakozott. Ez volt a legmagasabb rendű jelenlét, és ebben különösen Jézus halálával és feltámadásával lehullott a lepel, a szentély kárpit meghasadt, és mi Pál apostollal szólva födetlen arccal szemlélhetjük Istent. Azután Jézus Krisztus feltámadt, és testileg elment tőlünk fel a mennybe, de ígérete szerint abban a világkorszakban, amely az első pünkösd óta mindmáig tart, és amelyet az egyházkorának nevezünk, ekkor Istennek egy negyedik fajta jelenléte valósult meg. Most szent lelke által van jelen Isten a szentségekben, az eukarisztiában, az igében, emberben, közösségben. Szent lelke által, akit Jézus kérésére az Atya küldött el az első pünköstkor. Zárójel, lesz majd egy ötödik, végső és örök jelenléte is a mennyei Jeruzsálemben, az örök életben, amikor Isten újra az emberekkel lakik. Az új égen, új földön, mondja a Jelenések könyve 19-es fejezet, 3-as vers. Ma azonban természetesen nem erről lesz szó, hanem lévén pünkösd ünnepe, jelenlétének a negyedik formájáról, a Szentlélek általi jelenlétéről. Hogyha Jézus Krisztusban Isten legmagasabb rendű jelenléte valósult meg, hát akkor a Szentlélek általi jelenléte pedig Isten eddigi legteljesebb jelenléte az emberek között. Két fő okból. Egyrészt, mert a lélek az egész világra árad ki, oda, ahol csak kérik. Ezzel szemben Krisztust, mivel hogy testben tartózkodott a földön, hát a tér meg az idő zárta földrajzi és történelmi korlátok közé. Csak a Szentföldön volt jelen testében, máshol nem, és csak rövid ideig, 31 néhány évig, és tovább nem. Másrészt a lélek az atya és a fiú kölcsönös szeretetéből származik, vagyis általa, a lélek általa teljes szent háromság van velünk. Mennybe menetele után Jézus ugye megkezdte főpapi közbenjáró szolgálatát. A Szentlélek pünkösdi elküldése az már ennek volt az eredménye. A lélek máshogy van velünk, mint ahogy az ember Jézus volt földi tanítványaival, bezárva a tér és az idő korlátaiba. Jézus el is mondta, hogy a Szentlélek, a harmadik isteni személy addig nem jöhet el, ameddig ő, a fiú, a második isteni személy el nem távozott a földről. Mert a lelket természetesen csak onnan tudja ő elküldeni, ahol a lélek tartózkodik, vagyis odafentről, Istentől, és oda a mennybe kell fölmennie, neki is. Ezt tehát elmondta. Márpedig ugye múlhatatlanul szükséges, hogy Isten, hogy Jézus Krisztus elküldje a szent lelket, írja Pál apostol az első korintusi levél második fejezet 10-11-es versében. Szükséges, hogy a lélek megismertesse velünk Istennek a bensőjét, legmélyebb gondolatát, tervét, korábban elrejtett bölcsességét. Ez a titokzatos, Isten bensőjében elrejtett bölcsesség, a kereszt, a megváltás titka. És, írja Pál, Isten benső dolgai kívülről nem láthatók, szemben a teremtésben, a természetben megmutatkozó bölcsességével, amely természetesen látható és valamennyire föl is tárható. De a megváltás titka az nem ilyen, az Istennek a belső dolga, folytatja az apostol, és ezt pedig nem ismeri senki, csak Isten lelke, aki Isten bensőjében van. Ez az elrejtett bölcsesség valósult meg Jézus megtestesülésében, kereszthalálában és feltámadásában, de hogy ennek, ezeknek az eseményeknek mi az értelme, meg a jelentősége, hogy mi volt Isten célja a kereszttel, hát mindez csak akkor lett érthető, amikor a lélek kinyilatkoztatta az apostoloknak, vagyis pünköstkor. Maga az esemény, a kereszt, vagy akár a feltámadott Jézus látása, hát ez még nem értette meg a tanítványokkal Isten ezen elrejtett bölcsességét. Az csak a Szentlélek képes megvilágítani. Isten tehát a lélek pünkösdi kiárasztásával ezt az ő saját legbelső gondolatát adta oda az embernek. Azt mondja Pál, mi azt a lelket kaptuk, amely Istenből való. Istenből. Isten lelkét, aki, ismétlem, egyedül ismeri Isten bensőjét, titkát, és mi meg csak általa, a lélek által ismerhetjük ezt. Hát ez hallatlan misztérium. Pál apostol az első korintusi levélben később, a 12. fejezetben, a 11-es verstől egy ilyen hasonlattal próbálja megvilágítani. Azt mondja, ki ismeri egy ember benső dolgait, ha nem az ember lelke, amelyik benne van. Hát éppen így, Isten belső dolgait sem ismeri senki, csak Istennek a lelke. Így Pál, ha egy ember elmondja nekem a mélyen érintő, életbevágó legbelső dolgait, hát ezt csak akkor értem meg, ha úgymond beleélem magam, belépek, belé helyezkedem az ő bensőjébe, lelki állapotába, lelkébe. Hát már ez is végtelenül nehéz, de Isten lelkébe, bensőjébe meg aztán semmiképpen nem tudunk így belehelyezkedni. Ezt Isten maga teszi lehetővé, ő maga adja a saját bensőjéből való lelket egyenesen a mi bensőnkbe, ahogy Pál apostol mondja, megismétlem, mi azt a lelket kaptuk, amelyik Istenből való. Istenből. És ez a csoda mindenkivel megtörténik, aki kéri a Lukács evangélium 11. fejezet 13-as verse szerint, mert Isten mindenkinek megadja a szent lelket, aki Jézus nevében kéri. Tehát Isten a szent lelket azért adja, hogy megismerjük az ő legbelső gondolatát, megváltásának tervét. Egyik dolog. Másik dolog, hogy még azért is adja a lelket Isten, folytatja Pál, hogy megismerjük azt, amit Isten még ezen felül plusz nekünk ajándékozott, az ő további ajándékait, amelyeket szintén csak a lélek segítségével bírunk felfogni. Hát márpedig ezek az adományok megszámlálhatatlan sokaságban áradnak ránk a Szentlélektől. Csak példákat mondok. Itt vannak az úgynevezett általános ajándékok, mint az erő, az értelem, a bölcsesség lelke, meg a többi. Aztán itt vannak a speciális, úgynevezett szolgálati ajándékok, vagy karizmák, mint az ismeret, ismét a bölcsesség, a hit, a tudás, a tanítás, a gyógyítás karizmája, meg a többi karizmák. És itt vannak végül a Szentlélek gyümölcsei, ami ugyebár egészen más, mint az ajándék. A Szentlélek gyümölcsei azok a következmények. Annak a következményei, hogyha egy emberben a Szentlélek lakozást vesz. Tehát gyümölcsei. A szeretet, az öröm, a békesség, a türelem, jóság, hűség, szelídség, és így tovább. Szóval ez az egész egy elképesztő ajándékkosár. Így is mondja Pál, milyen számtalan és felfoghatatlan az ajándékok sokasága és nagysága, amelyeket Isten nekünk készített. Jézus életének, halálának, feltámadásának és mennybe menetelének célját és értelmét a lélek tudatja velünk, és hogy hogyan tudatja, azt az apostolok cselekedetei második fejezete érzékelteti. Itten úgy olvassuk, hogy Péter apostol, miután betelt Szentlélekkel, akkor egyszerre és a bensőjében értette meg azt az egészet, amit a fejével addig is tudott, meg a szemével addig is látott, de a lélek eljövetele előtt egyáltalán nem, egy szót nem értett belőle. Hát most megértette. Megértette a feltámadottat, halálát és feltámadását, de olyannyira megértette, hogy nyomban el is kezdte beszélni, hirdetni. Méghozzá, figyeljék csak, kedves hallgatóim, hogy milyen szép rendben. Öt dolog, mondjuk öt. Egy. Péter megértette a konkrét helyzetet ott és akkor, hogy ami ezen az első pünkösdön történt, a lélek kiáradása, az egy régi profécia beteljesedése. Az történt, mondja Péter, amiről Jóél már profétált. Kettő. Megértette Péter a húsvét lényegét, röviden, az összefüggést Jézus halála és feltámadása között. Mikor így beszél, akit ti megöltetek, azt Isten föltámasztotta. Három. Péter megértette az írásokat, hogy mindez Isten végzéséből, tehát szükségszerűen történt, sőt már Dávid is erről profétált. Negyedszer megértette, hogy a feltámadott azonos azzal, akit a világ, a zsidóság és a rómaiak által jelképezett pogányság, tehát a világ együttes erővel feszített keresztre. És ezt mondta, ezt a Jézust, ugyanezt a Jézust támasztotta fel Isten. Végül ötödször megértette Péter azt, amiről annyi találgatás, vita meg szóbeszéd folyt Jézus földi életében, hogy kicsoda is ő. Mikor ezt mondta, Isten őt urrá és messiássá tette. Úr és messiás. Röviden tehát, amikor a lélek kiáradt, akkor Péter az egész üdvtörténet lényegét értette meg, mindent megértett, és nem csupán fejben, hanem olyan mélyen a bensőjében, hogy egészen azonosult egy élet vele, elfogadta, mint önnön jövendő sorsát, amikor így szólt, hogy ezt most elmondtam, és mi mind az ő tanítványai vagyunk. Azonosulás. A Szentlélek az Atyával és a Fiúval egy lényegű, de tőlük megkülönböztetett isteni személy. Különböző és személy. Aki Jézus életében, majd az apostolok cselekedeteiben bizony önálló személyként nyilvánult meg sokszor. Ezt, hogy a Szentlélek az ő személy, sokan még a keresztények közül is nehezen tudják felfogni. A fiú, az atya, a fiú, igen, ők személyek, de a Szent Lélek, hogy lehet személy? Hát a proféták ugye tűzként látták, megjelent Isten királyi széke előtt, Jézus a széllel szemléltette, mert ugyanúgy láthatatlan, és jelenlétét csak bizonyos jelek mutatják vagy igazolják, vagy amikor galamb képében a Szentlélek leszállt Jézusra, hát akkor senki sem azonosította a Szentlélket ezzel a madárral. És így tovább, és így tovább. Olyan személyeket, hogy atya, vagy hogy fiú, ismerünk a földi életből. De olyan személy, akihez a Szentlélket, mint személyt hasonlítani lehetne, hát ilyen nem tapasztalható a földön. Még a teológiában is sokszor vitatták, meg tagadták is, a lélek személy voltát, csak hát az a helyzet, hogy ezt, hogy a Szentlélek személy, nem elképzelnünk kell, egyáltalán nem. Nem is tudnánk, nem is ez a dolgunk, hanem értelemmel felfogni, értelemmel. Abból kiindulva, hogy a Biblia a Szentlélket személyként írja le, sajátos személyiségjegyekkel rendelkező személyként. Ezek: van a léleknek tudása, képes kommunikálni, van cselekvő ereje, van akarata, és vannak érzelmei. Ezek ugye a személyeknek a tulajdonságai, nem a tárgyaknak, vagy az személytelen erőknek, sőt, minden adomány ezeken a személyes tulajdonságokon alapul. Ez nagyon fontos. Úgyhogy ezért vegyük sorra a lélek személyiségjegyeit. Első. A Szentléleknek van tudása. Idézem. Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanem az ember lelke, amely ő benne van. Azonképpen az Isten dolgait sem ismeri senki, csak Isten lelke. Így olvastuk az első korintusi levél második fejezetében. Sőt, tudás, a Szentlélek minden tudással rendelkezik. Ismeri Isten dolgait. Ezért képes tanítani és vezetni minket. Isten minden tudásának része pedig a jövő ismerete. És Jézus a Szentlélekről állítja ugyanezt. Mikor eljön az igazság lelke, ő elvezet majd titeket minden igazságra. Mert nem önmagától szól, hanem azokat szólja, amiket hall. János evangélium 16. fejezet 13-as vers. A Szentlélek, mint személy, ezt a tudását képes átadni is más személyeknek. Hát innen erednek az úgynevezett ismeretajándékok, úgy mint a tudomány ismerete, a bölcsesség ismerete, a lelkek megkülönböztetésének képessége, stb. És kedves hallgatóim, ezek által Isten minden tudásának egy-egy darabkáját nyeri el az ember, aki rendelkezik ugye ezekkel a karizmákkal. Ez valami csodálatos. Isten minden tudásából részleteket kapunk. Második ilyen személyes tulajdonság, hogy a Szentlélek hall és beszél, magyarul tud kommunikálni. Szól, de nem önmagától, hanem azokat szólja, amiket hallott Istennél. Olvastuk a János evangéliumban. Többször előfordul az apostolok cselekedeteiben is a kifejezés, hogy ezt és ezt mondja a lélek. Mondja. Vagy a zsidó levélben, ott így olvassuk, amint a Szent Lélek mondja, ma ha az ő szavát halljátok, meg ne keményítsétek a szíveteket. Zsidó levél 3. fejezet 7. és 8. vers. Na emiatt ebből kifolyólag a Szent Léleknek vannak úgynevezett beszédajándékai is. Ilyen a nyelveken szólás, a nyelvek magyarázása, a profétálás karizmája, a hit tanításának, átadásának karizmája, mindez a Szentlélek kommunikációs képességén, vagyis hát személy voltán alapszik. Harmadik. A Biblia legtöbbet természetesen a Szentlélek erejéről beszél, amely egyenértékű a mindenható erejével. Ezért a Szentlélek jelenléte erő megnyilvánulásokban is megmutatkozik. Az isteni eredetű csoda olyan esemény, amelynek ugye nem materiális természetes, oka van, hanem természetfeletti, spirituális oka. A Szentlélek képes a természet törvényeit fölfüggeszteni, és a természetben Isten akaratának megfelelő változást előidézni, csodának nevezett eseményt létrehozni, hogyha akarja, ha akarja. De ezzel a képességével a Szentlélek csak rendkívül indokolt esetekben nagyon ritkán él. És ahogy eddig, a Szentlélek, mint személy, ezt az erőképességét is át tudja adni más személyeknek, így az eddigiekhez, tehát az ismeret ajándékokhoz, meg a beszéd ajándékokhoz hasonlóan, vannak erő ajándékai is, úgy mint csodatévő erők, gyógyítás erői, meg a hit ajándéka, ezeket sorolják ide. Negyedszer a Szentlélek akarattal rendelkezik. Írja Pál, hogy mindezeket egy és ugyanaz a lélek cselekszi, osztogatván mindenkinek külön-külön, hogyan? Amint akarja. Ezt írja Pál a karizmák magyarázása közben az első korintusi levél 12. fejezet 11-es versében. Az ajándékok szétosztásában tehát a Szentlélek szuverén akarata érvényesül. Hát ezért is fontos annyira a vele való közösség, az, hogy a Szentlélekkel személyes viszonyt ápoljunk, hogy kívánjuk és szomjazzuk a jelenlétét, mert ez a vágy, szomjúság és kívánság bizony nagyon erősen befolyásolja a Szent Lelket abban, hogy milyen mértékben adja önmagát és ajándékait a hívőnek. Végül az ötödik személyiségjegy az, hogy a Szentléleknek vannak érzelmei, érzelmei. Pál figyelmezteti a hívőket, meg ne szomorítsátok Istennek Szent Lelkét, aki által el vagytok pecsételve a teljes váltság napjára. Efezusi levél, 4. fejezet, 30-as vers. A Szentlélek a hívők bűnei miatt érez szomorúságot, és ilyenkor visszavonul, háttérbe húzódik, nem nyilvánul meg, közben járó szolgálatát egy időre felfüggeszti, vagy esetleg végleg befejezi. Ez utóbbi jelenség, a Szentlélekkel való kapcsolat végleges elvesztése, ez a legtragikusabb dolog, ami emberrel megeshet. És akkor következik be, ha valaki határozottan, szabad akarattal, önként és végérvényesen ellene mond a benne működő léleknek. Elveti, ellene cselekszik, azaz, hát káromolja őt. Hogy ez mikor lesz véglegessé egy-egy ember életében, hát azt senki nem tudja, még az illető sem tudja. Egyedül Isten Szent Lelke tudja. Jézus pedig azt mondja, hogy minden bűn bocsánatot nyert. Nyer, de aki a Szent Lelket káromolja, az nem nyer bocsánatot. Vajon miért? Hát nem azért, mintha Isten nem akarna néki megbocsájtani. Nem, ez nem büntetés, hanem egyszerűen következmény. Következmény. Ugyanis ahhoz, hogy az ember Istennel közösségben legyen és üdvözüljön, természetesen szüksége van bűnei bocsánatára, mert Isten nem közösködik a bűnnel, és nem alkuszik meg vele. Szereti a bűnöst, de gyűlöli a bűnt. Megbocsájtani viszont természetesen csak a megbánt bűnt tudja. Viszont aki a Szent Lelket veti el, azt veti el, aki egyedül tudná eljuttatni őt bűneinek a felismerésére, a belátására és a megbánásra. Hát ez az, amiért lehetetlen, lehetetlen megbocsátani annak, aki elutasítja és kiiktatja a Szent Lelket az életéből, tudatosan, egyszer s mindenkorra. Kedves hallgatóim, ezekkel a gondolatokkal kívánok további áldott pünkösdi ünnepet mindannyiuknak. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Dér Katalin összeállítását hallották pünkösdről.
0: Hírek.
4: Stephanus díjat kapott Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójára színaranyérmét bocsátottak ki. Papcsaládok találkozóját tartották Szelencsen. Köszöntöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. A Szent István könyvhét megnyitóján adták át az idei Stephanus díjakat. A Magyar Kurír beszámolója szerint teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, biblikus teológus részesült az elismerésben. A laudációban Székely János kiemelte, hogy a püspök fontos szerepet vállalt egy olyan egyházi dokumentumok létrehozásában, amelyek a keresztény emberképet mutatják be szentírási alapokon. A díjazott beszédében hangsúlyozta, szeretném a Jóistennek megköszönni, hogy megtanulhattam beszélni, írni, és olyasmiről beszélhetek, írhatok, amit komolyan gondolok. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata a magyar történelem egyik legdrámaibb eseménye volt. Minden egyes áldozat és küzdelem része lett örökségünknek, amely ma is formálja nemzetünket. A viharos történelmünk ellenére is megőriztük identitásunkat, hazánk iránti szeretetünket és büszkeségünket. A Mohácsi csata 500. évfordulója egy páratlan kibocsátást hívott életre. A téma jelentőségét figyelembe véve a veret a legkiválóbb verdei minőségben készült. Előlapján a magyar katonák török túlerővel szembeni küzdelme elevenedik meg, alakjukkal összefonódva a kompozíció részeként emelkedik ki a jubileumi évforduló, tájékoztatott a magyar éremkibocsátó. A hátlapon megjelenő motivumokkal a Mohácsi csata áldozatai előtt róják le tiszteletüket. Az érem különlegességét tovább fokozza, hogy szigorúan limitált példányszámban került kibocsátásra. A görög katolikus metropólia papcsaládjainak találkozóját tartották május 16-án a Szerencsi bárban. A találkozónak, amelyet a Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szervezett évről évre a görög katolikus egyház papcsaládjainak, az időpontja és a helyszíne is hagyományos, számolt be a Magyar Kurér. A találkozó a Szerencsi Rákóczi vár színház termében tartott Paraklisz szertartással kezdődött. A közösséggel együtt imádkozott a metropólia három főpásztora, Kocsis Fülöp hajdudorogi érsek metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi és Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök. Kocsis Fülöp érsek köszöntőjében a családi egység fontosságát hangsúlyozta, melyhez az ilyen találkozók hozzájárulnak. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója előtt tisztelegve a magyarországi ferences világi rend képviselőit is meghívta Orosz Atanáz püspök.
0: Híreinkkel véget ért a Mária Rádió ma reggeli magazin műsora.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 9 óra.
2: Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy 9-ének 13. részét hallják.
3: Kedves testvérek, hallottuk itt Pál apostoltól. Krisztus szüntelenül tiszteljétek szívetekben. Mindig legyen ez a szeretet Krisztus iránt. Ferenc pápa halál előtti utolsó enciklikában írta Jézus szíve tiszteletről, és az egyik nagy aggodalma az volt, hogy az egyházban vannak különféle akár közösségek, mozgalmak, vagy emberek, vagy csoportok, akik nagyon sok mindent tesznek, nagyon sok dolgot véghez visznek, de nincs bennük igazán szeretet Krisztus iránt, és nem volt egy boldog találkozás a feltámadt Krisztussal. Lehet nagyon sok mindent tenni, nagyon sok mindent elérni, de ha nincs az ember szívében ez a szeretet, ha nem találkozott, nem volt ez a boldog találkozás a feltámadt Krisztussal, semmit. Pál apostol is beszélt erről az úgynevezett szeretet himnusz, pontosan erről szól. Azt mondja, ismerhetem az összes titkokat. Én lehetek a legokosabb, én lehetek a legnagyobb prédikátor. Én lehetek a legnagyobb mártír, elviselhetem a legnagyobb szenvedéseket. Semmi. Ha a szeretet Krisztus iránt nincs bennem, semmi. Szétoszthatom a vagyonomat a szegényeknek. De ha nincs bennem szeretet, semmi. És itt kezdődik ez, amit Péter apostol mond, Krisztus szüntelenül tiszteljétek szívetekben, azt jelenti, hogy szeressétek Krisztust. És utána pedig, hogy legyetek mindig készen arra, hogy mindenkinek válaszolni tudjatok, aki csak kérdezi, mi az alapja a reményeteknek. Ez a készség mindig hirdetni az evangéliumot. Mindig valamilyen jó, valamilyen módon Krisztusról beszélni. És ez onnan fakad, nem úgy, mint egy kényszer, vagy mint egy törvény, hanem a szeretetből. Abból a szeretetből, ami az ember szívében van. És abból a hálából, azzal a hálából, ami benne van, ha benne van, hogy Krisztus megváltotta őt. És nem csak így elméletileg, hanem hogy volt az életének egy olyan szakasz, amikor Isten nélkül élt, mondjuk így, vagy lehet, hogy vallásosan élt, de valójában nem volt szeretet benne az Isten iránt, és akkor egy bizonyos ponton elkezdte valóban szeretni az Istent. És hálás azért, hogy egy teljesen új életet kapott, és az örök életnek a reménye ott van a szívében. Ez a záloga. Ez a Szentlélek, ami mindig a sugallja az ő szívében, hogy Isten szeret téged. És mondja, hogy mindig legyetek készen erről beszélni. Hogy lehet ez készen lenni? Hát, amikor az ember vizsgázott, valaki vizsgázott, akkor ha jó eséllyel szokott ilyen jegyzeteket készíteni, nem? Nem csak úgy van, hogy oda megy az ember a vizsgára, és akkor, hogy hát majd csak eszembe jut valami abból, amit az elmúlt pár évben hallottam. Hát az általában édes kevés. Hát egy jó felkészült diák, jegyzetel, utána olvas, és akkor vannak főpontok. Az első dolog az, hogy mindig legyen meg az első mondat, amivel kezdi a feleletet. Utána már bármi történhet, mindig legyen egy fő pont, amivel elkezdi. És utána, ugye hát a legtöbb ember nem tudja megjegyezni az összeset, tudja, és a fő pontok, irányok, ami egy feleletet végigvisz, azt lejegyzeteli néhány szóban, néhány sorban, egy-egy tételnél. Elméletileg ez nagyon sok embernél működik. Na most nem azt mondom, hogy most leülünk, és akkor most elkezdjük itt, de valamilyen módon ezek a vasárnapi misék és az evangéliumok arra szolgálnak, mert többször is beszéltem, hogy mert Krisztus misztériumai, azért olvassuk fel, mert arra vannak rendelve, hogy mi bennünk is megvalósuljanak. És talán már meg is valósultak. Volt olyan rész, ami már megvalósult a mi életünkben. És ezt jelenti késznek lenni, megfelelj. Nem csak arról van szó, hogy én hiszek a feltámadt Krisztusban, nagyon jó, és miért hiszel benne? Mert ezt tanította a papbácsi. Na, ez nem olyan sok. De hogyha tudja valaki mondani, hogy én az én életemben láttam azt, hogy volt egy bűn, vagy valami más nehézség, ami teljesen elpusztított engem, és Krisztus ebből kihúzott. Csak mondja, egy példát mondok. Valaki azt mondja, hogy képzeljétek el, drogos voltam. És találkoztam ezzel, hogy valaki beszélt nekem Krisztusról, és hosszú nehézségek árán, meg sok minden, de leszoktam a drogról, és ma már nem vagyok drogos. Ez már valami. Vagy nem tudtam megbocsátani valamelyik rokonomnak. Évtizedeken keresztül. És valaki egyszer, vagy hallottam az Istennek egy szavát, és ez, amit én hiába akartam, nem tudtam megbocsátani a másiknak, egy pillanat alatt, mint a viasz elolvadt, és elmúlt. És ebben látom, hogy valóban ez a feltámadt Krisztus él, mert új életet adott az én életembe. Valami ilyesmiről van szó, és nagyon jó ezeket a fontosabb dolgokat, amik az életünkben így történtek, amiben láttuk, hogy Isten beavatkozott az életünkbe, legalább magunknak egy kicsit leírni. És nem azért, hogy ez le legyen írva, hanem hogy jobban emlékezzünk rá. Hogy legyen néhány nagyon érdemes dolog egyébként, hogy esetleg amikor egy vasárnapi mise van, és valamelyik olvasmány nagyon érintett, leírni, hogy látni azt, igen, velem is történt valami hasonló, hogy vak voltam, nem láttam Istent az életemben, és egy bizonyos momentumban az Isten megengedte azt, hogy elkezdtem látni azt, hogy az Isten milyen csodálatos módon vezeti az én életemet. És körülbelül ezt jelenti azt, hogy legyetek mindig készen, hogy az embernek legyenek meg ezek a fontos pontok az életében, hogyha valaki kérdezi, miért hiszel Istenben? Valamelyik munkatárs, vagy a szomszéd, vagy nem tudom ki. Te hiszel Istenben? Te bolond vagy? Nem vagyok bolond, ezért hiszek Istenben. Hiszem, hogy Krisztus feltámadt. Mert láttam azt, hogy nekem is egy új életet ajándékozott. És azt mondja, szeliden, tisztelet teljesen és jó lelkiismerettel tegyétek, mert néha elég csak megemlíteni azt, hogy te, tegyük fel, keresztény vagy, hiszel az Istenben, és erre egy nagyon durva reakció jön. Nem tudom, találkoztatok-e ilyennel, hogy valaki megtudja, és akkor hát te egy nagy-nagy buta vagy. Ilyeneket szoktak mondani. És hát az ember elmondja, hogy hát szerintem meg nem, és ha meghallgatják, ha nem, néha nagyon viharos a reakció, és azt mondja, szeriden, tisztelettel, ha nem akarja hallani az illető, semmi gond, és jó lelkiismerettel. A jó lelkiismeret azt jelenti, figyelj, ez körülbelül olyan, hogy van egy nagyon finom csokoládé. Én szeretnélek ezzel megkínálni, mert nagyon jó. De ha te nem kész belőle, jó, én tisztelem a te gondolatodat, nem kell belőle enni, megeszem mindén, semmi gond. És körülbelül így, ez a jó lelkiismerettel, nem bántóan, ha a másik nem fogadja el, semmi gond. És az az érdekes, hogy ha valaki hisz Krisztusban, néha nagyon, nem tudom, hogy ezt tapasztaltátok-e, hogy néha nagyon furcsa, erős reakciók jönnek. De hogyha valaki azt mondja, hogy hiszek az UFO-ban, az természetes. Ha valaki azt mondja, hogy a föld lapos, hát persze, hogy lapos, hát látjuk, hogy lapos. Az nem probléma. Ha valaki azt mondja, hogy hiszek az univerzumban, hát pedig sokan vannak ilyenek, az nem tudom egyébként mit jelent, de van ilyen, az természetes. Ha azt mondom, hogy hiszek a feltámadt Krisztusban, azt mondják, hogy valami nagy probléma van. De ez már legyen az ő bajuk. És ezt jelenti tiszta lelkiismerettel, tisztelettel, mert hogyha valóban bennünk van ez a Szentlélek, akárhogy milyen a reakció, te békében vagy. Békében vagy. És ezt mondja Krisztus, ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Szeretni az Istent, szeresd az Istent teljes szívedből. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek. Ugye Krisztus az első vigasztaló, és a más vigasztaló, az igazság lelke, a Szentlélek. És ő örökre veletek marad. És ez nagyon érdekes, mert ez nem azt jelenti, hogyha egy keresztényben él a Szentlélek, hogy mindig mindenre tökéletesen tudja a választ. Hogy mindig minden tud. Hogy soha nem hibázik. Ez egyáltalán nem azt jelenti. Mert néha van az, igen, te

0: választották ki, hogy az özvegyeknek az adományokat igazságosan osszák el, és kellett néhány ember, erre választottak ki 7 embert. Ez volt az egyik, tehát a Caritas csoport egyik munkatársa volt, nem volt nagy evangélista, nem végzett egyetemi tanulmányokat, nem doktorált teológiából, és mégis, amikor elmegy Szamáriába, abban a városban, hogy nagyon nem szerették a zsidókat, akkor hallanak Krisztusról, sok démon kimegy. Mert amikor ez az evangéliumról beszélünk, Krisztus haláláról és feltámadásáról, az ember szívéből kimegy a démon. Ezek a bálványok. Mert az emberben, a szívében sok bálvány van. A pénz, az emberek elismerése, vagy egy adott csoporthoz való ragaszkodás, hogy van úgy, hogy az ember, pláne az az ember, aki nem találja önmagát egy bizonyos csoporthoz, vagy közösséghez, vagy párthoz csatlakozik, és itt úgy érzi, hogy itt elfogadják őt, stb. És aztán utána kiderül, hogy kihasználják. És azért, hogy ő tartozzon valahová, hogy mert úgy érzi, hogy megtalálja itt magát, hogy végre elfogadják, nagyon sok olyasmit megtesz, ami igazából nem biztos, hogy annyira jó. Na most ilyen volt például Pál apostol is. És egy adott pillanatban Krisztus megszólítja őt, és egy új életet ajándékoz neki. És ezek a démonok ilyenkor kimennek az emberből, és az ember megtalálja saját magát. Tehát múltkor is jött valaki, hogy segítséget kért, hogy nem találja saját magát. Biztosítottam róla, hogy mi tudjuk, hogy hol van, tehát többen is voltunk, tehát hogy mi tudjuk, hogy hol van, ne féljen. De ez egy nagyon mély probléma, amikor az ember nem találja saját magát. Mert ez megtalálni magunkat azt jelenti, hogy megtalálni az Istent. És amennyire, amilyen mértékben az ember tudja szeretni az Istent és felfedezni az Isten jóságát az életébe, olyan módon tudja megtalálni saját magát, és amikor megtalálja az életét, akkor nagyon boldog, hogy érzi, hogy végre ott vagyok, ahol lennem kell. Ez egy nagy boldogság. És ez jelenti, az evangélium kiűzi ezeket az ördögöket az ember szívéből, ezeket a démonokat, amiről az ember azt hiszi, hogyha ezeket imádja, akkor megtalálja magát békére, de nem. És itt ez a Fülöp nem volt valami, hogy is mondjam, nagy prédikátor, és mégis ez a Krisztus halálának és feltámadásának a hirdetésére nagyon sokan megtérnek. És ezért mondja Péter apostol, hogy mindig legyetek készen legalább néhány jó szót szólni, hogy amikor arra szükség van, tisztelettel, szeretettel, jó lelki ismerettel. És mondja itt még az evangéliumban Jézus, hogy aki szeret engem, azt atyám is szereti, én is szeretni fogom, és megmutattam neki magamat, kinyilatkoztatom neki magamat, és hogy az Alleluiában hallottuk, aki szeret engem, mondja Jézus, atyám is szeretni fogja, és hozzá költözünk, és soha nem lesz egyedül, mert mindig a Szent Háromság él benne, és ez az, amikor az ember valóban megtalálja önmagát.
1: Kulcsár Sándor atya Szent Rita nagy 9-ének 13. részét hallották.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: A jelenések könyvének látomásait bemutató tárlat látható a Szép Művészeti Múzeumban. A Magyar Honvédelem hősei előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete a Fímei úti sírkertben. A Fokoláré mozgalom bánsági barátainak találkozóját tartották Temesváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ciklusok állnak a Színművészeti Múzeum csütörtökön nyílt tárlatának középpontjában. A több mint fél évezredet átfogó időszak apokalipszis vízióit a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének, régi képtárának és régi magyar gyűjteményének anyagából, valamint a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályán és jelenkori gyűjteményében őrzött művekből válogatták, tudósított az MTI. A Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményében számos sorozatot őriznek, amelyek az Új Szövetséget lezáró jelenések könyvének illusztrációi. Ezekből 4 sorozatot mutat be a tárlat, mondta el Bodnár Szilvia, a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora a csütörtöki sajtó megnyitón. Szeptember 20-áig látogatható a mintegy 100 művet Dürertől Kondor Béláig felvonultató kiállítás. A Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A koszorúzás a történelmi folytonosságnak a kifejezése is. A középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket adták Magyarország szabadságáért és függetlenségért, adta hírül az MTI. Az intézet közleménye szerint a sírkert különleges helyet foglal el a magyar történelmi emlékezetben, nem csupán nemzeti panteon, hanem olyan emlékezeti tér is, ahol a magyar szabadságküzdelmek katonái és nemzeti hagyománya kézzelfogható módon van jelen. A sírkertben egymás mellett nyugszanak a 19-20. századi magyar történelem meghatározó alakjai, politikusai, hadvezérei és katonái. Így a temető egyfajta történelmi lenyomata a magyar nemzet sorsfordító évszázadainak. Temesváron rendezték meg május 17-en a Fokoláré mozgalom baráti regionális találkozóját, melyre a bánság különböző településeiről, Herkulesfürdőről, Oravicbányáról, Resicbányáról, Karánseberről, Újmoldováról, Temesvárról, Dettáról, Nagyszentmiklósról és Csákról érkeztek a résztvevők. Olvasható a Magyar Kurírban. A programon jelen volt Pár József Csaba temesvári megyés püspök is. A találkozó témája az Istenhez és az emberekhez való közeledés volt. A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központban zajló program bevezetőjében az egység lelkiségének néhány alapvető vonását ismertették. Majd elmekedés és 2 tanúságtétel következett. Bemutattak egy interjút, mely a Fokoláré mozgalom elnökével készült, végül kis csoportos beszélgetés és plenáris megosztás zárta a találkozót. Sokan részt vettek az esti ifjúsági szentmisén is.
1: Híreinket hallották.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja. Áldott fényt ündökölve, Isten mellől tűz a földre, várnak az apostolok. Nyelvet tölts be ég szívekben, nyelv szív együtt énekeljen, hogyha tüzet fellobog. Te kormányozd beszédünket, szívünket is csendesítsed, nem sodorhat harag minket, ha te itt vagy vigaszunk. Add meg híven énekelnünk, mert ősünkben már elestünk, kegyelemből fényre leltünk, gyermekeid maradunk. Szent ajándék önmagadat, osztogatod égi javad, lelkesítse fiaidat, tiszta szívből vízva fakad, téged áldó hódolat. Bűneinktől most fehérre, add a lelkek örömére, újulásunk égi létre, hol te benned célba érve, Istenséget befogad. Amen. A lélek ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Alleluja. Mondj áldást, lelkem, az Úrnak. Csodálatos a te nagyságod, Uram Istenem. Fölséget és pompát öltöttél magadra, fényesség a te palástod. Kifeszíted az eget, mint egy sátort, vizek fölött áll a palotád. Fölszállsz a felhők fogatára, és a szelek szárnyán utazol. Követségbe küldöd a szélvihart, és te neked szolgál a lobogó villám. Szilárd alapokra ágyasztad a földet, nem fog a sohasem meginogni. Az őstenger köntösként takarta, vizek borították még a hegyeket is. Ám feddő szavadra megfutottak, félve menekültek mennydörgő hangod elől. Magasba szöktek a hegyek, behorpadtak a völgyek, ott, ahol kijelöltet helyüket. Határt vontál eléjük, és át nem lépik azt. Nem nyelik el újra a föld színét. Patakokba gyűjtöd a forrásvizeket, ott csörgedeznek a hegyek között. Belőlük isznak a mezővadjai, szomjukat oltják az állatok. Partjukon fészkelnek a dalos madarak. Az ágak közt énekük hangzik. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. A lélek ott fúj, ahol akar, hallod zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Alleluja. Hirtelen heves szélvész zúgása támadt az égből. Alleluja. A hegyeket égi palotádból öntözöd. Alkotásod gyümölcsével jól tartod a földet. Füvet sarjasztasz az állatoknak, és növényeket az ember hasznára, hogy kenyeret teremjen a föld, és bort hadd vigadjon tőle az emberi szív. Olajjal örömet derítesz az arcra, a kenyér meg erőt önt az ember szívébe. Teleisszák magukat az Isten erdői, és Libanon cédrusai, melyeket ő ültetett. A madarak fészküket odarakják, tetejükben tanyázik a gólya. A magas hegy az ergék hazája, a sziklák meg a borznak kínálnak menedéket. Holdat készítettél, hogy mérje az időt, nyugtának idejét jól tudja a nap. Kibocsátod az árnyakat, leszáll az éj. Benne az erdő vadjai zsákmány utánosodnak. Az oroszlán kölykök prédáért üvöltenek, és betevő falatot kérnek Istentől. Amikor a nap fölkel, visszatérnek, és elhevernek vackaikon, az ember meg munka után lát, és dolgozik, míg nem jön az este. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hirtelen heves szélvész zúgása támadt az égből. Alleluja. Áraszt ki szent lelkedet, és életre kelnek, és megújítod a föld színét, Halleluja. Mennyi mindent alkottál, Uram, bölcsességgel rendeztél el mindent, betöltik a földet teremtményeid. Ott van a nagy és széles tenger, nyüzsög benne a számtalan tengeri állat, parányi életek és hüllő óriások. Hajók siklanak rajta mindenfelé, s a leviatán, amelyet azért alkottál, hogy átszadozzál vele. Tőled várják mindahányan, hogy enniük adj kellő időben. Hogyha te adsz nekik, összeszedik. Ha megnyitod kezedet, eltelnek jókkal. De ha elfordítod arcod, megrettennek. Lehelletüket, ha megvonod, elhullanak, és visszatérnek a porba. Ám ha újra kiárasztod a lelked, életre kelnek, s így megújítod a földszínét. Legyen örök az Úr dicsősége, lejje örömét műveiben. Rátekint a földre, és az belére meg, megérinti a hegyeket, és püstölni kezdenek. Az Úrnak dalolok egész életemben, zsoltárt zengek Istennek, amíg csak élek. Bárcsak fogadná tetszéssel dalomat, hisz gyönyörűségemet ő benne találom. A bűnösök vesszenek a földről, istentelenek ne legyenek többé. Mondj áldást, lelkem, az Úrnak! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Áraszt ki szent lelkedet, és életre kelnek, és megújítod a föld színét. Halleluja! Az Úrnak lelke betölti a föld kerekséget, halleluja! És aki egybe fogja a mindenséget, tud minden szóról, halleluja!
1: Olvasmány Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, a testi ember testiekre vágyik, a lelki ember ellenben lelkiekre törekszik. De a test kívánsága a halálba vezet, a lélek vágyódása ellenben élet és béke. A test vágya ellene mond Istennek, nem veti alá magát Isten törvényének, sőt nem is képes rá. Ezért, aki test szerint él, nem nyerheti el Isten tetszését. De ti nem test, hanem lélek szerint éltek, ha valóban Isten lelke lakik bennetek. Aki bennem lakik Krisztus lelke, az nem az övé. Ha Krisztus bennetek van, jól lehet a test a bűn miatt halott, a lélek a megigazulás következtében él. Ha pedig bennetek lakik annak lelke, aki feltámasztotta Jézust a halálból, ő, aki Krisztus Jézus feltámasztotta a halottak közül, halandó testeteket is életre kelti bennetek lakó lelke által. Így tehát, testvérek, nem vagyunk a testnek lekötelezve, hogy a test szerint éljünk. Mert ha test szerint éltek, biztosan meghaltok, de ha lélekkel elfojtjátok a test szerinti tetteket, élni fogtok. Akiket Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Nem a szolgasság lelkét kaptátok ugyanis, hogy ismét félelemben éljetek, hanem a fogadott fiúság lelkét nyertétek el, általa szólítjuk, Abba, Atya. A lélek maga tesz tanúságot lelkünkben, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekei, akkor örökösei is. Istennek örökösei, Krisztusnak társörökösei. Előbb azonban szenvednünk kell vele együtt, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. De ennek az életnek a szenvedései véleményem szerint nem mérhetők az eljövendő dicsőséghez, amelyet majd megnyilvánul rajtunk. Maga a természet sóvárogva várja Isten fiainak megnyilvánulását. A természet ugyanis mulandóságnak van alávetve, nem mert akarja, hanem amiatt, aki abban a reményben vetette alá, hogy a mulandóság szolgai állapotából majd felszabadul az Isten fiainak dicsőséges szabadságára. Tudjuk ugyanis, hogy az egész természet együtt sóhajtozik és vajódik mindmáig. De nem csak az, hanem mi magunk is, akik bensőkben hordozzuk a lélek csíráit, sóhajtozunk és várjuk a fogadott fiúságot, testünk megváltását. Mert megváltásunk még reménybeli. Az a remény viszont, amit már teljesedni látunk, többé nem remény. Hiszen ki remélné azt, amit lát? Ha tehát reméljük, amit nem látunk, várjuk álhatatosan. Gyöngeségünkben segítségünkre siet a lélek, mert még azt sem tudjuk, hogyan kell helyesen imádkoznunk. A lélek azonban maga jár közben értünk, szavakban nem önthető sóhajtozásokkal. És ő, aki a szíveket vizsgálja, tudja, mi a lelkünk kívánsága, mert Isten tetszése szerint jár közben a szentekért. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála! Mivel az Isten fiai vagytok a Jézus Krisztusban való hit által, a fia lelkét árasztotta szívetekbe az Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya, Alleluja. Isten nem a csüggedtség, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét adta nekünk. A fia lelkét árasztotta szívetekbe az Isten, aki őt így szólítja, Abba, Atya, Alleluja.
2: Olvasmány Szent Iréneus püspök és vértanú az eretnekségek ellen című értekezéséből. Az Úr megadta az Istenben való újjászületés hatalmát tanítványainak, amikor így szólt hozzájuk. Menjetek, tegyétek tanítványaimmá mind a népeket. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Azt ígérte ugyanis már a próféták által, hogy a végső időkben majd kiárasztja magát a szolgáira és szolgálóira, hogy prófétáljanak. Ezért leszállott az Isten fiára, miután az az ember fiává lett, és általa kedvetelt abban, hogy az emberi nemben lakjék, az emberek között maradjon, és szállást vegyen Isten teremtményeiben, teljesítse bennük az Atya akaratát, és megújítsa őket az elöregedésből Krisztus újdonságára. Lukács írja, hogy a Szentlélek az Úr mennybe menetele után pünköstkor leszállt az apostolokra. Ő az, akinek hatalma van arra, hogy az összes népet elvezesse az életre, és megnyissa számukra az új szövetséget. Ezért minden nyelven egybehangzóan dicsőítették az Istent, mert a Szentlélek hozta egységre a különálló törzseket, és ő ajánlotta fel őket az Atyának, mint az összes nép zsenge áldozatát. Az Úr is megígérte már előre, hogy elküldi a vigasztalót, aki bennünket előkészít Istennek. Amint ugyanis a száraz búzaliszt víz nélkül nem lehet egy tésztává és egy kenyérré, úgy mi sem lehetünk Krisztus Jézusban egyek a mennyből származó víz nélkül. S ahogy a száraz föld képtelen termést hozni, ha nem jut nedvességhez, úgy mi is, akik előzőleg száraz fák voltunk, soha nem teremthetnénk az élet gyümölcseit a magától jövő isteni eső nélkül. Testünk ugyanis a fürdő által nyeri el az egységet a romolhatatlansággal, lelkünk pedig a lélek által. Isten lelke leszállt az Úrra, a bölcsesség és az értelem lelke, a tanács és az erősség lelke, a tudás és a jámborság lelke, és Isten félelmének lelke, akit azután az Úr továbbadott egyházának, amikor elküldte a vigasztalót az egész földre, ahová az Úr szava szerint a sátán, mint a villám bukott le az égből. Éppen ezért van szükségünk az Isten harmatára, hogy meg ne égjünk, és terméketlenné ne váljunk, s ahol vádlónk van, legyen ott a védelmezünk is. Hiszen az Úr a Szentlélekre bízta emberét, aki rablók kezébe esett, akin ő maga megkönyörült és bekötözte sebeit, aztán két királyi dénárt adott, hogy a Szentlélek által az Atya és a Fiú képét és belénk írt jelét magunkba fogadva gyümölcsöztessük a ránk bízott dénárokat, és megsokszorozva számoljuk le az Úrnak. Amikor elérkezett pünkösd napja, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgást támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat. Alleluja! Amikor együtt voltak a tanítványok, hirtelen zúgást támadt az égből, és leszállt rájuk, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat. Alleluja!
0: Téged, Isten, dicsérünk, téged, Úrnak ismerünk, téged, örök Atya Isten, mindegész föld áld és tisztel. Téged minden szép angyalok, kerubok és szeráfkarok, egek és minden hatalmak szüntelenül magasztalnak. Szent vagy, erősséges szent Isten vagy. Nagyságoddal telve égs föld, dicsőséged mindent betölt. Téged dicséregek, Ura, apostolok boldog kara, dicséretes nagy próféták, súlyos ajka hirdetés áld. Jeles mártír seregek, magasztalnak tégedet. Val tégedet világszerte, szent egyházad ezerszerte. Ó, atyánk téged, s mérhetetlen nagy fölséged, s azt ki hozzánk tőled jött le, atya igaz egyszülöttje, és áldjuk veled vigasztaló szent lelkedet. Krisztus Isten egyszülöttje, király vagy te mindörökre, mentésünkre közénk szálltál, szűzi méhet nem utáltál, halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad. Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. Téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, maradj vérünk. Szentjeidhez védj felégbe, az örökös dicsőségbe. Szabadítsd meg, Uram, néped, áld meg a te örökséged. Te kormányozd, te vigasztald, mindörökké felmagasztald. Minden nap dicsérünk téged, szent nevedet áldja néped. Bűntölen a pőriz minket, és bocsásd meg vétkeinket. Irgalmazz, Uram, irgalmazz, híveidhez légy irgalmas. Kegyes szemed legyen rajtunk, te benned van bizodalmunk. Te vagy, Uram, én reményem, ne hagyd soha szégyent érnem.
3: Esengő szolgák, jöjjetek, tárjátok fel ma szívetek, nyissátok darra ajkatok, hogy boldog Istent áldjatok. Dél óra bús emlékez, örök

Minket szívbéli hála költ, védkünk miatt is féljük őt. S ha bősz ellenség ront reánk, védelmet tőle kéri mánk. Kérleljük most az ég urát, királyát s véle egy fiát, s a

0: Urunk, növeld bennünk a hitet, és a Szentlélek világosságát szüntelenül gyújtsd fel szívünkben. Alleluja. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Mondja Izrael háza, jó az Úr, mert örökké szeret minket. Mondja Áron papi háza is, hogy örökké szeret minket. Hirdessék azok is, akik félik az Urat, hogy örökké szeret minket. Az Úrhoz fohászkodtam a szenvedés idején. Meghallgatott és tágas útra vezetett. Velem van az én Uram Istenem. Mitől féljek? Ember mit árthat nekem? Velem van az Úr, aki mindenben segítőm. És megláthatom, hogyan szégyenül meg ellenségem. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint emberekben bizakodni. Jobb az Úrnál keresni oltalmat, mint hatalmasokban reménykedni. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, növeld bennünk a hitet, és a Szentlélek világosságát szüntelenül gyújtsd fel szívünkben. Alleluja. Örülvettek mind a nemzetek, de az Úr nevében porba sújtom őket. Szorongatnak minden oldalról, de az Úr nevében porba sújtom őket. Örülvettek, mint a méhrajok, tüzük felém csapott, mint a rőzselánk, de az Úr nevében porba sújtom őket. Nekem jöttek, ütlegeltek, már-már elestem, de az Úr felkarolt és megsegített. Az Úr erősségem és dicsőségem, ő lett az én szabadítóm. Örömújongástól és énektől hangosak az igazak sátrai. Az Úr jobbja tett nagy dolgokat, az Úr jobbja emelt fel engem, az Úr jobbja művel csodákat. Nem halok meg, hanem élek, hogy hirdessem az Úr nagy tetteit. Megfenyített az Úr és megpróbált, de nem adott halálra engem. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, növeld bennünk a hitet, és a Szentlélek világosságát szüntelenül gyújtsd fel szívünkben. Alleluja. Tárjátok ki az igazak kapuit. Bemegyek, hogy áldjam az Urat. Az Úr kapuja íme itt van, de csak az igazak mennek át rajta. Hálát adok, mert meghallgattál engem, te lettél szabadítóm. A kő, amelyet az építők félredobtak, az lett a háznak szegletköve. Mindezt az Úr vitte végbe. A csodát saját szemünkkel látjuk. Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Adj nekünk, Uram, szabadulást! Adj nekünk, Uram, jólétet! Áldott, aki az Úr nevében jön, megáldunk az Úr házából titeket. Isten az Úr, ő ragyog felettünk, álljatok sort lomboságakkal egészen az oltár szarváig. Hálát adok neked, te vagy Istenem, magasztallak Istenem téged. Adjatok hálát az Úrnak, mert jó, mert örökké szeret minket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Urunk, növeld bennünk a hitet, és a Szentlélek világosságát szüntelenül gyújtsd fel szívünkben. Halleluja! Isten megmentett minket a Szentlélekben való újjászületés és megújulás fürdőjében, akit üdvözítünk Jézus Krisztus által bőven árasztott ránk, hogy kegyelmével megigazuljunk, s az örök élet reménybeli örököseivé váljunk. A Szentlélek megtanít benneteket mindarra, alleluja. amit mondottam nektek, alleluja. Könyörögjünk. Mindenható Istenünk, add, hogy felragyogjon fölöttünk dicsőséget fénye, és szent lelked világossága bátorítsa azok szívét, akik kegyelmedből újjászülettek, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Mondjunk áldást az Úrnak, alleluja, alleluja. Istennek legyen hála, alleluja, alleluja.
1: Az imaórák liturgiája, az olvasmányos és napközi imaórát imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Székely János püspök a csíksomlyói búcsún. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Pünkös szombatján több százezer zarándok gyűlt össze a csíksomlyói nyerekben, ahol a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A búcsú idei mottója Szent Maximustól származott, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szentmisén jelen volt többek között Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Marton Zsolt váci püspök, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök és Áder János volt államfő is. A kegyhely ferences őrei és az egyházi vezetők egyaránt arra hívták a híveket, hogy a hitben megerősödve térjenek haza. Székely János püspök homiliájában hangsúlyozta, Európa és a magyarság jövője csak akkor épülhet újra, ha az emberek Krisztus kezébe kapaszkodnak. Székely János püspök atyát hallják.
2: Kedves zarándokok! Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam, tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok, és a szívetek kapuja a rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkű apostolok.
1: Kedves hallgatóink, hírkommentünket hallották, köszönöm figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak továbbra is ezen a nagyon szép napon velünk. Áldott pünkösdöt kívánok!
0: Híreinket hallották.
3: Mária Rádió. Bátor Botond, pálos szerzetes pünkösdi gondolatait hallhatják.
4: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes. Pünkösd ünnepe számunkra sok tekintetben nagyon fontos, mégis időközönként elmegyünk mellette. Talán legkevésbé tudjuk megragadni, mit is jelent számunkra a Szentlélek Úristen működése bennünk. Ha nem lenne Szentlélek, akkor az Atya és a Fiú kapcsolata csak egy fajta privát dolog lenne. Talán azt is mondhatnánk, hogy Jézus magát váltotta volna csak meg. de a megváltás ajándéka kiárad az egész egyházra, és mi a tanítványokkal együtt minden szentmisében elmegyünk a Golgotára, és szemtanúi vagyunk annak, hogy a Szentlélek közreműködésével a kenyér az ő testévé, és a bor az ő vérévé válik, és így szemlélhetjük a megváltás nagy művét. Szükségünk van a Szentlélekre, mert általa árad ki a megváltás műve az egész világra, a tanítványok közreműködésével. Nagyon sok mesében, amikor a gonoszság hatalmát próbálják megragadni, akkor mindig belülre kívánnak hatolni. És jön egy kedves lovag, vagy egy egyszerű pásztorfiú, vagy a legkisebb királygyermek, akinek az a feladata, hogy menjen be egy várba, annak belsejébe, keresse meg azt a nagyon fontos tornyot, ahol éppen ott van egy nagy szoba. A szobában van egy láda vagy egy doboz, amiben megtalálható minden rossznak a lényege, a rossznak az okozója. Persze útközben rengeteg veszéllyel, akadállyal kell szembenézni, megküzdeni. A modern filmekben is találkozunk ezzel, hiszen ott van egy, mondjuk egy kompjúter, amelyet arra használnak, hogy valami fajta bombát vagy pusztítószert irányítsanak vele. Ez katasztrófát okozhat, az emberiséget megsemmisíti. Mindenféleképpen ezt kell megszerezni, ezért megy a küzdelem. Látható, hogy az ember, ha meg akarja ragadni a dolgok lényegét, a világ működésének a lényegét, akkor tudja, a gonosz hatalma, uralma, az valahol bent van, annak középen kell lennie. Ugyanígy van az emberrel is. Életünk központja a szívünk, és ennek legmélyén ott van a lelkünk. Lelkünk, mondhatnám ezt a hasonlatot, olyan, mint egy nagykövetség, ahol képviselik egy-egy országnak az érdekeit. Így az egyes ember érdekeit maga a lélek képviseli, az ember lelke. Lelkünk legmélye az Istennel való találkozásnak a helye. A Teremtés könyvében láthatjuk Ádám és Éva történetét, amikor a Teremtés elején lelkük telve volt Istennel. És a Teremtés könyve leírja azt is, hogy az Édenkertben voltak, annak a közepén, Isten teljességében, életük teljes kibontakozásában. Minden azon múlik tehát, hogy milyen világot táplálunk a bensőnkben. Amit belül látsz, azt fogod látni kívülről is. Amilyen izzót teszel a lámpába, olyannak fogod látni a szobában a dolgokat. Ha piros izzót teszel, akkor pirosként fognak a dolgok látszódni. Ha zöldet teszel, akkor zöldként fognak látszódni a dolgok. Ha kéket teszel, akkor kékként fognak a dolgok visszatükröződni feléd és így tovább. Milyen izzó van benned? Ez a nagykövetség, a központ, és ebbe a nagykövetségbe, vagyis lelkednek bensejébe, amelyen keresztül képviseled önmagadat, be akar lépni a sátán és uralkodni akar. Ádám és Éva lelkét, bensőjét támadta meg a sátán, és onnét látták rossznak a világot, és féltek Istentől. El kellett bújniuk. Nagyon sokszor azt szoktuk mondani, hát bizony, hogyha jobb lenne a fizetésem, hogyha kényelmesebb autóm lenne, hogyha más lett volna az anyám vagy az apám, hogyha más munkám lenne, hogyha mások lennének a szomszédaim, ha nem ilyen lenne ez a világ, mint amilyen most, ha másképpen néznék ki, hiszen látjátok, milyen vagyok, Ha másképpen lenne, sokkal boldogabb lennék. Valóban így van. Nem tagadom, a külső dolgoknak hatása van a belső világunkra, de a lényeg az mindig legbelül van. Ha egy nagyvárost el akarsz lehetetleníteni, legegyszerűbb dolog, hogyha a központi vízellátót teszed tönkre, vagy esetlegesen azt mérgezed meg, vagy más központi szolgáltatásra akarsz hatni. A sátán nem szórakozik apró dolgokkal, külső dolgokkal, ő a bensődbe akar belépni, ott akar teljes egészében zavart okozni. Látjuk, tapasztaljuk a mai világban, mennyire igaz ez, amikor ideológiai harccal kell szembenéznünk, amikor alapjában véve mindenfajta gazdasági megmozdulás, olyan materialista gondolkodást akar rákényszeríteni mindannyiunkra, amely eltávolít az egyik az Istentől. A hittel ki van békülve ez a világ, hihetsz, amiben akarsz, de az egyik az Isten, aki Jézus Krisztusban kinyilatkoztatta magát, és a Szentlélek Úristenen keresztül eljutatja saját igazságát mindannyiunkhoz, erről az Istenről hallani sem akar, és nekünk pontosan erről az egy igaz Istenről kell tanúságot tennünk, ebben segít bennünket a Szentlélek Úristen. Volt egyszer egy asszony, aki szerencsétlennek tartotta magát, és meg akart halni. Nem látta értelmét az életének, a világnak, úgy érezte, hogy senkinek sincs szüksége rá. Ebben a pillanatban az egész világ fekete volt számára. Semminek nem tudott örülni. Fekete volt a lámpa izzója a szívében. Nem tudott örülni se az otthonnak, se a munkának, semmi másnak. És volt valaki más. Ő úgy gondolta, ő a világ közepe. Ötös kapott a vizsgán, azt gondolta, mindenkinek le kell borulni előtte. Nagyon kell vigyázni a lelkünkre, mert ebbe vagy abba az irányba tud elvinni. Éppen ezért abba a nagykövetségbe, amely képviseli az országot, vagyis lelkünk közepébe, amely képvisel bennünket, az Istent kell beengedni. Soha ne felejtsd el, hogy Isten mindig visszatér hozzád, és belép benső világodba, ha te beengeded őt. Ezért szép pünkösd ünnepe. Belép az apostolok szívébe, lelkébe, emberségük középpontjába. Akkor, amikor mindannyian együtt voltak pünkösd ünnepén. Hogyan lehetünk egységben? Amikor mindannyian máshol foglaljuk el a helyünket az életben. Van, aki a hivatalban, van, aki kétkezi munkával, van, aki otthon dolgozik. A tanítványok együtt voltak a Szentlélek megérkezése után is. Előtte közösen aggódnak, kételkednek, csalódottak. De aztán a lélek segítségével már teszik a dolgukat. Ez a lélek tesz közösségé bennünket. Tehát mindazok, akik építik ezt a világot, akik előrébb viszik, teremtő szavakkal bátorítják a másikat, valamilyen formában közösségben vannak egymással, és persze kapcsolatban állnak a Szentlélekkel. Nagyon sokan megkeresik a papot gondjaikkal és bajaikkal, felteszik a kérdést. Atya, mit kell most tennem? És az ember ilyenkor szeretne konkrét választ kapni, hogy mit kell tennie. És ilyenkor az lenne a megfelelő, ha tudnék pontos útmutatást adni papként is. Hogy például háromszor egyél, vegyél be sok vitamint, menj ki a napra, tartsd meg a napi rendet, és így tovább. Viszont ez nagyon sokszor veszélyes lehet, mert az a biztonság, amit esetlegesen a cselekvés pontos meghatározása hordoz magában, nem ad lehetőséget a Szentlélek működésére. Bármennyire is hihetetlen, de így van. Bizony, amikor nem tudsz semmit, akkor van lehetőséged a lélek működését felismerni. Mi terveket akarunk, terveket készítünk, hogy előre látva tudjuk megvalósítani azokat, mindazt, amit elterveztünk. Átlátni, megtervezni, formálni és majdan kontrollálni. Ez van bennünk, ezt akarjuk mindig. De nézzük csak meg. Az apostolok nem kaptak a Szentlélektől pontos leírást, hogy mit kell majd tenni a következő hónapban. Nem szeretjük azt a főnököt, aki nem ad előre programot, hanem 15 perccel előtte szól, vagy felhív a telefonon, hogy mit kell csinálni. A Szentlélek éjszaka jelenik meg adott esetben az apostoloknak, és mondja, hogy mit kell csinálni. és hova kell menni. Nem szeretjük az ilyen főnököt, és talán éppen ezért, időközönként, ezért nem szeretjük Isten sem. Pedig tudomásul kell venni. Nem fog menni, hogy előre kapjunk programtervezetet az Istentől egy hétre, hónapra, egy évre, vagy éppen a következő napra vagy órára sem. Nem fog megtörténni. Az apostolok nem tudtak előre semmit. Csak bíztak, és ráhagyatkoztak a lélekre. Isten esetenként kikapcsolja értelmünk kompjúterét, mert ha nem tenné, akkor elvesznénk. Elvesznénk. És elveszítenénk az életet. És azt se felejtsük el, hogy legtöbbször a kíváncsiság hajt bennünket, hogy megtudjuk Isten jövőre vonatkozó terveit. Aztán van egy másik dolog. Hogyan és miképpen működünk? Egyszer egy férfi azt mondta a papnak, Atya, tudom, hogy mennyire fontos lenne, ha a feleségemmel együtt imádkoznék. Tudom, mennyire értékes. Ő is szeretné, én is szeretném. De igazából szégyellem, hogy együtt imádkozzunk. Olyan kellemetlen. Más valaki ezt mondta. Tudom, hogy bűnkövetek el a barátnőmmel. Ő is tudja. De megtesszük. És holnap is megtesszük. Kérdezhetjük. Melyik vagyok én? Ez vagy amaz? Aki cselekszik. Mindig az vagyok, és nem az, aki tudja, hogy mit kell csinálni. Megyek és bűnt fogok elkövetni, nincs kép, erőm másképpen cselekedni, valóban. És mi lenne, hogyha oda tennénk egy kamarát, ahol éppen bűnt követsz el, legyen az bármilyen bűn, és aztán utána mindezt lejátszanánk. Ugye, hogy van erő másképpen cselekedni? Van a szívünkben erő, csak azt rendezni kell. A Szentlélek nélkül nem tudjuk azt mondani, hogy Jézus az Úr, akinek uralkodnia kell a szívünkben. Igen, a Szentlélek Úristen működik bennünk. Eszembe jut középiskolás emlékem, amikor piarista diákként elmentünk a Balatonra vitorlázni. Volt néhány egyszerű vitorláshajó a piarista gimnázium tulajdonában. Mindez arra volt jó, hogy ezekkel a vitorláshajókkal megtanulhattunk vitorlázni, vagy pontosabban fogalmaznék, megtanulhattunk volna. De egy teljes héten keresztül egyáltalán nem fújt a szél. Hiába volt kifeszítve a vitorla, nem fújt a szél. Nagyon-nagyon meleg volt. Nagyon-nagyon meleg volt a víz is. Sehova nem tudtunk meghúzódni. Egyetlen egy este volt, amikor nagyobb szél kerekedett, és akkor több kilométert be tudtunk hozni a lemaradásból. Valahogy így van a hívő ember is a Szentlélek nélkül. Az a 12 ember, az apostolok, akik Jézussal töltöttek 3 esztendőt, személyesen hallották Jézus szavát, tanítását, a Szentlélek tette őket apostollá. Addig csak ilyen-olyan tanítványai voltak Jézusnak. A Szentlélek által váltak apostolokká. Azt a 3000 embert is, akik ott, Jeruzsálemben megtértek, szintén a Szentlélek tette gyülekezetté, közösségé. Egy egyháznak mindenek felett nyilván nem sok pénzre van szüksége, arra is van. Nem nagyszerű épületekre, arra is van szükség. Kitűnő szervezetekre, persze arra is. Jól megfogalmazott törvényekre. Igazából valamennyire igen, de nem erre van szüksége. Az mind jó, ha van. De elsősorban a Szentlélekre van szüksége. Nélküle hiába van épület, törvény, pénz. Az egyház nem lehet egyház. Valahogy így fogalmazhatnánk meg, 3 fokozat van. Az első, amikor a hitem tudomásul veszi, hogy Isten van. Nagy dolog, amikor tudomásul veszi valaki azt, hogy van Isten. De van ennél magasabb, vagy mondhatjuk így mélyebb fok is, mindegy. Egyfajta többlet. Amikor azt veszük tudomásul, hogy az Isten, aki van, az, ahogyan Jézus Krisztusban eljött. Ebben hiszek. Vagyis Emmanuel, velünk az Isten. És a harmadik fokozat a legteljesebb, amikor azt veszem tudomásul, hogy bennem van az Isten. Tehát először, hogy van, ez talán inkább az Atyára vonatkozik. Az, hogy velünk van az Isten, inkább a Fiúra vonatkozik, Jézus Krisztusra. És az, hogy bennem van az Isten, az a Szentlélekre. Ezek nyilván a Szentlélek bennem való jelenlétének, munkálkodásának a különböző fokozatai. Szeretett testvérek, pünkösd ünnepén a Szentlélekről elmélkedtünk. Mindazt, amit egyházunkban megtanultunk, a hit igazságaink, amikor személyes életünknek részévé válik, a Szentlélek közreműködése által történik mindez. Amikor az értelmünkben megtapasztalt és megismert tudás eljut a szívünkig, lelkünk legmélyéig, ennek az útnak az irányítója a Szentlélek Úristen. A tüzes Isten, aki áttüzesíti az ismereteinket,

0: A mikrofonnál Bátor Botond, pálos szerzetes.
1: Bátor Botond, pálos szerzetes, pünkösdi gondolatait hallhatták. Köszönjük a figyelmet!

0: Csépányi Gábor atya Pünkösdi gondolatait hallják.
1: Kedves testvérek, ismerős lehet a bábeli történet, a bábeli toronynak a története, amikor az ember önmaga erejéből akart Istenné lenni, tornyot épített az égbe,

0: hogy lakóhelyet vegyen ott magának, hogy Isten helyébe lépjen. Ez a kísértés, hogy az Isten helyébe akarunk lépni, ez a történelmünkkel egyidős. Az Istenbe vetett bizalmában megingott ember rosszul érzi magát, ha életének minden apró mozzanatát nem ő tarthatja kezében. Rosszul érzi magát, ha el kell ismernie, hogy rászorul Istenre vagy bárki másra. Mindnyájan szeretnénk jól megtervezni életünket, kezünkben tartani azt, mert azt hisszük, hogy ott van a legjobb helyem. Kezembe veszem az életemet, halljuk a mondást, vagy egy másik, mindenki a maga szerencséjének a kovása. Ismerős mondások ezek, és lehetnek bizonyos mértékben igazak. A bábeli torony építésénél az ember át akarta venni Isten szerepét. Utat tört magának a mennybe, kizárólag a saját erejére támaszkodva, mintha Isten nem lenne. Istent figyelmen kívül hagyva életünkből, az látszik, hogy a köztünk lévő távolság nő. Miközben irányítani akarjuk a világot, és saját ízlésünk szerint tennénk ezt, elszigetelődünk. Elszigetelődünk Istentől, embertársainktól, és saját magunktól is. Amíg a technika legyőzni látszik a távolságokat, a személyek közötti távolság, minthogyha kevésbé lenne áthidalható. Közösségi oldalakon csevegünk, sokszor anélkül, hogy bármit is megmernénk osztani magunkból. Félünk megbízni Istenben és egymásban. Ha megjelenik egy új vírus, fölvásároljuk egymás elől a fertőtlenítőszert, és tartalékolunk a végsőkig, mert félünk, hogy nem tudunk gondoskodni magunkról. Pünköstkor, a föltámadást követő 50. napon maga az Úr gyűjti össze a népét. Elküldi lelkét, hogy új, titokzatos testbe gyűjtsön össze mindenkit, akik szétszóródtunk. Ismerjük fel újra, hogy egymás farkasai helyett testvérei is lehetünk egymásnak. Ismerjük föl, hogy életünk Isten kezében jobb helyen van, mint a sajátunkban. Lássuk be, hogy nem kell falakat és tornyokat építenünk ahhoz, hogy a mennybe jussunk. Pünköstkor születik az egyház. Az egyházban egy nyelvet beszélünk, megértjük egymást. Az egyházban Jézus ígérete valósul meg. Elküldöm nektek a vigasztalót, aki eszetekbe juttatja mindazt, amit tanítottam nektek. Isten szent lelke a vigasztaló, a félő, kétkedő ember eszébe juttatja Jézus szavait. Ne féljetek! Elmegyek és helyet készítek nektek. Atyám házában sok hely van. Vár minket az atyai ház, az egyház, ahol egymás farkasai helyett egy atyának a gyermekei lehetünk, vagyis testvérek. Ahol nem rajtunk múlik minden, hanem érvényes Jézus mondata, bízzatok, én legyőztem a világot. Az egyházban nem kell erőlködnünk azon, hogy Isten helyébe lépjünk. Megengedhetjük Istennek, hogy Isten legyen, és az embernek, hogy ember. Vagyis az Isten képmására alkotott teremtmény. Jézusban pedig világossá vált, hogy nem akármilyen, hanem kiemelt teremtménye az Istennek, szeretett fiú. Szeretett fiúként pedig bármilyen járvány és bármilyen konfliktus van is körülöttem. Tudhatom, hogy életem jó kezekben van, mert a lélek eszembe juttatja Jézus szavait. Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. Pünköst a húsvét után második nagy ünnepünk. Ünnepeljük Jézust, aki elküldte a szent lelkét, hogy az egymásnak farkasaivá vált embereket az egyházban, az ő atyai házában testvérként gyűjtse össze. A Szentlélekben valósul meg Jézus ígérete. Veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A szent lelket hívjuk segítségül, hogy Isten kegyelmét láthatóvá tegye a szentségekben. A Szentlélek megvilágosító erejét kérjük, hogy megértsük Isten velünk kapcsolatos tervét, hogy meghalljuk az ő hívását, és így igazzá váljon ránk is a harmadik századi Diognétosz levél leírása. Egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Térjünk vissza az egyházba, a számunkra készített helyet foglaljuk el, keressük a kapcsolatot Isten szent lelkével, és frissüljünk föl a külső szemlélő számára már a harmadik század óta nyilvánvaló küldetésünkben. Ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. Ehhez adjon erőt az egyházat fenntartó, vezető szent lélek. Amen.
1: Csépányi Gábor atya pünkösdi gondolatait hallották.

Urunk, tégy méltóvá bennünket arra, hogy az egész világon szolgálhassunk embertársainknak, akik éhségben és szegénységben élnek és halnak. Kezünk által add meg nekik ma mindennapi kenyerüket, és megértésünkön keresztül adj nekik szeretetet, békességet és örömöt. Add, hogy minden nővér Jézus Krisztust lássa a szegényben. Mennél visszataszítóbb a munka vagy az ember, annál erősebb legyen az ő hitük, szeretetük és örömteljes áldozatuk, amikor ebben a nyomorúságos áruhában Urunknak szolgálnak. Az ima nagyon nehéz, ha nem tudja az ember, hogy hogyan imádkozzék. De segítenünk kell egymásnak, hogy megtanuljunk imádkozni. A legfontosabb a csend. Akik az imádságot szeretik, szeretik a csendet. Nem tudunk Isten jelenlétébe helyezkedni, ha nem szorítjuk rá magunkat a belső és külső csendre. Ezért hozzá kell szoknunk a lélek, a szem és a nyelv csendjéhez. Isten a csend barátja. Meg kell találnunk Istent. De nem találhatjuk meg őt sem a zajban, sem a nyüzsgésben. Nézzétek, milyen mély csendben növekszik a természet. A fák, a virágok, a fű. Mint amilyen csendben kelnek föl, és nyugszanak le a csillagok, és a nap. Teréz anya imádsága.

0: ünnepeljük együtt az Eukarisztiát. Szent mise következik.
1: Kedves hallgatóink! A pünkösd vasárnapi szentmisét Nyíregyházáról, a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházból közvetítjük. A szentmisét Juhos Imre atya mutatja be.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Szeretettel köszöntelek benneteket, kedves testvérek, akik eljöttetek ide a Nyíregyházi Magyarok Nagyasszonya Társzékes Egyházba, Pünkösd vasárnapján hálát adni. És titeket is köszöntelek szeretettel, kedves testvérek, akik a Mária Rádión keresztül kapcsolódtok bele ebbe a hálaadásunkba. Pünkösd van az egyház születésnapja. És egyben hálát adunk azért is, hogy a jelenlévő Szentlélek Úristen jelenléte újra és újra eseményé válik a mi életünkben. Hogy miként történik ez, ebből kapunk leckét a mai ünnephez rendelt evangéliumi részlet értelmezése során. Most tekintsünk magunkban, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen vehessünk részt ebben a szent cselekményben. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
1: Amen.

Árasz ki a Szent Lélek ajándékait az egész világra, és tölts be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését, ami Urunk Jézus

Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amint beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindnyájan, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és Mezopotámiának, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának és Pamfíliának lakói. Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok. Zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje.

0: Szentlecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent végbe visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testté lettünk keresztségünk által. Akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála.

Amikor a hét első napján beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételtem, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytattam. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, s akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot.

Kedves testvéreim, itt Nyíregyházán, ebben a gyönyörű Magyarok Nagyasszonya Társzékes Egyházunkban, és kedves testvéreim, Mária Rádiót hallgatva, határon innen és határon túl, szeretettel köszöntelek benneteket újra. Pünkösd vasárnapja van, az egyház születésnapja. A mai ünnephez rendelt evangéliumunk mégsem egy zajos eseménnyel kezdődik, hanem félelemmel. A tanítványok zárva tartották az ajtót, mert féltek. Nem nehéz elképzelnünk ezt a képet. Az ajtók zárva vannak. És mégis egy ilyen zárt világba lép be a föltámadt Úr Jézus. Szeretettel, barátságosan, első ajándékát adva a köszöntésében, békesség nektek. Testvéreim, a föltámadt Úr Jézus nem kéri számon övéit, nem tesz nekik szemrehányást, pedig volna oka rám. Hiszen egy olyan társasággal találkozik, akik a nehéz időben szétszélettek, megfutamodtak, Péter pedig háromszor is megtagadta őt. És a föltámadt Úr Jézus mégis közeledik, örökségül hagyva számunkra azt az igazságot, hogy ő nem azért akar kapcsolódni hozzánk, mert tökéletesek vagyunk, hanem azért, mert egyszerűen szeret mindannyiunkat. Igyekszem emlékezetemben tartani azt a mondatot, amit valamikor valahol olvastam. Akik igazán szeretnek minket, nem tökéletesnek, hanem boldognak akarnak látni minket. Kedves testvéreim, most én adom ajándékképpen örökül ezt a mondatot, hogy ti is vigyétek magatokkal párkapcsolatotokban, családi életetekben, a gyermeknevelés hétköznapjaiban és a család idős tagjaihoz való viszonyotokban, az idősekkel kapcsolatban, akiknek immáron már megkopott a testem, elhasználódott az idegrendszerem, már nem olyan gyorsak, mint fiatalkorukban. Éppen ezért talán önmaguk is küszködnek ezzel a hiányosságukkal. Ha valakit igazán szeretünk, nem tökéletesnek akarjuk látni, hanem boldognak. Újra és újra eszembe jut annak a férjnek a vallomása, aki oly szeretettel beszélt a feleségéről és a családjáról. Azt mondtam, tudod, atyám, ha az ember valakit igazán szeret, akkor a hibáit is elfogadja. És arra gondolok, hogy a hibáik is hiányozni fognak, amikor nem lesznek már mellettem. Testvéreim, ezek a tanítványok bezárkóztak, ahogy mi is be tudunk zárkózni olykor. Bezárkózunk előbb lelkileg, aztán be tudunk zárkózni fizikailag is. Bezárnak bennünket a megélt csalódásaink,
az egymás miatt szerzett sebeink, bezárnak minket a félelmeink, és bezár minket nagyon sokszor a kis hitűségünk is, félve a változástól, mert azt gondoljuk, ha a megszokott rend megváltozik, vajon bírjuk-e majd az új eszköztárat, hogy új helyzettel valami újat tudjunk kezdeni. Bezárkózunk előbb lelkileg, aztán bezárkózunk fizikailag is. Hiszen mindannyiunk mondatai a visszatérő kijelentések, nem akarom látni. Ha tehetem, inkább nagy ívben elkerülöm. Inkább ne is hívjon, úgy sem veszem fel. Tudja, atyam, én már nem szívesen megyek az emberek közé. El vagyok egyedül otthon. És a pünkösd ünnepén felolvasásra kínált evangéliumi jelenet, ahol a föltámadt Úr a szent lelket ajándékozza övéinek, arra az igazságra hívja föl a figyelmünket, hogy nincs az a bezártság, ahonnan a föltámadt Úr, a Szentlélek Úristen ki volna zárva. Bármennyire is sebzetnek, bármennyire is elesetnek, bármennyire is megalázottnak, bármennyire is magányosnak tudjuk érezni magunkat. A föltámadt Úr és a Szentlélek Úristen pont ott és akkor akar kapcsolódni hozzánk, ahol éppen belül és kívül mi emberek tartunk. Az evangéliumi beszámolónk így folytatódik. Akkor a föltámadt Úr Jézus rájuk lehelt, és azt mondta, vegyétek a szent lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. Testvéreim, ebben a mondatban két üzenet rejlik. A Szentlélek ajándékozása és a bűnök bocsánatának az elnyerése. Így érthetjük meg, hogy pünkösd ünnepem nem csak a lelkesedés és lelkesültség ünnepem, hanem pünkösd ünnepem az irgalom ünnepe is. Mert a föltámadt Úr Jézus nagyon jól tudja, hogy az ember mindannyiunk legnagyobb sebe és legfájdalmasabb sebe a bűn. Vagy az, amit mi követünk el, vagy az, amit mi szenvedünk el mások felől. A kimondott fájdalmas sebző szavak, az önzően végbevitt tettek, az elrontott emberi kapcsolataink. És az Úr Jézus ezért ajándékozza nekünk a szent gyónás lehetőségét. A gyónás nem emberi találmány, hanem húsvéti és pünkösdi ajándék. Mert keresztény emberként a történetünk nem a tökéletességről szól, hanem épp arról, hogy mindannyian tökéletlenek vagyunk, hibázunk, elesünk, sebzünk, fájdalmat okozunk, de mindig van lehetőségünk kérni, hogy az Úr fölemeljen bennünket.
emberi kapcsolatainkban is így vagyunk. Ezért van szükségünk, testvéreim, arra a megújult emberre, aki be tudja látni hibáit, aki azt tudja mondani, hibáztam, szeretnék bocsánatot kérni, szeretnék megváltozni. A világnak, a társadalomnak, az emberi kapcsolatainknak végre erre van szükségem, a belátásra, emberi mi voltunk elismerésére, arra az igazságra, hogy se hívő, se pap, se püspök, semmilyen vezető soha nem tökéletes, hanem újra és újra mindannyian egy nagy néphez, az egyházhoz tartozva, Isten irgalmából élő és újra születő emberek vagyunk. Testvéreim, emberi kapcsolatainkban, amikor valaki, vagy mi magunk is tudunk bocsánatot kérni őszintén, akkor élményünké válik, hogy mások velünk, mi pedig másokkal, újra és újra, aztán ismét újra megkockáztatjuk a kapcsolatot.

0: Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az atyával egylényegű, és minden általa lett. Értünk emberekért, ami üdvösségünkért, leszállott a mennyből. Megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától, és emberré lett. Poncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra feltámadt az írások szerint, fölment a mennybe, ott ül az atyának jobbján, de újra eljön dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és országának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Urunkban és éltetőnkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút, ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli anyaszentegyházban, vallom az egy keresztséget a bűnök bocsánatára, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Kérjük, kedves testvéreim, a mindenható Atya Istent, hogy árassza kegyelmi ajándékait a hívekre és pásztoraikra, akiket az egyházban egyesít a Szentlélek.
1: Vezesd, Urunk, egyházadat az igazság, a szeretet és a lelki egység útján. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Őrizd meg Szent Atyánkat, Leó pápát, testi-lelki épségben népet kormányzására. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg
1: Árasz szent lelked ajándékait az egyház püspökeire és papjaira. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: A bérmálkozásra készülőknek add meg a Szentlélek megvilágosító és megerősítő kegyelmét, a megbérmáltaknak pedig adj álhatatosságot. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Adj a széthúzó világnak igaz békességet és őszinte egyetértést. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
1: Add szent lelked vigasztalását a betegeknek és a szenvedőknek. Hallgass meg, Urunk!
2: Kérünk téged, hallgass meg minket!
0: Urunk és Istenünk, te pünkösd ünnepén hősi lelkületet ajándékoztál az apostoloknak. Árasz szent lelkedet minnyájunk szívébe, hogy hitünket megvalljuk és hitünk szerint éljünk, Krisztus, ami Urunk által.

Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Kérünk, Urunk Istenünk, hogy amint Szent Fiad megígérte, a Szent Lélek nyilatkoztassa ki egyre gazdagabban ennek az áldozatnak titokzatos értelmét, és tanítson meg minket minden igazságra.

Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus, teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adtam, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhem, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek minnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Leó pápánkkal, Ferenc püspökünkkel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről, és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból, bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által.

0: Testvéreim, ha Isten szeretete kiárad szívünkbe a Szentlélek által, nagy bizalommal így imádkozzunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsáttunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
0: Jézus Krisztus elküldte a Szent Lelket, hogy egyházában minden népet összegyűjtsön és szeretetben egyesítsen. Ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békésség.

Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet.

0: könyörögjünk. Istenünk, Te bőségesen árasztod egyházadra mennyei ajándékaidat, őrizz bennünk a kegyelmet, amelyet adtál, hogy a Szentlélek belénk öntött ereje mindenkor elevenen működjék, és a lelki táplálék gyarapítása bennünk a kegyelmi életként megmaradjon Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Kedves testvérek, szeretettel olvasom fel egyházközségünk hirdetéseit. Holnap reggel 7 órakor, 9 órakor és este 6 órakor lesznek szentmiség templomunkban. Előre szeretnénk jelezni, hogy idén családi nap helyett majd június 14-én vasárnap délután 4 órától várjuk a kedves testvéreket egy nyárindító piknikre a plébánia udvarára, egy kötetlen együttlétre. Szeretném jelezni, hogy a héten, a szerdán, az esti szentmisét követően 7 órától tezéi ima óra lesz templomunkban. A kész nyíregyházi csoportja előadást szervez június 4-én 16:30-tól a Nyíregyháza Városi Református Egyházközség gyülekezeti termében. Az előadást Bárdos István hitoktató, a beregszászi kész alelnöke tartja, Keresztény válasz a határon túli lét kihívásaira címmel. Minden érdeklődőt szeretettel várnak. Június 7-én vasárnap ünnepeljük Úrnapját, az ünnepi szentmise délelőtt 9 órakor kezdődik majd, azt követi a szentségi körmenet. Az idén első áldozott gyermekeket és többi hittanosainkat is várjuk erre az ünnepi alkalomra. Elsősorban az ő feladatuk lesz majd a virágszírom hintése a körmeneten. Az asszonyok és a férfiak segítségét is kérjük a sátorok díszítéséhez. Ezen a napon a 10:30-kor kezdődő szentmise elmarad. Mindenkit szeretettel várunk erre az ünnepi alkalomra. A Szabolcsi Szimfonikus Zenekar jótékonysági hangversenye június 20-án szombaton este 7 órakor lesz itt a templomunkban. Belépőjegyek már vásárolhatóak a sekrestyében, illetve a plébánia irodájában. A jegyekből befolyt összeget az orgona felújítására fordítjuk majd. Kedves testvérek, a szentmise végén szeretettel köszönöm meg Soltész Béla tanár kántor úrnak, Gerbi József tanár karnagy úrnak és a Bárdos kórus kedves tagjainak az Isten dicsőítés szolgálatát. Hozzátok is fordulok, kedves testvérek, akik a rádión keresztül kapcsolódtok ebbe az ünnepi alkalomba. A betegeknek szeretettel kívánok gyógyulást és erőt. A magányosoknak kívánok felemelő társaságot. Az úton lévőknek pedig szerencsés érkezést. Nektek pedig mindegyikteknek, kedves testvéreim, kívánok Istentől megáldott pihentető vasárnapot, békés családi együttlétet. Legyen szép hetetek, fogadjátok az Úr áldását.

Kedves hallgatóink! A pünkös vasárnapi szentmisét a Magyarok Nagyasszonya Társszékes Egyházból közvetítettük Nyíregyházáról. A szentmisét Juhos Imre atya mutatta be.

0: Hírpercek.
1: Stefanus díjat kapott Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójára színaranyérmét bocsátotta ki. Papcsaládok találkozóját tartották Szerencsén. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Szent István könyv hét megnyitóján adták át az idei Stefanus díjakat. A Magyar Kurír beszámolója szerint teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, biblikus teológus részesült az elismerésben. A laudációban Székely János kiemelte, hogy a püspök fontos szerepet vállalt egy olyan egyházi dokumentumok létrehozásában, amelyek a keresztény emberképet mutatják be szentírási alapokon. A díjazott beszédében hangsúlyozta, szeretném a Jóistennek megköszönni, hogy megtanulhattam beszélni, írni, és olyasmiről beszélhetek, írhatok, amit komolyan gondolok. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata a magyar történelem egyik legdrámaibb eseménye volt. Minden egyes áldozat és küzdelem része lett örökségünknek, amely ma is formálja nemzetünket. A viharos történelmünk ellenére is megőriztük identitásunkat, hazánk iránti szeretetünket és büszkeségünket. A Mohácsi csata 500. évfordulója egy páratlan kibocsátást hívott életre. A téma jelentőségét figyelembe véve a vereta legkiválóbb verdei minőségben készült. Előlapján a magyar katonák török túlerővel szembeni küzdelme elevenedik meg, alakjukkal összefonódva a kompozíció részeként emelkedik ki a jubileumi évforduló, tájékoztatott a magyar éremkibocsátó. A hátlapon megjelenő motivumokkal a Mohácsi csata áldozatai előtt róják le tiszteletüket. Az érem különlegességét tovább fokozza, hogy szigorúan limitált példányszámban került kibocsátásra. A görögkatolikus metropólia papcsaládjainak találkozóját tartották május 16-án a Szerencsi bárban. A találkozónak, amelyet a Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szervezett évről évre a görögkatolikus egyház papcsaládjainak, az időpontja és a helyszíne is hagyományos, számolt be a Magyar Kurér. A találkozó a Szerencsi Rákóczi vár színház termében tartott Paraklisz szertartással kezdődött. A közösséggel együtt imádkozott a metropólia három főpásztora, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi és Orosz Atanáz miskolci megyés püspök. Kocsis Fülöp érsek köszöntőjében a családi egység fontosságát hangsúlyozta, melyhez az ilyen találkozók hozzájárulnak. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója előtt tisztelegve a magyarországi ferences világirend képviselőit is meghívta Orosz Atanász püspök.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Dél van.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát, és ő méhébe fogadá Szentlélektől szent fiát. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Íme az Úr szolgáló leánya.
3: Legyen nekem a te igéd szerint.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélőn.
3: És mi köztünk lakozik.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk. Krisztus, a mi Urunk által.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nézzük a Mária Rádió mai délutáni és esti műsorait. Béke a Földön, imádság a világbékért, most a műsor ismertetés után. Programajánlóval jelentkezünk 12-ra 10 perckor. Rózsafüzét imádkozunk közösen 12-ra 15 perckor. Audiencia, a Szent Atya Zarándokokhoz intézett beszéde 13 órától. A negyedik Bridge jótékonysági gardróbvásáról Somoskői Ritával Németh Petra beszélget 13-ra 25 perckor. Megváltotta Steinbach József gondolatai a napige kapcsán 13-ra 45 perckor. Perikópa Kocsi György atya Szentírás magyarázata 14 órától. Litániát imádkozunk közösen 14 óra 15 perckor. A hírpercek és az imalánc után irgalmasság órája erőforrás mindenkinek 15 órától. Rózsafüzét imádkozunk közösen 15 óra 15 perckor. Hitvalló című műsorunk 16 órakor jelentkezik. Ezt követi a Vatikáni Rádió magyar nyelvadása 16 óra 25 perckor. Pünkösd a néphagyományban Rózsa Katalin összeállítása 16 óra 50-kor. Lélek járt a hagyományuk, Harangoz Imre néprajzi műsora 17 óra 35 perckor. Kincses Láda, Pölöskei Judit és Karácsonyi Mihály atya tanulságos történetei 18 órától. Az igézés a hírpercek után a Zsoros Mesti dicséretét imádkozzuk közösen 19 órától. Legyetek apostolok, Gájenő elvitatja elmékerése 19 óra 25 perckor. A hírpercek és a ráhang után kiáltás, imádság a nemzetét kegyhiekről 20 órától. Tojáséi, beszélgetések a magyar költészetről 20 óra 16 perctől. Ismerd meg magadat. Önismereti műsor Szabó Tamással az Enneagram bölcsességéről 20 óra 40 perckor. Felszentelt életek, papi hivatásokról őszintén, Srankó László atyával beszélgetünk 21 óra 5 perckor. Felvidéki beszélgetés 22 órától. A Vatikáni Rádió magyar nyelvadását hallgathatjuk meg 23 órától. Mégis szeretni. Gyökösi Endre tanítása 23 óra 20 perckor. A Zsolozsma befejező imorát imádkozzuk 23 óra 40-kor. A hírpercek adásával zárul 23 óra 55-kor a Mária Rádió mai műsora. Maradjanak velünk, hallgassanak bennünket továbbra is.
1: Mária Rádió.
2: Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. A szív, amíg ver, mindörökre nyugtalan. De mindörökké nyughatatlanul, Istentől mégis békessége van. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Nincs nyugalom. Nincs nyugalom. Vihar, örök hullámzás a víz felszíne. De lent a mélyben háborítlanul pihen a tenger, s az ember szíve. Hadd hullámozzék a víz felszíne, békesség Istentől. Nincs nyugalom, nincs nyugalom, s ez a nyugtalanság, mint a járvány ragad. Te sugarasz szét békességedet, és szóval, kézfogással másnak add. Az Isten békessége is ragad. Békesség Istentől. Reggel mond, délben mond, és este mond a feltámadott első szép szavát. És ragyogóbbá lesz a reggeled, és csillaghímesebb az éjszakád, és békességesebb az éjszakád. Békesség Istentől. Békesség Istentől. Mi így köszönjünk, hogy köszöntésünkben lélek legyen. Vihar tépett fák, ágainkon mégis vadgalamb búg és békesség terem. Békesség. Köszöntésünk ez legyen. Békesség Istentől.

0: Programajánló következik.
1: Programajánló az elkövetkezendő időszakra. Szerkesztő Halmai Rita. A mikrofonnál Szüllőné Cződör Mária. Pünkösd Európa felett. Kedves pünkösdre vágyók, május 24-én vasárnap a Szent Annaréti kápolnánál a Normafa közelében várják a híveket a szervezők. Kemenes Gábor atya, az Emmanuel közösség és a Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás. 13 óra 30 perckor kezdődik a rózsafűzér, melyet dicsőítés követ 14 óra 30 perckor. Ezt követően 16 órakor kezdődik az ünnepi szentmise. Isten napjainkban is ki akarja árasztani a szent lelkét, mert szükségünk van arra, hogy újjászülessünk a szent lélekben. Szükségünk van a vigasztalóra, az erő, a szeretet és a józanság lelkére. 31 éve minden pünkösd vasárnap megtartják a pünkösd Európa felett imát. Kemenes Gábor atya évről évre megvalósította, még a legnehezebb években is, és idén is. A koncepció Írországból ered, ahol azt az indítást kapták a karizmatikus testvérek, hogy Európa városaiban a keresztények menjenek fel a hegyre, és onnan imádkozzanak a városukért, országukért, és egész Európáért. Áldják meg a városukat, és kérjék a Szentlélek kiáradását. Kérik együtt, hogy Isten újítsa meg csodáit. Ez a célja ennek az imának most is. Az alkalom csúcspontja 16 órakor kezdődő szentmise lesz, melyben püspökeink, Fábri Kornél és Mohos Gábor megújítják Magyarország felajánlását Jézus szívének és Mária szeplőtelen szívének. Mária Gyűdi pünkösdi főbúcsú. A Boldog Ceferino intézet szeretettel hívja és várja a kedves híveket a 2026. május 24-én tartandó Mária Gyűdi pünkösdi főbúcsúra. Számítanak a roma zarándokok részvételére az egyházmegyei szervezők. Az intézet saját szervezésében 2026. július 4-én tartják meg a Mátra-Verebély-Szentkúti országos roma zarándoklatot. Azt követően 2026. július 18-ára és 19-ére terveznek Nagykállóra lelki gyakorlatot. Ősszel pedig október 16-án Nyíregyházán konferenciára gyűlnek össze. További információt a www.boldogceferinointézet.hu oldalon találhatnak.
0: Programajánlót hallottak.

0: imádkozzunk együtt. A dicsőséges rózsafűzér következik.
1: Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit a Budapesti Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, hogy imádkozzanak velünk és értünk Krisztus nagyobb dicsőségére, a Szentlélek nagyobb dicsőségére és eljövetelére újra. A szűzanya szeplőtelen szívének diadalára, a rózsafüzér birodalma fölépítésért, Magyarország szentségi boldog megtérésért, összefogásért, szeretetért, békéért, jó akaratért, hogy a káromkodás helyett az imádság nemzete legyünk, és valóban fölépítsük Isten szeretet országát, és megmaradjunk az isteni rendben. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, a mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tűzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik

0: legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. A dicsőséges rózsafüzér első titka, aki a halálból feltámadt. Alleluja, alleluja. Ragyogó fényességben áll előttünk Krisztus, mint az élet és a halál ura. Az ő feltámadása záloga a megváltásunknak, fényes bizonyítéka istenségének, hitünknek pedig legfőbb biztosítéka. Szűz Mária a Golgotán nem rendült meg hitében, és most megjelent előtte Ura és Istene, szerelmes fia. Bennünket is el fog vezetni korunk minden tévedésén keresztül, megdicsőült szent fiához, ha hitünkben el nem gyengülünk. A szent szűz hite erősödjék bennünk, dicsőség Jézusnak, dicsőség a győztesnek.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség a Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
0: Amen. A dicsőséges Rózsa Füzér második titka, aki a mennybe fölment, elérkezett a feltámadás utáni 40. nap. Jézus befejezte a megváltás művét, hazatért szent atyához. Saját királyi ereljéből, angyalai kíséretében szállt föl a mennybe. De nem felejti el azokat, akiket megváltott. Lakhelyet készít számunkra a mennyben. És még egy kis idő, és az utolsó ítéletkor visszatér hozzánk. Jöjj vissza, Jézusunk! Ezért nem kell reménytelenül élnünk. Szűz Mária sem jutott azonnal az égbe. Neki is várakoznia, reménykednie kellett. Mária minket is erősíteni fog, hogy bizakodva higgyünk az örök mennyei boldogságban.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges rózsafüzér harmadik titka, aki nekünk a szent lelket elküldte. Alleluja, alleluja. Jézus mit mondott? Én tüzet akarok a földre vetni. A földre elküldöm a lángoló szent lelket, hogy átváltozzon, hogy megváltható legyen. Ez a fiú szeretete, aki a tüzet a földre vetette, a megváltó szeretett tüzét. Nem akarok én mást, mint hogy égjen. Ez a tűz a Szentlélek, aki létrehozza az átváltozást, a mi átváltozásunkat is. A földhöz ragad, természetes létből Istenbe, a természet feletti kegyelmi létbe. Küld el lelkedet, és világok keletkeznek, és tisztaságot, fényét, ó Úrunk, ragyogtasd fel felettünk. Ez Anya Szent Egyházunk születésének órája. Az Úr lelke betölti a földet, az egyház ezáltal lesz megújítva, hiszen benne lakik az Isten. Ő mutatja meg nekünk, hogy a szeretet egyidejűleg szentség és tisztaság, fény és erő, a szenvedély ízása, az életvize, virág és gyümölcs. Isten szívén a pünkösdi örömök és a kegyelmek hordozója a drága Szentlélek. A lángokkal egyidejűleg áradnak a lélek ajándékai az ifjú egyházra, add, hogy ma is. Felismerés és bölcsesség, tanács és tudomány, a szó ereje, erős lelkűség és az Isten boldogság. A lélek teszi nyilvánvalóvá kifelé a küldetés minden ajándékát, mint a megvilágosítást, a nyelvek adományát, az erős lelkűséget és a bölcsességet. A Szentlélek nyilvánítja ki befelé az Isten boldogságot, Isten félelmet és a szeretet erejét. A fiú szívét, Jézust a lélek ágyazza átváltoztatáskor az egyház szívébe, és ébreszti az emberek szívében a szeretetből fakadó vágyakozást, áldozatot és bűnbánatot. Ő a béke olajfája, a felismerés lángja, a vigasztaló. Jöjj el, Szentlélek Istenünk!
5: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
5: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
5: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
0: A dicsőséges Rózsa Füzér negyedik titka, aki téged szent szűz a mennybe fölvett, alleluja. Szűz Mária szemmel is elérkezett a világtól való elválás pillanata. A szent angyalok testével és lelkével együtt fölvitték a mennybe. Isten trónusán elő, ami közben járunk, a mi égi édesanyánk. Ezért könyörgünk mindig hozzá, hogy egykor vele is Krisztussal lehessünk. Halálunk koráján is segíteni fog minket. E síralom völgye után meg fogja mutatni méhének áldott gyümölcsét, a mi Urunkat, Jézus Krisztust. A szűzanya imádkozik értünk, bűnösökért most és halálunk koráján. Nagyon szeressük őt.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
4: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe fölvett.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
0: irgalmadra. Amen. A dicsőséges Sorsa Füzér 5. titka, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. A világ mindenség csodája Mária, aki szellemi, értelmes, szabad és szent. Ő anyagból alkotott teremtmény a legszebb, legártatlanabb és legszentebb testben. Mária az oltóág, ő az új szövetség bárkája, ő a csodálatos anya. A mennyei atya szeretett leánya, a fiú édesanyja és a Szentlélek boldog mátkája. Ő a bölcsesség széke, a titkos értelmű rózsa, a kegyelem közvetítő. Mária a mennybe való felvétele után királynővé lett koronázva. Ezáltal egy királynő minden méltóságát és jogát is megkapta, és ezer módon tükrözi urának, Istenének bölcsességét, szépségét, erejét és mindenhatóságát egyetlen Isten dicsőítő dalként. A Magnifikát erős és győztes asszonya, a magyarok, nekünk is a királynőnk, aki Szent István megingathatatlan hite által édes ajándékunk. Nagyon-nagyon szeressük Máriát, aki égi édesanyánk és királynőnk, mert vele és általa mi is győzelemre jutunk. Ámen, úgy legyen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.
4: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
4: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsásd meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen. Imádkozz el érettünk Istennek, szent anyja,
6: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a Te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról, a boldogságos Szűz Mária szent olvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Mindörökké. Amen.

0: Hírpercek.
1: A jelenések könyvének látomásait bemutató tárlat látható a Szép Művészeti Múzeumban. A Magyar Honvédelem hősei előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete a Fímei úti sírkertben. A Fokoláré mozgalom bánsági barátainak találkozóját tartották Temesváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ciklusok állnak a Színművészeti Múzeum csütörtökön nyílt tárlatának középpontjában. A több mint fél évezredet átfogó időszak apokalipszis vízióit a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének, régi képtárának és régi magyar gyűjteményének anyagából, valamint a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályán és jelenkori gyűjteményében őrzött művekből válogatták, tudósított az MTI. A Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményében számos sorozatot őriznek, amelyek az Új Szövetséget lezáró jelenések könyvének illusztrációi. Ezekből 4 sorozatot mutat be a tárlat, mondta el Bodnár Szilvia, a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora a csütörtöki sajtó megnyitón. Szeptember 20-áig látogatható a mintegy 100 művet, Dürertől Kondor Béláig felvonultató kiállítás. A Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A koszorúzás a történelmi folytonosságnak a kifejezése is. A középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket adták Magyarország szabadságáért és függetlenségért, adta hírül az MTI. Az intézet közleménye szerint a sírkert különleges helyet foglal el a magyar történelmi emlékezetben, nem csupán nemzeti panteon, hanem olyan emlékezeti tér is, ahol a magyar szabadságküzdelmek katonái és nemzeti hagyománya kézzelfogható módon van jelen. A sírkertben egymás mellett nyugszanak a 19-20. századi magyar történelem meghatározó alakjai, politikusai, hadvezérei és katonái. Így a temető egyfajta történelmi lenyomata a magyar nemzet sorsfordító évszázadainak. Temesváron rendezték meg május 17-en a Fokoláré mozgalom baráti regionális találkozóját, melyre a bánság különböző településeiről, Herkulesfürdőről, Oravicbányáról, Resicbányáról, Karánseberről, Új-Moldováról, Temesvárról, Dettáról, Nagyszentmiklósról és Csákról érkeztek a résztvevők. Olvasható a Magyar Kurírban. A programon jelen volt Pár József Csaba temesvári megyés püspök is. A találkozó témája az Istenhez és az emberekhez való közeledés volt. A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központban zajló program bevezetőjében az egység lelkiségének néhány alapvető vonását ismertették. Majd elmekedés és 2 tanúságtétel következett, bemutattak egy interjút, mely a Fokoláré mozgalom elnökével készült, végül kis csoportos beszélgetés és plenáris megosztás zárta a találkozót. Sokan részt vettek az esti ifjúsági szentmisén is.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 13 óra.
2: A Mária Rádió lelkiségi óráját a Szent Atya tanításával kezdjük.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
4: Tibor atya.
3: És Görgényi Tünde, ahogyan hallják a kedves hallgatók a háttérben már, a mai általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó atya, Szent atya, a világ minden részéről érkező zarándok csoportokkal és hívekkel találkozik. Ugyanakkor az elmúlt héten a Szent Atya befejezte az egyik sorozatát, és ahogyan az információk eljutottak hozzánk, a katekézis sorozatot ma folytatja tovább egy újabb konstitúcióval, ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumaival, dokumentumairól tartotta mostanig az elmélkedését, és ma egy újabb témát fog majd választani a Szent Atya. Most kérik fel hivatalosan az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az Úr békéje legyen veletek. A mai katekézisében a Szent Atya a...
5: Sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram Primo Cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Köszönti most a Szent Atya az örmény egyháznak a legfőbb vezetőjét, akit nagy-nagy szeretettel köszönt, és az egység. Hogy az együtt folytassák tovább a közös útat, az egység útját, és erre kéri fel most az örmény pátriárkát, és szívélyesen köszönti, hogy jelen van közöttünk, és ugyanezt most angolul is elmondja a Szent Atya. Az Efezusi Levél, ahogy mondottam, az első fejezet 9-10. Vers sorait veszi a Szent Atya ma, a tekézisének szentírási alapjául.
5: Together let us invoke the intercession of Saint Gregory the Illuminator, Saint Gregory of Narreg, Saint Nerses the Gracious, and above all, the Virgin Mother of God, that they may enlighten our path towards the fullness of that unity we all desire.
3: Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az ő benne előre meghatározott jóságos tervét, hogy elérkezik az idők teljessége, és Krisztusban, mint főben, újra egyesít mindent, ami a mennyben és a földön van. Most ezt a szentírási részt Szent Pál apostoltól, az Efezusiakhoz írt leveléből több nyelven felolvassák.
5: Cari fratelli e sorelle, buongiorno e benvenuti.
3: Kedves testvérek, jó napot kívánok, köszöntelek benneteket szeretettel, Isten hozott benneteket.
5: Iniziamo oggi una serie di catechesi.
3: Ma elkezdünk egy újabb katekézi sorozatot, a II. Vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, a Szent Liturgiáról szóló Sacro Sanctum Concilium Konstitúcióról. A konstitúció kidolgozásakor a zsinati atyák nem csupán a szertartások reformját kívánták megvalósítani, hanem arra akarták vezetni az egyházat, hogy szemléje és mélyebben megértse azt az élő kapcsolatot, amely létrehozza és egyesíti Krisztus misztériumát. A liturgia ugyanis ennek a misztériumnak a legmélyebb szívét érinti, az a tér, az az idő és az a közeg, amelyben az egyház Krisztustól kapja saját életét. A liturgiában megvalósul megváltásunk műve, amely kiválasztott nemzetségé, királyi papsággá, szent nemzetté, Isten tulajdonává tesz bennünket.
5: Come ha manifestato il triplice rinnovamento biblico, patristico e liturgico.
3: Amint azt a 20. század során az egyházat átható hármas megújulás, a biblikus, patrisztikus és liturgikus megújulás megmutatta a szóban forgó misztériumot, nem valami homályos valóságot jelent, hanem Isten üdvözítő tervét, amely öröktől fogva rejtve volt, és Krisztusban nyilvánult meg, Szent Pál tanítása szerint. Ez tehát a keresztény misztérium, a húsvéti esemény, vagyis Krisztus szenvedése, halála és feltámadása és megdicsőülése, amely a liturgiában szentségi módon jelenvalóvá válik számunkra. Így valahányszor összegyűlünk az ő nevében, ebben a misztériumban merülünk. Maga Krisztus az egyház misztériumának belső alapja, Isten szent népéjé, amely az ő kereszten átszúrt oldalából született. A szent liturgiában a szent lélek erejével továbbra is cselekszik, megszenteli, és a maga atyának felajánlott áldozatához kapcsolja az egyházat, jegyesét. Ő gyakorolja teljesen egyedülálló papságát, jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevő papokban, az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az eukarisztiában, az oltári szentségben. Így történik az, amiről Szent Ágoston beszél, az eukarisztia ünneplésekor az egyház megkapja az Úr testét, és azzá lesz, amit magához vesz. Krisztus testévé válik, Isten lakóhelyévé a lélek által. Ez megváltásunk műve, amely Krisztushoz formál bennünket, és felépít a közösségben. A szent liturgiában ez a közösség a szertartások és imádságok által valósul meg. Az egyház szertartás rendje kifejezi hitét, a híres mondás szerint lex orandi, lex credendi, az imádság törvénye a hit törvénye, ugyanakkor formálja is egyház identitását, és a hirdetett ige, a szentségek ünneplése, a gesztusok, a csendek, a tér, mindez megjelenítés alakítja az Atya által egybegyűjtött népet, Krisztus testét, a Szentlélek templomát. Így minden ünneplés az imádkozó egyház valódi megnyilvánulásá válik, ahogyan erre Szent II. János Pál pápa is emlékeztetett. A liturgia Krisztus misztériumának szolgálatában áll, érthető, miért nevezi a zsinat csúcspontnak, amely felé az egyház tevékenysége irányul, és ugyanakkor forrásnak, amelyből minden ereje fakad. Valóban, az egyház tevékenysége nem korlátozódik a liturgiára. Minden tevékenysége, az ige hirdetés, a szegények szolgálata, az emberek kísérése ehhez a csúcshoz tart. Ordított irányban a liturgia táplálja a híveket. Újra és újra bevezeti őket a húsvéti misztériumba. Az ige hirdetése, a szentségek ünneplése, a közös imádság által megerősödnek, bátorítást kapnak, és megújulnak hitükben és küldetésükben. Ezért a hívek liturgikus részvétele egyszerre belső és külső. Ez azt is jelenti, hogy a liturgiának ki kell bontakoznia a mindennapi életben, etikai, lelki dinamizmusban, hogy az ünnepelt liturgia életté váljon, és hűséges életet kívánjon, amely megvalósítja azt, amit az ünneplésben átéltünk. Így
5: si traduce in vita e domanda un'esistenza fedele. capace di rendere concreto ciò che è stato vissuto nella celebrazione. È in questo modo che la nostra vita diventa.
3: Így válik az életünk élő, szent és Istennek tetsző áldozattá, megvalósítva lelki Isten tiszteletünket. És ilyen módon a liturgia napról napra építi az egyház tagjait, mint szent templomot az Úrban, és mindenki felé nyitott, befogadó közösséget formál. Mert a Szentlélek lakja bevezet Krisztus életébe, Krisztus testévé tesz bennünket, és minden dimenziójában Krisztusban az egész emberiség egységének jelévé válik. Ahogy Ferenc pápa mondta, a világ még nem tudja, de mindenki meghívást kapott a bárány mennyegzői lakomájára. Kedves testvérek, engedjük, hogy a szertartások, a jelképek, a gesztusok és mindenek előtt Krisztus élő jelenléte a liturgiában belülről formáljon bennünket. Ezt a következő katekézisek során még mélyebben is fogjuk majd szemlélni.
5: Saluto cordialmente pellegrini di lingua francese venuti dal Senegal, dalla Costa d'Avorio e dalla Francia.
3: Köszöntöm nagy-nagy szeretettel a francia zarándokokat, a francia nyelvű zarándokokat.
5: Lo Spirito Santo vi colmi dei suoi doni. Vi benedico di cuore.
3: Hát a Szent Atya köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, akik Szenegálból és Elefántcsontpartról, Franciaországból érkeztek.
4: Most Holy Father, the English-speaking pilgrims and visitors.
3: Továbbá köszöntötte a francia nyelvű zarándokokat, hogy a liturgiában engedjék a szertartások, a szimbólumok, a gesztusok, a csendek, mindenek előtt Krisztus élő jelenléte, hogy belülről formáljon bennünket, és szívből adom áldásomat rátok, töltse be a Szentlélek életeteket ajándékaival. Most pedig angol nyelven.
5: Dear brothers and sisters, as we continue our series of catechesis on the Second Vatican Council.
3: Kedves testvérek, miközben folytatjuk a katekézis sorozatunkat a II. Vatikáni zsinatról, ma a liturgiáról szóló konstitúcióról, a Sacrosanctum Concilium című dokumentummal foglalkozunk. Ez a dokumentum arra tanít, hogy a liturgia elmerít bennünket Krisztus szenvedésének, halálának, feltámadásának és megdicsőlésének misztériumába, és a liturgikus szertartások és imádságok által, valamint a Szentlélek erejével Jézus gyakorolja a papságát és megszenteli az egyházat, mint mennyasszonyát, egyesítve őt saját áldozatával, amelyet az atyának ajánl fel. Valóban, Krisztus jelen van a hirdetett igében, a szentségekben, a szolgálattevőkben, közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben, és engedjük, hogy a liturgia szertartásai, szimbólumai, gesztusai, de mindenek előtt Krisztus élő jelenléte belülről formáljon bennünket. És ezt a témát majd későbbiekben részletesebben is megvizsgáljuk.

0: Cari fratelli e sorelle di lingua tedesca.
1: Kedves német nyelvű zarándok testvérek. Arra hívlak benneteket, hogy a liturgikus ünneplés során egyre mélyebben merüljetek el Krisztus misztériumában, hogy az ő igéje és szentségei által gazdagíthassa és átalakíthassa életeteket. Pünköst közelettével Jézus édesanyjával és az apostolokkal egységben hívjuk a Szent Lelket, hogy újítsa meg szívünket és a Föld színét. A Szent Atya ebben a katekézisben elmélkedni kezdett, úgymond egy újabb sorozatról, a II. Vatikáni zsinat elsőként kihirdetett dokumentumáról, és pedig a Sacrosanctum Concilium kezdetű konstitúcióról, amely ugye a szent liturgiával foglalkozik. Célja, hogy az egyházat arra vezesse, hogy szemléje és elmélyítse a kapcsolatát Krisztus misztériumával, vagyis szenvedésével, halálával, feltámadásával és megdicsőülésével. És ez a közösség a szent liturgiában valósul meg, elsősorban a szertartások és az imádságok által. Tehát az egyház így fejezi ki hitét és formája önazonosságát, mint Isten népe, Krisztus teste és a Szentlélek temploma. A liturgiában Krisztus továbbra is cselekszik, vagyis jelen van az ige hirdetésben, a szentségekben, a szolgálatvégzőkben és az összegyűlt közösségben, de legfőképpen az oltári szentségben. Tehát a hívek részvétele a liturgikus cselekményekben építi és megújítja őket, valamint küldi őket, hogy a mindennapi életben is megvalósítsák azt, amit ünnepeltek, és saját életüket élő, szent és Istennek tetsző áldozattá tegyék.
2: Miközben különböző nyelveken összefoglalják a Szentatya szavait, és a Szentatya is köszönti a különböző zarándok csoportokat, és itt beszélgessünk erről a mai katekézisről, miközben hallgattam itt a Szentatya szavait, amiket tolmácsoltál. Úgy bennem az fogalmazódott meg, hogy ez olyan tömény, hogy ezt át kell rágni, vagy át kell elmélkedni.
1: Ez igen, jól mondtad, nagyon tömény, nagyon kemény, nagyon erős, és a Szent Atya is kihangsúlyozta, hogy erről már még többször fogunk részletesebben, fog erről beszélni, kibontsa. Igen, én örülök, hogy ezt a témát választotta a liturgiát, hiszen én úgy érzem, hogy ma egy picit úgy el van hanyagolva a hívek részéről a liturgia.
2: Igen, igen, pontosan.
1: És én nagyon örülök ennek, hogy ezt így előhozta, ugyanúgy a másik dokumentumot is konstitúcióról, amikor beszélt a dogmatikai konstitúcióról, most a liturgikus téma jött elő. Ennek azért örülök, mert a liturgia tulajdonképpen az egyháznak, az egyház életének a központja. Benne, ahogy mondott a Szent Atya is, Krisztus műve folytatódik a liturgiában, tehát tulajdonképpen a Szent Mise egy liturgia. És ebben a liturgiában tudnak a hívek találkozni Istennel. Tehát, és ki is hangsúlyozta, hogy a híveknek tulajdonképpen nem pusztán szemlélőként, hanem tudatos és tevékeny jelenléttel kell, részvétellel kell részt venniük, úgymond a liturgiában. És ki is emelte a Szent Atya, hogy különböző módokon van jelen Krisztus a liturgiában. Tehát elsősorban az olvasmányokban, ahogyha veszük a Szent Misét is, ugye van ószövetségi olvasmány, újszövetségi, tehát a Szentlecke és az evangélium. Tehát benne van Jézus Krisztus már ebben, a szóban, az igében. Benne van a szentségekben, ugye ki is emelte a Szent Atya, hogy az oltári szentségben, a legfőképpen.
2: Legfőképpen, persze.
1: Igen, és aztán a közösségben. És ezért vannak, ugye ezért jó, hogy vannak különféle lelkiségek, mert minden lelkiség a liturgiáját másképp tudja megélni. Erről is lehetne egy külön témát
2: igen,
1: indítani.
2: Igen, nekem most úgy eszembe jutott, hogy amikor katolikus lettem, akkor leültem, és a liturgiát, tehát a szentmisét a keresztvetéstől a keresztvetésig vettem, és kikerestem minden egyes részt a Bibliából, mert hogy minden mozzanatnak bibliai alapja van. És hogy ez mekkora kegyelem, és mekkora kiváltság, és szomorú, hogy nagyon sok katolikus ezt nem így éli meg. Nagyon sokszor halljuk, hogy Krisztus igen, egyház nem. Hát hogy nekem az is tetszett, ahogy a Szent Atya azt mondta, hogy a liturgia táplálja a híveket, és mint egy belülről formálja, hogy tényleg

0: meg átitat Jézus az ő jelenlétével ott, ahol jelen van. És hogyha én is bekapcsolódunk, úgy, ahogy te is mondtad, és a Szent Atya is, hogy nem kívülről szemlélője kell legyek, hanem résztvevője.
1: Aktív résztvevő, aktív részvétel kell, igen. És ez a dokumentum elő segíti, hogy a liturgia érthetőbb legyen, és közelebb álló legyen a hívekhez. Ezért engedélyezték azt, hogy a latin mellett mindenki a saját nyelvén tartsa a szentmisét, a liturgiát, és ezáltal ugye nagyon sokan közelebb kerültek, még igen, közelebb az egyházhoz. Tehát ez egy hatalmas nagy reform volt tulajdonképpen a II. Vatikáni zsinat alkalmával. De hangsúlyozza ugye, ami nagyon tetszik, a Szentírásnak a jelentőségét a Szent Atya, hogy az ige, amiben maga Jézus Krisztus a liturgiában meg tud nyilvánulni. Tehát célja nem az egésznek, a hívek belső lelki megújulását az egésznek, az egész liturgiának, és mélyebb kapcsolat a Krisztussal. Tehát lényegében az a konstitúció azt tanítja, hogy a liturgia az nem csak egy egyszerű szertartás, hanem az egy élő találkozás Jézus Krisztussal.
2: Dalla sua santità. Saluto poi il gruppo della Basilica Santa Rita da Cascia.
1: Szeretettel köszöntöm a Cascia Szent Rita Bazilika csoportját, és örömmel áldom meg a megbocsátás és a béke fákáját, amely a testvér kapcsolat jelképe a Chicago városával, ha jól értettem.
2: E ringrazio i giovani atleti che hanno realizzato un saggio ispirato alle loro.
1: Köszöntöm a fiatal sportolókat, hogy sporttevékenységeik illette dolgokat készítettek. Nemes küldetésetek van, őrizzétek meg a sport lelkét. Emlékezzetek arra, hogy az igazi cél nem az anyagi győzelem, hanem az ellenfél tisztelete, a játék tisztessége és mindenki befogadása. Végül a fiatalokhoz, betegekhez, ifjú házasokhoz fordulok, azt kívánva mindegyiküknek, hogy mindig örömmel szolgálják Istent, és evangéliumi lelkülettel szeressék fele barátaikat. Mindenkire áldásomat adom. Most következik a mi atyánk eléneklése latin nyelven, majd az áldás, amely érvényes mindazok számára, akik az éter hullámai vagy bármilyen fórumon

0: Kedves már rádió hallgatók, az apostoli áldás utána szokott módon tapsviharral köszönik meg a Szent Atyának a mai katekézisét. Érdeklődve várom én is a következő témáját. A mai egy kicsit tömény volt, igen, ahogy Tünde fogalmazott, de mély mondani valója volt. Hál' Istennek ezt ki is veséztük egy picit.
1: Igen.
0: És megköszönjük a kedves hallgatóknak is, hogy velünk tartottak. Mi is elköszönünk a kedves hallgatóktól, maradjanak továbbra is velünk.
1: Akik önökkel voltak.
0: Tibor atya.
1: És Görgényi Tünde.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: A felvételt az Erdélyi Mária Rádió készítette.
3: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
4: május 29-én és 30-án kerül megrendezésre a 4. Bridge jótékonysági gardróbvásár, Somoskői Rita Style Mentor, a Budapesti Módszertani Szociális Központ és intézményei, valamint civil partnereik, az Összetartó Társadalomért Alapítvány és a Mentés Másként Alapítvány együttműködésében. Szeretettel köszöntöm a hallgatókat. A mikrofonnál Németh Petrát hallják. Itt van velünk a telefonvonalban Somoskői Rita, a program szervezője, akit ezúton szeretettel köszöntök. Szia, Rita!
5: Szia!
4: Hogyan jött 2023-ban az ötlete, hogy jótékonysági gardrób vásárt szervez?
5: Hát ez úgy jött, hogy a klienseim és a ügyfeleim, akkor stylistként dolgoztam velük. Ugye mindenki küzd ezzel a problémával, hogy sokkal több ruha van a szekrényében, mint amit valójában hordani tud. És amikor egy ilyen gardrób rendezést tartunk, vagy elkezdünk gondolkozni, hogy hogyan optimalizáljunk egy szekrényt, akkor rengeteg ruha darab kikerül innét. És az a helyzet, hogy nagyon soknak ezek vadonatúj hordatlan ruhák, amit bizony más még tud használni, és örülhet is neki. Ezért úgy jött az ötlet, hogy elkezdtem ezekkel a hölgyekkel megbeszélni azt, hogyha bárkit esetleg a klienseim között érdekelhet az ő ruhája, akkor valami összehozom őket, és aztán kezdődő nálam landolt ez a ruhahalom, úgyhogy azt értem észrevenni, hogy a pincében egyre nagyobb zsákok mennyiségben sorakoznak ezek a ruhák, amik hát valójában nagyon jó minőségű ruhák voltak, és akkoriban a férjem a dolgot a hajléktalan ellátójának a konyha részét vezette, és elkezdtünk azon gondolkodni, hogy hogy lehetne valahogy ezektől a ruháktól úgy megszabadulni, hogy másnak örömet jelentsen, hogy más be tudjon szerezni esetleg szuper jó minőségű ruhákat nagyon kedvező árakon, és felvetettem azt, hogy nem tudnánk esetleg valahogy a hajléktalan ellátóban ezt létrehozni, és az ott dolgozó kollégák annak idején hirtelen nyitottak voltak arra, hogy hogy lehetne ebből egy kreatívan, egy következő szintre emelni ezt a dolgot, és rájöttünk arra, hogy a ruháknak a bevételéből tudnánk támogatni a klienseket, az ott gondozott hajléktalan helyzetben levő embereket, és elkezdtünk gondolkodni azon, hogy lehetne ezt tovább vinni, és igazán nagyon érdekes volt, mert leültünk, és rájöttünk arra, hogy valójában ez egy nagyon fontos társadalmi kérdés, hogy valójában az embereknek fontos az, hogy a fenntartóságot támogassák. Ez mindenkinek örömöt jelent. Annak is, akinek kikerül a gardróbjából a fölösleges ruha, és annak is, aki utána viszont be tud szerezni nagyon jó minőségben ruhákat. Úgyhogy igazándiból ebből indult, hogy a fenntarthatóságot, egy fontos társadalmi kérdést, a divatot is tudjuk így egy kalap alá hozni, és innen csak egy lépés volt már az, hogy én mindig is a hölgyek felé szolgáltam, őket támogattam, és rájöttem arra, hogy végülis nők a nőket tudják támogatni, hogy a hajléktalan helyzetben levő hölgyeknek olyan problémái, kérdéseik vannak, mint bármelyikünknek, és hogy valójában a Velvet Bridge a jótékonysági gardróbvásárnak a neve, mert egy hidat szeretnénk képezni ezzel, ahogy ki tudunk nyúlni ezek felé, a hölgyek felé tudunk segíteni, és tulajdonképpen a legelső gardróbvásár 23-ban meg is lepődtünk, hogy mennyire sikeres volt, az emberek szerettek volna segíteni, szívesen jöttek, és tulajdonképpen eldöntöttük, hogy ebből viszont szeretnénk hagyományt teremteni, és minden évben azóta megrendezésre került a gardróbvásár.
4: Ugye említetted, hogy milyen fontos a fenntartható divat népszerűsítése. Ez nálad hogyan indult, vagy miben gyökerezik?
5: Igazániból nagyon érdekes a háttere, hogy voltak időszakok az életemben nekem is fiatalként, amikor nagyon nem volt keretem arra, hogy kövessem a divatot, egyszerűen csak nem volt rá pénz. És őszintén megmondom, hogy mindig szerettem ezt a területet, egyszerűen művészek is vannak a családban, és valahogy ez a szépség iránti vonzalom, vagy tulajdonképpen nekem a divat az igazániból egy ilyen, hát hogy is mondjam neked, egy örömöt, egy szórakozást jelentett fiatalkoromban is, és valahogy szerettem volna beszerezni nyilván azokat a ruhadarabokat, amiket szeretek, és nagyon-nagyon örültem neki, mikor sikerült hozzájutnom olcsóbban jó minőségű dolgokhoz. Ezért szépen így kialakult bennem egy ilyen, hogy mennyire jó, hogyha be tudunk szerezni olyan ruhákból és saját garrobunkba, ami tulajdonképpen egy ilyen prilabnak hívják, ugye ezt az angolt használjuk nagyon gyakran, amit valaki már használhat, de olyan minőségű, hogy még abszolút tovább adható, és hogy bizony egy második életet tudunk adni ezeknek a ruháknak. Ráadásul, ha belegondolsz, óriási túlkínálat van, és hihetetlen túltermelés a divatiparban, rendkívül megterhelő a bolygó számára az, amit ez jelent. Úgyhogy minden pici dolog, amit tudunk tenni annak érdekében, hogy ne fokozzuk ezt a szennyezést, én azt mondom, hogy az már jó. Úgyhogy egyrészt a kényszervít rá, másrészt pedig tényleg, ha az ember nyitott szemmel jár, akkor be kell lássa, hogy fenntarthatatlan az a folyamat, ami most zajlik ezen a téren, és muszáj ezt valamilyen szinten egyénileg is megállítani, és figyelni erről, hogy tudatosabbak legyünk, hogy sokkal tudatosabban vásároljunk, támogassuk a magyar divattervezőket, a magyar dizájnereket, és ha valamilyen szinten így ezt a túltermelést, ezt a túlvásárlást, ezt egyszer megakadályozzuk akár már a saját gardróbunkban is.
6: És úgy gondolom, hogy hívőként talán ez fokozottan is feladatunk. Te erről mit gondolsz, vagy hogy látod ezt?
5: Hát nézd, nagyon sokan kérdezik, hogy a keresztény nőknek milyen kapcsolata lehet egyáltalán a divattal? Ugye ez egy alapvető fontos kérdés, hiszen ugye a Bibliában számos utalást találunk arra, hogy ez nem a legfontosabb dolgok egyike nyilvánvalóan. És hogy ezt én hogyan tudom fölvállalni, vagy egyáltalán hogyan ez egy kalap alá. És én azt szoktam ilyenkor mindig válaszolni, hogy én nekem az a személyes meggyőződésem, hogy Isten egy elképesztő kreatív és szép és csodálatra méltó valaki, és hát Isten, és hogy a nőt a saját gyönyörűségére teremtette ugyanúgy, és az, hogy megéljük tulajdonképpen ezt az Isten által teremtett szépségünket, azt a belső ragyogást, szerintem belefér, vagy én úgy gondolom, hogy ez hozzátartozik ahhoz, hogy dicsőítem Istent azzal, aki vagyok, és akivé teremtett, és ha az önértékelésem, az én képem, ő benne gyökerezik, és tulajdonképpen azáltal, hogy én az ő teremtménye vagyok, az ő gyermeke vagyok, a szeretett lánya vagyok, és erre alapszik az, hogy én ki vagyok, és mi az értékességem, nem arra, hogy mit teszek, vagy mit viselek, vagy mennyi pénzem van, akkor egyáltalán nem probléma, és nem ellentmondás, hogy én megélem ezt. És egyszerűen, ha divatot nem, vagy én inkább azt mondom, a stílust, azt, hogy én hogyan fejezem ki magamat, hogy én mit gondolok magamról, és a világ felé mit mutatok ebből, ez valójában egy játéknak fogom föl, és nem státuszszimbólumnak, és nem csábítási eszköznek. Tehát én azt gondolom, a motivációk nagyon fontosak ezen a téren, hogy hogyan viszonyulok a saját stílusomhoz, akkor itt meg lehet érkezni, és nem lehet elbillenni semmiféle szélsőség felé, ha így mondhatom.
6: Visszatérve a jótékonysági gardrobvására, ugye minden évben nehéz helyzetben lévő hölgyeket támogattok, idén kiket fogtok segíteni?
5: Hát a divatesemény a fenntartó divat népszerűsítése mellett ugye mindig fontos társadalmi üzeneteket fogalmaz meg. Itt én a hajléktalan várandós nőknek a vásárhelyzetére hívjuk fel a figyelmet, és a vásár bevételét a szervezők, ugye a BMSK-i, lesz egy várandós nőket segítő programjuk, és gyakorlatilag ennek ajánlották fel.
6: A rendezvény egy szakmai pódiumbeszélgetéssel indul majd május 29-én 11 órakor. Kik lesznek ennek a résztvevői?
5: Mindig szerettük volna az, hogy a divatesemény, ez egy pop-up vásár, egy nagyon színvonalas rendezvényt szerettük volna ebben megcsinálni, de mindig fontos volt, hogy a szakmai háttér ott legyen, és hogy aki odajön és vásárol, és ezzel úgynevezett segítséget ad és adományoz, olyan helyre kerüljön a pénz, ami biztosan a legjobb hely. A BMSK-i nyilván erre egy garancia volt, és tulajdonképpen egy olyan pódiumbeszélgetést tervezünk, amin azt beszéljük, tehát, hogy mit tehetünk tulajdonképpen ezekért a várandós hölgyekért, akik hajléktalan helyzetben vannak, mit tud tenni, mit tud segíteni egy szociális szervezet, és hogyan tudja támogatni a segítő munkát, egy divatesemény, tehát az egész témát körbe fogjuk járni. Lengyel Lea lesz ott, ő, aki PhD, szociális munkás kutató. Gázvegyi Dorka lesz jelen a Kult Héttől, aki tulajdonképpen a Kult Hét Erzsébetváros non-profit KSZ-nek az igazgatója, és rengeteg támogatást kapunk tőlük, az Erzsébetvárostól és tőle is, hogy a rendezvény meg tudjon valósulni ott a Kult Hétben. László Réka lesz még ott, ő mentálhigiéniás szakember, a BMSK-i traumatudatos nőgyászi rendelőjének a vezetője, jó magam és Vida Judit, aki szociálpolitikus, ő pedig az összetartó Társadalomért Alapítvány kuratóriumi elnöke, és az együttműködésnek a szakmai vezetője, tulajdonképpen mi ketten vezetjük projektet, és a beszélgetést pedig Fiala Borcsa író fogja vezetni, aki újságíró szintén.
6: A Gardróbvásár helyszíne Budapesten a Király utca 11 szám alatt található Kult Hét Erzsébet város lesz. Mire számíthatnak azok, akik ellátogatnak majd hozzátok május 29-én és 30-án?
5: Mindig nagyon izgalmas választékkal készülünk. Én mindig úgy válogatom ki a ruhákat, egy stylist csapat, szakemberek válogatják előre, és gőzöljük, árazzuk, nézzük egyesével végig az összes ruhadarabot, ami tulajdonképpen bekerül, és szerettük volna úgy kialakítani a kínálatot, hogy 18-tól 70 évig, és 34-estől 48-as méretig mindenki találjon megfelelő ruhadarabokat, úgyhogy egy rendkívül széles választékkal, akár már világmárkák a darabjaival is lehet majd találkozni. Alapvetően ruhákat, cipőket, kiegészítőket fognak találni az érdeklődők, és igyekszünk olyan magas minőséget nyújtani, amit csak tudunk, viszont az árak nagyon kedvezőek lesznek. Mindig úgy árazzuk, hogy azért egy 500-1000 forinttól is már lehet találni. Van egy ilyen kis szekció, ahol kifejezetten ilyen turit rendeztünk be, hogyha valaki szereti ezt, hogy itt böngészik, akkor ő is tudjon, de alapvetően válfár a nagyjából ilyen 2-3 ezer forinttól, nem tudom, 10-15 ezer forintig, nyilván egy márkásabb darab, az drágább szabad lenni, de ugyanígy lehet találkozni majd vadonatúj ruhákkal, amiket a magyar divattervező dizájnerek ajánlottak fel a vásár számára, és minden évben van egy tárgardrób, úgymond, ami azt jelenti, hogy olyan hírességek, influencerek, színésznök, énekesnők, újságírók ajánlják föl a gardróbjuknak egy-egy szeretett darabját, amit aztán utána nyilván ott az érdeklődők meg tudnak találni, meg tudnak vásárolni, és az így befolyt összeggyelők is támogatják tulajdonképpen a gardróbvásárunkat.
6: A korábbi években kik csatlakoztak hozzátok, esetleg mely ismert színésznők, énekesnők vettek részt ebben a felajánlásban?
5: Számomra nagyon megtisztelő, hogy bárkit megkeresünk, első szóra mellénk áll. Elképesztően lelkesek, támogatóak az emberek. Például tavaly csak néhány nevet, anélkül, hogy bárkit is kihagynék, Keresztes Ildikó, Horváth Lili színésznő, Máda Ilvien, Ábel Anita, Kende Hoffer Krisztina, Dusek Bori, ugye az influencerek közül, de számos hölgyet felsorolhatnék még, akik idén is már folyamatban van, hogy adják a ruhadarabokat, úgyhogy bárki felmegy a Instagram közösségi oldalainkra, vagy a Facebookra, meg fogja találni a pontos névsort, mindig ki szoktuk posztolni, hogy kinek a ruhái elérhetőek, de hogy olyan tervezőket sem lehet érni, Szakó Kinga, a Printa mindig támogat bennünket, a Futuril, az Artomi, a Plié, tehát hogy számos olyan divatmárka, ami kifejezetten kedvelt, úgyhogy azt tudom mondani, hogy bárki meglátogat bennünket, fog találni olyan ruhát, ami a kedvére való, és külön érdekesség még, hogy kísérő programok lesznek a helyszínen, tehát péntek este egy nagyon érdekes a témához kapcsolódó filmet fogunk vetíteni, az Apám lánya című filmet, ami egy nagyon szép film, úgyhogy este 7 óra félnyolc körül fogunk kezdeni, külön erre is el lehet jönni, és szombat reggel pedig egy gyerekprogrammal készültünk délelőtt folyamán, délután pedig egy jazz koncert lesz, tehát kísérő programok is lesznek a vásáron még pluszban, úgyhogy lehet hozni gyereket, van gyermekszobánk, ahol tulajdonképpen vigyázni tudnak rájuk, amíg mama tud válogatni, stylist csapat segíti például ott a próbafülkéknél a hölgyeket, úgyhogy ez is nagyon érdekes lesz, hogy lehet tanácsot kérni, lehet stílus tanácsokat kérni, úgyhogy egy nagyon izgalmas programmal készülünk.
6: Visszatekintve az eddig megszervezett Bridge gardrób vásárokra, mi az, amiért különösen hálás vagy, illetve jó érzéssel tölt el?
5: Hát azt gondolom, hogy 2 évvel ezelőtt volt egy olyan pillanat, amikor azt éreztük, hogy jó, hogy ezt szervezzük, és megérte ezt a rengeteg munkát és felkészülést. 2 évvel ezelőtt gyűjtöttünk 2024-ben a BMSK-i részére egy olyan témában, hogy minden harmadik hajléktalan hölgynek kiskorú gyereke van sajnos a statisztikák szerint, és ezek a gyermekek állami gondoskodásban nevelő szülőknél élnek. És a BMSZ jelezte, hogy egy óriási probléma, hogy nem tudnak a szülők tulajdonképpen együtt lenni a gyermekeikkel minőségi időben, tehát pályaudvar a sarkon találkoznak, megvan árcokban csöveznek, már bocsánat, hogy ezt a szót használom, de hogy egyszerűen nem tudnak egy intim közösben találkozni. És a BMSK-i csinált egy olyan szakmai programot, hogy létrehoztak az egyik épületükben egy úgynevezett látogató lakást. Ennek a felújításában segítkeztünk tevőlegesen is, tehát nem csak adomány jelleggel ugye a vásárbevétele befolyt bele, hanem tulajdonképpen a kollégák, a partnereink konkrétan segítettek felújítani ezt a úgynevezett kapcsolattartó lakást, és ott voltunk a megnyitón. Ugye ez arra szolgál, hogy tulajdonképpen a hajléktalan élethelyzetben az emberek és az ő kiskorú gyerekeik tudjanak találkozni, akár egy-két napot együtt tölteni, együtt aludni, főzni nekik, karácsonyt, egy születésnapot minőségi körülmények között eltölteni, nyilván szakemberek állnak a háttérben, bármikor segítségre van szükség. És ott voltunk ennek a lakásnak az átadóján, és hát beszélgettünk ott az érintettekkel, akik majd használni fogják a lakást, és hát nagyon szívszorító volt hallgatni, egyik hölgy azt mesélte, hogy 12 éve nem ült fürdőkádba, és hogy neki ez elképesztő álom, hogy ez megvalósulhat, vagy egy nagymama sírva mondta azt, hogy például az unokájának azt, hogy ő főzhet egy paprikás krumplit, és tulajdonképpen megélhetik azt, hogy ők valójában egy család. Ezt egyszerűen tényleg még mindig a mai napig rá gondolok, akkor azt éreztem, hogy megérte tenni ezért, és hogy jó néhány ember azóta jellezte már ennek a lakásnak a vendégszeretetét, és hogy bizony megérte megszervezni ezt a vásárt, megérte megdolgozni ezért, hiszen embereknek az életét tettük ezzel könnyebbé a BMSK-n keresztül, úgyhogy ez végleg szabemlékel ezzel kapcsolatban.
6: Nagyon köszönöm, Rita, hogy ezeket megosztottad. Hát, ahogy hallgatlak, tényleg az jut eszembe, hogy akkora nagy a szükség körülöttünk, annyira sok a rászoruló ember, de hogy mégis egy-egy ilyen, nem is olyan kis lépéssel, mint például a Bridge Gardrób vásár, azért hány emberi sorsra, életre lehet jó hatást gyakorolni. Nagyon sok sikert kívánok nektek a Bridge Gardrób vásárhoz. Tehát ez ugye május 29-én, 12 és 19 óra között, aztán másnap, május 30-án szombaton 10 és 16 óra között lesz elérhető Budapesten a Kult Hét Erzsébet város helyszínén, a Király utca 11 szám alatt. Nagyon köszönöm a beszélgetést.
5: Én is köszönöm, és nagyon sok szeretettel várunk mindenkit. A oldalainkon megtalálják a regisztrációs linket, regisztrációhoz kötött, de ingyenes a belépés, úgyhogy találkozunk a helyszínen május 29-én, 30-án. Köszönöm.
6: Az elmúlt percekben Somoskői Rita sztájliszttal beszélgettünk a 2026. május 29-én és 30-án megrendezésre kerülő 4. Bridge jótékonysági gardrobvásár kapcsán. A mikrofonnál Németh Petrát hallották.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsora.
2: Május 24-e. Aki hisz, az nem fut. Izajásnál olvassuk ezt a 28. fejezet 16. versében. Aki hisz, az nem fut. A hívő ember nem fut el. Kedveltem a Republik együttesnek a frontemberét is. Ők énekelték. Jöjjön el már a nyugalom értem. Túl annyi tévedésen, hogy ne meneküljek innen tovább. A hívő ember nem fut el, pedig lenne ok menekülni. Életünk szövetség a halállal. Bilincseket rakunk egymásra, és ezek a bilincsek egyre szorosabbak lesznek. Megtapasztaljuk, hogy kicsi az ágy és rövid a takaró. Kifejező képek ezek az emberi élet sokféle nyomorúságának a szemléltetésére. Tele van az életünk folyamatos rettegéssel, és védekezésként a rettegés miatt állandóan hadakozunk egymással. Eljut az ember odáig, hogy már csak nyugalmat akar, és menekülne valami szigetre. Az ige azonban azt hirdeti, hogy ez a rettegés lehet menekülésünk egyedüli útja is, mert a félelem megérteti velünk a kijelentést. Az igazi menekülést ugyanis az Úr kínálja nekünk Jézus Krisztusban. Ettől kezdve a hitembere érezheti ugyan, hogy legszívesebben menekülne, de aki hisz, az nem fut. Aki hisz, az nem fut, hanem a helyén marad, és hűséggel bátran végzi azt, ami rá bizatott, sokak gyógyulására és örömére. Ez még akkor is érvényes, ha Istennek adott helyzetekben lehet konkrét parancsa a menekülés, és ő erre lehetőséget is ad, mert így nyújt szabadítást. Aki hisz, szilárd fundamentumon áll, nem süllyed el a sárban. Mennyei mércéje van, amelyhez igazodva él. Aki hisz, annak Isten felbontja a halállal való szövetségét. Mert aki hisz, az nem fut, hanem a helyén marad. Hűséggel bátran végzi azt, ami rábizatott. Te menekülnél? Ne menekülj, mert van menekvés. Az igazi menekülést ugyanis az Úr kínálja nekünk Jézus Krisztusban. Ámen.
1: Megváltottalak. Steinbach József gondolatai a napi ige kapcsán. Szabó Tamás műsorát hallották.
3: Mária Rádió.
4: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május, minden kivirágzott, minden zölddel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák, valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata. Amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
6: Fiatalokat hív nyári médiatáborába a Mária Rádió. A táborban a média szinte teljes palettájába kapnak élményszerű betekintést a résztvevők. Tapasztalt szakemberek vezetésével próbálhatják ki magukat az írás, a rádiózás és a filmkészítés területén. A tábor célja, hogy a fiatalokban kedvet ébresszen az értékalapú médiaprodukció készítéséhez, és meghívja őket a Mária Rádió ifjúsági csatornájának, az Új Hullám médiának közösségébe. A tábor helyszíne, Keszthely, vendéglátóipari technikum kollégiuma, a részvételi életkor 15-18 éves kor között. A tábor időpontja 2026. augusztus 14 és 19 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján a médiatábor menüpontban. Minden érdeklődőt szeretettel hívunk és várunk a médiatáborba augusztus 14-e és 19-e között.
7: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Hírek.
1: Székely János püspök a csíksomlyói búcsún. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Pünkös szombatján több százezer zarándok gyűlt össze a csíksomlyói nyerekben, ahol a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A búcsú idei mottója Szent Maximustól származott, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szentmisén jelen volt többek között Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Marton Zsolt váci püspök, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök és Áder János volt államfő is. A kegyhely ferences őrei és az egyházi vezetők egyaránt arra hívták a híveket, hogy a hitben megerősödve térjenek haza. Székely János püspök homiliájában hangsúlyozta, Európa és a magyarság jövője csak akkor épülhet újra, ha az emberek Krisztus kezébe kapaszkodnak. Székely János püspök atyát hallják.
2: Kedves zarándokok! Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam, tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni, egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok, és a szívetek kapuja a rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkű apostolok.
1: Kedves hallgatóink, hírkommentünket hallották, köszönöm figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak továbbra is ezen a nagyon szép napon velünk. Áldott pünkösdöt kívánok!

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 14 óra.
2: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázza a Szentírást.
3: Üdvözlöm a Mária Rádió hallgatóit pünkösd ünnepén. Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen, az emeleti teremben mindnyájan együtt voltak az apostolok. Hirtelen zúgás támadt az égből, mintha heves szélvihar közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol együtt voltak. Majd lángnyelvek tűntek fel, és szétoszolva leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a lélek indította őket. Ez időtájt vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, minden népből az ég alatt. Amikor ez az zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Nagy meglepetésükben csodálkozva kérdezgették. Nem Galileából valók mindannyian, akik itt beszélnek? Hogyan hallhatja hát őket mindegyikünk a saját nyelvén, amelyben született? Mi pártusok, médek, elamiták és mezopotámiaiak, Júdeának, Kappadóciának, Pontusznak, Ázsiának, Frígiának és Pamfíliának lakói. Egyiptomból, a líbiai Ciréne vidékéről és Rómából való zarándokok, zsidók és prozeliták, krétaiak és arabok. Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit. Ez az Isten igéje. Ha ezt a szakaszt az apostolok cselekedeteinek második fejezetéből, az 1-től 11-ig versig elolvassuk, akkor egy nagyon érdekes jelenség jut eszünkbe, nevezetesen a bábeli nyelvzavar, ahol az embereknek a nyelve éppen nem egyetértővé, hanem egyet nem értővé vált, hogy az emberek nem értették meg egymást. Itt pontosan a fordítottja történik ennek, mint a bábeli nyelvzavar. Mégpedig megjegyzi, hogy először is, hogy együtt voltak. Tehát már ez valamiképpen az egységet akarja kifejezni. Ugyanakkor ez a jelenség nem emberi, hanem az égből történik. És pedig lenne a szél, vihar, a szél, ami a léleknek a ruach, az is szelet jelent, annak a jelentése, és jelenti az erőt, ugyanakkor jelenti azt is, hogy ez az erő, ez olyan hatalmas, hogy erre oda is figyelnek. Tehát mint amikor a tornádóra lesznek figyelmesek az emberek. És ugyanakkor mellett egy másik ősi elem a szél mellett a láng, a tűz, hogy lángnyelvek tűntek föl. Aztán azok szétoszlottak, leereszkedtek, mégpedig azokra, akik ott voltak a házban. Mindannyiukat betölti a Szentlélek, és nyelveken kezdtek el beszélni, és utána erre a nyelveken való beszélésre jön ugye a válasz, hogy úgy beszélnek, ahogyan a lélek indítja őket. És ez az első része a mai szövegnek. A második része ugye megjegyzi, hogy mindenütt az ég alól vannak ott emberek, és azok pedig csodálkoztak, meg vannak döbbenve, és ezt a beszédet, amire a lélek indítja az apostolokat, ez érdekes módon mindenki, bár különböző helyről, vidékről vannak ott, hallják, mégpedig a saját nyelvükön. Lehetne erre azt mondani, tehát igen, ezek valószínű zsidó zarándokok a Mediterráneum és máshonnét, például hát ugye, ha nézzük, Mezopotámia, vidékéről, tehát mintha a diaszpórából mentek volna haza a zsidók, és ők hallják, hogy ezek Galileából valók, és mégis mi, bár különböző helyen élünk, a saját nyelvükön halljuk ezeket. Nyilván nem csak erről van szó, hogy hát ők most hallanak valamit a zsidó nyelvükön mondjuk, hanem pontosan arról van szó, hogy a saját nyelvükön, ami számukra tulajdonképpen érthetetlen, hogy ezek galileaiak, ők a saját nyelvükön beszélnek, hirdetik Isten csodás tetteit, mi pedig más nyelven beszélünk, és mégis egyetértünk, meghalljuk az ő tanításukat, és értjük, amit mondanak. Na ez a pünkösdi nyelvcsoda, ellentéte a babiloni nyelvzavarnak, ahol nem értik egymást az emberek, itt pedig értik egymást, és ez mutatja, hogy ez az egyetértés, bár ők is az apostolok együtt vannak, de ez az egyetértés, ez máshonnét származik, nevezetesen Istentől, a mennyből. Jelezni akar ez a szakasz, hogy az egyetértésünk az a különbözőségünk ellenére lehetséges, hogyha ráhagyatkozunk a Szentlélekre, az Istennek a motivációjára, indítására, és akkor ez csodálatos, ha emberek egyet tudnak érteni. Mert egyet nem érteni, az sokkal könnyebb. Ez az apostolok cselekedeteinek a üzenete egyúttal, ugyanakkor a pünkösd elbeszélése is Szent Lukácsnak az apostolok cselekedeteiből. Most rátérek a mai evangéliumra, amelyik egy másik aspektusát emeli ki a pünkösdnek. Evangélium Szent János könyvéből. Amikor a hét első napján, húsvét vasárnap beesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az Úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. E szavak után rájuk lehelt, és így folytatta. Vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. Ezek az evangélium igéi. Szent János evangéliuma a léleknek az átadását rögtön húsvét vasárnapra teszi, tehát Krisztus föltámadásának napjára. Míg ugye az apostolok cselekedeteiből a pünkösd, ami egyúttal zsidó ünnep is, mégpedig a Mátán Tóra ünnepe, vagy aratás, Mátán Tóra ugye azt jelenti, hogy a Tóraadás ünnepe, az aratás ünnep, és ez egy olyan szép ünnep, amely a kacír, így is hívják, aratni, azt jelenti a kacír szó. Ez számukra egy valóban egy örömünnep, hálaadás az első termésért, mert ugye kétszer is aratnak a Szentföldön. Itt ebben a János evangéliumi szakaszban szintén a hét első napja, ugye az a vasárnap, itt pedig len már azonnal, mint egy a húsvétnak, a föltámadt Krisztusnak az első ajándéka, a léleknek az odaadása a tanítványok számára. Ahogyan említettem már, Szent Lukács egy kicsit másképpen rendezi el a dolgokat, ott egyrészt, hogy Jeruzsálem, ez a fontos, és onnét indul ki igazából a kereszténység, tehát Jeruzsálemből, Szamáriából, aztán az egész Mediterráneumra. Itt ami pontosan érdekes, hogy a pünkösd ünnepe, ott nincs csak a külső jelenségek vannak leírva, itt pedig megjegyző, hogy beesteledett, tehát este van. Ez többet jelent mindig János evangéliumában. És Jézus most megjelenik a tanítványoknak, ők egyrészt, hogy együtt vannak ezek a tanítványok, ugyanakkor megjegyzik, a tanítványok félnek, bezárkóznak. Ellenben az üdvözítő ezt a zárat, ezt föltöri. Egyrészt úgy, hogy az ajtón keresztül megjelenik, belép hozzájuk. Úgy tűnik, hogy sötétség van az életükben, de most Krisztus belép hozzájuk, és köszönti őket a föltámadt Krisztus megszokott köszöntésével, békesség nektek. És utána, mint egy, majdnem egy igazoltatás pozitív értelemben, vagy negatív értelemben, vagy passzív értelemben, hogy megmutatja, hogy én most ki vagyok. Ebben a sötétségben nyilván Jézus alakja egy részt világít, vagy sugárzik a fénytől, és ugyanakkor az ő azonossága a kezének és a lábának és az oldalának a sebei. Ezeket megmutatja neki, a kezét és az oldalát. Tanítványok ennek megörülnek. És ugyanakkor nem egy idilli együttlété formálódik az egész, ami részben azért mégis az, hanem küldetést ad Jézus ezeknek a tanítványoknak. Pünkösdnél is, vagy most ugye mennybe menetelnél, és ezt hallottuk. Galileai férfiak, mit álltok itt, és néztek föl az égre. Egyrészt szép a vallási élmény, de ezt meg kell osztani másokkal. Jézus ismét csak azt mondja nekik, másodszor is békesség nektek. Majd utána folytatja, hogy mitől lesz érdekes ez a békesség, amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. A küldetése Jézusnak az Atyától indul ki, és ugyanakkor ez a küldetés tovább megy, itt nyilvánvalóan a tanítványokra. Érdekes itt ugye, hogy a tanítványokat említi. A olvasmány az pedig az apostolokat említi. Együtt voltak ugye mindnyájan az apostolok. Itt pedig a tanítványoknak mondja ezt, hogy vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és ennek megvan a negatív megfogalmazása is, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tanítványokat öröm tölti el, ennek az örömnek a feladata, hogy ez az öröm maradandó legyen, hogy meg tudjanak egymásnak bocsátani. Mert a keserűség, ami szívünkbe nagyon gyakran éppen abból van, vagy abból adódik, hogy nem tudunk megbocsátani. Gyakran nem tudunk megbocsátani magunknak sem, hordozzuk a bűneinket. Jézus itt sok mindent tehetett volna, amikor azt mondja, hogy vegyétek a Szent Lelket, helyette például mondhatta volna, hogy na, akkor nézzük, hogy hogyan is viselkedtetek, amikor hát én keresztre lettem feszítve, ti pedig elfutottatok, cserbehagytatok, megtagadtatok. Sok mindent a szemükre vethetett volna, de nem ezt teszi az üdvözítő, hanem előre tekint, és tudja, hogy erre a békességre, amit ő át akar adni, amire a Szentlélek tesz bennünket képessé. Ha eltölt bennünket, akkor más, nem ideges, nyugtalan, izgága emberek leszünk, hanem tudjuk magunkból sugározni ezt a békét, ha mi is megkapjuk a Szentlelket. És ez a Szentlélek képessé tesz bennünket arra, hogy megbocsássunk az ellenünk vétkezőknek, amelyet mondunk ugye a mi atyánkban is, hogy bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. De sokszor hozzátesszük, hogy azért nem felejtünk. Bocsátunk, megbocsátunk, de nem felejtünk. És itt Jézus azt mondja, hogy a lélek, amit veszünk, amit kapunk ajándékba, az megteszi azt, képessé tesz bennünket a léleknek, a

0: De ez alól a lélek, amelyet akit Jézustól kapunk, képessé tesz bennünket arra, hogy fel tudjuk oldani magunkban, másokban azt a görcsöt, amit a bűn okoz, és ezáltal szabad utunk legyen az Atyához, aki küldi magát Jézust, amint ugye az Atya őt küldte, úgy küld bennünket is, és mi is ebből a leheletből, ami a lelket is jelenti, ebből élünk. Isten kiárasztja az ő lelkét, leheletét, megújul minden, ha ezt megvonja, akkor az élő lények visszatérnek a porba. Adja jó Isten, a Szentlélek Úristen nekünk, hogy el tudjuk fogadni őt, be tudjuk fogadni, aki egyúttal ügyvédünk is, paraklétosz, vigasztalunk is, és meg tudja nekünk adni azt, hogy tudjunk a lelki dolgokkal törődni, és ezek a lelki dolgok, maga a lélek tegyen bennünket képessé arra, hogy békében, szeretetben, a megbocsátás légkörében tudjunk élni. Amen.
1: Lelkiségi óránkban Kocsi György atya magyarázta a Szentírást.

0: Lelkiségi óra a Mária Rádióban. Litánia a Szentlélekről.
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
2: Krisztus, kegyelmezz nekünk!
1: Uram, irgalmazz nekünk!
2: Uram, irgalmazz nekünk!
1: Krisztus, hallgass minket!
2: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
2: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Mennyei Atya Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Megváltó Fiú Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Úristen!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Háromság Egy Isten!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az Atya és a Fiú közös szeretete!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az Atya és a Fiú közös boldogsága!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a megtestesülés titkának eszközlője!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a szeplőtelen szűznek isteni jegyese!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek Jézus Krisztus művének folytatója és megkoronázója!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az Anya Szent Egyház kormányzója!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a Szent Atya tanításának őre!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az isteni kegyelem napja!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a megszentelő és segítő kegyelem ajándékozója!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az isteni erények és ajándékok adományozója!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az értelem és tudomány lelke!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a bölcsesség és jó tanács lelke!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a jámborság és istenfélelem lelke!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az erősség lelke!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek minden erény tökéletesítője!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a tökéletesség mestere!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az angyalok öröme!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a pátriárkák reménysége!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a proféták ihletője!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az apostolok tanítója!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a vértanúk szilárdsága!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a hitvallók ereje!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a szűzek tisztasága!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a szentek egységének záloga!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a bűnök megbocsátója!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek a test feltámasztója!
2: Irgalmazz nekünk!
1: Szent Lélek az

0: Örök életfénye és boldogsága.
1: Irgalmazz nekünk.
0: Légy irgalmas.
1: Kegyelmezz nekünk, Szentlélek.
0: Légy irgalmas.
1: Hallgass meg minket, Szentlélek.
0: Minden hitbeli tévedéstől.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: Minden bűntől.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: A kevésség szellemétől.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: A tisztátalanság szellemétől.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: A szereketlenség szellemétől.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: A hamisság és kétszínűség szellemétől.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: A te sugallataid megvetésétől.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: A megismert igazság elleni tusakodástól.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: Az isteni irgalomba vetett hit elvesztésétől.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: A bűnben való megáltalkodottságtól.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: A hirtelen és készületlen haláltól.
1: Ments meg minket, Szentlélek.
0: Az örök kárhozattól.
1: Ments meg, Uram, minket.
0: Mi bűnösök.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy a római pápát és püspöküket az egyház kormányzásában támogasd.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy az egyháznak szent papokat küldj.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy az egyház minden tagját megszenteld.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy a katolikus hitoktatók és tanítók munkáját megáld.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy a katolikus missziókat hathatósan támogasd.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy a hitetleneket és tévejgőket Krisztus egyházába vezess.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy tőlünk minden szomorúságot és kisítőséget távol tarts.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy az egyház egységét sértetlenül megőriz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minden gondolatunkat és szándékunkat a mennyeiekre irányíts.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minnyájunkat szeretetedben megőriz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Hogy minnyájunkat az örök boldogságba befogadj.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezz nekünk, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket, Jézus!
0: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazz nekünk, Jézus!
0: Áraszt ki lelkedet, és minden életre kél.
1: És megújítod a föld színét.
0: Könyörögjünk! Istenünk, te megszenteled egyházadat, mely minden néped és nemzetet egybefoglal. Áraszt ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, hogy amit egykor az evangélium hirdetésének kezdetén az isteni kegyelem munkált, az most is áradjon híveit szívén át a földre. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
2: Mária Rádió.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió régió hallgatóit Zalaegerszegről. A következő percekben a zalaegerszegi Szűz Mária Szeplőtelen Szíve plébánia Szívhang című műsorát hallják önkénteseink előadásában és szerkesztésében. A megváltozott műsorrendben is változatlan lelkesedéssel készítették a most hallható adást is. Áldott időtöltést kívánok minden kedves rádióhallgatónknak!
4: Tűzvörös fényben ébred a reggel, pünkösdi rózsák nyílnak selymesen. Szirmaikon harmadgyöngye csillog, ünnepelve pünkösd vasárnapot. Ma is felragyog az ünnep fénye, nem halványítják tűnt ezredévek. Uram, a te nagy-nagy szereteted ma is kiárad hívő népedre. Mint ígérted, a drága Szentlélek eljön ma is, tán nem zúgó szélben, nem, mint lángolva égő tűznyelvek, de szent égi lángot gyújt szívekben. Kedves hallgatóink! Pünköst a Szentlélek Isten eljövetelének és egyben az egyház születésének ünnepe. Mai szívhangműsorunkban irodalmi összeállítást hallhatnak az ünnepről.
2: Ima a Szentlélekhez. Jöjj, Szentlélek, vezess engem, hogy azt gondoljam, amit gondolnom kell. Azt mondjam, amit mondanom kell. Hallgassak, mikor hallgatnom kell. Azt írjam, amit írnom kell. Azt tegyem, amit tennem kell. Irányítsd imámat, hogy az emberek javát szolgáljam. Teljesítsem küldetésemet, és győzelemre vigyem Isten országát. Amen.

0: A pünkösd a kereszténység egyik legfontosabb ünnepe, húsvét és karácsony után. Pünkösdkor a Szentlélek eljövetelére és az egyház születésnapjára emlékezik a keresztény világ. A pünkösdi ünnepkör középpontjában az a Bibliában leírt jelenet áll, amikor a Jézus halála után összegyűlt tanítványokra lángnyelvek képében leszáll az Isten lelke. Az apostolok ekkor különféle nyelveken kezdtek el prédikálni a jeruzsálemi népnek. A csoda hatására 3000-en tértek és keresztelkedtek meg egyetlen nap alatt. A pünkösd a görög pentekoszté, azaz 50. szóból ered, ami világosan utal arra, hogy a Szentlélek eljövetelét már az őskeresztények is a húsvét utáni 50. napon ünnepelték. A katolikus Biblia fordítás szerint, amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan együtt voltak. Egyszerre olyan zúgás támadt az égből, mintha csak heves szélvész közeledett volna, és egészen betöltötte a házat, ahol ültek. Majd lángnyelvek jelentek meg nekik szétoszolva, és leereszkedtek mindegyikükre. Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és különböző nyelveken kezdtek el beszélni, úgy, ahogy a lélek szólásra indította őket. Ez időtájt a vallásos férfiak tartózkodtak Jeruzsálemben, az ég alatt minden népből. Amikor ez a zúgás támadt, nagy tömeg verődött össze. Nagy volt a megdöbbenés, mert mindenki a saját nyelvén hallotta, amit beszéltek. Mivel a Szent Lelket hagyományosan galamb képében ábrázolja a keresztény ikonográfia, ezért a galamb a pünkösd legfontosabb jelképe. Az olajfa ágat tartó galamb, mint a Szentlélek szimbóluma, mert a legkorábban ismert ókeresztény ábrázolásokon is feltűnik a római katakombákban. A pünkösd mellett a galamb nagyon gyakran megjelenik a Jézus megkeresztelkedését ábrázoló alkotásokon is, mivel az evangéliumok szerint Isten lelke, vagyis a Szentlélek ekkor is galambformában szállt alá az égből. Erről Máté evangéliuma katolikus fordítás szerint így ír. Megkeresztelkedése után Jézus nyomban feljött a vízből. Akkor megnyílt az ég, és látta, hogy az Isten lelke, mint galamb, leszállt és föléje ereszkedett. Szintén gyakori a Szentlélek galamb szimbólum megjelenése a keresztény művészetben az angyali üdvözlet ábrázolásaiban is. A galamb mellett ugyancsak a pünkösdi szimbólumok közé tartozik a lángnyelv, a tűz és a szélzúgás is. A középkorban pünkösdkor a lángnyelvekre utaló szalmacsóvákat dobáltak le a templomok tetejéről, ezzel emlékeztek a Szentlélek eljövetelére. Gyakran kürtöket, harsonákat szólaltattak meg, amely pedig a szélzugásra emlékeztetett. A pünkös liturgikus színe a keresztény hagyományban a piros, ami a Szentlélek színe. Ilyenkor a pap piros miseruhát és tólát ölt. A piros szín megjelenik a pünkösddel kapcsolatos néphagyományokban is. Innen kapta a nevét az ekkortájt virágzó pünkösdi rózsa, és innen ered a magyar piros pünkösd elnevezés is.
1: Megyeri Ábel, zenga hajnal. Zenga hajnal, csengő dallal. A teremtés téged áld. Ó, szent lélek, teljes éled, színed előtt a világ. Csillagok közt, te jutak közt, rendet tartó dús erő, mélységekből győzve lendül örök hatalmad elő. holdban, napban láthatatlan sugárlényed van jelen. Tündökölve tartod ölben a jövőt és a jelent. Mint vakító frissen hulló hó, kegyelmeit köntöse. Szebb ruhába, gyöngybrokádba nem öltözik senki sem. Égi jelnek, lángnyelveknek szárnyán adtad önmagad. Ki téged bír, vigasz, gyógyír balzsamával gazdagabb.
2: Várász Izabella, Pünkösdi Zsoltár. Dicsőség néked, mennyei tűz! A lélek piros rózsája, élő akarata vagy. Áldozó csütörtökünk éjszakáját, Jézus után tekintő szemünket, szomorú csügget életünket csodás új fénybe hozó. Jöttödre kigyúlt bennünk a cél, a prófétaság továbbvitele, Jézus újbóli megtalálásának, velünk maradásának ereje. Szomorú szívű tanítványoknak áldott pünkösdi lélek, tűz, erő, élet, hit, üdvösség mind te lettél. Nagyobb öröm számunkra nincsen ennél, kik egységben Jézusra várhatunk. Csapjon újjongó Zsoltárba szavunk. Pünkösdi fény ragyogjon szemünkben, velünk van szent lelkében az Isten.
3: Pünköst vasárnap. Vegyétek a szent lelket, mondja Jézus, és leheletével, mint a teremtés hajnalán, új életet lehel az apostolokba. Ez az új teremtés kezdete. A bűnnel megsebzett világban Isten egy új népet hív életre, akik az irgalmasság, a megbocsátás, a kiengesztelődés szolgálatára kaptak meghívást. Pünkösd, a Szentlélek eljövetele, fordulópont. Az zárt ajtók mögött ülő tanítványokból tanúságtevők lesznek. Nem a maguk erejéből, hanem a Szentléleknek köszönhetően. Az egyház születésnapja ez. Nem intézményként, hanem küldetést kapott közösségként. Minden hívő, aki részesül a lélek ajándékaiban, küldetést kap. Családban, munkahelyen, közösségben. Ott kell jelen lennünk, ahol békére, megbocsátásra, igazságra, örömre van szükség. Ahol a lélek jelen van, ott élet van, ott az újrakezdés bármikor lehetséges. A Szentlélek ajándékai nem pusztán különleges kegyelmek vagy lelki élmények, hanem állandó működések bennünk. Az ajándékok célja, hogy elmélyítsék bennünk Isten ismeretét, szeretetét és az életszentségre való törekvést. A bölcsesség ajándéka nem egyszerűen emberi okosság, hanem az a látásmód, ahogyan Isten lát. Segít a mennyeiek fényében értékelni a földi dolgokat, és úgy dönteni, hogy az megfeleljen Isten akaratának. Amikor egy nehéz helyzetben hirtelen világossá válik, mit kell tennünk, akkor a Szentlélek működik bennünk. Az értelem ajándéka képessé tesz arra, hogy felfogjuk Isten igazságait, elmélyedjünk a hit misztériumaiban, és megértsük az evangélium üzenetét. Amikor egy bibliai szakasz egyszer csak megszólal bennünk, és úgy érezzük, hogy ez most nekünk szól, nekünk mutat utat, akkor ez a Szentléleknek köszönhető. A jó tanács ajándéka segít helyes döntéseket hozni, eligazodni a lelkiismeret hangja szerint, és megkülönböztetni a jót a rossztól, különösen erkölcsi kérdésekben. Amikor belső indítást érzünk, hogy valamit megtegyünk, vagy elkerüljünk, és akkor vagy később világossá válik számunkra, hogy az volt a helyes, akkor biztosak lehetünk abban, hogy a Szentlélek vezetett minket. A lelki erősség ajándéka egyféle isteni bátorsággal tölt el minket. Kitartást ad a próbatételek idején, segít hűségesen megmaradni a hitben. Amikor van bátorságunk kiállni az igazságért, tanúságot tenni, vagy elviselni a szenvedést hittel és méltósággal, akkor Isten lelke működik bennünk. A tudomány ajándéka nem világi tudás, hanem annak felismerése, hogy minden teremtmény Istenre mutat, és hogy az anyagi dolgokat Isten rendje szerint kell használnunk. Amikor képesek vagyunk meglátni Isten kezét a természetben, egy emberi sorsban, vagy egy egyszerű hétköznapi történés mögött, akkor a Szentlélek vezetett minket ebben a felismerésben. A jámborság ajándéka az Isten iránti gyermeki szeretetet jelenti, amely nem félelemből, hanem bizalomból fakad. Élő kapcsolat ez Istennel, öröm az imában, tisztelet az emberek és a szent dolgok iránt. Amikor belső vágy és igény támad bennünk az imádságra, az eukarisztiára, vagy amikor mély együttérzést érzünk mások, különösen a szenvedők iránt, akkor a Szentlélek keltette mindezt bennünk. Az Isten félelem ajándéka nem rettegést jelent, hanem mély tiszteletet Isten szentsége iránt. Továbbá annak tudatát, hogy ő hatalmas, én pedig az ő teremtménye vagyok. Segít elkerülni a bűnt, mert nem akarunk elszakadni tőle, akit szeretünk. Amikor szívünkben megszületik az Isten közelség iránti vágy, vagy amikor a bűnt már nem pusztán szabályszegésként, hanem szeretett törésként élünk meg, akkor a Szentlélek gyújtotta meg bennünk az Isten félelem lángját. A Szentlélek hét ajándéka nem különlegeseknek szól, hanem minden hívőnek, aki kész nyitott szívvel kérni és befogadni ezeket. Jelenlétük legbiztosabb jele az, ha lassan, de biztosan átformálódik az életünk.
2: Szentlélek Isten, töltsd el szívemet ajándékaiddal. Add nekem a bölcsességet, hogy Isten szemével lássam a világot, az értelmet, hogy megértsem az ő igazságait. Add a jó tanács ajándékát, hogy mindig a helyes utat válasszam, és a lelki erősséget, hogy kitartsak a hitben. Kérlek, adj tudományt, hogy felfedezzem Isten jelenlétét mindenben, jámborságot, hogy örömmel és hűséggel szolgáljam őt, és Isten félelmet, hogy alázattal és szeretettel tiszteljem az Urat. Jöjj el, Szentlélek, alakíts át egészen, hogy életem Isten dicsőségére szolgáljon.
4: Aranyosi Ervin, pünkösd. Hát eljött. Hát itt van piros pünkösd napja. S eljön a Szentlélek, s hitünk visszaadja. Hét hete múlt húsvét, Jézusunk mennybe ment, nincs, aki felrázza a hitetlen jelen. Mind az apostolok épp ma összegyűltek, cél nélkül, ok nélkül magukba merültek. Csak egy jelre vártak, hogy mutasson utat, lelkük a sötétben fénylő jelet kutat. S lám, hatalmas zúgás és szélvihar támadt, lángnyelvek virultak, ahogy a fény árad. A Szentlélek leszállt az apostolokra, megújul a lélek, s nem lesz földi pokla. Ez a megtisztulás ébredés kezdete, s lám, Péter prédikált, s a többi tart vele. Beszédére sokan, oly sokan figyeltek, hisz az árva lelkek útra, célra leltek. Volt kire figyelni, volt már kit követni, a jövő alapját már le tudták tenni. Létrejött az egyház, és Jézus keresztjén alapult a vallás, a hithű keresztény. Áldozat, szolgálat, örök megbocsátás, együtt gondolkodás, új szemléletváltás. Keresi az utat egy boldog világhoz, hűnek lenni Jézus szent akaratához. Pünkösd van, az egyház szép születésnapja. Hitünk a Szentlélek újra visszaadja. Csak követni kéne, s nem bűnről papolni, a rászorulókhoz le kéne hajolni. A szeretet nyelvén beszélni és tenni, a megváltó útját naponta követni. Példát venni róla, példát venni tőle, hogy a világunknak legyen szép jövője.
5: Gáspár Imre, Pünkösd. A megváltó feltámadt, égbe szálla, s megérkezett Pünkösd szép hajnala. Míg fájt a jónak zord kínos halála, sajgott a válás, bár dicső vala. És az apostolok együtt ülének, immár a vándorútra készülének, melyen díjuk lesz mártír korona, de fenn övék örök fénynek hona. Agyukban égtek már a fényes eszmék, de szívük mélyén a bánat honolt. Az égbe szállót, ó, miként felednék, hát atyjuk, mesterük hiába volt. De szólni vágynak, így estvén imában, szent lelkedet epedjük-e hiában. Te küldj erőnkre fényes égi jelt, eszménk legyen fenkölt, szavunk emelt. S megszólal a magasság csoda nyelvén, mert már cikáznak zord villámai. Zengett az ég, s a vészek szányra kelvén mozdulnak a folyó hullámai. Tűznyelvek szállnak az örök magasból, az Úr tolmácsi fomba sugarakból. Ámulat, a jel hova, merre megy, s 12 felett megáll egy-egy. A vész elült, de szányra kél az eszme, beszélnek Péter s az apostolok. Sok ezreket tanítanak szeretetre, felköltik az alvó bűnbánatot. Mindenki nyelvét visszhangozza ajkuk, mindenki szíve csüng, ihletve rajtuk. Szavuk ragyog, s repül, mint napsugár. Népmilliót, 100 országot bejár. Jövel, Szentlélek, ekkor, ime várja, hogy szálld meg a népek vezéreit. Tanítsd igére, hogy lelkünk bejárja, s méltók legyünk az Úr kegyéreit. Nélküled oly szomorú az ünnep. Jövel, Szentlélek, hívnak minden ünnet, világod, nemzetünk ihlesse meg, hogy új apostolok szülessenek.

0: Hírek.
1: Stefanus díjat kapott Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójára színaranyérmét bocsátotta ki. Papcsaládok találkozóját tartották Szerencsen. Köszöntöm Önöket, a Hírek szerkesztője Szopko Anna. A Szent István könyvhét megnyitóján adták át az idei Stefanus díjakat. A Magyar Kurír beszámolója szerint teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, biblikus teológus részesült az elismerésben. A laudációban Székely János kiemelte, hogy a püspök fontos szerepet vállalt egy olyan egyházi dokumentumok létrehozásában, amelyek a keresztény emberképet mutatják be szentírási alapokon. A díjazott beszédében hangsúlyozta, szeretném a Jóistennek megköszönni, hogy megtanulhattam beszélni, írni, és olyasmiről beszélhetek, írhatok, amit komolyan gondolok. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata a magyar történelem egyik legdrámaibb eseménye volt. Minden egyes áldozat és küzdelem része lett örökségünknek, amely ma is formálja nemzetünket. A viharos történelmünk ellenére is megőriztük identitásunkat, hazánk iránti szeretetünket és büszkeségünket. A Mohácsi csata 500. évfordulója egy páratlan kibocsátást hívott életre. A téma jelentőségét figyelembe véve a veret a legkiválóbb verdei minőségben készült. Előlapján a magyar katonák török túlerővel szembeni küzdelme elevenedik meg, alakjukkal összefonódva a kompozíció részeként emelkedik ki a jubileumi évforduló, tájékoztatott a magyar éremkibocsátó. A hátlapon megjelenő motivumokkal a Mohácsi csata áldozatai előtt róják le tiszteletüket. Az érem különlegességét tovább fokozza, hogy szigorúan limitált példányszámban került kibocsátásra. A görögkatolikus metropólia papcsaládjainak találkozóját tartották május 16-án a Szerencsi bárban. A találkozónak, amelyet a Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szervezett évről évre a görögkatolikus egyház papcsaládjainak, az időpontja és a helyszíne is hagyományos, számolt be a Magyar Kurér. A találkozó a szerencsi Rákóczi vár színház termében tartott parakliszt szertartással kezdődött. A közösséggel együtt imádkozott a metropólia három főpásztora, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi és Orosz Atanáz miskolci megyés püspök. Kocsis Fülöp érsek köszöntőjében a családi egység fontosságát hangsúlyozta, melyhez az ilyen találkozók hozzájárulnak. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója előtt tisztelegve a magyarországi ferences világirend képviselőit is meghívta Orosz Atanáz püspök.
0: Lelkiségi óránk véget ért. Imádkozzanak velünk!
2: Szeretettel köszöntöm a hallgatókat, Göncöl Szabolcs vagyok, a Mária Rádió technikusa. Ima láncunkban az üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat szerkesztettük össze. Kérem, hallgassák szeretettel!
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel kérem a közös imát, és hálát adok a jóságos Istennek és az irgalmas Jézusomnak minden nap kapott kegyelmekért. Kérem a boldogságot szűzanya közbenjárását, családom megtéréséért, a Szentlélek kiáradását kérem a két unokámra, és hogy a dédunokám hitben, egészségben, szeretetben nőhessen fel. Közös imád kérek Ferenc pápa lelküdvösségéért, Leó pápa egészségéért, és imádkozunk a Mária Rádió fennmaradásáért, az összes dolgozójáért, áldozatos és fáradhatatlan munkájukért, és az elhunyt szüleimért, testvéreimért, nagyszüleimért, és minden elhunyt hozzám tartozók lelkük üdvösségét, a tisztított tűzben szenvedőkért, és azokért a lelkekért, akikért soha senki nem imádkozik. Imádkozzunk a püspökökért, papokért, szerzetesek hivatásáért, a bűnösek megtéréséért, a háborúk megszűnéséért az egész világon, Magyarország és az egész világ békéért, és imádkozunk, és a Jóisten áldását kérem a Mária Rádió minden kedves dolgozójára. Nagyon szépen megköszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
4: Egy 67-ben érettségizett osztályért, az élők megtéréséért, az elhunytak lelki üdvéért, a betegekért és családtagokért. Köszönöm. És a békéért. Köszönöm.
5: Drága Jézus nevében kérem szépen a közös imát önökért nagy szeretettel, az adakozókért, drága szüleim lelki üdvéért, Anna lánya egész életére, egészségért, a Szentlélek mindennapi kiáradásáért, útmutatásáért, bölcsességéért, valamint munka lehetőségéért a hivatásomban, amit nagyon-nagyon szeretek. Köszönöm szépen!
6: Én imád szeretnék kérni, azaz elsősorban hálát adunk a drága Úr Jézusnak, Szűzanyánknak, égi édesanyánknak a mostanában kapott sok jóért, meg a sok segítségére is, és kiváltképpen tegnap egy nagyon rendes hölgy segített rajtam nagyon, aki szegény munkanélkül, kérem a drága Úr Jézust, a Szűzanyát, hogy mielőtt találjon munkahelyet, megfelelő munkahelyet, és még Istvánért és önökért, a Mária Rádióért is kérnék imád. Köszönöm szépen, dicsértessék Jézus Krisztus!
7: Azzal a kérdéssel fordulok önökhöz, hogy imádkozzanak a gyógyulásomért. Köszönöm szépen a segítséget!
8: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretnék köszönetet mondani a szívenek közbenjárásáért, férjem gyógyulásával, a kisunokám megfelelő tanulmányi eredményéért, lányom komoly munkájának elismeréséért és a háborúk megszűnéséért. Köszönöm szépen! Dicsértessék a Jézus Krisztus! Imádkozzunk esőért, kérjük a Jóistent, hogy nyissa meg az egek csatornáit a szomjas földekre. Továbbá imádkozzunk a Mária Rádió fennmaradásáért és dolgozóiért. Nagyon szépen köszönöm, dicsértessék a Jézus Krisztus.
9: Imád szeretnék kérni esőért, jóságos mennyei atyánk, tekintsen le földre az emberiség tönkretett teremtett világát, de vannak szegények, ártatlanok, akik nem tudják megtermelni a saját ennivalójukat. Hazánk egy sivataggá válik. Kérjük, könyörögjünk, hogy menjen atyánk, irgalmazzon ennek a bűnbe merült világnak. Köszönöm szépen, dicsértessék a Jézus Krisztus!
10: Megköszönöm a kegyelmeket, és kérném szépen a közös imát élő és elhunyt szeretteimért, fiamnak szabadulásért, gyógyulásért, a hit kegyelméért, egészségi állapotom javulásáért, testi-lelki erőjére, a keresztem hordozásához, a Magyar Nyelvű Mária Rádiókért, önkénteseiért, támogatóiért, papjaiért, a Szűzanya szándékára, kispapokért, papi szerzetesi hivatásokért, az üldöző keresztényekért, hazánk és hitünk ellenségeiért, László gyógyulásáért, Zsóka édesanyja gyógyulásáért, a háborúktól szenvedő minden emberét, Isten áldja meg a Mária Rádiót és minden kedves munkatársát. Hálásan köszönöm!
2: A 061 354 17 05-ös telefonszámú üzenetrögzítőnkre érkezett hívásokat hallhatták. A most következő imádságokat minden egyes olyan szándékért is felajánljuk, amely csak az önök szívében fogalmazódott meg, ám a Mária Rádióban nem hangzott el. Kérem, tartsanak velünk imádságos lélekkel. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Irgalmasság órája.
1: Árazz ránk lelkedet, Istenünk, újítsd meg a föld színét.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
3: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, áraszt szeretetlángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, felment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
3: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.

Jézus így szólt tanítványaihoz: Ha szerettek engem, tartsátok meg parancsaimat. Én pedig kérni fogom az Atyát, és ő más vigasztalót ad majd nektek, az igazság lelkét, aki örökre veletek marad. Aki szeret engem, megtartja tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. A vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít titeket mindenre, és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Mária, béke királynője, könyörögj érettünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

0: és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta halottak közül, fölment a mennybe, és ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikusan a Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki reményünket erősítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szeretetünket tökéletesítse.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak a hírhalmadra.
0: Az örvendetes rózsafüzér első titka, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál. Figyeld Mária alázatát, alázatos szavait, viselkedését, testtartását. Figyeld meg jól, mert minden keresztényöm gyökere az alázatban rejlik. Az Úr szolgálánya vagyok, történjek velem szavait szerint. Amikor áldozol, belépsz Jézus testébe, lelkébe. Belépsz, mert kimondtad az igent, mint Mária. A te igened az Amen, melyel kifejezed az Úr szolgája vagyok, történjék velem, ahogy ő akarja. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent Szűz, a Szentlélektől fogantál.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a Szentlélektől fogantál.

0: Asszonyunk, Szent Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszőz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szentszűz, a Szentlélektől fogantál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Mindenben, kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér második titka, akit te szent szűz Erzsébetet látogatván hordoztál. Figyeld, Mária, csöndjét, figyeld, ahogy hordozza a titkot, öröme megfoghatatlan, mégis valóságos. Olyan hatalmas, olyan mély, hogy emberi szó kifejezni nem képes. A szeretetet hordozza magában, melynek öröme körülöleli, elborítja egész lényét, s a találkozásban kicsordul az öröm, hogy a Szentlélek Isten dicséretévé formálja. Felcsendül a magnifikát. Amikor Jézus hordozod a szívedben, élő tabernákulummá válsz, mint Mária. Szíved tisztasága kedves az Úrnak. Öröme eltölti egész lényedet. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz Erzsébetet látogatván hordoztál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér harmadik titka, akit te szent szűz a világra szültél. Figyeld Mária hodateljes magatartását, ahogy kézbe veszi, ahogy nézi, becészgeti a gyermeket. Ebben a csöpp ember palántában benne lakik az Istenség teljessége. Hódolatból a hit öröme, szeretetből az imádás öröme születik. Amikor Jézus imádod az oltári szentségben, gyermekként némán csodálkozol, mint a pásztorok. Leborulsz előtte, mint a napkeleti bölcsek, és nem akarsz tőle semmit csupán hódolni előtte. Amikor így imádod őt, megtelik szíved ő vele. Isten egy ember szívben, csodálkozva által örvendezve, az ő békéjében dúsz haza. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a világra szültél.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.
4: áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz, a világra szültél.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: Az örvendetes rózsafüzér negyedik titka, akit te szent szűz a templomban bemutattál. Figyeld Mária lelkérejét, ez az erő a hitből fakad. Tudja, hogy oda kell adni a gyermekét, tudja, hogy szívét majd tőr járja át, tudja, hogy bizonyossága megerősítést nyer a két öreg profétáló szavaiban. Öröme a tisztán látásból fakad. Isten olyan feladatra hívna, hogy felülmúl minden emberi erőt. Amikor Istennek adsz valamit, az ő útján indulsz. Minél többet adsz, annál szabadabban haladsz az úton. Minél többet adsz, annál nagyobb az öröm. Világosan kell azonban látnod, hogy ez az út a Golgotára vezet. S ha ki akarod kerülni, kezdhetsz előről mindent. De Isten öröme fakad benned, ha fölveszed a keresztet. Ez az öröm legtöbbször nem érzékelhető. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anya, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomban bemutattál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak
2: irgalmatra. Az örvendetes rózsafüzér 5. titka, akit te szent szűz a templomban megtaláltál. Figyeld már el lelkületét, szívébe véste a történteket, elgondolkodott rajtuk, szívébe véste az evangéliumot, az öröm hírt, és abból táplálkozott. Amikor imádkozol, belépsz Jézus imájába, aki veled együtt mondja: Atyám, amikor elmélkedel az evangéliumról, Mária fogja a kezed, tanít, hogy a Szentlélek vezetésével hogyan fedez föl Isten neked szóló üzenetét, s a megtalált szó örömhír lesz a szívedben. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te szent szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomban megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit te Szent Szűz a templomba megtaláltál.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, s vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk! Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad életével, halálával és feltámadásával, megszerezte nekünk az örökeket jutalmát, add meg kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szent olvasónak elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukba foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus a mi Urunk által.
5: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.
6: Az örvendetes rózsafűzért imádkoztunk.

Csípos domokos, pünkösd. Szívem, te szegény bús madár, ne kérdezd, hogy hol késnek a kettős tüzes nyelvek. Hiába zokogsz, poshat lelkekkel, csodák nem történnek. Azért én mégis kiengedlek. Repülj, szívem! Nem baj, ha bukdácsolsz, s kegyetlenül véresre tépnek. Vergődésed a biztos üzenet, hogy indul már sebeszél zúgása. Isten markából felröppen, s felénk szárnyal a megváltás fehér galambja.

0: Hírpercek.
1: A jelenések könyvének látomásait bemutató tárlat látható a Szép Művészeti Múzeumban. A Magyar Honvédelem hősei előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei sírkertben. A fokoláré mozgalom bánsági barátainak találkozóját tartották Temesváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ciklusok állnak a Színművészeti Múzeum csütörtökön nyílt tárlatának középpontjában. A több mint fél évezredet átfogó időszak apokalipszis vízióit a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének, régi képtárának és régi magyar gyűjteményének anyagából, valamint a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályán és jelenkori gyűjteményében őrzött művekből válogatták, tudósított az MTI. A Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményében számos sorozatot őriznek, amelyek az Új Szövetséget lezáró jelenések könyvének illusztrációi. Ezekből 4 sorozatot mutat be a tárlat, mondta el Bodnár Szilvia, a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora a csütörtöki sajtó megnyitón. Szeptember 20-áig látogatható a mintegy 100 művet Dürertől Kondor Béláig felvonultató kiállítás. A Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A koszorúzás a történelmi folytonosságnak a kifejezése is. A középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket adták Magyarország szabadságáért és függetlenségért, adta hírül az MTI. Az intézet közleménye szerint a sírkert különleges helyet foglal el a magyar történelmi emlékezetben, nem csupán nemzeti panteon, hanem olyan emlékezeti tér is, ahol a magyar szabadságküzdelmek katonái és nemzeti hagyománya kézzelfogható módon van jelen. A sírkertben egymás mellett nyugszanak a 19-20. századi magyar történelem meghatározó alakjai, politikusai, hadvezérei és katonái. Így a temető egyfajta történelmi lenyomata a magyar nemzet sorsfordító évszázadainak. Temesváron rendezték meg május 17-en a Fokoláré Mozgalom baráti regionális találkozóját, melyre a bánság különböző településeiről, Herkulesfürdőről, Oravicbányáról, Resicbányáról, Karánseberről, Új-Moldováról, Temesvárról, Dettáról, Nagyszentmiklósról és Csákról érkeztek a résztvevők, olvasható a Magyar Kurírban. A programon jelen volt Pár József Csaba temesvári megyés püspök is. A találkozó témája az Istenhez és az emberekhez való közeledés volt. A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központban zajló program bevezetőjében az egység lelkiségének néhány alapvető vonását ismertették. Majd elmekedés és 2 tanúságtétel következett. Bemutattak egy interjút, mely a Fokoláré Mozgalom elnökével készült, végül kis csoportos beszélgetés és plenáris megosztás zárta a találkozót. Sokan részt vettek az esti ifjúsági szentmisén is.
0: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 16 óra.
2: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélget.
3: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Keckó Pállal fogunk beszélgetni, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének új püspöke, akit 2026. február 28-án állítottak szolgálatba.
4: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
3: És egy rövid imával, hogyha kezdhetnénk.
4: Imádkozzunk. Szerető mennyi atyán, köszönjük, hogy minden helyzetben eléd borulhatunk, és kérhetjük a te megsegítő kegyelmedet. Köszönjük, hogy gondot van ránk, kísérsz bennünket életünk minden percében. Ezen a mai alkalmon is így vágyunk a te jelenlétedre, küld el lelkedet, az veszesse gondolatainkat, azt egy áldottá ezt a mostani találkozást, beszélgetést. Ámen.
3: Amen. Kedves püspök úr, hitről, életről, szentírásról szeretnénk beszélgetni, az ön életéről, megtérésről, hogy kik voltak a legnagyobb hatással önre. Kérem, meséljen nekünk.
4: Röviden bemutatkoznék, illetve hát a családi hátteremről mondanék néhány szót. Egy kis Nógrád vármegyei településről származik a családunk, Ősagárról. Ez egy szintiszta evangélikus falu, alig 300 lakóval. Most egy kicsit már változtak az arányok, de tényleg amikor megszülettem, hát akkor ez teljesen állt, és egy nagyon elkötelezett templomba járó családnak vagyok a sarja. A szüleim nekem és a nővéremnek is ezt a példát és ezt az utat azért megmutatták, hogy vasárnap teljes természetességgel voltunk ott ebben a közösségben. Nem sokkal később Vácra költöztünk, de ott is a helyi gyülekezetbe betagozódtunk, és teljesen természetes része volt az életünknek. Ez a hitünknek a gyakorlása, az imádság, de egyáltalán az, hogy ott vagyunk egy keresztény közösségben, ahol a feladatokat vállalunk. Ez a nagyon jó alap, nyilvánból a szemmel nagyon fontos volt, hogy amikor már középiskolás lettem, és egy kicsit már kerestem a helyemet ebben a világban, egy ottani nagyon jó ifjúsági közösség ebben a helyzetben megtalált, mondjuk így, vagy az Úristen megtalált rajtuk keresztül, mert megvoltak ezek az alapok, amiért nagyon hálás vagyok, de igazán személyessé ebben a körben vált az Isten kapcsolatom. Értettem meg, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus, és ennek a körnek a szeretete, egymás felé fordulása, a közös imádságok, igeolvasások, éneklések, szolgálatok tényleg ilyen magával ragadó módon szippantottak be, és aztán ennek lett az a, mondjuk így a következménye, hogy én nagyon hamar éreztem azt, hogy nekem van egy küldetésem, hogy ezt az élményt, ezt a tapasztalatot, amit én ott megkaphattam, másokkal is megosszam. És hát ez indított el a lelkészi pályára, ez az élmény igazából. Azt gondolom, hogy ez minden hívő embernek az élménye, de vannak nyilván olyanok, akik élethivatásul is kapják ezt, és így indultam a lelkészi szolgálatba.
3: Azt olvastam, hogy önnek kiemelten is fontos a gyülekezet, a testvéri szeretet.
4: Ez így van. Ez bizonyosan abból is adódik, hogy amikor az ember úgy keresi önmagát, az életének az értelmét, és aztán rátalál egy igazán szeretetteljes befogadó közösségre, és ezen keresztül rátalál a mindenható Istenre, az egy tényleg egy hatalmas életfordulat ennek a befogadása, megértése és az ezzel való élés, és az a közösség, ahol majd 20 évig szolgáltam, ez a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet is, valahogy Isten így terelgetett engem, illetve a feleségemet, családomat, hiszen azért róluk is szólok, feleségemmel az egyetemen találkoztunk, nyilván az Evangélikus Egyházban női lelkészi szolgálat is van, és ez valahogy egy nagyon jó házasság, de munkakapcsolat is, vagy szolgálati kapcsolat lett, három gyermekünk született, és alapvetően ez a Budaegyvidéki gyülekezet egy ilyen nagyon családias közeg, abból a szempontból, hogy mindenki mindenkit ismer. Ennek hangsúlya van, hogy valamilyen hétközi csoportba, gyülekezeti csendes hétvégére mindenki elmenjen, betagozódjon, és amikor elmegy egy vasárnapi istentiszteletre, az egy teljesen tipikus helyzet, hogy fél óra, három-negyed óra múlva még ott állnak a templomkertben a hívek, beszélgetnek, a gyerekek ott futkosnak, de ismerjük egymást, és ez ma szerintem egy nagyon-nagyon fontos körülménye minden keresztény közösségnek, hogy egy ilyen családias, személyes hely legyen.
3: Igen, mert oda a gyerekek is be tudnak kapcsolódni például.
4: Valóban, és hát nyilván egy kicsit a mi helyzetünkből is fiatal családosként azért adta magát, hogy ezzel a korosztályon nagyon hamar sikerült egy jó kapcsolatot kiépíteni, illetve sikerült hitoktatáson így úgy amúgy ott a környezetünkben újabb és újabb családokat meghívni, és azért az nagyon jó érzés, amikor valaki azt mondja erről a közösségről, hogy nagyon megnyugtató látni a korfát, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig minden generáció képviselteti magát, hogy ez milyen jó. Így egy keresztény közösség például ebben is egy hatalmas élmény, hogy az idősekkel milyen jókat tudunk beszélgetni, és az idősek is élvezik, megfiatalodnak a fiatalabbaknak a jelenlététől, gondolataitól, és ez úgy teljes természetességgel tud megvalósulni, ez nagy öröm.
3: Gondolom, akkor van egy jó kisugárzása ennek a közösségnek. Növekvőben van a közösség?
4: Én azt gondolom, tehát, hogy jó kisugárzása. Én mindig abban hittem, hogy az az ügy, amit képviselünk, és ez azt gondolom, hogy felekezeteken átívelő dolog, hogy ennek vonzereje van. Hogy ez magával ragadja az embert, valószínűleg az én személyes tapasztalatom is ebben megerősített, és azt gondolom, hogy a legjobb misszió a maga a közösség, nem egyszerűen a lelkész vagy a pap. Nyilván nagyon fontos szerepünk van egy közösség vezetésében, az ige szolgálatokban, kazuális szolgálatokban, stb. De szerintem egy jó közösségnek van vonzereje, és hogyha ezt fel tudja mutatni egy keresztény közösség is, azt a pluszt, ami egy olyan töbletünk, ami a mindenható Istennel való kapcsolatunkból fakad, ennek az öröméből, biztonságából, akkor az egészen bizonyosan hat, és ez mások számára is vonzóvá tud lenni.
3: Én arra lennék kíváncsi, hogy az ön személyes életében, mint hívő, hogy van jelen az imádság, a napi rutinban, hogy sikerül ezt megvalósítani?
4: Minden felekezetnek megvannak azok a bizonyos értelemben elkészített anyagai, ami a hívők kegyességében, vagy a mindennapi életében ilyen jó kis támpontot jelentenek, és nekünk van egy bibliaolvasó útmutatónk, ami egy ilyen biztos forrása a napjaimnak. Minden napra van egy ó és egy új szövetség ige, illetve még egy ige szakasz, egy reggeli, meg egy esti kijelölve. De amit nagyon értékesnek tartok, ez már egy sok éves kezdeményezése a felekezetünknek, hogy minden egyes naphoz valamelyikünk, lelkész kollégák, és ez mindig előre készül el ez az anyag, egy áhítatott ige magyarázatot készítünk. Ez tényleg egy nagyon rövid, egy ilyen 2-3 perc alatt elolvasható anyag, és ez egy nagyon fontos alaphangja a napjaimnak. Alapvetően arra nagyon törekszem, hogy ez legyen az első hang, ami úgy mindent meghatározni az egyházi ügyek, vagy a hírek, vagy a politika, vagy egyáltalán bármi más, hanem valahogy szükségünk van arra, hogy az élő Isten így megszólítson bennünket, és ő állítson pályára bennünket a napnak az elején. Ehhez egy imádság is kapcsolódik, szóval, hogy nagyon készen kapjuk, mondhatnám ezt, de lehet, hogy ez már egy kicsit a mai világunknak is egy lenyomata, hogy már szükség is van arra, hogy ez ott legyen ennyire praktikusan előttünk, de nagyon sokszor, vagy szinte minden nap kapok egy olyan gondolatot, egy olyan útravalót, ami úgy az egész napomat meghatározza. Nagyon sokszor használom ezt egy lelki gondozói beszélgetés, munkatársi beszélgetés elején is, hogy még egyszer olvassuk el, legyen ez a kiindulási alap, ezt ennek a szellemében.
3: És mindig mondhat újat.
4: És mindig mond is.
3: Ugye?
4: Igen, igen. Mond tehát, hogy az Isten igéje az egy csodálatos dolog. Volt egy professzorom az egyetemen, ószövetségi professzor, aki minden évben végigolvasta a Bibliát, és minden évben vett egy új Bibliát, és mindig aláhúzta azokat a részeket, amelyek számára újak. És még 70-80 évesen is mindig talált olyan részt, amit vagy megértett, vagy valami újat mondott, és ez tényleg egy olyan gazdagság, és egy olyan kifogyhatatlan, éltető forrás kell szerintem, és nagyon csodáltam őt, én magam nem vagyok ennyire fegyelmezett és szisztematikus, mint ő volt, de valahogy az ő példája azért úgy aláhúzta ezt a gondolatot, hogy ugyanaz az ige, ezt ige hirdetőként mondom, hogy 5-10-15 évvel ezelőtt egészen más gondolatokat hoz elő, és másképp hoz egy aktuális üzenetet számomra. Először az ember mindig magának prédikál, kicsit magunkon szűrjük át, és aztán osztjuk, vagy adjuk tovább ezt a gyülekezet felé, és ez tényleg annak a veszélye, hogy ezt az ember megunna, és ez tényleg még a legismertebb jézusi példázatokból, és mindig van valami olyan kis részlet, amit még úgy az ember nem figyelt meg, hogy amivel még mélyebben érzi az üzenetét, úgyhogy ez nagy élmény.
3: Igen, és az ige él. Abszolút. Én most 3 embert ismertem meg nemrég, mind a 3-an úgy tértek meg, hogy a Szentírást olvasták. Nem hívőként, csak mint irodalmi művet.
4: Megdöbbentő. Illetve hát igen, ez a tapasztalatú, hogy ez nagyon jó amúgy ez a magyar kifejezésünk, mert úgy benne van az a dinamika, hogy ez nem egyszerűen csak egy Isten szava, vagy tényleg az igében ez a dinamizmus valahogy nekem, a cselekvés, történés, létezés, hogy ez valóban így dolgozik az emberben, és hát a hívő emberként is ez egy olyan nagy öröm, amikor úgy erre újra rácsodálkozunk, hogy ennek valóban van ereje is, és hát ezt jó újra és újra megerősítésként megélni a saját életünkben, de látni mások életében is.
3: Kamasz, illetve nagy kamasz gyermekei vannak. Sikerül együtt imádkozni velük? Mert azért ez egy nagy kihívás általában.
4: Igen, valóban az. És
3: a szabad ilyet kérdezni.
4: Teljesen. A 2 egyetemista gyermekem van, 21, illetve 19 évesek, illetve 16 éves a lányunk. Nyilván ez lelkész család életében azért ez egy nagyon speciális helyzet, hogy őket hogyan vezessük be egy ilyen szituációba, a gyülekezeti életbe, de egyáltalán az Isten kapcsolatba. És hát nagyon hálás vagyok a mindenhatónak, hogy ők olyan szépen belesimultak ebbe. Olyan természetesnek vették, hogy nekünk ez a hivatásunk, hogy mi ott élünk a gyülekezetben, és hogy ők ennyi ember körül forognak, és hát nagy örömünk az, hogy alapvetően ők ebbe a közösségbe betagozottak. Tehát ők már nem egyszerűen azért, mert elvárják, vagy hát a lelkész családnak azért jó példával kell előjárni, hanem látjuk azt, hogy ők valóban tudatos, elkötelezett hívő emberek. Nyilván ezért imádkoztunk, meg próbáltunk mindent megtenni, de azért az emberben van egy nagy hála is az iránt, hogy valahogy ők olyan impulzusokat tudtak kapni, valahogy úgy élték meg ezt az egészet, hogy ez nem fordult az ellenkezőjére. Azért ilyen történeteket is néha hall az ember, amikor mondjuk egy lelkésznek valahogy egy közösséggel nem jól sikerül, vagy a viszonya nem jól alakul, hogy ez hogyan terhelődik le egy család életére, hogyan terhelődik rá akár Isten kapcsolatra is ez a nehézség.
3: Vagy akár túl sok is tud lenni a gyerekeknek.
4: Vagy az, hogy a szüleiből mennyit kap, és hogy igen, vagy hogy, és mondjuk ebben tényleg ez is egy nagyon fontos, én a mai szülők számára is ezt a szívére helyezném, hogy mi ebben próbáltunk nagyon ilyen mértékletesek lenni. Tehát, hogy egyfelől magától értetődő része volt, hogy vasárnap vagy egy gyülekezeti alkalommal ott vagyunk, de voltak olyan, és ez nagyon tudatosan azért így megfogalmaztuk, hogy szabad hiányozni. Volt 2 gyermekem is komolyabban sportol. Hogy ezt is elfogadtuk, és nem erőltettük túl ezt a dolgot, hanem vagy lehetett nagyon fáradt valaki, és most, hogyha egyszer nem jön el egy vasárnap istentiszteletre, nem dől össze a világ. Voltak olyan helyzetek, amikor tudatosan azt mondtuk, hogy most inkább elküldjük a nagyszülőközőket, mert most ez a gyülekezeti hétvége, ez a mi feladatunk, sok munkánk lesz, nem tudunk annyit rájuk figyelni, és lehet, hogy nekik ez túl nagy teher lenne, de hogy úgy megtaláltuk ebben az egyensúlyt, és szerintem ez a fajta, hogy is mondjam, óvatosság, vagy bölcsesség, ez egy mai hívő keresztény család életében is fontos, hogy ez egy szeretetteljes terelgetés legyen, és ne egy ilyen ráerőszakolása valaminek, mert az Istentől ez teljesen távol van, hogy akár magát ránk erőszakolná, vagy hogy ezt ilyen túlzottan vehemesen tegyük. kerebben szerintem egy rend is, tehát, hogy, és tényleg azt is pontosnak éreztük, az, hogy ez mi magunk is így nőttük föl, én is és a feleségem is, hogy ott vagyunk a templomban, tehát ez a kiindulási pont, de azért vannak helyzetek, amikor el szabad térni, és legyenek erre a gyerekek is felszabadítva, vagy érezzék azt, hogy ez nem egy kötelező valami, hanem ez egy személyes kérdés.
3: Timothy Radcliffe, angol domonkos atya, akit püspökké szentelték, írt egy könyvet, és van benne egy ilyen rész is, hogy édesanyja ébrezgeti a fiát, egy kisfiam, kisfiam, kisfiam, kelj föl. Á, mama, nem akarok, de kelj föl, kisfiam, vasárnap van, menni kell a misére. Jaj, mama, muszáj, de hát kisfiam, hát te vagy a püspök, menned kell.
4: Hát igen.
3: Nem tudom, hogy ez gyakorlatban az életben mit jelent, hogy hogyan is készül az Isten tiszteletekre, milyen szerepe van ebben a csöndnek.
4: Az egészen bizonyosan azért egy nagy kihívás minden pap vagy lelkész életében, hogy azért úgy kell kiállni egy közösség elé, hogy ő neki ebben egy lelkesítő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak helyesen, Isten eszközei vagyunk, de hogy ne legyünk akadályai

0: adatot jelent, vagy advent karácsony előtt, és amikor eljön az ünnep, azért nagyon sokszor van az emberben az, hogy már nem csak a gyülekezet tagjaink, mert ez egy, például az évvége az mindenkinek egy nagyon, de lelkészként, papként is már úgy elérkezünk az erők végéhez, és hát akkor kéne a legerősebben és legnagyobb tűzzel megszólalni. Azért ebben van kihívás, úgyhogy ezzel a történethez tudok csatlakozni, ha őszinte akarok lenni, hogy van, amikor az ember azt érzi, hogy hát most nagyon nehéz.
1: Hát ez munka is.
0: Ez munka feladat, is, ez szellemi munka is, nyilván felkészülni.
1: De fizikailag is, hát akár beteg az ember, akármi, hát a lelkész
0: igen,
1: megy.
0: Igen, menni kell, tehát az nagyon-nagyon nehéz. Vagy tényleg ameddig tudunk még beszélni, meg olyan állapotban vagyunk. De évek alatt azért az ember számára kialakul mondjuk egy istentiszteletre való készülés, vagy egy igéhirdetésre való készülésnek a rendje. És nekem azért az lett a kicsit a munkamódszerem, hogy a hét folyamán azért számos alkalmat ehhez adjak. Tehát, hogy nyilván van egy olyan rész, amikor az ember végigolvas szentírási részeket, istentiszteleti rendet, liturgiát, és utána hagy időt arra, hogy ez az egész úgy átszűrődjön rajta, hogy azért azok a súlypontok, aktuális üzenetek előjöjjenek, és erre mindig jó, ha hagyunk időt. És ez tényleg azt gondolom, hogy ebben egy séta is, vagy akár egy utazás, amikor van egy fél órám arra, hogy egy kicsit úgy végig gondoljam azt, hogy mi mindenre készülünk, mit olvastam, újra elővegyem azt az igét, és ez valóban egy ilyen imádságos csend, amikor az ember csak úgy hagyja, hogy úgy valahogy ezek a súlypontok, gondolatok előjöjjenek benne. És általában én azt éreztem, hogyha ezt mondjuk a hét elején meg tudom tenni, és azért mivel ez úgy jól bevált, és többször foglalkozom inkább kicsit vele, és mire mondjuk szombaton eljutok oda, hogy most már megírom, mert leszoktam szó szerint írni az igehirdetéseimet, addigra azért már úgy megvannak a főbb irányok, és maga tényleg a megszövegezés az már tényleg azért rutin feladat ebben az értelemben. Az érdekes mindig az, szerintem igehirdetőként, és szerintem ezzel a pap testvérek is így vannak, hogy az ember úgy szólaljon meg, hogy az, értsük jól, hogy a mi számunkra is érdekes legyen, vagy hogy az az újszerűség, amire mi rácsodálkozunk, az átragadjon a híveinkre is, hogy hú, találtam valami olyan részletet, ami ideig, erről korábban is szót ejtettünk, amit ideig nem figyeltem fel, hogy legyen egy olyan aspektus, vagy egy olyan alapgondolat, vagy példa, nem tudom, ami úgy minket is lelkesít, mert az akkor szerintem áthat a híveinkre is.
1: Milyen igét hozott nekünk?
0: Hát többet is hoztam. Lehet azt az igét hoznám először ide, ami a házasságkötésünknek egy ilyen nagyon fontos alaphangja volt, amire a feleségemmel együtt találtunk rá. Már akkor éppen végzősök voltunk az egyetemen, és azért az Isten igéjével foglalkozva ennek úgy általában is azt gondolom, hogy hangsúlya van, de számunkra különösen is. És azért ez egy nagy elhatározás azért, amikor két ember elindul, és nyilván egy fölhálás azért, hogy Isten egymás felé vezette őket, de azért kell a megerősítés, és így találtunk rá Ézsaiás 43-ban erre a szakaszra. A vízen kell, szállt én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. A tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok, a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Úgy megérintenek ennek az igének azért a szavai. Most is egy kicsit úgy az ember hangja belecsuklik ebbe, hogy azért Isten milyen, hogy mondjam, erővel, meg milyen nagy vigasztalással, meg bátorítással van ott az életünkben. És úgy pillanatra visszajött az érzés, amikor erre az igére rátaláltunk, és ami aztán rákerült a meghívónkra is. Mi nem a szerelemmel kapcsolatos szép mottókat kerestünk valamelyik írótól, vagy valami szép vers idézetet, hanem ezt az igét raktuk, vagy éreztük ott, és hát ennek a bizonyságával, meg reménységével elindulni azért az egy nagy ajándék, és azóta is, és olyan hálával tekintek vissza erre. Jézus mondja abban az imádságban, amelyet a tanítványainak adott, és nekünk is, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Igazából ebben mennyi pozitív töltet van, mert hogy ez nagyon sokszor ilyen lemondásként beszélünk róla, És úgy igazából tényleg ez egy ilyen személyes megtapasztalás, hogy az ember belegondol, hogy itt az Isten jó akaratáért imádkozom.

0: Azért, hogy a napomban azt hajtsa még, amit ő velem kapcsolatban megálmodott. És hogy ez egyáltalán nem a lemondásról szól, uh-huh. hanem éppen az, hogy az ő álma, az ő terve velem kapcsolatban menjen végbe, és nyilván, hogyha még ezt kinyitjuk egészen az üdvösség összefüggésére, hogy itt azt mondjuk, hogy a mennyben és a földön, hát az Isten azért adta az ő fiát. És meg itt a földön is, tehát az Isten akarata az nem az, hogy...
1: Na, de csak az jöhet a földre is,
0: igen,
1: ami
0: igen,
1: ott...
0: Igen. Sokat gondolkoztam ezen az ima részleten, hogy ez pontosan mit is jelent, és nagyon sokáig ennek számomra inkább egy ilyen negatív töltete volt, hogy amikor valami másként alakul az életemben, mint ahogyan szeretném, amikor valamire nagyon vágyok, de az nem adatik meg, abba bele tudjak nyugodni, vagy el tudjam fogadni az Istennek az akaratát, vagy azt az utat, amit ő velem kapcsolatban elgondol. De aztán végig gondolva ennek az imádságnak ezt a másik felét, hogy amint a mennyben, úgy a földön is, rádöbbentem arra, hogy ebben mennyi pozitív töltet van, akár egy napnak az elején is, amikor elmondjuk, hiszen azt kérjük a Jézustól tanult imádságnak ezen részén, hogy Isten jóságos akarata menjen végbe a mi életünkön. Azért imádkozom, hogy tudjak jó házastárs lenni, szeretettel tudjak fordulni az emberek felé. Azt kérem tőle, hogy amit velem kapcsolatban megálmodott, annak lehessek a megvalósítója. És nagyon érdekes, hogyha ezt még jobban kitágítjuk, ezt a gondolatot, akkor ebben ott látjuk az üdvösségünket is, hogy amint a mennyben, hogy az Istennek van egy terve, és van egy jóságos akarata, ő erre készített el bennünket, és húsvét után, Jézus feltámadása után ez különösen is hangsúlyos. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jó szívvel mondunk erre igent és áment. És egy kicsit ez a személyes vonala, hogy bennem is ez hogyan formálódott. Tehát...
2: Geckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, szombati adásunk tartalmából. Leó pápa a lelkipásztori látogatása Acerrában. Találkozó Campania régió püspökeivel, papjaival és szerzeteseivel a Székesegyházban, valamint a környezetszennyezés által sújtott családokkal. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez.

0: Leó pápa beszéde a Cserrában az egyháziakhoz. Az Úr lelke eloltja a pusztító tüzeket és életet fakaszt. Félnapos kampániai látogatásának első állomásán a Szentatya szombat délelőtt a Cserra városának Nagyboldogasszony székesegyházában találkozott a térség püspökei, papsága, szerzetesei közösségével és a környezet szennyezés áldozatainak családjaival. Leó pápa beszéde kezdetén örömének adott hangot, hogy néhány nappal a Pompei kegyhelyének és Nápoly városának meglátogatása után visszatérhetett Campania térségébe. Mint ismeretes, Ferenc pápa már korábban is szeretett volna eljönni arra a helyre, amelyet sajnos a tüzek földjének hívnak, de ez végül nem volt lehetséges számára.
1: Oggi vogliamo realizzare il suo desiderio, riconoscendo il grande dono che l'enciclica Laudato Si ha rappresentato per la missione della Chiesa in questa terra.
0: Ma Leó pápa szeretné megvalósítani az ő kívánságát, megköszönve egyúttal azt a nagy ajándékot, amelyet a Laudato Si enciklika jelentett az egyház missziója számára ezen a földön. Itt ugyanis a teremtés és a helyi szegények kiáltása drámai módon hallatszott a sötét érdekek és a közjó iránti közöny sűrű összefonódásából, amely megmérgezte a természeti és társadalmi környezetet. Ez a kiáltás megtérést követel, állapította meg Leó pápa. Elsősorban azért jöttem, szólt a pápa, hogy felfogjam azok könnyeit, akik elvesztették szeretteiket, akiket a környezet szennyezés ölt meg, amelyet gátlástalan emberek és szervezetek okoztak, akik oly sokáig büntetlenül működhettek. De azért is jöttem, hogy köszönetet mondjak azoknak, akik a rosszal szemben jót tettek. Köszönetet elsősorban az egyháznak, amely felmerte vállalni a leleplezést és a prófétai szót, hogy reményt töltse el és fogja egybe az embereket. Leó pápa megvallotta, hogy a pünkös vigíliáján tett látogatása tudatában a Szentírásban olyan szöveget keresett, amely értelmezi és inspirálja is az útját. Így talált rá Ezekiel próféta nagyszerű látomására, akit az Úr olyan élménnyel töltött el, amely a számüzetésben élő nép számára a feltámadás hathatós üzenetének bizonyult. Az Úr keze fölöttem volt, és lelke által az Úr kivezérelt és a síkságra vitt, amely tele volt csontokkal. Körbevezette köztük mindenfelé, és tömérdek volt belőlük a mezőn, és teljesen kivoltak száradva. Isten a kezdetkor, folytatta a pápa, egy kertbe helyezte a férfit és a nőt, hogy műveljék és őrizzék azt. Az egész élet szépség és termékenység volt. Ezt a vidéket régen Campania Felixnek, boldog vidéknek nevezték, mert termékenységével, termékeivel és kultúrájával oly varázslatos volt, mint egy himnusz az életről. És mégis íme a halál, a föld és az emberek halála. Ezzel a valósággal szemben kétféle hozzáállás lehetséges, a közöny vagy a felelősségvállalás.
1: Voi avete scelto la responsabilità. E con l'aiuto di Dio avete iniziato un cammino di impegno e di ricerca della giustizia.
0: Ti a felelősséget választottátok, és Isten segítségével elindultatok az elkötelezettség és az igazságosság keresésének útján, szólt elismerőleg a pápa. Ferenc pápa Laudato Si enciklikájában, miközben elítélte a halál paradigmáját, egyértelműen bejelentette az új élet csendes betörését. Az igazi emberség, amely új szintézisre hív, szinte észrevehetetlenül lakozik a technológiai civilizáció közepette. Vajon ez lesz-e mindenek ellenére egy olyan állandó ígéret, amely az igazi dolgok makacs ellenállásaként virágzik ki? Leó pápa ennek nyomán arra kérte a térség egyházi embereit, hogy legyenek ennek a makacs ellenállásnak a tanúi, amely újjászületése válik ott, ahol az evangélium megvilágítja és átalakítja az életet. Az Úr új kérdéseket tesz fel nekünk arról, hogyan élünk a környezetünkben, mit tartunk az emberek és intézmények közötti együttműködésről, az oktatás iránti szenvedélyünkről, a munkában tanúsított becsületességről, a hatalom és a gazdaság igazságos elosztásáról, az emberek és minden teremény iránti tiszteletről. Újra élethetnek-e ezek a földek? Legyetek ti magatok a válasz. egy hitben és elkötelezettségben egyesült közösség, akkor az élet megsokszorozódik, állapította meg a pápa. Ezekiel próféta könyve az Úr parancsolatával folytatódik. Jövendőj ezekről a csontokról, így beszélj. Ti kiszáradt csontok, halljátok az Úr szavát. Ezt üzeni az Úr, az Isten ezeknek a csontoknak. Nézzétek, éltető leheletet adok belétek, és megelevenedtek. Ezekiel engedelmeskedik. Jövendőltem, amint az Úr parancsa szólt, s lám, amint jövendőltem, zaj keletkezett, majd zörgés támadt, és a csontok egymáshoz közeledtek. Aztán láttam, én és hús került rájuk, és bőr vonta be őket, de éltető lehellet még nem volt bennük. A csoda tehát nem egyszerre történik meg. A próféta bizonyára megdöbben attól, amit lát és hall, de ez még nem elég, még hiányzik valami. Ez ránk is vonatkozik. Továbbra is bízni kell, továbbra is hallgatni kell, továbbra is hinni kell. Azok a döntések, amelyeket hoztatok, az egyházi út, amelyet bejártatok, azok a kicsi és nagy újrakezdések, amelyekkel szembenéztetek a fájdalommal, még nem jelentenek mindent. Ha megállunk, visszafordulunk. Ám az Úr újra szól Ezekielhez. Jövendőj az éltető leheletről, jövendőj emberfia, és mondd az éltető leheletnek. Ezt mondja az Úr, az Isten. Gyere elő a négy szél hazájából, és fúj ezekre a halottakra, hogy megelevenedjenek. Ekkor jövendőltem, amit megparancsolta nekem, és éltető lehellet száll beléjük, életre keltek, talpra álltak, mint egy nagy sereg.
1: Lo Spirito Santo vi conceda di vedere un esercito di pace che si alza in piedi e guarisce le ferite di questa terra e delle sue comunità.
0: A Szentlélek adjon nektek erőt, kérte a pápa, hogy lássátok felkelni a béke nagy seregét, amely meggyógyítja földi és közösségeinek sebeit. Ne legyen többé pusztító tűz, hanem újra éledő és melegítő tűz, a Szentlélek tüze, amely meggyújtja több ezer férfi és nő, gyermek és idős ember szívét és elméjét, és gondoskodásra, vigasztalásra, figyelemre és igazi szeretetre inspirálja. Különösen ti, akiket a halál sújtott, teremtsetek új életet azzal, hogy gyermekeiteknek, unokáitoknak és szomszédaitoknak átadjátok azt a felelősségérzetet, amely eddig oly sokszor hiányzott. Hagyjátok meghalni a haragot. Legyetek ti az elsők, akik gyakoroljátok az igazságosságot, amelyet követeltek. Tanúskodjatok az életről, tanítsatok a gondoskodásra. Ti pedig felszentelt papok, szerzetesek és szerzetesnők, legyetek ennek a népnek élő tagjai. Mutassátok meg nap mint nap a szolgálat hatalmát, amely lehajol és közeledik, amely megteszi az első lépést és megbocsát. Zárta beszédét Leó pápa az acerrai székesegyházban.
2: Terra potesse parlare, a Lucana ricessa, che non ce la fa più.
3: Válasszuk az életet, szolgáljuk az életet. 14. Leó pápa beszéde Acerra városában a térség polgármestereihez és híveihez. A Szentatya szombat délelőtt 10:30-kor a Piazza Caliparin találkozott a térség polgármestereivel és híveivel. Beszédében a teremtett világ védelméről, a közjó elsőbségéről, a felelősségről és az erkölcsi megújulás szükségességéről szólt. A pápa a jelenlévő hatóságokat és híveket köszöntve háláját fejezte ki mindazoknak, akik előkészítették a találkozót, majd külön hangsúlyozta, hogy örömmel tér vissza egy olyan vidékre, amelynek szépségét semmilyen igazságtalanság nem tudja eltörölni. Már beszéde elején világossá tette látogatásának fő üzenetét.
1: Nella vita comprendiamo che più una bellezza è fragile, più chiede cura e responsabilità.
3: Az életben megértjük, hogy minél törékenyebb egy szépség, annál inkább gondoskodást és felelősséget kíván. Majd így folytatta. Ez, kedveseim, jelenlétem fő oka ma Acerrában. Megerősíteni és bátorítani azt a méltóságból és felelősségből fakadó belső megmozdulást, amelyet minden becsületes szív érez, amikor az élet sarjadni kezd, de azonnal a halál fenyegeti. Rámutatott arra, hogy a terredei fuoki elnevezés ugyan nem tükrözi a térség valódi értékeit, mégis hozzájárult ahhoz, hogy széles körben tudatosuljon a bűnözés és a közöny súlyossága, amely teret adott a bűncselekményeknek. Külön köszönetet mondott azoknak az egyházi személyeknek és világi híveknek, akik meghallották Ferenc pápa a Laudato Si kezdetű környezetvédelmi enciklikájának felhívását. Majd hangsúlyozta, együtt járni, legyőzni az önmagunkba zárkózást, és vállalni a proféciát az ellenállások és fenyegetések ellenére is, ezt kéri tőlünk az Úr. A Szent Atya reménnyel telve szólt a térségről. Ezen a földön jelen van az élet és szembeszáll a halállal. Létezik az igazságosság és érvényre fog jutni. Ugyanakkor világosan figyelmeztetett arra, hogy ehhez döntésekre van szükség. Az életet kell választani, és meg kell szabadulni a halál kötelékeitől. A pápa élesen bírálta a közönyt és a beletörődést. Mindig van valamilyen rejtett érdek a beletörődésben, a kompromisszumokban, és a szükséges, bátor döntések halogatásában. Majd hozzátette, a fatalizmus, a panaszkodás és a másokra hárított felelősség az illegalitás táptalaja, és a lelkiismeret elsivatagosodásának alapelve. Ezért határozott felhívást intézett mindenkihez, vállaljuk mindannyian a saját felelősségünket, válasszuk az igazságosságot, szolgáljuk az életet. És kijelentette, a közjó előbbre való kevesek üzleténél és részérdekeinél legyenek azok kisebb vagy nagyobb méretűek. Ez a föld súlyos árat fizetett, oly sok gyermekét eltemette, gyermekek és ártatlanok szenvedésének volt tanúja. Ennek a fájdalomnak az értéke és súlya arra késztett minket, hogy együtt törekedjünk egy új egyesség tanúságtételére. Ti az újjászületés ideje felé haladtok, amely nem az elfojtás, hanem az etikus cselekvés és az aktív emlékezés ideje, emlékeztette a jelenlévőket a Szent Atya. Beszéde jelentős részében Ferenc pápa Laudato Si kezdetű enciklikájára épített. Idézett egy figyelmeztetést a dokumentumból. Az ökológiai kultúra nem redukálható sürgős és részleges válaszok sorozatára. Majd folytatta. Másfajta tekintetre, gondolkodásra, politikára, nevelési programra, életstílusra és spiritualitásra van szükség, amelyek ellenállást formálnak a technokratikus paradigma előretörésével szemben. A pápa szerint a technokrata szemlélet ma is uralkodó.
4: E all'origine del moltiplicarsi dei conflitti, dietro ai quali c'è la corsa all'accaparramento delle risorse.
3: Ez áll a konfliktusok sokasodásának hátterében, amelyek mögött az erőforrások felhalmozásáért folytatott verseny húzódik meg. Minden alkalommal látjuk, hogy a politikai és intézményi hatalomban lévők túl gyengék az erősekkel szemben. Ezután Leo pápa rámutatott. Aktívnak találjuk ezt az olyan technológiai fejlődésben, amely néhányak hatalmas profitját keresi, miközben vak az emberek, munkájuk és jövőjük tekintetében. Ezért hangsúlyozta. Ha a változásra vagyunk hivatva, azt mindenek előtt a tekintetünk megváltoztatásával kell kezdenünk. A pápa különösen fontosnak nevezte a nevelés kérdését. Egy rendkívül erős mondatban így fogalmazott. Lehet, hogy túl nagy ambíciónak tűnik jobb világot hagyni gyermekeinkre, de nem lehet túl nagy ambíció jobb fiúkat és lányokat hagyni a világra. Majd hangsúlyozta. A nevelés mindenki számára elsődleges feladat. Mindannyiunknak van még mit tanulnunk, és hozzátette. Továbbra is tanulni, ez tesz bennünket közösségé. A keresztények számára ez azt jelenti, hogy járják az utat Krisztussal. Minden életkorban egyre inkább és egyre jobban az ő tanítványaivá válni. Leo pápa szerint valódi változás csak mély átalakulással lehetséges. Valódi változás a gazdasági, a társadalmi, illetve a vallási mentalitás megújulásából születik. Majd kijelentette. Őriznünk kell a teremtett világ egészségét úgy, ahogyan saját házunk ajtaját őrizzük, és utasítsuk el a hatalom és a meggazdagodás kísértéseit, amelyek a földet, a vizet, a levegőt és az együttélést szennyező gyakorlatokhoz kapcsolják. A fogyasztói szemlélet kritikájaként így fogalmazott. Mennyi hulladék, mennyi pazarlás, mennyi méreg származott egy olyan növekedési modellből, amely szinte megbabonázott bennünket, és betegebbé, valamint szegényebbé tett minket. Ezért 11. Leó új gazdagság felfogásra hívott. Tanuljunk meg másként gazdagnak lenni. Majd részletezte.
4: Più attenti alle relazioni, più tesi a valorizzare il bene comune, più affezionati al territorio, più grati nell'accogliere e integrare chi viene a vivere con noi.
3: Legyünk figyelmesebbek a kapcsolataink iránt, elkötelezettebbek a közjó iránt, hálásabbak földünkért, és nyitottabbak azok iránt, akik közénk érkeznek. A Szentatya rámutatott, hogy ebből a megtérésből kiindulva lehet jó közösségi gyakorlatokat építeni. Olyan embereken és vállalkozásokon keresztül, amelyek tudatában vannak a határoknak, a korlátoknak, nem pedig a felelőtlen jogsértést élik, amelyek a helyrehozatal, nem pedig az invázió logikájára épülnek, amelyek az igazságosságra vágynak a birtoklás helyett. Kiemelte, hogy az emberi szívhez kell közel lenni, és így Istenhez is, aki teremtette. Ami azt jelenti, hogy egy befogadóbb, egységesebb közösségre vágyunk, amelyet kevésbé érint a peremre szorulás és a polarizáció. De a követendő út keskeny, mert bennünk kezdődik ott, ahol találjuk magunkat, nyomatékosította a pápa. Az, hogy képesek vagyunk korrigálni az irányt, minden nap tenni valamit a megszokott szokásaink és előítéleteink kapcsán, amelyekbe belekényelmesedtünk, túllátni a saját kerítéseinken, ami azt jelenti, hogy valóban találkozunk egymással. Ez néha egy emelkedő és rosszul kitáblázott út, állapította meg a Szentatya. A peremre szorulás mindig bizonytalanságot szül. A felfelé vezető út a marginalizáció elleni küzdelem, nem a peremre szorultak elleni küzdelem. Az egész lánc megszakítása, nem csak az utolsó láncszem megtámadása. Ti jól tudjátok ezt, hangsúlyozta Leó pápa. Beszéde végén Assisi Szent Ferenc jubileumi évére utalva a béke üzenetét hangsúlyozta. Assisi Szent Ferenc arra emlékeztet bennünket, hogy a béke a másik emberről való gondoskodásra és a testvériségre épül. Majd így zárta gondolatait. Az a feladatunk, hogy örködjünk, mint az éjszaka őrszemei. Mi lehetünk azok, akik meglátják az új hajnalt.

0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
1: Hírpercek. Székely János püspök a csíksomlyói búcsún. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Pünkös szombatján több százezer zarándok gyűlt össze a csíksomlyói nyerekben, ahol a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A búcsú idei mottója Szent Maximustól származott, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szentmisén jelen volt többek között Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Marton Zsolt váci püspök, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök és Áder János volt államfő is. A kegyhely ferences őrei és az egyházi vezetők egyaránt arra hívták a híveket, hogy a hitben megerősödve térjenek haza. Székely János püspök homiliájában hangsúlyozta, Európa és a magyarság jövője csak akkor épülhet újra, ha az emberek Krisztus kezébe kapaszkodnak. Székely János püspök atyát hallják.
2: Kedves zarándokok! Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam, tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni, egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok, és a szívetek kapuja a rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tűzes lelkű apostolok.
1: Kedves hallgatóink, hírkommentünket hallották, köszönöm figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak továbbra is ezen a nagyon szép napon velünk. Áldott pünkösdöt kívánok!

A tavaszi szokások két nagyobb ciklusra oszthatók. Az egyik a nagyheti húsvéti ünnepkör, a másik a májusi pünkösdi ünnepkör. A pünkösdi király választása történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A 16.-19. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. A 16. századi észak-magyarországi zsinati határozatok többször is megtiltják, hogy régi szokás szerint királyt válasszanak, táncoljanak pünkösd napján. E tilalmakból kiderül, hogy magyaroknál és szlovákoknál egyformán népszerű volt a szokás. Bél Mátyás 1736-ban, mikor Csallóközt ismerteti, számol be arról, hogy a magyarok pünkösd napján a Szent Őrzsébet nevezetű faluba zarándokolnak, s itt ősi szokás szerint királyt választanak. E falu nevének említése azért is érdekes, mert Szent Erzsébet neve ma is gyakran előfordul a pünkösdölő énekekben. Jókai Mór Egy magyar nábob című regénye 8. fejezetében írja le a lóverseny keretében lezajló pünkösdi királyválasztást. Amikor ennek eredményét nem fogadják el a nézők, a vetélkedők vadbikát hajszolnak. Székely gyermekek bothúzással, másút lódnyakszakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltűnt, Nyugat-Dunántúlon azonban néhány évtizede még zöld lombokba burkolt vagy lombvázba bújtatott gyermekek alakoskodtak pünköstkor. Sopron-Horpácson török vasajárásnak nevezték a szokást, és történeti mondát is fűztek hozzá.

0: Freire.
1: A 18. század végétől ismert egy másik szokásforma is. A falu legényei és lányai közül kiválasztott pár, király és királyné, virágokkal feldíszítve járta körül a falut, másutt a gyermekek közül választották ki a pünkösdi párt. Napjainkban is élő szokás, míg a Dunántúlon, a kislányok pünkösdi királyné járása. A kis királynő feje fölé társnői selyemkendőből vont sátrat tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő néma szereplő, s nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik is. A rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s közben azt mondják, ekkora legyen a kender. A köszöntésért ajándékot kapnak. A különböző szokásformák történeti kapcsolata nem világos. A lóversennyel vagy másfajta ügyességi versennyel összekötött, s a szomszédos népeknél, morváknál, szlovákoknál is jól ismert királyválasztás bizonyára a pogány magyarság valamely régi tavaszi ünnepe helyére lépett, hiszen például a mongolok a mai napig is tartanak tavasszal hasonló ifjúsági lóversenyeket, sportversenyeket. A Dunántúli zöld lombokkal beburkolt pünkösdi alakoskodó megjelenése esővarázsló rítus lehetett. A Dunántúlon pünkösd volt a kúttisztítás napja is. Érdekes a pünkösdi szokásoknál énekelt rítusének is, melyben többször említik Szent Erzsébet nevét. A kapcsolódás nyilván a pünkösdi rózsa említése nyomán történt. A fiatalon idegenbe került Erzsébet legendájában fontos szerepet játszik a rózsacsoda. Mikor a szegényeknek titokban alamizsnát vitt, s ezért kérdőre vonták, kötényében a kenyér rózsává változott. Ez a feltehetőleg valaha összefüggőbb éneksorozat ma több motívumot tartalmaz. Utal egy titokzatos lényre, amely rózsafán termett, a pünkösdi lóversenyre, s természetesen nem hiányoznak a jó kívánságok és az adománykérő formulák sem. Nem anyától lettem, rózsafán termettem, piros pünkösd napján hajnalban születtem.

0: Kis Halas Judit néprajzkutatót hallják.
1: Maga a szó az ünnepnek a görög nevéből, a Pentékosztéból ered, ugyanis a feltámadást követő 50. nap ez a Pentékoszté. Pünkösdről tudjuk, hogy a keresztény egyház a Szentlélek kiáradásának az ünnepeként tartja számon. A pünkösdi ünnepkörrel, tehát azzal, hogy ez a nap a keresztény missziónak is a kezdete, ugyanis ekkor kapták meg az apostolok a Szentlélek ajándékát és a küldetést, hogy Jézus tanításait terjesszék. Ezzel be is fejeződik Jézus küldetése. A pünkösdöt megelőzően ő már a mennyben van. A pünkösdi ünnepkör pedig lezárja a húsvétot, ami a keresztény ünnepkörnek a tetőpontja, ezt az időszakot lezárja. Ez a keresztény olvasata az ünnepnek. Most már áttérhetünk a népszokásokra is. Az valahogy hozzákapcsolódik a vegetáció újjáéledéséhez. Húsvétnál is megemlítettük, de főleg most, hogy már a globális felmelegedés hatására egyre melegebb húsvétokat érünk, hogy a húsvét is már egy vegetációs ünnep. Ha belegondolunk abban, hogy a középkorban, amikortól már jól ismerünk a pünkösdi ünnepkörhöz kötődő népszokásokat is, akkor bizony sokkal hidegebb, hűvösebb klíma volt. Mindannyiunknak ismerős a kis jégkorszak fogalma, de a pünkösdi időszak volt az az időszak, amikor valóban a természet már kizöldült, és látható jelei voltak annak, hogy a tél véget ér. Éppen ezért a pünkösd az valahogy tovább vitte ezt a természet megújulását ünneplő ókori hagyományt, ami viszont annyira természetes és univerzális számos kultúrában, hogy valahogy érzékelik a természet körforgását és a vegetációnak a halálát és az újjászületését, hogy itt nem is kéne arról beszélnünk, hogy pogány, hanem sokkal inkább általános emberi megfigyeléseket és általános emberi érzéseket közvetítő ünnepről a pünkösd kapcsán is. Az első magyarországi említése egyáltalán az ünnepnek pünkösként vagy pinkestként mikor történt, a középkor óta vannak adataink, hogy a pünkösdöt pünkösnek nevezzük. Ellentétben például a szláv népekkel, ahol a lélek szóval kapcsolatos néven említik ezt az ünnepet, a környező délszláv népek is például, Magyarországon a görög névből eredeztethető az ünnep, és ez feltehetően azért van, mert nálunk a kereszténység felvétele, a kereszténységgel való ismerkedés egészen pontosan az a bizánci keresztény kultúrával való ismerkedés volt. Valószínű, hogy ennek köszönhető, hogy a pünkösd ünnepe a görög szóból származott át a magyar nyelvbe. Nagyon jól tudjuk, a keresztény egyház reformált időszaka óta a reformátorok nagyon hevesen küzdöttek minden olyan szokás ellen, amiben ők valami pápista babonát sejtenek, és pontosan a pünkösdi ünnepek is, a Szentlélek kiáradása, a pünkösdi körmenet, a virágszórás, vagy például a német nyelvterületen a pünkösdi királynénak, de a keresztény pünkösdi királynénak, vagy akár Szűz Máriának a megkoronázása a rózsával, ez egy középkorig visszavezethető ünnep. A magyar reformátorok írásaiból tudjuk, hogy Magyarországon is voltak nagyon hasonló szertartások, ünnepek, és sokan éppen ezt ostorozva, babonaként nyilvántartva, verseikben, prédikációikban megemlítik például a 17. században Gelei Katona István is ír erről, hogy pünkösdön mi minden olyasmi történik, ami egy igaz kálvinista kereszténynek egyáltalán nem tartozhatna bele a cselekvési programjába. Ettől függetlenül nagyon jól tudjuk azt, hogy a pünkösd nem csak egy keresztény és egy egyházi jellegű ünnep volt, hanem arról is vannak adataink, ami a hitvitákon túlmutat, hogy a pünkösdhöz kapcsolódó és a természet megújulásához, a termékenységhez kötődő szokások, és ezek egyik a pünkösdi királyné járás, másik pedig a pünkösdi király választása. Ez egészen biztos, hogy a magyar késő középkorból, kora újkorból már ismert szokások voltak. Ismert szólás volt a pünkösdi királyság rövidségére utaló fordulat, ami több irodalmi műben, szintén több prédikációban, vagy bármilyen kegyességi műben megtalálható volt. Feltételezhetjük, hogy a pünkösdi királyság virtusához, amihez elsősorban lovasversenyek kötődtek, ennek a képzetköre ez ismert lehetett akár a királyi udvarban, akár a főúr udvarokban, vagy gondoljunk csak a balassi versekre, ahol igenis megjelenik a szép széles mezőkön lovagló, végvári vitézek és fiatal leventék képe, és tudjuk, hogy a pünkösdi király választás az valóban egyfajta ilyen ügyességi játékhoz, elsősorban lovas versenyekhez kötődött, Itáliából vannak adataink rá, a német nyelvterületről számos adatunk van a pünkösdi király megválasztására. Feltételezhetjük, hogy Magyarországon is egyfajta ilyen lovas verseny volt, illetve valamilyen a középkori lovagi tornáknak a hagyományait továbbvívő fegyveres bajvívó verseny, és nálunk is, főleg a nyugat-magyarországi Sopron környéki kisalföldi területekről ismerünk olyan már népszokásként tovább élő pünkösdi szokásokat, ahol az ott nagyon is erőteljes legény életet összefogó legénycéheknek a megléte, az összefüggött ezekkel a pünkösdi király választásokkal. Valóban a legjobb, legügyesebb legény lett a pünkösdi király, aki például egy évig ingyen ihatott a kocsmában, ővele minden lánynak illett táncolni a bálban. És feltételezik egyes kutatók, hogy talán ez a fajta legényavatáshoz, vagy legényvirtushoz kötődő jellege a pünkösdi király választásnak, amit feltételezhetünk, hogy legalábbis Európa nyugati felén, vagy középső felén nagyon általános volt. Itt valamiféle talán a kereszténység előtti férfiváavatás, vagy legényavatás, tehát valahogy a férfiasságnak a közösségben való megmutatása, felmutatása ott rejlik, de erre tulajdonképpen nincsenek bizonyítékaink. A pünkösdi királyné járás a másik nagyon elterjedt szokás, ami viszont nagyon erőteljesen kötődik például a baranyai és a somogyi területekhez a közelmúltig, és itt nem csak a magyar, hanem a délszláv népesség is nagyon sokáig megőrizte a pünkösdi királyné vagy krályice járásnak a hagyományát, de azt minden esetre tudjuk, hogy ez viszont kifejezetten a nők vagy a fiatal lányok ünnepe volt, szintén európai gyökerei vannak. Tudunk arról, hogy a 13. századi Itália több városállamában megválasztották a májusi királynőt. Tudunk a burgundi udvarból hasonló leírásokat ismerünk francia nyelvterületről, és a német nyelvterületen a Maybraut vagy Maykönigin választása szinte a közelmúltig meglevő szokás volt. Ugyanígy a középkori gyökerekre megy vissza. Ott viszont a legszebb lányokat, vagy valamiben a legügyesebb lányokat választották pünkösdi királynénak. A pünkösdi királyné járás népszokása pedig már nem annyira a szépség, de sokkal inkább valahogy az ünnepnek ezre a termékenység hozó, termékenységet elősegítő rítusaira tevődik át. Itt nem a legszebb lány vonul, hanem a 4-5 kislány közül a legkisebb, szintén egy házról házra járó és a közelmúltra már egy adománykérő szokássá váló történetet láthatunk, vagy a története ide torkollik ennek a szokásnak, ahol a letakart, és itt valamiféle nagyon ősi rituális jegyet mutat ez a szokás, tehát egy letakart kislányt kísérnek végig a nagyobb lányok, ennek a pünkösdölésnek a szövege a Kodály Zoltán pünkösdölőjéből valószínűleg mindenkinek, aki valaha énekelt kórusban ismerős kell, hogy legyen. Az iskolai könyvekben is ott van a mi van ma piros pünkös napja kezdetőjének. Tehát ez az énekünk egyébként, ami kifejezetten a nyugati és délnyugat magyarországi területekről származik, ez egy általános kísérője volt ezeknek a pünkösdi királyné járó szokásoknak. A kislányok végigjárták a házakat, elénekelték ezeket a dalokat, időnként nem 4-5 picit többen voltak, mert volt, amikor már volt egy zászlóvívő például, és voltak olyan lányok, akiknek a szerepe pontosan az adományoknak a begyűjtése volt. Mindig ott volt a legkisebb kislány, akit letakarva kísértek, illetve kendőt tartottak a feje fölé, a végén felemelték, és volt egy jellegzetes mozzanat, amikor amilyen magasra emelik a pünkösdi királynét, tehát ezt a kislányt, hogy olyan magasra nőjön a kender. Ez rendszeresen elhangzott, és nem csak a magyar, ez a délszláv szokásokban is megfigyelhető. Érdekes, hogy több néprajzkutató foglalkozott ennek a szokásnak a szövegével, ezzel a rítus énekkel, amit nevezhetünk akár ennek is. Előfordul benne egy Erzsébet királyné, és az alföldi változatokban pedig egy Andorás vagy András, és próbálták összefüggésbe hozni egyébként második Andrással, aki keresztes hadjáratot vezette, és Árpádházi Szent Erzsébettel, de ezek az összehasonlítások, vagy inkább ez a fajta eredeztetés egy kicsit azért a kutatóknak is egy mitikus túlzása lett, mert hogy egyszerre a két név például nem fordul elő soha rítus énekben, tehát vagy Szent Erzsébet van, vagy Erzsébet asszony van, vagy András, vagy Andorás király van, de a kettő együtt sosincs együtt. Ettől függetlenül ez a pünkösdi királyné járás nálunk kevésbé maradt fönt, mondhatjuk azt, hogy a napjainkra azért ez már egy felelevenített szokás, de a délszláv vidékeken ennek egy nagyon komoly hagyománya van, ott valahogy valamiért egy élőben megmaradt, és nem egy újra felelevenített szokásként lehet vele a mai napig is találkozni ezzel a királyné járással. Nagyon szép ruhákban vannak ott a lányok, több felvételt láttam már én is, kifejezetten dekoratív, éppen olyan, mint a farsangi időszaknak az osztrák perchta járásai, vagy az Alpokban nem csak osztrák, hanem svájci, vagy észak-olasz perchta járások, tehát nagyon szép jelmezekben vonulnak ezek a lányok végig. A magyaroknál ez kevésbé volt jellemző, hogy egy speciális öltözéket vegyenek föl, de minden esetre egészen sokáig fennmaradt ez a szokás, jól adatolható volt, és mondom, egészen a kora újkortól vannak adataink, hogy ez valahogy kontinúsan létezett, vagy élhetett egész végig.

A harmadik ilyen rituális tevékenység pünkösddel kapcsolatosan az megint a fiatalok és megint a párválasztás, és itt aztán már mindkét nem együttesen vesz részt a szokásban, ez pedig a zöldák hordozás, ami egy sok-sok faluban vagy sok településen megmaradt, ezek a kapuzós játékok, a bújbúj zöldág és a többi. Ez egész Európában megint csak, és Közép-Európában is, és a magyar nyelv területen is sok helyütt fennmaradt és gyakorolt szokás volt, amikor zöld ágakat hoztak be, tűzték a házakra, kerítésre, istállóra, szintén egy ilyen termékenység varázsló, bőségvarázsló szerepe lehetett ennek, és persze ezek az énekek ugyanúgy, mint a Szent Iván napi tűzugrásnak az énekei, már a párosító, szerelemkeltő, a párválasztást megmutató szövegek voltak. Igazság szerint a húsvéttal lezáruló bőti időszak, aminek az ünnepi, egy kevésbé szigorú bőtje az még pünkösdig eltartott, az végül is véget ért, és pünköstől a nyári munkák idejére megszakítva, de őszig eltartott a lakodalmak ideje sok helyütt. Ilyenkor megint aktuálisak voltak nagyon ezek a dalok. Nálunk kevésbé megfigyelhető egyébként a zöld ágak kapcsán az, ami Nyugat-Európában nagyon jellemző volt, méghozzá az, hogy zöld ágakba öltözött emberek vonulnak fel pünköstkor. Mint ahogy például szintén a szlovénoknál, Észak-Olaszországban, az osztrák nyelvterületen van ez a úgynevezett zöld György, aki végigvonul, egy ilyen ágakba öltöztetett ember, de Írországból, angol nyelvterületről, Franciaországból, főleg az egykoron kelt a vidékekről ismerünk szintén ilyen óriási veszőből font figurákba bújt emberek felvonulását, ami ez a zöld emberjárásnak, mondjuk nevezhetjük ezt a szokást így, ez szintén pünkösdi, de ez nálunk kevésbé maradt fönn, feltehető, hogy valamiféle előzménye lehetett, egyetlen adatot ismerünk, és szintén Nyugat-Magyarországról, amikor egy bodza ágakból készített subába vagy kabátba öltözött férfi vonul, vagy legény vonul végig a falun, ez az úgynevezett borzajárás, de Magyarországról több adatunk nincs ezzel kapcsolatban. Nyugat-Európában viszont ez egy nagyon-nagyon jelentős szokás, és ott aztán mindenképpen valahogy a kereszténység előtti kelta hiedelemvilággal igyekeznek ezt összefüggésbe hozni a kutatók. Erre nem nagyon vannak 100%-ig bizonyító erejű történeti adataink, de nem elképzelhetetlen, hogy ez így van.

bármiféle népszokásnak, amit valamilyen céllal egy közösség újraéleszt, vagy újra feltámaszt, és újra gyakorolni kezd, ott egészen biztosan ennek van egy olyan hozzáadott tartalma, ami a közösségnek a kohézióját, az összetartó erejét, vagy a közösségi emlékezetet valamilyen módon szeretné újra szervezni, vagy újra megjeleníteni. A május faállítás az, ami egyébként, ha nem is közvetlenül a pünkösdhöz, de mégis ehhez a gondolatkörhöz kapcsolható, ami úgy tűnik, hogy a legtovább fennálló, vagy a legrégebb óta meglevő, de magyar nyelvterületen nem a középkorra visszamenő szokás volt, tehát erre én legalábbis nem ismerek adatokat, de úgy tűnik, hogy ez maradt fönn talán a legszívósabban, és feltetően azért, mert valahogy pontosan azért, hogy ez átlényegült a lányokat vagy a nőket köszöntő általános szokássá vagy gesztussá, és kicsit visszament valahogy a családi közösségből, mondom manapság, mert azért nem a fiúk állítják a lányoknak, vagy nagyon ritkán, vagy ritkábban, legalábbis a mi környékünkön ez egészen átalakult. Készültem egy Balassi Bálint verssel, ugyanis szerintem kiválóan rímel mindazokra, amikről mi itt beszélgettünk. Nem mintha Balassi ezt nagyon előre látta volna, szerintem csak sikerült nagyon jól megfogalmaznia azt, hogy miről is szól a pünköst nekünk, és miről szólt neki abban az időben. És ez a vers pedig a 11. versét jelenti Balassinak, aminek a címe Borivóknak való, de van egy latin címe is, In laudem verni temporis, ami már megmutatja, hogy itt bizony a tavasznak és a kizöldelő természetnek a dicséretét hallhatjuk. Nem olvasnám fel az egész verset, de néhány strófát érdemes. Áldott szép pünkösnek gyönyörű ideje, mindent egészséggel látogató ege. Hosszú utoljárókat könnyebbítő szele. Te nyitod rózsákat megillatozásra, néma filemile torkát kiáltásra, fákat öltözhet sokszínű ruhákba. Mert fáradtság után firemet tagukat, szép harmatos fűvel hízlalod azokat, új erővel építvén űzéshez inukat. Ki szép füvön lévén bánik jó lovával, ki vígan lakozik vitéz barátjával, ki pedig véres fegyver tisztít a csiszárral.

0: Felhasznált irodalom, Dömötör Tekla, pünkösdi népszokások.
1: Rózsa Katalin összeállítását hallották. Közreműködött Lovász Irén, Szvorák Kati, Grillusz Vilmos, Szarka Gyula és a Gimes együttes.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
2: Mária Rádió.

Füle Lajos pünkösd fényében. Pünkösd. Fényedben élek, teremtő égi lélek. Erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel. Az ige, mint zsarátnok, hűlő szívemben lángot lobbantott, hála érte. Követségében járok, ahogy a tanítványok, rajtam a Krisztus vére. Dicsőítsd őt ma bennem, ki nem vetett el engem, illesse hála, hála. Ki érte mit se várván, megváltott vére árán, Istennek és Atyának.

Szeretettel köszöntöm a hallgatókat a Lélekjárta hagyományok adásában. A hagyomány nem csupán emlék, hanem élő lélek, amely végigkísér bennünket nemzedékről nemzedékre. Minden népszokásban ott dobban az emberi szív régi ritmusa, összeköt bennünket azzal, akik voltunk, és akik lenni szeretnénk. A Lélekjárta hagyományok útja időn és téren át vezet. Olyan történeteket idézünk fel, amelyekben a régi szokások, dallamok és hiedelmek a mai emberhez is szólnak, mert a lélek mindig ismeri a hazafelé vezető utat.

Az előttünk álló héten jelesül is május 22-től a nap az állóövi csillagok rendjében eléri az ikrek jegyét. Az ősi teremtés történetek szerint ez az időszak egykor a világ teremtésének idejét, minden dolgok kezdetét adta. Május 22-e Szent Júlia szűz és vértanú emléknapja. Paraszti hagyományunk szerint e napon a lovakra figyeltek. A följegyzések szerint volt hely, ahol ilyenkor virággal feldíszítették a lovakat, és ünnepélyesen vezették körbe őket a faluban. Júlia napján tilos a lovat befogni, vele munkát végezni. Inkább az istállót takarították, patkoltak, lószerszámot javítgattak. Így a lovak egész nap nyugodtan legelhettek.

A tavaszi szokások két nagyobb ciklusra oszthatók. Az egyik a nagyheti húsvéti ünnepkör, a másik a májusi pünkösdi ünnepkör. A pünkösdi királyválasztás a történetileg jól dokumentált szokások közé tartozik. Már a 16. században pünkösdi királyságnak nevezték az értéktelen, múló hatalmat, s feltehetjük, hogy maga a szokás jóval régebben is ismert volt hazánkban. A 16.-19. századi adatok legtöbbször a verseny keretében választott pünkösdi királyról szólnak. A 16. századi Észak-Magyarországi zsinati határozatok többször is megtiltják, hogy régi szokás szerint királyt válasszanak, táncoljanak pünkösd napján. E tilalmakból kiderül, hogy magyaroknál és szlovákoknál is egyformán népszerű volt a szokás. Bél Mátyás 1736-ban, amikor Csallók közt ismerteti, beszámol arról, hogy a magyarok pünkösd napján a Szent Őrzsébet nevezetű faluba zarándokolnak, s itt ősi szokás szerint királyt választanak. E falu nevének említése azért érdekes, mert Szent Erzsébet neve ma is gyakran előfordul a pünkösdölő énekekben. Jókai Mór Egy magyar nábob című regénye 8. fejezetében írja le a lóverseny keretében lezajló pünkösdi királyválasztást, amikor ennek eredményét nem fogadják el a nézők, a vetélkedők vad bikát hajszolnak. Székely gyermekek bothúzással, másút, lúdnyak szakítással és más ügyességi versenyek keretében választottak maguk közül pünkösdi királyt. Századunkban a versennyel választott pünkösdi király eltűnt, Nyugat-Dunántúlon azonban néhány évtizede még zöld lombokba burkolt, vagy lombvázba bújtató gyerekek alakoskodtak pünköskor. Sopron Horpácson törökbasa járásnak nevezték a szokást, és történeti mondát is fűztek hozzá. A 18. század végétől ismert egy másik szokásforma is. A falu legénye és lányai közül kiválasztott pár, király és királyné, virágokkal feldíszítve járta körül a falut, másút a gyermekek közül választották a pünkösdi párt. Napjainkban is élő szokás még Dunántúlon, a kislányok pünkösdi királyné járása. A kiskirálynő feje fölé társnői selyemkendőből vont sátrat tartanak. A lányok házról házra járnak köszönteni, közben rózsaszirmokat hintenek szét. A királynő néma szereplő, s nem szabad mosolyognia, ha a háziak nevettetik. A rítus mágikus célja a kender növekedésének előmozdítása. A leánykák magasra emelik a királynőt, s közben ezt mondják, ekkora legyen a kender. A köszöntésért ajándékot kapnak. Érdekes a pünkösdi szokásoknál énekelt rítusének is, melyben többször említik Szent Erzsébet nevét. A kapcsolódás nyilván a pünkösdi rózsa említése nyomán történt. A fiatalon idegenbe került Erzsébet legendájában fontos szerepet játszik a rózsacsoda, mikor a szegényeknek titokban alamizsnát vitt, s ezért kérdőre vonták, kötényében a kenyér rózsává változott. Ez a feltehetőleg valaha összefüggőbb éneksorozat ma több motívumot tartalmaz, utal egy titokzatos lényről, mely rózsafán termett, a pünkösdi lóversenyre, s természetesen nem hiányoznak a jókívánságok és az adománykérő formulák sem. Például, nem anyától lettem, rózsafán termettem, piros pünkösd napján hajnalban születtem.

0: A pünkösdi időszakról hallgassák Harangozó Imre néprajzkutatót.
1: A pünkösd ünnepének magyar elnevezése a görög Pentekosztész, azaz 50. szóból származik, mivel az a húsvétot követő 50. napra esik. Ha pedig a húsvét időpontjához kötődik, így a pünkösd is mozgó ünnep. A lehetséges legkorábbi időpontja május 10-e, a legkésőbbi pedig június 13-a. A harmadik isteni személy a Szentlélek kiáradását ünnepli a világ. A Biblia tanúsága szerint szélzúgás és lángnyelvek alakjában jelenik meg az apostoloknak. Erő tölti el őket, és ennek hatására nyilvánosan tanúságot tesznek Jézus Krisztusról, és megkeresztelnek 3000 embert. Ezzel az eseménnyel veszi kezdetét az Anyaszentegyház földi zarándokútja, így a pünkösdöt az egyház születésnapjaként tartjuk számon. Az ünnephez kapcsolódó magyar szokások ehhez a bibliai eseményhez kapcsolódnak, de számos vonásukban egy ősi tavaszünnep rítusainak az emlékét is megőrizték. Falusi népünk tudata szerint az élet kiteljesedésének és a termékenységet, gyümölcsöt, magot, jövőt hozó kegyelem utáni vágyakozásnak az ünnepe ez. Mindezt koronázza meg, teljesíti ki a Szentlélek kiáradásának keresztény örömhíre. Pünkösd az esztendő fájának karácsony és húsvét mellett a harmadik aranyalmája. A rendtartó paraszti hagyomány szerint ilyenkor a nagy nyári munkák előtt meg kell egy pillanatra állni, meg kell torpanni, és ünnepelni kell. Köszönteni az új, kiteljesedő életet, imádkozni a bő termésért és a gyermekáldásért. Megülni az Anyaszentegyház isteni kegyelemből táplálkozó földi megvalósulását, a krisztusi tanítás kiteljesedését és annak erejét. A hagyomány szerint maga az ünnep nyolcada is termésjósló időszakként ismeretes. Ha ezekben a napokban esik az eső, bizony üszkös lesz a gabona. Ha szép az idő, sok és jó minőségű bor lesz. Sokfelé a pásztorok bort és kalácsot kaptak a gazdáktól a kihajtott állatok számának megfelelően. Hazánkban, de Európa más országaiban is eleven szokás, hogy zöld ágakkal díszítik pünkösdkor a lakóépületeket, templomokat, hogy jelezzék, hova szálljon a Szentlélek. Régi újkígyósi öregektől hallottam, hogy amikor Szűz Mária pünkösd reggelén tartott az utolsó vacsora terme felé, virágokat akart szedni, hogy azzal ékesítse az asztalt. Egy búzatábla mellett elhaladva szép fehér virágokat talált, tépett is belőle jókora csokorra valót. Oda tette az asztalra, s amikor a Szentlélek és a lángnyelvek leszállottak az apostolokra, ezek a virágok mind-mind csodálatos kék színt kaptak, éppen olyat, mint Szűz Mária köpenye. Maga a szűzanya adta neki a búzavirág nevet, mert a búzatábla szélén találta őket. Nohát, azóta kék a búzavirág, ami nem csupán szép, de valahogy magában hordozza a Szentlélek pünkösdi tüzét is. Éppen ezért használják az emberek ezt az egyszerű, mégis csodás virágot ősidők óta sokféle betegség hathatós gyógyítására. Egész életem meghatározó élménye a pünkös szombati csíksomlyói búcsú, ahol jelen van a moldvai csángó magyarok népes zarándok csoportja is. Szinte most is hallom, amint a hegyoldalon lefelé araszolva, a tömegben egy hagyományos viseletbe öltözött moldvai nénike egyedül, kissé rekettesen, mégis tisztán énekli. Szép liliomszál, szüzek virága, könyörögjél érettünk Istennek anyja. Ó, mi ékes vagy Mária, bűnösöknek szószólója.
2: A műsort szerkesztette Rózsa Katalin.
0: Technikai munkatárs Patonai Zoltán.
3: Lélek járt a hagyományok. Harangozó Imre néprajzi műsorát hallották.

0: Mária Rádió.
1: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
2: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
3: A Mária Rádió idei jubileumi évében szeretnénk a figyelmet a Mária Rádió lelkiségi alapjainak, azaz karizmáinak mélyebb megértésére fordítani. Ezért Mária Rádió Akadémia néven előadássorozatot és beszélgetést szervezünk. Az egyes témák nem csak a Mária Rádió mélyebb megértését, hanem hitünk elmélyítését is szolgálják. A májusi alkalom témája, hogyan járhatunk a lelki fejlődés útján. Az alkalmat vezeti Forrai Tamás jezsuita atya. Az előadás helyszíne a Mária Rádió kápolnája Budapesten a 13. kerület Gogol utca 28 szám alatt. Időpont május 29-e, 17 óra. A foglalkozáshoz online is lehet csatlakozni, részletek a Mária Rádió honlapján az Akadémia menüben olvashatók.
4: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió ima hátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: Alvásról szóló műsorhoz keres szakértőt a Mária Rádió. Felmérések szerint a magyar lakosság több mint 60%-a küzd alvás problémákkal. Pedig a pihenés nélkülözhetetlen a testi-szellemi regeneráció szempontjából. Ennek zavarai betegségek sokaságához vezethetnek. A Mária Rádió ezért szeretne műsorsorozatot indítani az alvásról. Cél a tájékoztatás mellett főleg a felelősségérzet felkeltése és életmódváltásra inspirálás. Ehhez a sorozathoz kérjük szakértő vendég jelentkezését. Jelentkezni e-mailben lehet az info@mariaradio.hu címen. Még egyszer, info@mariaradio.hu.
5: Hírpercek.
6: Stefanus díjat kapott Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójára színaranyérmét bocsátottak ki. Papcsaládok találkozóját tartották Szelencsen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Szent István könyv hét megnyitóján adták át az idei Stefanus díjakat. A Magyar Kurír beszámolója szerint teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, biblikus teológus részesült az elismerésben. A laudációban Székely János kiemelte, hogy a püspök fontos szerepet vállalt egy olyan egyházi dokumentumok létrehozásában, amelyek a keresztény emberképet mutatják be szentírási alapokon. A díjazott beszédében hangsúlyozta, szeretném a Jóistennek megköszönni, hogy megtanulhattam beszélni, írni, és olyasmiről beszélhetek, írhatok, amit komolyan gondolok. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata a magyar történelem egyik legdrámaibb eseménye volt. Minden egyes áldozat és küzdelem része lett örökségünknek, amely ma is formálja nemzetünket. A viharos történelmünk ellenére is megőriztük identitásunkat, hazánk iránti szeretetünket és büszkeségünket. A Mohácsi csata 500. évfordulója egy páratlan kibocsátást hívott életre. A téma jelentőségét figyelembe véve a veret a legkiválóbb verdei minőségben készült. Előlapján a magyar katonák török túlerővel szembeni küzdelme elevenedik meg, alakjukkal összefonódva a kompozíció részeként emelkedik ki a jubileumi évforduló, tájékoztatott a magyar éremkibocsátó. A hátlapon megjelenő motivumokkal a Mohácsi csata áldozatai előtt róják le tiszteletüket. Az érem különlegességét tovább fokozza, hogy szigorúan limitált példányszámban került kibocsátásra. A görögkatolikus metropólia papcsaládjainak találkozóját tartották május 16-án a Szerencsi bárban. A találkozónak, amelyet a Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szervezett évről évre a görögkatolikus egyház papcsaládjainak, az időpontja és a helyszíne is hagyományos, számolt be a Magyar Kurér. A találkozó a Szerencsi Rákóczi vár színház termében tartott Paraklisz szertartással kezdődött. A közösséggel együtt imádkozott a metropólia három főpásztora, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi és Orosz Atanáz Miskolci megyés püspök. Kocsis Fülöp érsek köszöntőjében a családi egység fontosságát hangsúlyozta, melyhez az ilyen találkozók hozzájárulnak. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója előtt tisztelegve a magyarországi ferences világi rend képviselőit is meghívta Orosz Atanász püspök.
5: Híreinket hallották.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: 18 óra. Kincses láda. Tanulságos történetek.
2: Minden írástudó, aki jártas a mennyek országának tanításában, hasonlít a házigazdához, aki kincseiből újat és régit hoz elő.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
3: Szeretettel köszönti a Mária Rádió hallgatóit a két műsorvezető, Judit
2: és Mihály atya.
3: A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát a lélekemelő és elgondolkodtató történetek tárházát hallják.
2: Adásainkban elhangzó történeteinkkel tanulságul szeretnénk szolgálni a mindennapi keresztény élet jobb megéléséhez, az igazibb és tökéletesebb Krisztus követéshez. Azt szeretnénk, hogy műsorunkkal világosságot gyújtsunk másokban is, a hit és a szeretet világosságát.
3: Szeretettel kérjük, hogy tartsanak ma is velünk, és engedjék, hogy műsorunk történetei, versei és zenéi áthassák, megdobogtassák és felmelengessék szívüket, megnyugtassák lelküket.
2: Kedves hallgatóink! A régi szokás szerint Urunk mennybe menetelének ünnepe az első áldozások ideje. Mivel ez 40 nappal Jézus feltámadása után van, mindig csütörtökre esik, s ezért így is nevezték ezt az ünnepet, hogy áldozó csütörtök. Sajnos az elmúlt évtizedekben nem tudtuk a napján megünnepelni ezt a napot, mindig a rákövetkező vasárnap ünnepeljük, így az első áldozások is ehhez igazodtak. A mostani hetekben ezért sok templomban történnek meg az első áldozási ünneplések. Igaz, több helyen ősszel tartják már ezt, de többségében ezekben a hetekben történik. Ezért gondoltuk, hogy mai adásunkat az első áldozásnak, azaz a gyermekek a szentségi Jézussal való első találkozásának szenteljük. Hallgassák szeretettel összeállításunkat.
3: A múlt vasárnap és a mai napon is első áldozás volt nálunk több egyházközségünkben is. Ezért azt mondhatom, egészen friss élményeim vannak erről a bensőséges és kedves ünnepről. Ám azt gondolom, hogy mindannyian őrzünk szívünk mélyén olyan kedves élményeket, amely az első áldozással kapcsolatos. Hiszen azon kívül, hogy mi magunk is voltunk első áldozók, a gyermekeink, unokáink első áldozása is mély nyomot hagyhatott lelkünkben. Éppen ezért ma szeretnénk, ha visszaemlékeznénk ezekre az eseményekre, azért, hogy felfrissítsük magunkban az élményeket, s egy kicsit közelebb kerüljünk ismét Jézusunkhoz. Érezzük, hogy ő azóta sem hagyott el bennünket, most is nap mint nap vágyakozik arra, hogy beköltözzön szívünkbe, hogy igazi barátságban éljünk vele. Ehhez az is szükséges azonban, hogy a hitünk, amely bizonyára első áldozásunkkor ott világított bennünk, most is lángra lobbanjon és tovább világítson, utat mutatva nem csak önmagunknak, hanem környezetünknek is. Amikor akár mi, akár gyermekeink és unokáink készültek az első áldozásra, bizonyára lelki életünk, fejlődésünk szempontjából sokat jelentett az az előkészület, amelyet a helyi káplán vagy plébános atya irányításával tettünk. Akkor éreztük, hogy érdemes áldozatot hozni Jézusért, érdemes küzdeni saját rossz természetünkkel szemben is az ő barátságáért. Hiszen ő mindig velünk akar lenni, mindig bennünk akar élni, mert őt szeretette hozta és hozza újra és újra közénk, egészen a világ végezetéig. Kis történetünkben egy ilyen előkészület hatásáról hallunk, amely talán még most is segíthet mindannyiunknak, hogy egyre méltóbbá váljunk Jézusunk barátságára. A kis Brunón csodálkozott az egész család, amikor egyszerre csak Bruno igen megváltozott. Azelőtt gyakran volt kedvetlen, most meg vidám. Azelőtt könnyen összeveszett testvérkéivel, most meg mindig szerető és engedékeny lett. Azelőtt szeretett verekedni, most mindenkinek megbocsátott. Honnan ez a változás? Ez Bruno titka. Bruno az első szentáldozásra készült. Az egyik hittanórán a lelkiatya két varázsigét mondott a gyermekeknek, amely később minden erősebb minden atombombánál. Ez a varázsige pedig így hangzik:
2: Isten kedvéért.
3: Ha édesanyja azelőtt testvérkéjének kedvezett, ő meglehetősen savanyú képet vágott. Most azonban nem így van. Mindig öröm ragyog az arcán.
2: Isten kedvéért.
3: Édesapja az erdőbe ment vadászni, és Brunónak különös örömére szolgált, ha vele mehetett. Ha mégis otthon kellett maradnia, bizony nem egyszer lázadozott és duzzogott. Most azonban nem teszi, hanem csendben ezzel csitítja lázongó szívét.
2: Isten kedvéért.
3: Úgy ragyog az arca, mint a pünkösdi rózsa, és vidáman siet a vadászatról hazatérő édesapja elé.
2: Isten kedvéért.
3: Alaposan megtanulja a leckét, bármerre is hívják, csalogatják játszótársai. A tanítója sem érti, mi történt a régebben oly hanyagul tanuló Brunóval. Az órán figyelmesen ül, és nem kell rászólni. Füzetei tiszták, rendesek, a leckéjét mindig jól tudja. Mindez azért van, mert Bruno mindent
2: Isten kedvéért
3: tesz. És mennyire szeretik osztálytársa is. Mindenki Brunóval akar barátkozni, és ő mindenkinek segít, megosztja 10 óráját is.
2: Isten kedvéért.
3: Feri a napokban nagyon megsértette, képmutatónak nevezte. Brunónak fejébe szökött a vér, a keze ökölbe szorult, de azután erőt vett magán.
2: Isten kedvéért.
3: Bruno buzgón járt minisztrálni. Télen a nagy hidegben bizony nem a legkellemesebb kibújni a jó meleg ágyból. A lelki atya azonban számít rá, és ezért mindig pontos.
2: Isten kedvéért.
3: Milyen figyelmes az oltár előtt. Keze szépen összetéve, nem forog hátra, és szépen mondja az imádságot.
2: Isten kedvéért.
3: Talán már mindnyájan jártunk egy hatalmas gyárban, üzemben, ahol gépek zúgnak, kerekek forognak és zakatolnak. Milyen csodálatos erő mozgatja őket. Mindez az erő a gyár szívéből, abból a kis helyiségből jön, ahonnan a villamos energia, a villamos áram kiindul. Ehhez hasonló, csodálatos erőt rejt magában ez a két szó.
2: Isten kedvéért.
3: Megváltoztatta a Bruno életét, és ha megpróbáljuk, megváltoztathatja a miénket is. Talán már hallottuk azt a mesét, amelyben egy ember bármit is megérint varázsveszőjével, azonnal aranyjá változik. Ez a vesző azonban csak a mesében létezik. Annyi azonban bizonyos, hogy amit az Isten kedvéért varázsveszőjével megérintünk, az a mennyország aranyává változik. Az igazi szentáldozás valóban mindig változást hoz az életünkben, hiszen az igazi barátság Jézussal olyan örömet és békét tud adni az emberi szívbe, amit semmi más nem tud felülírni. Aki rendszeresen áldozik, az bizonyára érzi, tudja, hogy ez valóban így van. Ezért is nagyszerű dolog, ha egy gyermek is, aki még eddig ilyen formán nem találkozott a szentségi Jézussal, előre megérzi Jézus közelségét, és kész átadni magát neki, mint az a következő történetünkben is hallható.
2: Feri éppen a játszótéren megy keresztül.
4: Feri, gyere játszani!
2: Hívják a társai. Ő azonban tagadólag rázza a fejét, és csak ennyit mondott.
3: Nem mehetek.
2: És hogy miért nem? Arról szól ez a történet. A legutóbbi világháborúban nem csak a harctéren aratott a halál, hanem repülőgépeken elment a városok fölé is. Hiába menekültek az emberek a pincébe, a becsapódó bombák igen sok embert megöltek. Ez történt Feri szüleivel is, aki ilyenképpen az árva gyerekek szomorú sorsára jutott. Mivel azonban igen helyes és okos fiú volt, hamarosan jó nevelőszülőkre talált. Mindössze 9 éves lehetett, amikor nevelőapja így szólt hozzá.
3: Elég nagy fiú vagy már, és segíthetnél nekem a pénzkeresésben. Ezért minden nap bemész a városba, és cigarettát árulsz.
2: Így is történt. Ha a kisfiú nem adta el a rábízott cigarettákat, kemény szídásba részesült odahaza. Ezért nem hallgatott most sem pajtásai hívására. Sajnos neki nincs ideje a játékra. Így jött el az ideje annak, hogy ő is az első áldozáshoz járuljon. És itt újabb nehézség várakozott Ferire. Nevelőapja semmi hajlandóságot nem mutatott arra, hogy erre az alkalomra új ruhát vásároljon fiának. Még abba sem egyezett bele, hogy a cigaretta árulást abba hagyja, és így részt vehessen az oktatásokon. Feri azonban nem tudott ebbe belenyugodni. Hiába kérlelte többször is nevelőapját, az mindig durván visszautasította.
3: A szegény gyereknek nem való az ilyesmi. Az első áldozás csak a gazdagoknak való.
2: Szerencsére volt Ferinek egy jó szívű és találékony barátja. Mikor elmondta neki helyzetét, megígérte, hogy valamit ki fog találni, mert neki is ott kell lennie az első áldozók között. Másnap a templom előtt találkoztak.
3: Minden rendben van,
2: köszöntötte Jancsi barátját.
3: Kigondoltam már, hogy mit csinálunk. Gyere nyugodtan az oktatásra. De hát ki fogja eladni a cigarettákat? Ne aggódj miatta, az oktatás után mindnyájan összefogunk és segítünk neked.
2: Így is történt. Jancsi sok gyereket megnyert a gondolatának, és így egy röpke óra alatt eladták a cigarettát.
3: Most már csak azon töröm a fejemet, hogyan szerezzünk ünnepi ruhát számodra.
2: Mondta egy szép napon, Jancsi.
3: Na, de me majd ezt is elintézzük.
2: Feri boldogan járt az oktatásra, és örömmel várakozott a nagy napra. Csak amiatt aggódott, hogyan vallja majd be nevelőapjának a dolgot. Az egyik nap aztán valami váratlan dolog történt. Jancsi pénzt nyomott a kezébe ezekkel a szavakkal.
3: Összegyűjtöttük az áldozási ruhád árát. De hát hogyan?
2: Kérdezte meglepve Feri.
3: Hát szüleinktől és saját takarékosságunkból. Igazán köszönöm, de nem lenne baj, ha a pénzt valami másra költeném? Ugyan mire?
2: Kérdezte meglepetve Jancsi.
3: Tudod jól, hogy nevelőapám nem akart beleegyezni, hogy én is a szentáldozáshoz járuljak. Ebben az évben nagyon rossz a termés, és papának nincs pénze, hogy takarmányt vegyen a teheneknek. Ezért arra gondoltam, hogy neki adom ezt a pénzt. Hadd lássa, hogy Isten nem csupán a gazdagokat, hanem a szegényeket is segíti.
2: Jancsi megértette barátját, és beleegyezett.
3: Tiéd a pénz, azt teszel vele, amit akarsz.
2: Az apa nagyon megörült a pénznek, és semmi kifogást nem emelt fia áldozása ellen.
3: Ilyen szép összeget máskor is hozhatsz.
2: Elérkezett végre a várva várt nap. Amikor a gyerekek Feri papáját is ott látták a templomban, még nagyobb lett az örömük. Úgy látszik, segített a pénz. Szentmise alatt Feri újabb kéréssel fordult Jézushoz, így imádkozott.
3: Édes Jézusom, én szeretnék egészen neked szolgálni, és pappá lenni.
2: Már régóta élt ez a vágy Feri szívében. Annyit elárulhatunk, hogy ezt a célját el is érte. Egy idősebb házaspár magához vette, és vállalta tanítását. Így lehetett annak a Jézusnak papja, aki elsősorban a szegények kedvéért jött a világra, hogy gazdagokká tegye őket.
3: Fehér oltár, fehér virágok, s fehér lelkű gyermekek, először tárják fel szívüket, hová a király bemehet. Köröttük égő gyertyák fénye, de nagyobb fény az arcokon, hiszen kis szívük Jézust várja, ki legfőbb úr és hatalom. És mégis ide száll le, elhagyva égi trónusát, s a szegény kicsi gyermek szívben kér helyet, meleget, puhát. Jöjj el, jöjj el, jöjj el, Jézus, az ének szól, az ajk remek, a fehér ostját látják most csak a csillogó gyermekszemek. S amíg szemük nézi elmerülve, a szívük, lelkük mást is lát. Tárt karokkal látják jönni őt, Jézust, az Isten fiát. Egy pillanat még, s ölelkezik a nagyisten és a kisgyerek. Most lesz az első áldozástok. Örvendjetek, örvendjetek!

0: ismeretlen szerző Fehér oltár, fehér virágok kezdetű versét és a Szívemben örömdalol kezdetű éneket hallották. Amikor akár mi, akár gyermekeink, unokáink készültek az első áldozásra, bizonyára lelki életünk, fejlődésünk szempontjából sokat jelentett az előkészület. Akkor éreztük, hogy érdemes áldozatot hozni Jézusért, érdemes küzdeni, legyőzni önmagunkat, mert az ő barátsága mindennél fontosabb, hiszen ő mindig velünk van, mindig mellettünk van, bennünk akar élni.
1: Egy 6 esztendős kínai lánykát, a kis Szigut, ami annyit jelent, kis szeretet, aranyos szíve, barátságos arca miatt a boldog szülők nagyon szerettek. Amikor a missziós atya hittanórát tartott testvérének, a kis Szigú is ott volt. A gyermekek az első szent áldozásra készültek. Hátul ültek a kicsik, akik még nem járulhattak az úrasztalához. Az egyik alkalommal a missziós atya arról beszélt.
0: Az Úr Jézus nagyon szereti a gyermekeket, ezért is lakik közöttünk az oltáron, ahonnan boldogan néz most is rátok. Ott várja azt a pillanatot, amikor a szent áldozásban a szívetekbe, a lelketekbe fogadjátok. Ó, gyermekek, én nem is tudom elmondani nektek, hogy mennyire szeret titeket az Úr Jézus. Ezért mondotta még akkor, amikor a földön élt, engedjétek hozzám a gyermekeket, és ne tartsátok őket vissza, mert ilyeneké a mennyek országa.
1: A kis Szigú visszafojtott lélegzettel és ragyogó szemekkel hallgatta a missziós atya szavait. Mikor aztán vége lett a hittanórának, így szólt a kedves nővérehez. Kérlek, nővérke, vezess engem a pap bácsihoz, mert valami fontos dolgot szeretnék neki mondani. A kedves nővér elvezette a kis Szigút a missziós atya szobájához, ahol a lányka bátran bekopogott az ajtón.
0: Nos, Szigú, mit szeretnél, mit kívánsz tőlem?
1: Hangzott a pap barátságos kérdése. Pap bácsi, én valami igen fontos dolgot szeretnék mondani neked.
0: Valami fontosat? No, akkor ki vele?
1: A bácsi, arra kérlek, hogy add nekem is a Jézust. Te azt mondtad, hogy Jézus szereti a kicsinyeket, és minden nap ránk vár. Papácsi, miért engeditek őt várakozni? Hiszen Szigú is várakozik Jézus után. A pap meghatottan hallgatta a kisgyermek szavait. Egy kicsit zavarba is jött, és hirtelen nem tudta, mit válaszoljon.
0: Nézd csak, Szigú, én nagyon örülök annak, hogy te így szereted Jézust, de még nagyon kicsin vagy ahhoz, hogy áldozhass.
1: De te azt mondottad, hogy Jézus a kicsinyeket szerette a legjobban.
0: Ez igaz, de te még nagyon-nagyon kicsi vagy. Hány esztendős is?
1: Én azt nem tudom.
0: Na akkor nyisd ki a szájacskádat, hogy a fogaidról megállapíthassam a korodat.
1: Szigú kinyitotta a száját, és a lelki atya mosolyogva mondta.
0: Szigú, te még nagyon fiatal vagy, hiszen a tejfogaid mind megvannak.
1: Szigú egy pillanatra megdöbbent, de aztán így folytatta. És ha többé nem lesznek meg a tejfogaim, akkor nekem adod Jézust, akkor áldozhatok.
0: Igen, igen,
1: válaszolta a missziós atya.
0: Akkor majd minden nap is áldozhatsz.
1: Szigú arca ekkor földerült, és boldogan hagyta el a plébániát. Alig múlt el egy óra, amikor újra kopognak az atya ajtaján. Szigú állt előtte. De hogy nézett ki? Arca könnyben fürdött, és vér folyt a szájából. A missziós atya egyszerre megértette, hogy mi történt. Szigú egy kővel az összes tejfogát

0: kiverte, és most vérző szájjal mondta. Már nincsenek tejfogaim, ugye most már nekem adod Jézust? Erre a missziós atya is elérzékenyült, és a kis Szigút a szívére ölelte.
1: Igen, drága kislányom, most már neked adom az Úr Jézust.
0: Másnap a kis Szigú első volt a templomban, bekötött fejjel, de boldogságtól sugárzó arccal fogadta szívébe Jézust. Ettől fogva úgy hívták őt Magu Nagy Szeretet.
1: Szigú szeretete és áldozata mindennél többet mond. Talán egy kicsit szégyelhetjük magunkat. Igen, mert mi nem szeretjük úgy Jézust, mint a kis Szigú. Azt hiszem, hogy mi nem tudnánk olyan áldozatot hozni a szent áldozásért, mint ez a kis kínai lány. Pedig nekünk nem kell kiverni a fogainkat, ha áldozni szeretnénk, és mégis vannak olyan gyermekek és felnőttek is, akik nem áldoznak, mert nem szeretik igazán Jézust. De ezen, Istennek hála, könnyű változtatni. Csak ki kell húzni a lustaság, az irigység, a hazugság, a szemérmetlenség tejfogait, s akkor majd mi is, a kis Szigúhoz hasonlóan, élvezni fogjuk a szent áldozás örömeit. Ehhez valóban nem kell más, csak Jézus iránti szeretet, s néha egy kis áldozat. Például az, hogy vasárnap akkor is elmenjünk a szentmisére, ha nincs kedvünk, vagy más egyéb feladatunk is van. Kétségtelen, áldozatot kell hozni érte, de mindig megéri, mert a lelki jutalom mindent felülmúl. Mert annyi áldozatot biztosan nem kell hozni érte, mint a következő történetünk két főszereplőjének, akik minden szenvedés, akadály ellenére is találkozni akartak Jézussal.
0: Nyugat-Amerika vidékén járunk, néhány évtizeddel felfedezése után. Hajnalodik. A legtöbb gyerek ilyenkor még az igazak álmát alussza. De az egyik konyhó előtt két fekete hajú indián kislány beszélget egymással. Nem tudom, mit kellene tennünk, mondta Méri, de valahogy könnyíteni kellene szívünkön. Miközben ezt mondotta, tekintete a távolba nézett, túl a hegyeken, a kéklő messzeségbe. Bíznunk kell Istenben, szólalt meg Vita. Ő volt az, aki tisztára mosta lelkünket a keresség szentségében, és megadta a megszentelő kegyelmet. Megsegít most is, hogy magunkhoz vehessük szent estét. Igen, igen, de mit szól ehhez édesapánk? Sóhajtott föl Méri. A két lányka vágyakozva nézett a falu felé, ahol holnap reggel szentmisét mond a hithirdető lelki atya. Közeledik húsvét ünnepe. Minden kereszténynek ott kell lennie, ha szereti az Úr Jézust. Milyen könnyű volt a dolguk régebben, amikor lent laktak a faluban, egészen közel a kápolnához. Gyakran fölkeresték a szentségi Jézust, és sohasem feküdtek le annélkül, hogy egy szívből fakadó imádsággal el ne búcsúztak volna tőle. Édesapjuk azonban haragudott a lelki atyákra, és minden fehér emberre. Ők ölték meg nagyapát, és édesapjuk ekkor bosszút esküdött ellenük. Mikor megtudta, hogy gyermekei a fehér pap követői lettek, nagyon megharagudott. Elhagyta a falut, és a hegyek közé költözött. Azóta itt élnek a gyerekek, és sokat szomorkodnak, mert nem találkozhatnak lelki atyukkal és a szentségi Jézussal. Vita, tudod, mit gondoltam? Szólalt meg a kis Méri. Holnap nagy vadászat lesz, és tudod, édesapánk mennyire szereti ezt. Hát, ha jó kedvébe beleegyezik, hogy lemenjünk a faluba. De mi lesz, ha édesapánk mégsem teljesíti kérésünket? Szólalt meg aggodalmaskodva Vita. Először próbáljuk meg, hát ha megengedi. Ezzel a két gyerek belépett a kunyhóba. Édesapjuk éppen a holnapi vadászathoz készülődött. Atyánk, a nagy szellem legyen veled.
1: Veletek is.
0: Válaszol az apjuk, és barátságosan néz lánykáira.
1: Hallottam az előbb, hogy milyen szépen énekeltetek a nagy szellem tiszteletére. Én is minden reggel az ő tiszteletére szívom első pipámat.
0: Tudjuk, atyánk, hogy szereted a nagy szellemet, de vajon teljesíted-e, amit kíván?
1: Hát persze, az ő kívánsága parancs számomra.
0: Akkor engedd meg, hogy holnap lemenjünk a faluba, és szívünk befogadjuk őt. Az apa arca erre elsötétül, és villámok cikáztak a szemében.
1: A fehér emberhez akartok menni azokhoz, akik szeretetről beszélnek, és megölik az indiánokat? Nem bízhatunk papjukban sem. Ha mégis megpróbálnátok elszökni, megismerkedtek korbácsom és karom erejével.
0: Méri sejtette, hogy ez lesz apjuk válasza. Azonban mégsem adta föl a reményt, és még egyszer könyörgőre fogta a dolgot. De édesapa...
1: Nem, újra csak ezt mondom, nem. Ti még fiatalok vagytok, és nem sejtitek, hogy a fehér emberek tőrbe akarnak csalni. Ez az utolsó szavam. Ne is rimánkodjatok tovább.
0: A két kislány szótlanul hagyta el a kunyhót, és szótlanul nézték a kékeket. Méri törte meg a szomorú csendet. Te Vita, én azt gondolom, mégis el kell mennünk. Isten velünk lesz. Szívesen elviselem érte az 50 korbácsütést is. Ezzel legalább megmutathatjuk Jézusnak, mennyire szeretjük őt. Jó, válaszolta Vita. Beesteledett. A nap eltűnt a hegyek mögött, a két lány pedig útnak indult. Egy kicsit féltek a sötét erdőben. Végre a folyóparthoz értek. Keresni kezdték a csónakot, amivel átkelhetnek a túlsó partra. Te, Méri, szólalt meg suttogva Vita. Én úgy hallom, van valaki a bokorban. Ugyan ki lenne? Ne képzelődjél, gyere, siessünk! Sajnos azonban Vita nem képzelődött. Szétnyílt a bokor, és haragos arccal édesapjuk állt előttük. Nem sokat beszélt.
1: Marsz vissza a kunyhóba, ott vár rátok a korbács!
0: Méri volt az első, zokszó nélkül törte a korbácsütéseket. Jézus, Mária, segítsetek! Imádkozta halkan. A kis Vita is hősiesen tűrte a verést.
1: Te fiatalabb vagy, elég lesz 20 ütés is,
0: mondta az apa. A kislány azonban tiltakozott. Nem, apám, üsd csak nyugodtan, én is kibírom az 50-et.
1: Na, ezeknek is elvettem a kedvüket a szökéstől,
0: gondolta magába az apa. Ebben azonban tévedett. Te Vita, szólt csirdogáló húgához Méri, én még egyszer elviselem az 50 korbácsütést, csak hogy áldozhassak. Én is hasonlóképpen érzek, és Jézusért mindent szívesen elviselek. Akkor rendben van, és nagy szeretettel megcsókolta húgát. Azonnal indulunk, amíg sötétség borítja a folyót. Mire felkelt a nap, a két lány ott állt a feldíszített kápolna előtt. Ragyogva égtek a gyertyák, de még szebben, még fényesebben ragyogtak Méri és Vita tiszta szemei. Boldogan álltak az első áldozók közé. Előtte elmondták a lelki atyának, hogy milyen nehezen, apjuk akarata ellenére tudtak csak elszökni. Beszámoltak a korbácsolásról is. A lelki atya a szánakozó tekintettel nézett rájuk, és azt mondta...
1: Ha ez a helyzet, inkább otthon kellett volna maradnotok.
0: Ó, lelki atya, te mit tettél volna, ha Jézus és a korbács között kellett volna választanod? Erre bizony ő sem tudott már felelni, és szent büszkeséggel nézett két tanítványára. A két kislány édesapjuk megtéréséért ajánlották fel szent áldozásukat. Boldogságtól ragyogó arccal léptek ki a kápolnából. A falu lakói nagy szeretettel kínálták reggelivel a hős lánykákat. Ők azonban nem sokáig maradtak. Estére otthon kell lennünk, mondta Méri, és búcsúzni kezdett. A lelki atya aggódó tekintettel nézett rájuk.
1: Mit fog szólni édesapátok? Mi lesz, ha ismét előveszi a korbácsot?
0: Vita megremegett. Méri azonban azt mondta. Lelki atyám, a korbácsütés fájdalma elmúlik, de Jézus a szívünkben marad. Ezzel a boldog hittel indultak útnak a két lányka. Ragyogó arccal, de egy kis félelemmel léptek be kunyhójuk ajtaján. Ám csodálkozásukra édesapjuk nem esett nekik, nem kiabált, nem vette elő a korbácsot. Csak csendesen annyit mondott.
1: Üljetek ide, és meséljetek nekem is arról a Jézusról, aki miatt még a korbácsütésektől sem féltek. Beteljesült vágyunk, amire készültünk, szívünkbe jött Jézus, a mi nagy vendégünk. Arra kérünk itt most kicsik nagyok előtt, maradj a barátunk, tanítunk, vezérünk. Oly nagy szeretetről tettél bizonyságot, mikor földre jöttél, hagyva a mennyországot. Azért arra kérünk, vezess az életben, segíts szépen élni igaz békességben. Kedves jó szüleink, nagyok és gyerekek, allig fér az öröm szívünkben, higgyétek. Megköszönünk mindent Jézusnak és néktek, ígérjük, szeretni fogjuk őt és titeket. De boldogan megyünk veletek most haza, fogjuk Jézus kezét, jöjjön otthonunkba. Ugye lesz ott helye, nem üzzük el soha, velünk lesz békéje, velünk boldogsága.

0: Ismeretlen szerző beteljesült vágyunk kezdető versét és a Meglátni Jézus című dicsőítő dalt hallották. Ma ennyi fért adásunkba. Reméljük, hogy történeteink által egy kicsit közelebb hoztuk mindannyiunk szívéhez a szentségi Jézussal való találkozás örömét. Reméljük, hogy az első áldozás előtt állókat sikerült még lelkesebbé tenni a Jézussal való várakozásban, a már volt első áldozókat pedig felbuzdítja arra, hogy minél rendszeresebben járuljanak a szent áldozáshoz. A szentségi Jézus áldása kísérje mindannyiunk életét.
1: Köszönjük, hogy meghallgattak minket.
0: Most pedig szeretettel várjuk telefonhívásaikat a hátralévő néhány percben. Megköszönjük, ha röviden megosztják velünk gondolataikat. Telefonszámunk a szokásos 061-374-0904-es. Tehát várjuk hívásaikat a 061-374-0904-es számon. De e-mailen is várjuk véleményüket, ha valaki inkább úgy írna a kincseslada@mariaradio.hu címen. Várjuk hívásaikat!

0: Kedves hallgatóink, mai műsorunk végére értünk. A Mária Rádió Kincses Láda című műsorát hallották.
1: Köszönjük, hogy ma is velünk tartottak. Legközelebb 2 hét múlva, június 7-én 18 órakor hallhatják újra műsorunkat, amely azonban számunkra különleges alkalom lesz, hiszen ez lesz a Kincses Láda műsor 300. élő adása. Szeretnénk ünnepelni és hálát adni ekkor a már 18. évében járó Kincses Ládáért. Várjuk akkor is mindannyiukat. Mai műsorunkat pedig kedden hajnali 1 óra 10 perckor megismételjük.
0: És természetesen addig se feledjék, hogy a felhők felett mindig kék az ég. Isten szeretete mindig velünk van. Ő irgalmas, sohasem hagy el, és gondoskodik rólunk. A mai műsor végén is minden Mária Rádiót hallgatónak Isten bőséges áldását kívánja, és szeretettel búcsúzik a 2 műsorvezető,
1: Judit
0: Mihály atya, és az este technikusa, Ferenci Márk, akinek ezúton is hálás szívvel köszönjük kedves szolgálatát. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!

0: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Uram, te mindent tudsz. Azt is tudod, hogy szeretlek. Simon Péter szavai ezek. Egy emberi, aki elbukott, majd felemelkedett. Aki háromszor tagadta meg mesterét, és most háromszor vallja meg szeretetét. Nem magabiztos, nem tökéletes, de őszinte. Mert Jézus nem hibátlan követőket keres, hanem nyitott szíveket. Akik, mint Péter, végül azt mondják, Uram, te mindent tudsz. Tudod, hogy szeretlek. Ez a szeretet nem puszta érzés. Ahogy Ferenc pápa mondja, a szeretet nem érzés, hanem döntés. Döntés a szolgálatra. És Jézus válasza Péternek, s nekünk is ez, legeltesd juhaimat. Ezért létezik a Mária Rádió, hogy hang legyen a csendben. Híd legyen Isten és ember között. Hogy vigaszt, bátorítást és reményt adjon. Minden nap, minden otthonba, minden léleknek. Ma téged kérdez Jézus, szeretsz engem? És ha válaszod Péteréhez hasonló, akkor tudd, van lehetőséged tenni is érte. Támogasd a Mária Rádiót, mert ezzel te is pásztora leszel az ő nyájának, te is része leszel az ő szeretetének. Adományoddal nem csak rádiót támogatsz, hanem egy küldetést, egy választ arra a kérdésre, amit Jézus ma is feltesz, szeretsz engem?
2: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni. Nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban, Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház, a részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján, az Ökotábor menüpontban.
3: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!

0: Mária Rádió.
1: Igéző. Vallomások Isten szaváról.

Anyám éhében teszültél egybe engem, magasztallak, hogy oly csodáson alkottál. Ez egy olyan ége szakasz, ami szerepel a Zsolozsmárban, és én nagyon sokáig nem imádkoztam, mert én nagyon haragudtam erre a szakaszra, ugyanis én egy genetikai betegséggel születtem, és most már középsúlyosan beteg vagyok, ez mindig romlani fog. Erre mindent tudok mondani, csak aztán most csodálatos. Emiatt én nagyon sokat beszélgettem a Jóistennel, hogy hát hogy mondhatnám erre, hogy magasztallak. Hát én ezt nem tudlak magasztalni. Ugyanakkor egy nagyon csodálatos élményem fűződik ehhez. Nagyon sokat szenvedtem ezen a szentelési részen, sokat imádkoztam vele, és egyik alkalommal megértettem, hogy nem úgy alkotott engem csodásan a Jóisten, hogy a betegségem miatt kéne dicsérnem, azért, mert én tudok szeretni, és engem is tudnak szeretni. És mennyi embert látok magam körül, akik képtelenek erre. Azért tudom magasztani az Istent, mert engem úgy alkodott, hogy én képes vagyok szeretni.

0: Bogdán Rékának, a Mécses Szeretett Szolgálat önkéntesének gondolatait hallották.
1: Hírpercek.
2: A Jelenések könyvének látomásait bemutató tárlat látható a Szép Művészeti Múzeumban. A Magyar Honvédelem hősei előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei-úti sírkertben. A Fokoláré Mozgalom bánsági barátainak találkozóját tartották Temesváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ciklusok állnak a Színművészeti Múzeum csütörtökön nyílt tárlatának középpontjában. A több mint fél évezredet átfogó időszak apokalipszis vízióit a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének, régi képtárának és régi magyar gyűjteményének anyagából, valamint a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályán és jelenkori gyűjteményében őrzött művekből válogatták, tudósított az MTI. A Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményében számos sorozatot őriznek, amelyek az Új Szövetséget lezáró Jelenések könyvének illusztrációi. Ezekből 4 sorozatot mutat be a tárlat, mondta el Bodnár Szilvia, a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora a csütörtöki sajtó megnyitón. Szeptember 20-áig látogatható a mintegy 100 művet Dürertől Kondor Béláig felvonultató kiállítás. A Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A koszorúzása a történelmi folytonosságnak a kifejezése is. A középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket adták Magyarország szabadságáért és függetlenségért, adta hírül az MTI. Az intézet közleménye szerint a sírkert különleges helyet foglal el a magyar történelmi emlékezetben, nem csupán nemzeti panteon, hanem olyan emlékezeti tér is, ahol a magyar szabadságküzdelmek katonái és nemzeti hagyománya kézzelfogható módon van jelen. A sírkertben egymás mellett nyugszanak a 19-20. századi magyar történelem meghatározó alakjai, politikusai, hadvezérei és katonái. Így a temető egyfajta történelmi lenyomata a magyar nemzet sorsfordító évszázadainak. Temesváron rendezték meg május 17-en a Fokoláré Mozgalom baráti regionális találkozóját, melyre a bánság különböző településeiről, Herkulesfürdőről, Oravicbányáról, Resicbányáról, Karánseberről, Újmoldováról, Temesvárról, Dettáról, Nagyszent Miklósról és Csákról érkeztek a résztvevők, olvasható a Magyar Kurírban. A programon jelen volt Pár József Csaba temesvári megyés püspök is. A találkozó témája az Istenhez és az emberekhez való közeledés volt. A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központban zajló program bevezetőjében az egység lelkiségének néhány alapvető vonását ismertették. Majd elmekedés és 2 tanúságtétel következett. Bemutattak egy interjút, mely a Fokoláré Mozgalom elnökével készült, végül kis csoportos beszélgetés és plenáris megosztás zárta a találkozót. Sokan részt vettek az esti ifjúsági szentmisén is.
1: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 19 óra.
2: Esti dicséret következik. Imádkozzunk együtt a kismarosi ciszterci nővérekkel.
3: Az esti dicséretet pünkösd vasárnapjáról imádkozzunk.

Olvasmány Szent Pál apostolnak az efezusiakhoz írt leveléből. Törekedjetek rá, hogy a béke kötelékével fenntartsátok a lelki egységet. Egy a test és egy a lélek, mint ahogy hivatástok is egy reményre szól. Egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség. Egy az Isten, mindnyájunk atya, aki mindenek fölött áll, mindent áthat, és mindenben benne van.

0: Úr, könyörögjünk, Istenünk, Te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélek kelettségben, Isten mindörökkön örökké.
1: Amen. Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.
0: Köszönjük, hogy velünk imádkoztak.

0: Mária Rádió.
1: Legyetek apostolok. Gál Jenő Verbita atya elmélkedése.
2: Máriát dicsérni hívek, jöjjetek. Mária az első világi hívő az egyházban. Hozzá könyörgünk, mutasd meg nekünk Jézust, hogy mi is meg tudjuk őt mutatni nem csak a Mária Rádió hallgatóinak, hanem az egész magyar nemzetnek. Hisz célunk az, hogy Magyarország újra keresztény és Mária országa legyen. A kurszióról nem azért beszélek, mert fanatikus vagyok, hisz egész életemet az adminisztrációba töltöttem, és már több mint 40 évet egeződöm a kompjúterekkel. De nem csak a kompjúterrel, hanem a kurszióval is már 40 éve együtt dolgozom. Véletlenül kerültem oda. Paraguayban, Encarnación városában éltem. Itt volt az Istenéget társasága működésének központja. Egyházban laktam a tartományfőnökkel. A gazdasági ügyeket intéztem, és a lelkipásztorkodásban is részt vettem. Egyszer a püspökségről közölték, hogy jönni fog egy csoport Venezuelából, akik előadássorozatot tartanak az Encarnacióni szemináriumban férfiaknak. Küldjünk oda embereket a plébániákról. Valami kurszióról beszéltek, ami a spanyol nyelvterületen semmit sem jelent, már rövidebb tanfolyammal fordíthatjuk le magyarra, de hogy miről szól, vagy mi, senki nem tudta. Azt mondták, hogy 3 napig tart, és a korhatár legyen a jelölteknél 30-tól 50 év. Összeszedtünk úgy körülbelül 30 férfit. Rábeszéltük őket arra, amiről mi se tudtuk, hogy mi az. Mi megbíztunk a püspökünk bölcsességében, az emberek meg bennünk bíztak meg. Igaz, utólag kiderült, hogy a püspökünk sem tudott többet, mint mi. Csütörtökön eljött hozzám, hogy menjünk ki, nézzük meg, mi történik a szemináriumba. Ott találtuk a férfiakat teljes bizonytalanságban, hogy kezdődjön már valami, arra vártak. A vezeték közül egyik hozzánk jött, mondta, hogy van még egy helyük, ha valaki közülünk ott akar maradni, szívesen látják. Püspököm rám nézett és mondta, akkor maradj itt, én egyedül is haza tudok menni, mondta, és hazahajtott. Így kerültem a kurszióra. Ott fedeztem fel, hogy olyan lelkipásztori módszer kaptunk készhez, amelyet érdemes felkarolni és előbbre vinni. Mikor pedig 1990-ben hazajöttem, úgy gondoltuk, hogy plébániát nem tudunk vállalni, mert vagy mi nem értjük meg az embereket, vagy ők minket. 40 évig távol voltunk hazánktól. Viszont a mozgalmakba próbálkozhatunk, hisz szakértők vagyunk. Csodálkozva láttuk, hogy akik Ázsiából jöttek, azzal a kurzióval dolgoztak ott, mint mi Amerikában. Ugyan sokan mondták, hogy ami jó a kanakoknak, nem jó a magyaroknak. Mégis felfedeztük, hogy Krisztusnak ma is van ereje csodákat művelni, ha kell, Magyarországon is. De amit ma elmondok, nem saját meglátásaimat akarom itt továbbadni, hanem a klérus kongregáció dokumentumával kezdem, amely 2002. augusztus 4-én jelent meg a plébániai közösségek címmel. Ezzel az írással folytatom. És ez az írás azt mondja, hogy a plébánia lelkipásztorkodás számára különlegesen fontos az evangelizálás misszionáriusi elkötelezettsége. Az evangelizált országokban is már régóta a múlthoz tartozik az úgynevezett keresztény társadalom, amely kifejezetten az evangéliumi értékre támaszkodott. Ma olyan helyzettel kell szembenézni, amelyben egyre kihívóbb a globalizáció. A mai társadalmat a kulturális, vallási és etnikai pluralizmus jellemzi. Meghatározója a relativizmus, a közömbösség. Úgy tűnik, hogy egyes keresztények olyan kereszténységet vallanak, amelynek nincs köze Krisztushoz és az egyházhoz. A lelkipásztori tervet egy merőben humán társadalmi programnak tekintik. Újra fel kell fedezni a kereszténység személyes társadalmi és kulturális identitását. Ez mindenek előtt Jézus Krisztus, az emberek egyetlen megváltójának új felfedezését jelenti. Kell, hogy az ebből fakadó missziós igény jellegzetessége legyen a plébániának és a plébániai közösségnek. Nazianzi Szent Gergely axiomaként fogalmazta meg, nincs és nem is képzelhető el egy mindenki által alkalmazható lelkipásztori módszer. Ahhoz, hogy elérhessük a szíveket, alakítani kell a módszert és nem a tanítást. A lelkipásztorkodás tehát módszerbeli alkalmazkodás és nem a tanítás alakítgatása. A plébános feladata tehát, mondja ez az írás, arról gondoskodni, hogy a plébánia keretén belül létező mozgalmak és különböző csoportosulások hozzájáruljanak a plébánia misszionáló életéhez. És szóra idézem, a plébánia számára fontos kötelesség, hogy előmozdítsa a társulatok különféle formáit. Ezek akár a hagyományos formákban, akár az egyházi mozgalmak új formáiban jelennek meg, Isten ajándékaként elevenné teszik az egyházat. A Szentlélek hiteles tavaszát jelentik. Fontos, hogy a társulatok és a mozgalmak egyházias összhangban és a lelkipásztorok irányítása iránti engedelmes tevékenykedjenek. Eddig az idézet. A plébánián belül kerülni kell minden kirekesztést és az egyet csoportok bezárulását. A missziós jelleg arra az igazságra támaszkodik, hogy mindenkinek részt kell vennie, és Jézus Isten minden ember üdvösségér emberré lett igéje. Ha az egyház kívánsága a megújulás, fájdalmas jelenség lenne, ha ez nem lenne a plébániák kívánsága. Nehéz ezeket az újdonságokat elfogadni, pedig hát ez az egyház útmutatása. Az új igehirdetési módszerből egyedül a kursziót veszem, mint példát. Nem ismerek egyszerűbb és hatékonyabb lehetőséget. Tudnilik, a kurszió az egyház mozgalma. A kurszió célja ugyanaz, ami az egyházé. Az egyház vezetés alá helyezkedik, tanításával megegyezik. Az egyház megye keretein belül dolgozik. Célja, hogy munkája által az evangélium terjedjen és megváltoztassa az emberi közösséget. A világiak részvétele az egyház életében nem a pap hiányból adódik, inkább Krisztus titokzatos testéről szóló tanítás megvalósítása. A vallást érintő kérdésekben isteni jog révén az egyház számára a pápa és a püspökök a törvényes tanítók. Ők hívják a világiakat munkatársként a hit védelmére. A kurszió nem tűr semmi igehirdetési munkát, amely kivonja magát a felügyelet alól. Minden apostoli munkához hozzátartozik a küldetés. Az apostoli munkát nem teológiai tanulmányaink alapján végezzük, hanem a küldetés érvényében. A hierarchiában nem a nyájra rakott terhet látjuk, hanem a szabadság védelmét, hogy az egyház megóvja a nyájat a hibáktól. A mozgalomnak nincs különálló lelkipásztori tevékenysége. Összeköttetésben áll azokkal, akik felelősek a lelkipásztori tervek létrehozásában és kivitelezésében. És a kurszió nem verseny mások apostolkodásával. Nem is a papság mellett vagy ellene dolgozik, hanem velük együtt. Ha a helyi egyháznak van lelkipásztori terve, ezzel egyeztet. Ha nincs, igyekszik minél több helyen tagokat toborozni, és őket a helyi egyház rendelkezésére bocsátani. A kurzió lehetővé teszi vallásunk lényegének átélését, hogy ezáltal keresztény csoportok jöjjenek létre. Feladata nem csak a személyes megszentelődés, hanem a társadalom keresztényi tétele. Csak akkor van létjogosultsága, ha az egyház építéséhez hozzájárul. Akkor éri el célját, ha a kurzió után hiteles keresztény közösségek keletkeznek, amelyek az egyház közösségévé válnak. A kurzió irányelveiből párat felsorolok. Először is a parancs, menjetek az egész világra és hirdessétek az evangéliumot. Ebből következik, hogy az ige hirdetés akkor hatásos, ha a hallgató személye választ ad a hívásra. A kurzió mindenkit megfog, a kételkedőket, a hitetleneket, és nem csak a hívőkhöz fordul, hanem sokkal inkább a távolállókat keresi. Az az Isten akarata, hogy minden ember üdvözüljön. A vallásosság külső peremén élőket fölrázhatja Isten kegyelme. Bármilyen távol legyen valaki Krisztustól, hozzá találhat, ha valódi Krisztust és a valódi egyházat mutatjuk be neki. A kurzió megszólítja a hiteles keresztényeket, de a középszerűeket is. De az árral úszó átlagembert is magával ragadhatja a kurzió szelleme, és igazi apostollá válhat. A kurzió a katolikus hitre épül. Tanításának nagy része viszont érvényes a keresztény felekezetekre is. Krisztus tanítása a hitetlenek számára is érvényes. Nincs diszkrimináció, nincs többé zsidó sem, görög sem, szolga sem, szabad sem, férfi sem, nő, mert mindnyájan egy vagytok Jézus Krisztusban. A kurzió célja, hogy a hit megerősödjön, és a környezet keresztényé legyen. Célemberei a társadalom hordozói, akik a keresztény eszméket eredményesen képviselhetik a környezetben. Így nem csak arra hatunk, aki eljött kurzióra, hanem azokra is, akikre befolyásuk van. Ha őket megnyerjük, környezetüket befolyásolják, apostolok lesznek. A kurzió a társadalom minden rétegéhez szól. Eredményének fő oka a sokrétűsége. Kell, hogy a kereszténység élmény és átélése ne csak egyes társadalmi rétegekhez jusson el. A kurzió a világi hívek szervezete. A kurzió nem gazdasági vagy szakmai egylet, nem tevékenykedik a pártpolitikába, nem vállal politikai vagy gazdasági ügyintézést, de tagjainak állampolgárként kötelességük keresztényként dolgozni és csatlakozni minden törvényes és hasznos politikai, gazdasági, kulturális tevékenységet kifejtő csoportosuláshoz. Tevékenysége kiterjed mindarra, ahol az egyház küldetése érvényes. A kurzió nem egyesület, hanem mozgalom. Nem jelent új feladatokat, hanem segítséget, hogy tagjai megtalálják helyüket az egyházban és a világban. Nincs kötelező szervezete és szabályzata, mégis jól működik az egész világon. A világiak feladata, hogy oda menjenek, ahol a világ leginkább elvilágiasodott. Ott kell tanúságot tenni keresztény mi voltukról. A kurzió szilárd meggyőződése, hogy a meglévő lelkipásztori módszerek elégtelenek és részben alkalmazhatatlanok az apostoli feladatokra. Ez nem merül ki terméketlen jajveszékelésben és a megváltoztathatatlan sors elfogadásában, hanem ösztökél, hogy minden elérhető eszközzel új és termékeny horizontokat keressen. hatékonysága nem a módszertől függ, hanem a hirdetett igazságtól. A tanítás és a módszer egyedül teljesen elégtelen. A módszer abból áll, hogy előkészíti az Úr útját. Ennek elérésére az evangéliumot élményformában hirdeti. Mivel a kurzió elkötelezett, lényege a tanúságtévő ige hirdetés. A környezetet csak belülről lehet megváltoztatni. A kurzió feladata, hogy mindenki betöltse helyét a világban. Nem akarja, hogy mindenki ugyanazt tegye, hanem mindenki tegye a magáét. Nem hoz létre új feladatokat. Nem vonás senkit a meglévő berendezésektől, hanem újra visszaállítja őket a életerő céllal. A kurzió nem elkülönül, hanem alkalmazkodik. Imáiban és énekeiben új szokást nem vezet be, ami nem általánosan elfogadott minden plébánián, azzal nem foglalkozik. Tanításába felveszi az egyházmegye és a püspöki kar utasításait.
1: Legyetek apostolok címmel Gál Jenő verbitartja elmélkedését hallották.

0: Hírpercek.
1: Székely János püspök a csíksomlyói búcsún. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Pünkös szombatján több százezer zarándok gyűlt össze a csíksomlyói nyerekben, ahol a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A búcsú idei mottója Szent Maximustól származott, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A szentmisén jelen volt többek között Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Marton Zsolt váci püspök, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök és Áder János volt államfő is. A kegyhely ferences őrei és az egyházi vezetők egyaránt arra hívták a híveket, hogy a hitben megerősödve térjenek haza. Székely János püspök homiliájában hangsúlyozta, Európa és a magyarság jövője csak akkor épülhet újra, ha az emberek Krisztus kezébe kapaszkodnak. Székely János püspök atyát hallják.
2: Kedves zarándokok, Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni, hogy az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc, a szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam. Tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok, és a szívetek kapuja a rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkű apostolok.
1: Kedves hallgatóink, hírkommentünket hallották, köszönöm figyelmüket, ha tehetik, tartsanak továbbra is ezen a nagyon szép napon velünk, áldott pünkösdöt kívánok!
0: Híreinket hallották.

0: Közös imánkra Szabó Tamás összeállításával hangolódjunk.
1: A hazaszeretet is Isten adománya. Istenhez kiáltunk nemzetünkért, mert látjuk a nehézségeit. Istenhez kiáltunk hazánkért, mert szeretnénk, ha jobb lenne a sorsa. Istenhez kiáltunk, mert szeretjük nemzetünket és hazánkat. És a hazára gondolva a szent érzése tölti be érzésünket, lelkünket, és így van ezzel minden nép. Szépen ír erről Barza József 1846-ban. A történet írás tanúsítja, hogy minden időben és minden népeknél, melyek a mívelődésnek némi fokára emelkedtek, a haza neve szent volt, és még a mélyen elfajult nemzetek sem tagadták azt meg. Nincs is ember, ki magában a szíve szép érzelmét egyszer másszor föllobogni ne tapasztalta volna. Az apai hajlék, amelyben bölcsőnk rengett, hol első hangjait rebegénk az örökre kedves anyanyelvnek, a patak, melynek virágpartjain játszadozánk, az erdő, melynek árnyában gyakran pihentünk, a honiföld határát koszorúzó halmok, melyeken szemeink sokszor édes sejtések közt andalgálnak, rokonaink, játszótársaink, szóval gyermek és ifjúkorunk kis országa egész életen át szívünk kedvenc tárgyai maradnak. Még a kopár sivatag is, ha honunk volt, oldhatatlan vágyjal vonz magához. S a távolbóli visszaemlékezés a fiatalkor gyönyörű álmainak fátyolán lát minden tárgyat a hazaföldjén. És nincs okunk csodálni, hogy a regényes Svájc lakossága, elválasztán hegyeitől, meghal bánatában, midőn még a grönlandi ember is komor jéghazáját, és a néger égő homoksigavatagjait oly mondhatatlanul szereti. A szegény német vándor, kit bal szerencse, üldözés vagy éhség az óceánon túl Amerika földjére űzött, gyarmatát hazája édes nevén nevezi el. Oly kedves még a hálátlan hazának emlékezete is. Isten oltá a szívbe mély érzelmet, mely a míveletlen emberben csak ösztönszerű, de a polgárlag kifejletben hatalmas meggyőződéssé szilárdul.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké, amen!
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen!
2: A mai imádságot a nemzetért a szombathelyi Jézus Szíve plébánia Karitász imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatják. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit, határainkon innen és határainkon túl. Imádkozzunk együtt magyar népünkért, hazánkért, a nemzetért, családjainkért, egyházi és világi vezetőinkért, papjainkért és püspökeinkért, nemzetünk megújulásáért és a világ békéjéért.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága. Aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be a lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét. Ha tehetjük, gyújtsuk meg otthonainkban az ő fényességét jelző gyertyát. Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből. Testvéreim, senki sem mondhatja magától Jézus az Úr, csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodalelk is, de Isten, aki mindenben mindent véghez visz, ugyanaz. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van az Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy lélekben egy testé lettünk keresztségünk által, akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a lélek töltött el. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen hála. A lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele, írja Pál apostol a korintusi levélben. Mindannyiunkban van valamiféle képesség, egy bizonyos életbölcsesség, tudás. Szent kötelességünk ezt mások javára, közösségeink, különösen a gyermekek javára kamatoztatni. Igen, tovább kell adnunk a lélek adományait. De melyek is ezek az adományok? Ezek a hívő ember lelkébe oltott, természetfeletti képességek, amelyek segítenek Isten akaratának felismerésében, a megszentelődésben és a mindennapi élet nehézségeinek leküzdésében. Valójában az erkölcsi életet támogató, maradandó készségek, amelyek az ember fogékonnyá teszik a Szentlélek indításainak követésében. A lélek adományait Pál apostol ugyancsak Korintusiba küldött levél 12. fejezetében említi. Első a bölcsesség lelke, segít Istent szeretni, a dolgokat az ő szemszögéből látni, és a mennyei javakat előbbre helyezni a földieknél. Második az értelem lelke. Képessé tesz a hit igazságok mélyebb megértésére, a Szentírás és Isten titkainak átlátására. Harmadik a jó tanács lelke. Világosságot ad, hogy felismerjük Isten akaratát a mindennapi, gyakorlati döntésekben. Negyedik a tudomány lelke. Segít megkülönböztetni a hamis tanítást az igazitól, és a teremtett világot Istenre vonatkoztatni. Ötödik a lelki erősség lelke. Erőt ad a nehézségek elviseléséhez, a kísértések legyőzéséhez, és az Istenbe vetett bizalom megtartásához. Hatodik a jámborság lelke. Gyermeki bizalommal tölt el az atya iránt, segíti az Istennel való bensőséges kapcsolatot. Hetedik az Istenfélelem lelke. Nem rettegés, hanem mély tisztelet Isten nagysága iránt, ami erőt ad a bűn elkerülésére. Mint már említettem, ezek kegyelmi adományok, karizmák, nem öncélúak, hanem a közösség építésére, a szeretet gyakorlására és az egyház szolgálatára szolgálnak.
2: Istenünk, Te a mai szentséges ünnepen egyházadat és általa a világ minden népét és nemzetét megszentelted. Áraszd ki a Szentlélek ajándékait az egész világra, és töltsd be híveid szívét isteni kegyelmeddel, amellyel egykor elindítottad az evangélium hirdetését. A mi Úrunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban és körülöttünk a rossz indulatot, a széthúzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjük ki szívből egymással.
3: Legyen békesség köztünk mindenkor.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk! Abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahova bűneink juttattak minket. Emelj föl minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy a természet örök könyvébe beírt törvényeidet alázattal kutassuk, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te igéd tápláljon és éltessen minket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben, a szív jóságában. Segítsd az időseket, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Segíts minket, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletbe tartva békességben élhessünk. Segíts minket, hogy ellene tudjuk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami lehúz, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremted világodat. Segíts minket, hogy építői lehessünk annak az országnak, amely nem az erősek jogára épül, hanem az igazságra és a szeretetre. Boldog asszony, az örök igá szülőanyja, Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánlotta nemzetünket, járj közbe értünk Szent Fiadnál. Könyörögj értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj föl minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek,
1: és a te lelkeddel.
0: Áldjon meg titeket az Úr, és oltalmazzon. Ragyogtassa rátok arcát, és legyen hozzátok irgalmas. Fordítsa felétek tekintetét, és adjon nektek békességet. Áldjon meg titeket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindörökké. Amen.
2: A mai imádságot a nemzetért a szombathelyi Jézus szíve plébánia Caritas imacsoportja és kántora közreműködésével hallhatták.

0: A négy magyar nyelvű Mária Rádió közös imáját hallották a nemzetért.
1: Mária Rádió.
2: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líra Történeti Kutatócsoportjának műsorát hallják.
3: Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatóinkat költészettörténeti sorozatunkban, ahol egy kortárs versről, Szálinger Balázsnak a Mese az álomgóról című művéről fogunk beszélgetni. Én Mudricki Judit vagyok, beszélgető társam pedig Dobri Imre, irodalomtörténész, kritikus és a Kortárs Online vezető szerkesztője. Imre, kérlek, először azt oszd meg velünk, hogy miért épp ezt a verset választottad a beszélgetés témájául.
4: Szeretettel köszöntöm én is hallgatóinkat. Valószínűleg minden irodalom szerető olvasónak vannak olyan számára kedves versek, amik talán nem az irodalom történetnek a kiemelkedő csúcspontjai, a legtöbbet idézett művek, vagy amik a tananyagban szerepelnek, hanem éppenséggel a személyes titkos kedvencek. Ilyen-olyan okból megragadnak az emlékezetében, így vagyok én is ezzel a verssel, az egyik személyes kedvencem. Egyrészt azért, mert számomra nagyon kedves témáról szól, másrészt pedig összetettsége, rétegzettsége miatt egy nagyon beszédes alkotás, tematikusan is rendkívül gazdag, egyszerre szól a csodáról, a csodával való találkozásról, személyes megélésről és közvetítettségről, az időről, időtlenségről, egy gól pillanatnyi eseményéről, és közben a történet beágyazottságról, álomról, vágyról, kudarcról, botlásról és a minden fölöttiről.
3: Akkor azt javaslom, hogy először hallgassuk meg ezt a verset Turi Judit előadásában.
5: Szálinger Balázs,

0: Az arcára az volt írva, hogy van egy minden fölötti, és ellenünkre, s összes épesző vágyunk fölé rendelt, és védhetetlen öröm, melyben nincs mese, ha jön, bele kell állni. És mikor kérdezték, ő mindig azt felelte, és nem is hazudott, hogy az élete álma visszapörgetni az időt, és megfogni azt a labdát, mely végül híressé tette, és nem beengedni. Ó, tényleg? Igen, tényleg. De a kudarcot nem gondolja kudarcnak, mert ő látta a csodát legközelebbről, és Isten lépett a jobb lábára aznap.
1: Pár mondatban szólok a szerzőről is, hiszen nem biztos, hogy hallgatóink mind ismerik a nevét. Szálinger Balázs, ő 1978-as születésű József Attila díjas költő, műfordító, sokáig a Hévíz folyóirat szerkesztője volt, ha jól tudom, akkor most Keszthelyen él. Sokáig élt, vagy illetve többször is élt Erdélyben, Nagyváradon, később Kolozsváron, az első kötetei is ott jelentek meg, még az Ezredfordulón, az Előretolt helyőrség sorozatban. Ez egy verses kötet, majd egy hexameterben írt vígeposz volt, az Alai Passió. Ebből is látszik, hogy sok műfajú szerző, nem csak verses köteteket jelentett meg, epikai műveket is, 2008 óta színházaknak is dolgozik, díjakat nyert például a Kalevala feldolgozásával, illetve 2012-ben az évad legjobb drámájának járó díjat is elnyerte, a Köztársaság című darabja. Fordít, például Molière-t, Racine-t franciából, színpadi mesefeldolgozásokat is ír, van egy bábjáték sorozata, az Árpádházi királyok koráról szól, tehát rendkívül változatos az ő munkássága. A legutóbbi kötete például, ez már magánkiadásban jelent meg, idén márciusban publikálta a Mintha repülnék című útirajzát, ez Petőfi nyomán a felföldön alcímet viseli. Térjünk azonban vissza a versünkre. Ez 2012-ben jelent meg, a Köztársaság című kötetében. Ez is önmagában is egy sok műfajú gyűjtemény. Ő azt írja erről a kötetéről, hogy egy verses kötetnyi vers, egy verses dráma és egy verses epika a végére, avagy közös dolgaink, a mi kis részpublikánk három irányból. Ennek a kötetnek amúgy a kitüntetett témája a közélet, vagy a közéleti kérdések és a magánszféra egymásra hatása. A címe pedig, ami amúgy erről az említett Julius Caesar darabról, tehát a Köztársaság című darabról kapta. Ez hát a gyűjteményre vetítve jóval sokrétűbb, mint a politikai jelentése, kötet címként a Köztársaság. Ez egyrészt hát a megkülönböztetés nélküli részvételiséget jelenteti, ahol hát a Köztársaság minden tagja ilyen értelemben, most esztétikai szempontból, vagy irodalmi szempontból, minden hang, minden műfaj, mondhatni minden téma, ami ugye együtt a Köztársaság című nevű kötetet alkotja, ez mind egyenrangúak, de mind a közös dolgainkat érintik. Ezért kerülhet egymás mellé a futball és a csoda például ebben az esetben. Ugye más szempontból nincs értékhierarchia ebben a kötetben, minden téma, minden műfaj önmagában ugyanannyira érdekes, illetve hát a olvasó szabad döntésére van vízbe, mit választ. Számára mi a fontos belőlük. És pusztán csak példaként sorolom fel, hogy ebben a kötetben mi mindent kerülhet egymás mellé, például Bibó István és Yoko Ono, vagy Magyarország madarai című vers, és a következő rögtön a kötetben a rendszerváltás címet viseli, korrupció címmel is van közéleti vers, de van katonadal, szerelmi költészet, sőt egy Audencia Benedeknél című mű, illetve maga a mese az Államgóról.
2: Ennek a versnek már a címe is nagyon érdekes számomra, mert hogy valójában nem is versként jelöli meg ennek a szövegnek a műfaját, hanem meseként.
1: Így igaz. Zavarba ejtően titokzatos ez a cím, de éppen ettől izgalmas ez a címadás. Tulajdonképpen egy többszörös retorikai csavarral találkozunk, hiszen versként olvassuk a szöveget, egy verses kötet részeként, ami mégis egy mese, vagyis egy elbeszélt fabula, ami nem a közvetlen realitásséken gondolható el, és meg is kapjuk ugye a vers, vagy én értem a mese tárgyát, egy gólt, de ezt is egy álomnak tételezi, tehát újra csak a valósággal szembeállított egyszeri eseményként határozza meg. Először is, tehát maga a mű szembesít bennünket önmaga elsődleges kérdésében. Mi a vers? Hiszen saját műfaját nem versnek mondja. Dióhéjban összefoglalva persze azt mondhatjuk, ami igaz is erre a szövegre, minden vers, ami formálisan megfelel egy vers követelményeinek, van ritmusa, vannak rímjei, ez persze nyilván kevés lenne, egy sokkal összetettebb nyelvi komplex művel találkozunk itt ebben az esetben is, de hagy utaljak, most arra Szálinger Balázsnak van, a Bárka folyóiratban volt egy tárca sorozata, és ott egy gyakori kérdéseket megválaszoló sorozat is, és ott az egyik kérdés éppen ez volt, mitől vers a vers? És ő erre azt írja, hogy

0: attól, hogy rajtad kívül legalább egy élő ember annak tartja. De lépjünk is rögtön tovább, ugye a következő kérdés, mi a mese? Röviden szólva, mese az, aminek talán nincsen közvetlen köze a hétköznapi valóságunkhoz, hanem valami realitáson túli, valami nem reális fogalmaz meg, de semmiképpen sem az igazság alá szemben, sőt, mond valami nagyon is igazat. Ugye ez lehet egy archaikus generációk során átöröklődő tudás, metaforikus, szimbolikus, példázatos nyelven, bárhogy. Ez a történet is, ugye önmagánál sokkal több, nem egész egyszerűen csak elmondjuk egy meccs történetét, vagy egy gól eseményét. Igazából ugye maga a csoda, vagy a vers sem áll messze a mesétől. Olyan értelemben, a magyar etimológiai szótárnak a meghatározását írtam itt föl magamnak, ez azt írja, hogy a mese csodás elemekkel átszőtt, költött elbeszélés. Ez teljes mértékben igaz erre a szóban forgó vers is. Valójában bármilyen olyan vers, aminek van valamilyen narratív elbeszélt története. Számomra amúgy külön érdekes, hogy valójában a futball is ugyanígy írható le. Van egy valóságos történés, tehát ténylegesen játszódik egy játék, de ez egy játék. Tulajdonképpen az ég adta világon semmi köze nincsen ugye a hétköznapi életünkhöz, de mennyire fontosnak tűnhet ez egy futballrajongónak. Tehát, hogy mennyire át tudjuk élni azt, mintha az sokkal, de sokkal fontosabb lenne a mi hétköznapi kis életünknél. Micsoda eufóriát tud kiváltani, vagy letargiát a másik oldalról. Ez persze megint csak messzire vezet, de hát ugye mennyire más is a valóságunk, mennyire más egy akár egy futballrajongó számára, amikor éppen a nemzeti válogatott játszik, és milyen más annak, akit akár ez egy cseppet sem érdekel.
1: Hát nyilván ez a szempont azt a kérdést is felveti, hogy az álom és a valóság hogy viszonyul egymáshoz, és ennek a versnek kapcsán különösen azt, hogy mitől lesz álom ez a gól, amiről maga a vers szól.
0: Van egy nagyon fontos kérdés, amit fel kell még tennünk emellé, hogy hát ez a vers sem igaz, hamis ellentétpárokban gondolkozik. Ugye, ami ellentétpárokat olvasunk rögtön a vers elején, ugye mese, valóság, álom, ébrenlét, ezek ebben a versben sem ilyen fekete-fehéren tételeződnek, hogy az álom, az itt úgy jelenik meg az álomgól, mint valami álomszerű. Tehát váratlan. Valóságos, csak éppen nem tűnik annak. Valóság törvényével ellentétesnek tűnhet akár, de nagyon is valós. Csak éppen szó szerint renden kívüli, rendkívüli. Tehát a cím az rögtön kétszeresen rámutat az irodalom amúgy egyik legfontosabb potenciáljára, hogy a valóság milyen más dimenzióit képes valóvá tenni a megfogalmazásban. Hogy ez felette áll a hétköznapi, ugye akár itt most visszautalok az igaz-hamis dichotomikus gondolkodásunkra. A vers valóság az radikálisan más. Mégis, ugye ez az ember legszemélyesebb sajátja lehet, amennyiben megszólítja őt a vers. Az olvasásban ez megtörténhet. Ennél viszont még az is fontosabb, hogy a vers szövegében visszatérnek ezek a szavak, álom is, mese is, csak éppen egy teljesen más jelentésbe kerülnek. Ugye a vers szövegében, ott a szintaktikai fogalmi kapcsolatokban ez úgy szerepel, hogy például először is rögtön a mese, van egy mind fölötti és ellenünkre és összes épeszű vágyunk fölé rendelt és védhetetlen öröm, melybe nincs mese, ha jön, bele kell állni. Itt a nincs mese szintagma az eredeti értelmében szerepel, azaz annyit jelent, hogy nincs mellébeszélés, nincs mit tenni. Itt ezek már nem kell szavakat használnunk, ugye nincs mit mondani róla. Egész egyszerűen itt már csak egy tett jöhet, ez egy imperatívus jellegű felszólítás. Bele kell állni. Tehát kilépünk a nyelvi közegből, és itt már egy fizikai tetre kötelez minket, lépnünk kell, ugye ez túl van a megfogalmazhatón, ezért is minden fölötti. Tehát ez a nyers versnek a szövegi szintje, a nyelvi rendjén már túl van. Ugye? Tehát itt már a csoda és az álom kategóriával írható le. Tehát a mese az valójában arról a határhelyzetről szól, amikor nincs mese, vagyis ami már nem rajtunk múlik.
1: De akkor ebben a versben mégis mi a mese és mi az álom?
0: Az álom úgy tér vissza a versben, hogy megint csak akkor idézem a verset, az élete álma visszapörgetni az időt és megfogni azt a labdát, mely végül híressé tette. Vagyis az elbeszélt személy, a kapus élete álma az, hogy semmisé tegye az álomgólt, amitől ő az lett, aki. Itt nem a valószerűtlen, hanem a vágyot jelenik meg. A soha be nem következtethető lehetetlent jelenti itt az élete álma. Micsoda ellentmondást teremt itt a vers a szavaknak a többértelműségének a játékba hozásával. Aminek a feszültség viszont rámutat arra, hogy a nyelvi elbeszélés, az maga a mese, ami ott versként élt előttünk, valójában milyen identitásteremtő erővel rendelkezik. Hogy megteremti a versben egy személy identitását, a gól születéséhez kapcsolódóan, ugye a kapus abból meríti az önazonosságát, hogy része volt a gól megszületésében, ez maga a mese. Az a szövegnek a narratív építkezése. A személy végül azonban mégis képként áll előttünk, hiszen egy közvetítés leírását és idézését adja vissza a vers maga. Így válik az elbeszélt arc egyfajta ikonná. Azt írja a vers, hogy az arcára volt írva, hogy rá van írva védhetetlen öröm. Az mégis a nyelviség, a leírhatósága adja meg az identitását. Amúgy ennek megint csak egy nagyon szép metafória ebben a versben, a védhetetlen öröm, hát mégis csak egy kapusról van szó, akinek a dolga a védés lenne, de van valami, ami védhetetlen.
1: Viszont jól gondolom, hogy most már nem a meséről, hanem a versben felidézett képről beszélsz.
0: Sőt, végső soron éppen a kép és a verbális elbeszélés feszültsége adja a versnek a csodáját. Ez zajlik ebben a versben. Egy közvetített képsorként látjuk ezt az arcot, az elsődlegesen kifejező képet, és ez bontja ki a szöveg. Hogy a csoda megtörténte és tanulsága, ez egy folyamatosan emlékeztető újramondásra szorul, míg a világ áll, ezt írja a vers. És ez az újramondás, ez a mese lényegi alapja. Az arcára volt írva, ezt olvassuk. Tehát a fogalmi nyelvet, a fogalmazást, a megfogalmazást társítjuk a képhez. Ugye a vers megszólalóként pedig maga is közvetítődik az olvasó felé ez az üzenet. Ugye az arc itt jelként tárul fel, egy olyan jel, amit tanúságot tesz. Az ismétlésével, a reprodukálhatóságával, ugye mindenkor és újra leadja a tévé, mindig újra és újra megmutatják, mint egy kép gyerekét. Ugye a tanúságtétel egyfajta képi megőrzéseként. A tovább örökítés szándékával, ugyanúgy, mint ahogy a mese működik. És a kapus valójában a versben csak zárójelben szólal meg, idézőjelek között. Ó, tényleg? Igen, tényleg. A vers egyik sora. Ez egy válasz, ugye? Egy kérdés, egy válasz, megerősítés, és egy újabb politikai elemre hívja fel a figyelmet, hiszen a tényleg szó így kétszeresen is hangsúlyozva, kérdésben és a válaszban is benne van, az álomra, a mesére vonatkoztatva, de magára a versszövegre utal vissza, a tényleg szó tövében rejlő tény szó ugyanis két jelentéssel bír. Egyrészt nyelvi vitathatatlan, másrészt egy kézzelfogható valóság. És a vers zárlatban megfogalmazódó csodára, és a címben meghatározott műfaji kódra, tehát a mesére reflektálva, éppen a valós és a valótlan, az igaz és a hamis ellentétpárjait bontja le. Hiszen az álom, a mese, a csoda, a valóság rendjén kívüli történések tételeződnek itt vitathatatlan, kézzelfogható valóságként.
1: És ma még egy érdekes aspektus ennek a versnek, méghozzá az, hogy Isten közreműködésével válik teljessé a csoda, ami ugyancsak egy gól, de mégis a versben valami örökre megmaradó emlékezetese élményé válik.
0: Igen, valóban a gól eseménye, hogy ezt tudjuk bárki, aki látott már mesét, az egy egyszeri pillanat. Megismételhető, de már csak a közvetítésben. Ja, újra és újra látjuk minden közvetítésben, de ott és akkor ez egy pillanat műve. És hát minden gól egy csoda önmagában. Mindig váratlan, mindig megismételhetetlen, mindig más, mindig kiszámíthatatlan. A legfontosabb, hogy itt a versben is ez nem egyszerűen csak megtörténik, hanem a kapus életre hívta. Ráadásul a verszáradban megtudjuk, hogy nem egész egyszerűen csak magától. Tehát, hogy ez nem is szándékolt cselekedet, hanem, sőt, hát az ő feladata valójában az, hogy kivédje, hogy megakadályozza a gólt, hanem Isten hatató segítségével, aki a lábára lépett. Vagyis Isten itt érdekes módon egy akadályt helyez egy ember elé, hogy az ne a saját, hanem az ő, azaz Isten célját teljesítse be. Ebben van két utalás is, ebben a mondatban. Ugye egyrészt a mi atyánk imádságának közismert sora. Keresztény ember Isten akaratára bízza magát. Legyen meg a te akaratod. Azt is felvállalva, hogy nem látja előre az isteni szándékot. Azaz nem mindig tudjuk, hogy mi miért történik velünk. De hiszünk abban, hogy annak mind célja van. De ez nem az, amit én akarok. A másik pedig, hogy általában a botlás, a bibliai szövegekben is, ez mindig a bűnt jelképezi, de van egy másik értelme. Most Pálnak a rómaiakhoz írt levelét hozom ide. A rómaiakhoz írt levelében Krisztus a megütközés köve Izrael számára. Felírtam magamnak a keresztény bibliai lexikonnak, van egy nagyon szép megfogalmazás erről. A megbotlás sziklája volt Jézus Krisztus. Isten legfélre érthetetlenebb kijelentése. Tehát a botlás az a megtérés aktusa is. A kapus itt a csoda láttán, bár ez teljesen ellentétes a saját szándékával és céljaival, neki védenie kellene. Ez a feladata, ezért kapus. De mégsem kudarcot vall. de szó szerint vall, hanem önmagát feledve, mint egy újjászületve, hiszen ifjú csikóként nyihogott önfeledten, írja a vers, teljesen megtagadja addigi lényegét, hogy a saját csapatának a kapujának védője. Sőt, a másik csapat az ellenfél 11-éhez csatlakozva újjong. Ilyet 11-hez csatlakozik, 12-ként megint csak van egy nagyon beszédes számunk. És ő innen kezdve már hitvallóként, mint egy csatlakozik az apostolok sorához. Ez egy páli fordulat megírása valójában. Ami egyszer és mégis örök. A profánból a szentbe fordul. A potlásból egy csodát teremt. Szent Pál sem szándékozik megfordulni. Ő nem tudja, mi fog történni vele neki. Teljesen más a célja. De megtörténik valami csoda. A botlásban. A csoda pedig, itt ebben a versben megérteti a kapussal, és hát ezáltal az olvasóval is, hogy, megint csak idézem, van egy minden fölötti, és ellenünkre, és összes épeszű vágyunk fölé rendelt és véthetetlen öröm. Azaz valami, ami radikálisan más mondhatjuk. Radikálisan más, mint a mi emberi perspektívánk. A transzcendenciának egy megtapasztalása. A Jézussal való találkozás csak úgy, mint Szent Pál esetében. Ugye mondhatnánk, most megint csak akkor visszatérve a vershez, a versnek az amúgy megidézett sportnyelvéhez, hogy hát ez a legnagyobb gól, ami megtörténhet, még ha éppen nem is mi rúgtuk, hanem elszenvedjük akár egy kapus. Ugye amikor mi kapjuk, akkor mi vesztésre állunk. De hogyha ez az isteni szándék, akkor ennek valami más célja van. Hogy ez a vers ez erről beszél, hogy van valami, ami felettünk áll, és hogy hogyan is tudnunk annak örülni, hogy ennek is lehet, van, amikor ennek nem lehet ellenállni.
1: Azt hiszem, hogy ennél szebb végszót nem is találhatnánk a mai beszélgetésünk. Ez is nagyon köszönöm, hogy rendelkezésre álltál.
0: Köszönöm szépen.
1: Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió Tojásai című műsorának adását hallották, amelyben Szálinger Balázs Mese a Csodagóról című verséről beszélgettünk, beszélgető partneremmel Dobri Imre irodalomtörténésszel. Kérdéseiket és hozzászólásaikat az ékezetek nélküli tojásai@mariaradio.hu e-mail címre várjuk. Kérjük, hogy adományaikkal támogassák a Mária Rádiót, mert enélkül ez a műsor sem készületett volna el. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké ám.
2: Tojás éj. Beszélgetések a magyar költészetről. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Magyar Irodalomtudományi Tanszékének és Modern Líratörténeti Kutatócsoportjának műsorát hallották.

0: راديو. ismerd meg magad. Önismereti műsor Szabó Tamással, az Eneagram bölcsességéről.
1: Köszöntöm a hallgatói családot, Szabó Tamás vagyok. Folytatjuk az Ismerd meg magad műsort. Ebben a részben azzal foglalkozunk, hogy ha erős nyomás alatt vagyunk, bizonytalanságban vagyunk, stresszben vagyunk, akkor az adott személyiség típusunk egy másik fele mozdul el, dezintegrálódik. Ugyanakkor meg, ha jó állapotban vagyunk, nyugodtak vagyunk, amikor úgy érezzük, hogy körülöttünk minden rendben van, akkor egy másik típus fele mozdul el a személyiségünk, felveszi egy másiknak a tulajdonságait. A dezintegráció és az integráció ugyanúgy hozzá tartozik az adott személyiség típushoz, mint például az, hogy mik a szomszédjai. Az egésznek egyébként ugye az a célja, az Ismerd meg magad sorozatnak, meg egyáltalán, hogy foglalkozzunk magunkkal, hogy teljes emberi lényé váljunk, megközelítsük azt, amit az Isten megalkotott. Hogy ha az egészséges szintek legmagasabb szintjén vagyunk, akkor közel vagyunk ahhoz, hogy megszabaduljunk azoktól a rögzült viselkedés formáktól, amelyek ránk rakottak az idők során, és tulajdonképpen ekkor a kegyelemre vagyunk nyitottak. Na, visszatérve a témánkhoz, mi is ez az integráció és a dezintegráció? Ezek segítik felismernünk, hogy előre vagy visszafele haladunk-e a fejlődésünkben. Az integráció az egy objektív jelzést ad arra, hogy fejlődünk, míg a dezintegráció azt jelzi, hogy a viselkedésünk stressz helyzetben tudattalan motivációk és viselkedések jönnek elő. És azt mutatja meg, hogy milyen tulajdonságok integrálására van a legnagyobb szükség. Hogyha felidézitek magatokban az Eneagram ábrát, akkor azt látjuk, hogy minden egyes számhoz, magyarul minden egyes típushoz, két vonal vezet. És ezek mutatják igazán az integráció és a dezintegráció irányát, és ezek törvényszerűek. A kutatások és hosszú tapasztalat azt mutatja, hogy mindenkinél így működik. Az egyik egyenes az integráció irányának felel meg. A másik pedig a dezintegráció irányát jelzi. Ez azt mutatja, hogy milyen viselkedésformákat tanúsítunk olyankor, amikor a saját típusunk viselkedésformáit végső határig kifeszítettük. Természetesen ez az integráció és dezintegráció irányába történő mozgások nem azonosak a szintek közti fel- és lefele mozgásokkal, nem a fejlettségi szintekkel függ össze. Minden esetre a mozgások, mind a fejlettségi szintek közötti mozgások, mind pedig az integráció és a dezintegráció megtapasztalása, az segít a fejlődésünkben. Nézzük először a dezintegráció irányát. Olyankor válik láthatóvá, amikor fokozott stressz vagy bizonytalanság időszakát éljük. Ha a típusunk stratégiáját végsőkig vittük, de nem romlottunk le egy teljesen alacsony szintre, de ezzel, hogy kifeszítettük már a típusunk lehetőségeit, és nem javítottunk a helyzetünkön, akkor tudattalanul elkezdünk másként viselkedni, mintha másik emberek lennénk. És bizony ilyenkor, amikor nyomás alatt vagyunk, a dezintegráció irányába lévő típus tulajdonságait kezdjük el mutatni. A pszichológia ezt acting out-nak, impulzív cselekvésnek nevezi, mivel ezek az attitűdök és a viselkedésformák általában a tudat alattiból, tudattalamból törnek elő. Kényszeres jellegűek. Mindig azt tapasztaljuk, akár magunkat vizsgáljuk, akár mást, hogy az acting out, tehát az impulzív cselekvés, nagyjából ugyanazon a szinten zajlik, fejlettségi szinten, amelyen a saját típusunk működik. Egy alapelv mindenütt érvényesül. Bármit folyt is el egy adott típus, azt nyomás alatt olyan módon fordítja impulzív cselekvésbe, ahogyan azt a típus dezintegrációjának az iránya jelzi. Most összefoglalom, hogy hogyan jelenik ez meg. Mindegyikről mondok tulajdonképpen egy mondatot. A dezintegráció irányát. Amikor átfordul a cselekvésünk, mintha nem is mi lennénk. Az egyébként módszeres egyesek hirtelen a négyeshez hasonlóan változó hangulatúvá és irracionálissá válnak. Az egyes rossz helyzetben a négyes fele mozdul el. A kettes az a nyolcashoz mozdul el, amikor stressz alatt van. A szükséget szenvedő kettes hirtelen a nyolcashoz hasonlóan agresszívvé válik és uralkodóvá válik. Az elszánt hármasok hirtelen a kilencesekhez hasonlóan elvesztik a motivációjukat, és apatikussá válnak, közömbössé válnak. A tartózkodó négyesek a ketteshez hasonlóan túlságosan törődővé, ragaszkodóvá mozdulnak el. Az ötösök szemtelenek, aztán mikor nagy bajban vannak, hirtelen a hetes az hasonlóan hiperaktívvá válnak, és persze nem koncentráltá. Ugye a kötelességtudó hatosok, a lojális hatosok olyanok lesznek, mint a hármasok, versengők, arrogánsak. A hetes, a örök élvezetet kereső és egyébként szétszórt hetes, az egyeshez kezd hasonlítani, kritikussá válik, és ilyen tökéletességre kezd el törekedni. A nyolcasok azok a magabiztosak, és hirtelen olyanok lesznek stressz alatt, mint az ötösök, titkolózóvá, elbújóvá, félővé válnak. És végül a kilencesek, akik mindennel elégedettek, hirtelen a hatoshoz hasonlóan szorongóvá és aggódóvá válnak. Fontos, hogy tisztában legyünk azzal. A dezintegráció irányába történő elmozdulás is csupán túlélési mechanizmus. A természet több hasznos vészkijáratot biztosít a pszichénk számára, a lelkünk számára, hogy ne válhassunk túl könnyen betegessé. Ennek megfelelően a dezintegráció iránya az egy módszer, amelynek a segítségével valami gőzt lecsapolhatunk. Az acting out, az impulzív viselkedés ideiglenes enyhülést hoz, és lassít bennünket. A veszélyesebb ereszkedést tompítja, és megakadályozza esetleg, hogy az alaptípusunk egészségtelen tartományába zuhanjunk. De persze nem oldja meg a problémákat. Ez az acting out csak annyit változtat a helyzeten, hogy jelentős mennyiségű energiát adunk le, de ugyanazokkal a kérdésekkel nézünk szembe. Nos, miután áttekintettük a dezintegráció át, így általánosságban, most foglalkozunk a konkrét személyiségtípus dezintegrációjának kérdésével. Nos, tehát a hatosnak foglalkozunk a dezintegrációs jellemzőivel. Az előbb már egy mondatot mondtam erről, hogy a hatosok, amelyek lojálisak és kötelességtudók, amikor olyan helyzetbe kerülnek, a bizonytalanságba, nagy stresszbe, akkor hirtelen a hármashoz hasonlóan versengővé kezdenek válni. Arrogáns viselkedést vesznek fel. Ugye a hatosok fáradhatatlanok abban, hogy biztonsági rendszereket építsenek ki, és erre nem sajnálják se az idejüket, se az energiájukat. Számukra a biztonság a legfontosabb. És amikor az őket érő bizonytalanság, stressz elér egy olyan szintet, ami az ő küszöb értékét meghaladja, a stressz tűrő képesség küszöb értékét, a hatos elmozdul egy másik típus fele, a hármas fele. Megszállottabbá válik, munkamániássá válik. Erőfeszítéseket tesznek, további erőfeszítéseket, egyre nagyobb erőfeszítéseket, hogy beilleszkedjenek. Hogy a környezetükhöz igazodjanak. És igyekeznek példamutatók lenni. Azért akarnak példamutatók lenni, hogy fenntarthassák a helyzetüket, mind a társadalmi, mind az anyagi helyzetüket. A hatos stresszreakciója tehát az, hogy elmozdul a hármas felé. Általában egyébként a fejlettségi szintnek ugyanarra a szintjére mozdul el, mint ahol az eredeti állapotában volt. Tehát mondjuk, hogyha a hatos egy egészséges hatos, akkor erős stresszreakcióban is az egészséges tartomány fele megy el a hármashoz. Amikor a hármas fele mozdul a hatos, akkor ilyen képmutatóvá válik, vagy én kép mutogatóvá. Úgy is mondhatom, hogy imás központúvá válik. Igyekezzük kialakítani egy a környezetnek megfelelő magatartást, kaméleon lesz. A külsőjét is megváltoztatja. És megpróbálja elsajátítani például azokat a gesztusokat, amit a környezet csinál. Vagy használja azt a zsargont, amit a környezet tesz. És általában a hozzáállását is a hatos, ilyen súlyos stressz helyzetben a hármas hozzáállását veszi fel. Mert úgy gondolja, tudattalanul lehet, hogy elfogadhatóvá teszi őt ez a környezete szemében. Azt gondolja a hatos, hogy így megnyerhetik az embereket, és elkerülhetik az elutasítást. A hatosok, ugyanúgy, mint a hármasok, versengeni kezdenek. Bár az általában a csoportokkal, vagy a meggyőződésekkel függ össze. Mert hogy a csoport, vagy a meggyőződés azonosulása, az megmarad a hatosnál, mert mondtuk, hogy a hatos a lojális, az lojális a cégével, az iskolájával, a nemzetiségével, vallásával, sportcsapatával. Tehát amikor versengeni kezd, ezt ebben az összefüggésben, hogy mihez lojális, annál az összefüggésben kezd el versenyezni. Azzal való azonosulás alapján versenyez. Ugyanakkor egyre erősebben jelenik meg náluk a dicsekvés, az önmaguk előretolása, ami nem volt a hatosnak a jellemzője. A leereszkedő viselkedés, ez is a hármashoz tartozik. És ugyanakkor a mások jelentéktelenségének az érzékeltetése, az, hogy ő nem törődik velük. És amikor a hatos a hármas fele mozdul el, akkor mintha reklámozná a saját felsőbbrendűségét. Persze ezek mindig csak kétségbeesett próbálkozások arra, hogy magukat megvédjék. Mitől? Hát az alacsony önértékeléstől. És még mitől? Hát a kisebb rendűségi érzésektől. Ebben a részben azzal foglalkoztunk, az Ismerd meg magad sorozat keretében, hogy erős nyomás alatt, stressz helyzetben az adott személyiségtípus egy másik személyiségtípus tulajdonságaival mozdul el, azokat a magatartásformákat mutatja, és konkrétan elemeztük azt, hogy amikor a hatos nincs jó állapotban, stresszben van, bizonytalanságban van, akkor a hármasnak veszi fel a tulajdonságait. Körülbelül azon a szinten, mármint fejlettségi szinten, ahol eredetileg az alaptípus állt. Köszönöm szépen a hallgatói család figyelmét, jövő vasárnap ugyanebben az időben az integráció kérdésével fogunk foglalkozni. Isten áldja a hallgatói családot!
0: Ismerd meg magad! Szabó Tamás önismereti műsorát hallották az Eneagram bölcsességéről.

0: Mária Rádió.
1: Hírpercek.
2: Stefanus díjat kapott Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójára színaranyérmét bocsátotta ki. Papcsaládok találkozóját tartották Szerencsen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Szent István könyvhét megnyitóján adták át az idei Stefanus díjakat. A Magyar Kurír beszámolója szerint teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, biblikus teológus részesült az elismerésben. A laudációban Székely János kiemelte, hogy a püspök fontos szerepet vállalt egy olyan egyházi dokumentumok létrehozásában, amelyek a keresztény emberképet mutatják be szentírási alapokon. A díjazott beszédében hangsúlyozta, szeretném a Jóistennek megköszönni, hogy megtanulhattam beszélni, írni, és olyasmiről beszélhetek, írhatok, amit komolyan gondolok. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata a magyar történelem egyik legdrámaibb eseménye volt. Minden egyes áldozat és küzdelem része lett örökségünknek, amely ma is formálja nemzetünket. A viharos történelmünk ellenére is megőriztük identitásunkat, hazánk iránti szeretetünket és büszkeségünket. A Mohácsi csata 500. évfordulója egy páratlan kibocsátást hívott életre. A téma jelentőségét figyelembe véve a veret a legkiválóbb verdei minőségben készült. Előlapján a magyar katonák török túlerővel szembeni küzdelme elevenedik meg, alakjukkal összefonódva a kompozíció részeként emelkedik ki a jubileumi évforduló, tájékoztatott a magyar éremkibocsátó. A hátlapon megjelenő motivumokkal a Mohácsi csata áldozatai előtt róják le tiszteletüket. Az érem különlegességét tovább fokozza, hogy szigorúan limitált példányszámban került kibocsátásra. A görögkatolikus metropólia papcsaládjainak találkozóját tartották május 16-án a Szerencsi bárban. A találkozónak, amelyet a Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szervezett évről évre a görögkatolikus egyház papcsaládjainak, az időpontja és a helyszíne is hagyományos, számolt be a Magyar Kurér. A találkozó a Szerencsi Rákóczi vár színháztermében tartott Paraklist szertartással kezdődött. A közösséggel együtt imádkozott a metropólia három főpásztora, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi és Orosz Atanáz miskolci megyés püspök. Kocsis Fülöp érsek köszöntőjében a családi egység fontosságát hangsúlyozta, melyhez az ilyen találkozók hozzájárulnak. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója előtt tisztelegve a magyarországi ferences világirend képviselőit is meghívta Orosz Atanász püspök.
1: Híreinket hallották.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: 21 óra.
0: Mária Rádió.
2: A Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
3: Te vagy az én reményem. Kedves hallgatói család, egy egyszerű mondat, mégis életet formáló vallomás. Egy lélek szava Istenhez, amikor elfogy az erő, elhalkul a világ, és csak a hit marad. Szent II. János Pál pápa mondta, ne féljetek, tárjátok ki szíveteket Krisztusnak. Ő nem elvesz, hanem mindent megad. Ő az ember reménye. A Mária Rádió ebben a reményben él, és ezt a reményt sugározza nap mint nap. Ott van a betegágyok mellett, a magányosok otthonában, a hosszú utakon, a nehéz csendekben. A Mária Rádió nem csupán hang, jelenlét. Nem csak információ, imádság. Nem csak műsor, küldetés. És ebben a küldetésben önökre is szükség van. Adományával ön is a remény hirdetőjévé válhat. Segíthet, hogy ez a hang továbbra is elérje azokat, akik ma is így kiáltanak, Uram, te vagy az én reményem. Kérem, támogassa Mária Rádiót, mert a remény nem csupán érzés. Reményünk Krisztus. És ő ma is szól. Rajtunk keresztül is.
4: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
5: Laudato si, ifjúsági ökotábor. A Mária Rádió teremtésvédelmi kezdeményezése. Fogyasztásközpontú életformánk gyorsuló ütemben éli fel földünk erőforrásait. Az embert vissza kell vezetni valódi szükségleteihez, az élet valódi teljességéhez. Ezt leginkább fiatalokkal lehet és érdemes megtenni, nem csak fogékonyságuk, hanem a jövőt alkotó helyzetük miatt is. Ezt a célt szolgálja a Nógrád megyei aprófaluban Terényben szervezett ifjúsági tábor, amely minden szempontból fenntartható környezetben valósul meg. A résztvevők itt nem csupán elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el, hanem egy életformát, gondolkodásmódot és lelkiséget is megélhetnek. Mindennek szellemi keretét Ferenc pápa Laudato Si című teremtésvédelmi műve alkotja, amely átfogóan kezeli a fenntarthatóság kérdését, természeti, társadalmi, gazdasági, kulturális és spirituális megközelítésben. A tábor helyszíne Terény, Mulcsos ház. A részvételi életkor 15 és 18 év között. A tábor időpontja 2026. augusztus 7 és 12 között. Részletek és jelentkezés a Mária Rádió honlapján az Ökotábor menüpontban.
0: Mária Rádió.
6: Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén. A műsorvezető Hudák Viktor mai vendége, dr. Srankó László, az újpestkertvárosi Szent István plébánia plébánosa.
7: Isten hozott itt, Viktor.
8: Köszönöm szépen. Milyen feladatokkal jár ez a papi hivatás?
7: Hát ugye többféle van, mint ahogy egy keresztény embernek is többféle. A küldetése. Hát ugye van a prófétai hivatás, hogy Istenről beszélni, tanúságot tenni, Van a királyi feladatunk a keresztségből kifolyólag, és ez a papságban még inkább megjelenik, hogy kormányozni egy egyházközséget, megszervezni a közösségi életet. És hát van a megszentelő rész, és ez talán a legmegtisztelőbb számunkra, hogy Isten ezt ránk bízza, törékeny emberekre, hiszen mi olyanok vagyunk, mint bárki más, de mégis azt a feladatot kaptuk, hogy megszenteljük a ránk bízottakat. És ugye ez a szentségek kiosztásával történik, mikor keresztelünk, és gyarapodik így az egyházunk, mikor feloldozunk a bűnöktől, mikor átváltoztatjuk a kenyeret és a bort Jézus testévé és vérévé, hogy lelki tápláléka legyen a híveknek, akkor a betegek ágyánál vagy a haldoklóknál, ha megerősítjük őket. Tehát, hogy ezek mind olyan alkalmak és élmények, amelyeket a legszívesebben teszünk, hiszen ezért lettünk papok, hogy általunk az isteni kegyelem eljusson az emberekhez, a lelküket megerősítse, megszentelje, és így közelebb kerüljenek Istenhez, és hát az örök élethez. Amikor a Szent Misét ünnepeljük, ezek minden nap meghitt pillanatok, innen merítünk erőt egyéni, közösségi életünkhöz, a szolgálathoz, és enélkül gyakorlatilag elképzelhetetlen lenne. Fontosak ezek a pillanatok, amikor ünnepeljük a Szent Misét. Ezek mindig ilyen meghitt időszakok a pap életében, és az imádság, főleg a zsolozsma. Tehát, hogy ezek nagyon hálás időszakok, pillanatok, amikor csak egyedül tudunk lenni az Úrral az imádságban, megköszönjük a napot, mikor véget ért a nap, kezdetén pedig kérjük az ő segítségét. Tehát ugye mi ezt fogadtuk is a papszenteléskor, hogy szívesen imádkozzuk a zsolozsmát, a ránk bízott hívekért és az egész egyházért, és hát ez is a papi életnek az egyik fontos pillére, a szentmise, az imádság, és hogyha megvan ez az erőforrás, utána reméljük, hát Isten kegyelmével tudunk a híveknek szolgálni, és valamit nyújtani nekik. A középiskolában volt egy meghatározó élményem, mikor részt vettünk fiatalok egy lelki gyakorlaton, közösen imádkoztunk, énekeltünk, és utána voltak ilyen kis csoportos imádságok. És fölöttünk néhányan imádkoztak, és az imádság után, miután ez befejeződött, megkérdezték, hogy szeretnék-e pap lenni. És én csodálkoztam, hogy hát ezek olvassák a gondolataimat, vagy mi történik, de hát persze nem. De hogy az imádság közben felnyitották a Szentírást, és azt a helyet olvasták föl, ahol a csodálatos halfogás történik. Tehát, hogy Jézus ugye kimegy halászni az apostolokkal, ők ugye már halásztak egész éjszaka, nem fogtak semmit, de Péter azt mondja Jézusnak, a te szavadra kivetem a hálót. És ezért kérdezték meg, hogy gondolkodok ebben. Tehát ez egy olyan megerősítés volt akkor, ifjú koromban, ez az élmény, hogy hát az Úr ilyen módon is választ adott arra, hogy mondjak igent a hivatásra. Ugye hívő családban nőttem föl, édesapám kántor volt, csekresti, és 40 évig folyton a templomban voltunk. Igazán a templom volt az első családi otthonom, a ház pedig a második, mert hogy annyira összenőttünk a templommal, sokat segítettünk a öcsémmel, a szüleimnek, és hát így indult a papi hivatásom, nem történt semmi rendkívüli, hanem az folyton ott volt ez a kérdés, hogy mi, hogyha én is Isten papjaként szolgálnám az egyházat, a híveket, a közösségeket, tulajdonképpen hasznos lehetnék így az egész világnak. És ez az élmény, ifjú koromban ez így megerősített, hogy akkor mondjak bátran igent, és utána
9: persze leérettségiztem és jelentkeztem a szemináriumba.
8: Fiatalkorodban pályaválasztás környékén volt bármilyen olyan szakma, amin gondolkodtál?
9: Hát ugye édesapám kántor volt, és sekresti is 40 évig, tehát mellette nőttem fel a templomban, néha hozzáültem az orgonához, és játszottam. És ő beiratott zeneiskolába, és hát így én is zongoráztam először, utána pedig orgonáltam a helyi templomban, majd később a szemináriumban, a pozsonyi szemináriumban ott kántor voltam, sőt a kispapok énekkarát, szkóláját vezettem, mint szkóla magiszter. Tehát a zene nagyon közel áll hozzám, és hogyha nem lett volna ilyen egyenes út a papság felé, mert hogy ugye gyerekkoromtól folyton a templomban voltunk, imádkoztunk, gondoskodtunk a templomról, tehát nem volt valami nagy esemény, amely meghatározta volna, hogy elinduljak a papság felé. Tudom, hogy az első áldozás nagy ünnep volt számomra, és akkor először mondtam talán édesanyámnak, hogy pap szeretnék lenni, de utána nem. És nem szólt senki, nem buzdított erre senki, nem éreztem semmi kényszert erre, hanem hogy ez így spontán alakult. A családból és az egyházközségből kifolyólag minisztráltam, kántorkodtam, de ugye eljött a tizenéves kor, ott azért úgy alább hagyott ez a gondolat, majd az egyházi gimnáziumban ez ismét megerősödött bennem, ez a hivatástudat, az Úrnak ez a hangja, hogy hát kövessem őt, ahogy említettem ezt a lelki gyakorlatot, és ez is egy jó élmény volt, egy életet meghatározó élmény, hogy megkérdezik tőlem, hogy pap szeretnék-e lenni, mert hogy őnekik ilyen sejtelmük van, és hát ez is egy megerősítő pillanat volt. Szóval, ha nem mondtam volna igent az Úrnak erről a hivatásra, de hát ő hívott, akkor igent kell mondani, de hogyha nem hívott volna, inkább így orgonát tanultam volna, és lehet, hogy orgonaművész lettem volna, és ezen még gondolkodom is, hogy ha lenne egy kis több időm a lelkipásztori munka mellett, lehet, hogy ezt még megvalósítanám, hogy szereznék az orgonajátékból diplomát. De hát ezt csak az Úrra bízom, hogy lesz-e rá alkalom, mód, idő, vagy sem.
8: Nem sokára lesz rá egy kis időnk, és akkor megmutathatod.
9: Hát szívesen orgonálok egy-két kis darabot, illetve a karvezetőnkkel, aki hegedül, vele szoktunk azért, ha itt a templomban van egy-két koncert, akkor közösen szoktunk együttműködni. Sőt, a helyi Laudate kórussal is volt, hogy már együttműködtem, kísértem őket orgonán. Tehát ez egy életemnek egy meghatározó része, a szent zene. Itt tudok kikapcsolódni, mondhatom azt, hogy ez a hobbim is. Tehát amikor úgy pihenésre vágyom, szellemi pihenésre, de egyébként is sokat jelent az, amikor orgonához ülhetek, illetve hallgathatom a zenét, vagy részt vehetek egy koncerten, mint hallgató. Ez is sokat jelent.
8: Mikor téged elképzelhető, hogy a zenén keresztül hívott meg Isten erre a szolgálatra?
9: Hát valóban igazad van, hogy ez is egy nagyon fontos hatást gyakorolt rám. A szent zenének a jelenléte a templomban, az énekeinknek a szövegei, dallamai, művészeinknek, az egyházi szakrális darabjai, ezek mindig érdekeltek, és hallgattam ezeket egészen hát kicsi koromtól, vagy hát fiatal korban is.
8: A szertartás rendben van olyan momentum, ami gyerekkorodból kitűnik, hogy nagyon szeretted, vagy nagyon érdekes volt, akár a naptári évet is, ha nézzük. Uh-huh.
9: Hát ugye ezek a legfőbb ünnepeink, azok olyan gazdagok, például a húsvét. Emlékszem, én egy kis településről származom, Zoborvidékről, Bábindal, 700 lakosú a település, de olyan kegyelemben volt részünk, hogy a pozsony nagyszombati főegyházmegyének a segédpüspöke néhány évig járt hozzánk a húsvéti szent három napot bemutatni. Tehát egy kis közösséget, falut megtisztel a püspök jelenlétével, hogy nagy csütörtökön, nagy pénteken és nagy szombaton bemutatja a szentmisét és a húsvéti szertartásokat. Hát ez egy óriási élmény volt, hogy hát püspöknek szolgálhattam, mint minisztráns, mint kántor, és hát ugye ez a húsvéti ünneplés az egyházunknak a lelke, mint ahogy a hétnek van vasárnapja, és az egy lökést ad nekünk a következő hétre, hogy a vasárnap a hét húsvétja, úgy az évnek is a húsvétja egy fontos ünneplés. Tehát, hogy ha az időre kérdeztél, hogy mi az az időpont, amely fontos, hát akkor minden esetre minden nap a szentmise, a csúcsa a napnak, a hétnek a vasárnapja, szintén az eukarisztikus ünneplése, és az évnek a húsvétja. És ezek ilyen, mint egyfajta, ahogy a szív a vért a tagokba ugye pumpálja, hát úgy ezek a meghatározó idők, vasárnap, a húsvét, ezek lüktetik az Isten kegyelmét, irgalmát, szeretetét, hol az egyéni életünkben, hol a család életünkben, egyházközség életében. Tehát ezek fontos ünneplések, és sokat jelentenek számomra.
8: Van-e olyan pillanat, amikor a szolgálatodat kérik, és te ezt nagy szeretettel tudod biztosítani?
9: Hát hogyne, és hát igazán az ilyen pillanatoknak tudunk örülni, mikor valaki kéri a papi szolgálatunkat. Valóban akkor vagyunk boldogok, amikor valaki jön, hogy szeretne meggyógyulni. Szeretné, hogy a betegét látogassa meg. Még akkor is azért valamilyen módon boldogok vagyunk, amikor valakinek a szerettét elkísérhetjük utolsó útján nyugvó helyre, és vigasztathatunk a hozzátartozóknak. De hát külön boldogság az, amikor megkeresztelhetünk valakit. Az egyház tagjává tehetjük. Tehát, hogy valóban a pap, hát én is akkor vagyok igazán boldog, amikor papként szolgálhatok, mert ugyanis, ha ezt kérik tőlünk sokan, akkor az azt jelenti, hogy igénylik a papi hivatásnak a szolgálatát, mindazt, ami ezzel jár. És ugye ez mind megerősít bennünket a hivatásunkban, ha ezt kérik tőlünk. Tehát lehetünk mi építészek, lehetünk menedzserek, lehetünk ilyen-olyan gyakorlatokban alkalmas emberek, de hogy azért lettünk papok, hogy papként szolgáljunk. És ha valaki éppen azt kéri, ami a papi hivatáshoz hozzátartozik, akkor ez egyrészt boldogsággal tölt el bennünket, valóban lelki örömmel, hogy ezért lettem pap, és hogy ezt igénylik, az külön egy plusz, hogy vannak emberek, akik úgy szemlélik a papot, mint tényleg papot, hogy kérik az ő szolgálatát. Minden nap tapasztaljuk azt, hogy azt adjuk az embereknek, a ránk bízottaknak, a híveinknek, ami nem a sajátunk. Tehát

0: Rálni arra a telefon, felveszem a telefont, és mondja ez a hölgy sírva és örülve, hogy eltűntek a polipok, mert hogy a következő orvosi vizsgálaton már nem szerepelnek rajta a leleten, a röntgenen, és hogy ő mennyire hálás. Hát én csak hallgattam, hogy mik történhetnek. Tehát elképesztő az, hogy valóban az általunk az Isten kegyelme hogy működik. Tehát a keresztségben az örök élet csíráját kapja meg a gyermek általunk. A Szentgyónásban ugye megtisztulnak a bűntől, és erőt kapnak a következő időszakba. Akkor a betegek kenete által, hol valaki tényleg meggyógyul, vagy ha nem gyógyul meg, megerősödik, jobbra változik például az állapota, javul, vagy ha nem javul, el tudja viselni a betegségét. Például olyan is van számtalanszor, hogy mondják nekünk, a hozzátartozók mondják nekem, hogy atya, amióta itt volt nálunk, és ő részesült a betegek kenetében, ez a betegünk, ez azóta nyugodt. Tehát, hogy ő teljes megadással van már, el tudja fogadni a betegségét, és lehet, hogy az életének az utolsó időszakát megbékélve tölti el Istennel és fele barátaival. Szóval ezek, amikor az Isten kegyelme általunk így működik, akkor az csak megerősít bennünket, hogy hát jó, hogy igent mondtunk.
1: És akkor még nem beszéltél a gyerekekről, akiknek meg kell mutatni, hogy ez az egész hogy és mint működik. És meg kell nekik magyarázni a Bibliának a igen. részeit.
0: Van a plébániánkon több csoport, hittancsoport. Hál' Istennek vannak hitoktatóim, akik foglalkoznak a gyerekekkel. Itt-ott bemegyek hozzájuk. Például elsáldozás előtt többször találkoztam velük, és nagyon rendesek voltak. És ugye a gyermek nagyon őszinte, és néha csak tátott szájjal, meg nyitott szemmel, füllel nézzük, halljuk, hogy ezek milyen kérdéseket tudnak feltenni, és hogy ezek is már képesek mindannak a befogadására, amit Isten szeretne nekik adni, például egy elsáldozás alkalmával. Volt olyan élmény is, hogy az elsáldozók imádkoztak egy csoportban, és hát nagy meglepetésemre mondja az egyik az Úr Jézusnak, hogy hát Uram Jézusom, köszönöm, hogy elsáldozásra kapok egy rollert. A másik azt mondja, hogy hát köszönöm Jézusom, hogy az elsáldozásra kapok egy laptopot. És akkor itt jön a lelkipásztor, hogy most hogyan kezelje ezt a helyzetet, hogyan magyarázza meg nekik, hogy hát mi is a lényeg, hogy nem ez a lényeg, hogy ilyen meg olyan ajándékot kapnak, hanem maga az Úr Jézus, akit befogadnak az életükbe az oltári szentség kenyere által. És akkor vettem a lapot, és az elsáldozási szentmisén beszéltem több szentről, hogy ők hogyan élték meg az elsáldozásukat. Például Szent Bernadett, akinek Lourdesban ugye megjelent a Boldogságos Szűz Mária, ő amikor elsáldozó lett volna, komoly beteg volt. És a kórházban volt elsáldozó, oda vitte a papa kórházba az oltári szentséget, megáldoztatta mindenféle pompa és ünnep nélkül, és nem kapott ajándékot, és ő volt a legboldogabb, hogy az Úr Jézussal találkozik az oltári szentség kenyerében. Tehát, hogy a gyerekeknek el kell mondani, ugye igazítani, rávezetni őket a helyes értékekre, talán ebben a korban, amikor a gyerekekkel találkozunk, az ifjúsággal, az igazi értékekre való ráhangolódás, a vezetésük az igazi értékekhez, az mérvadó és az fontos lenne. Hát igyekszem ezt is, amikor egy-egy hittanórára vagy csoporthoz bemegyek, vagy találkozok velük az elsáldozókkal, vagy a bérmálkozókkal.
1: Lelkipásztori hivatás. Milyen nehézségek vannak ebben a hivatásban? Nehéz-e például elfogadtatni a közösséggel magad? Uh-huh.

0: Hát ugye nagyon különbözőek vagyunk, lelkipásztorok, papok. Mindegyik valamiben jó, valamiben kevéssé. És hogy ez így jó, mert hogy kiegészítjük egymást, és színesebb ezáltal az egyház, már a papok karizmáját illetően, de így a hívek is. Tehát, hogy különbözőek vagyunk. Igazából lehet, hogy nem is talán ez a fő kérdés, hogy sikerül-e magunkat elfogadtatni, hiszen mi mégiscsak, ha a hívekért vagyunk itt, mindenek előtt az Istenért vagyunk. És az első feladatunk, a kötelességünk az, hogy mondjuk azt, amit Isten ránk bízott, tegyük azt, amit Isten ránk bízott, és hogy ezt minél jobban teljesítsük. Persze vannak hiányosságaink, hogy nem tudjuk ezt 100%-osan tenni. De hogyha igyekszünk, akkor megtettük a magunkét, és bízunk benne, hogy ezt a közösség, ezt a szolgálatunkat, az ezzel járó saját jellemünket, képességeinket, vagy hiányosságainkat elfogadja. Én mindig szemem előtt tartom azt, hogy először is azt tegyem, ami a kötelességem, utána a többit. És szemem előtt van ilyenkor az a jelenet, amikor Jézus meggyógyítja a leprásokat, és meggyógyíthatná őket rögtön, de azt mondja nekik, hogy menjetek, mutassátok meg magatokat a papoknak, mert az volt a törvényben, hogy a leprásoknak az a kötelességük, hogy menjenek a zsidó papokhoz, és mutassák meg magukat a papoknak. Tehát, hogy Jézus azt kérte tőlük, hogy tegyék a kötelességüket, és amint elindultak a zsidó papokhoz, útközben megtisztultak, tehát hogy a feladatukat teljesítették, és Jézus valahogy ezt kérje először mindnyájunktól.
1: És vannak mélypontok?
0: Hát bizonyára vannak mélypontjaink, ezek a mi emberi gyarlóságaink, mi is emberek vagyunk, esendők. Minden nap tapasztaljuk az emberi esendőségünket, a gyengeségeinket, és ezért rendkívüli, hogy Isten ránk bízta a papi hivatást, mert mi nem vagyunk jobb emberek, mint a többiek, nem is vagyunk tehetségesebbek, mint a többiek, de hát számtalanszor érthetetlen az, hogy miért éppen minket hívott az Úr, és igent mondtunk, mert hogy nem vagyunk különbek. És nap mint nap tapasztaljuk, hogy az emberi gyarlóságaink ellenére Isten képes megszólítani embereket. Nem véletlenül kezdődik minden egyes szent mise azzal, hogy bánom, hogy vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel. És ezt oda tesszük szintén a szent misébe, a mi papi gyengeségeinket. Lehetnek nehéz helyzetek valóban, amikor például monotonná válik a papnak az élete, mikor ez van, hogy először és mindenek előtt a kötelességet kell teljesíteni, és utána a többit. Ha ez megvan, ugye itt ennek a veszélye az, hogy valóban ilyen szürke hétköznapivá válik az egész, de hogy az ad erőt, amikor ezekben a szürke hétköznapokban is megtaláljuk az ünnepnek a lehetőségét, mikor a szent mise nem csak egy foglalkozás lesz számunkra, hogy megteszem és kész, hanem hogy ünneplem, hogy örömmel adom magam a liturgiába, hallgatom az Isten szavát, mely hozzám is szól, és táplálkozok az eukarisztiából. Tehát, hogy ha ezt úgy élem meg, igyekszem megélni, hogy ez számomra ünnep, független a körülményektől, mennyien vannak a szent misén, mi vár rám a nap folyamán, mennyi nehézség vagy probléma, amivel meg kell küzdeni, vagy feladat, akkor ezek az ünnepi jellegek a nap folyamán ezek azért sokat tesznek, és egy megtartó erő, így a szent mise, így a zsolozsma, az imádság, a csendes szentségimádás. Tehát, hogy az intim kapcsolat Jézussal, amikor legbensőségesebben tudok vele lenni, ez fontos, és ez ad erőt mindenek előtt. Az is segít, amikor ki tudok kapcsolódni értelmes és hasznos módon, értékes módon, hát például, hogy odaülök az orgonához, és kikapcsolódok, hogy orgonálok.

0: szeretem látogatni az árpádkori templomainkat, felkeresni, és hát ott elmélkedni a gyönyörű freskókon, a falfestményeken. Ugye azokban sok teológia van, és ez is egy élmény egy pap számára, hogy, meg hát mindjárt számára, hogy valamit jobban megértek. És ez is egyszer valahol egy élmény, hogy minél többet megértünk az isteni dolgokból, akár a földi valóságokból is, összefüggéseket látunk egyszer csak, ezek is ilyen élmények, és ezek sokszor hát az esztétikával is, az esztétikai élményekkel is járnak.
1: Akkor elmondhatjuk, hogy az esztétikai, az irodalmi és a művészeti dolgoknak a szeretete, az közelebb hoz Istenhez.
0: Hát egyértelmű, mert hogy amióta az ember ember, azóta van a Földön vallás, és van művészet. Mert hogy a legbensőbb titkainkat sokszor nem tudjuk csak úgy egyszerű szavakba önteni, hanem ahhoz kell lehet, hogy egy vers, ahhoz kell egy zenemű, ahhoz kell egy, nem tudom én, egy alkotás, és hát ezért is fontos szerepe van az egyházi művészetnek az életünkben.
1: És ezt a fajta hivatást hogyan lehet megkedveltetni emberekkel? Uh-huh. Van olyan útja a zenén és a művészeten kívül?
0: Hát ez nagy dolog és nagy feladat. Innen a közösségből, ahol hát Isten kegyelméből és a Bíboros úr jóvoltából most lelkipásztorként szolgálok, innen sok atya származik. Tehát van itt egy élő közösség, sok-sok kis csoport. Ezek a plébániára úgy kibejárnak, mint saját házukba. És itt szervezik a programokat. Hol ilyen, hol olyan, akár őszi mulatság is volt nem régen. Imádsággal kezdtük meg, a fiatalok itt táncoltak. De hogy ilyen nagyon kulturált és disztingvált módon. És szerintem, ha a fiatalok ilyen egészséges közösségekben megtapasztalják a hitet, ilyen egészséges közösségeknek a tagjai, akkor talán hamarabb hallják meg az Úr szavát, mert ő hív. Olyan nem létezik, hogy ugye az Isten ne hívna fiatalokat a papi szolgálatra. Az a kérdés, hogy az ilyen világban, ahol sok az önzés, a kevésség, az emberek magukra gondolnak, nekik legyen csak jó, ahol a karriert építik, ahol a pénz az Isten, és az élvezetek, és hangos világban élünk, hogy ott meghallják-e az Úr hangját. És ebben egy egészséges, jó közösség, ahol egymást megbecsülik, tisztelik, szeretik, segítik, az sokat adhat a fiataloknak, hogy egyszer csak meghallja az Úr hangját, hogy talán őt is hívja, hogy szolgáljon neki.
1: Akik nem ismerik ezt a keresztény közösséget, meg ezt a keresztény attitűdöt, és félnek bejönni a templomba, vagy egyáltalán félnek mozogni itt ebben a térben őket, hogy lehet megszólítani? Hogy
0: ezt hát, a ebben nekünk, hát ebben nekünk lelkipásztoroknak nagy segítség a laikus hívek. Tehát mi minden esetben nem tudunk a térre menni, és ilyen magamfajta lelkipásztor, aki plébános, plébániai kormányzó. Ilyenek, ugye számtalan feladatunk van, nem tudunk teljes mértékben talán apostolkodni, missziót tartani, végezni az utcán, bárhol. De hogy segítségünkre lehetnének, és lehetnek ebben, és sok esetben segítségünkre is vannak a híveink. Tehát, hogy ők élnek ott a világban, ő megy a boltba, ő megy az utcán, ő megy ilyen-olyan rendezvényre, és az ő magatartása, az ő példaképe, az ő megnyilvánulása sokat tehet abban, hogy az evangélium kovásza, az hát megkeresse az egész társadalmat. A II. Vatikáni zsinat nagy szerepet adott a laikus híveknek, hogy ugye küldetésük van, és ezt a tudatot felébresztette sokakban, hogy az egyház nem a papokból és a püspökökből álló közösség, hanem hogy ott vannak a világhívek, akikre számíthatunk, és akik ebben lehetnének a segítségünk. Emlékszem, valahol megjelent egy plakát, egy feszület, az Úr Jézusnak a teste, és hát valami rosszakarók leszették a karjait, tehát hogy ez egy ilyen kőszobor volt, és nem volt az Úr Jézusnak a teste a kereszten, de karjai meg sehol. És valaki lefotózta, és ugye egy írást helyeztek a plakátra, hogy az Úrnak nincs keze, de neked van. Tehát te lehetsz az Úr keze ebben a világban. Te tudsz keresztény szeretettel megbocsátani, szeretni, türelemmel lenni. Te tudsz, tudod az irgalmasság tetteit gyakorolni, éhezőnek enni, adni, ruhátlan, felruházni. Tehát, hogy ezeket várja tőlünk az Úr, és lehet, hogyha mi így tudunk nyitni a világ felé, ezzel a keresztény szeretettel, példamutatással, életvitellel, akkor megszerezhetünk embereket Krisztusnak. Sőt, van is a közösségünkben egy felnőtt hittan, és lehet, hogy ott hárman, négyen most ebben az évben készülnek a keresztségre. Tehát, hogy valamilyen módon, én magam se tudom, hogy hogyan, eljutott hozzájuk az üzenet, az örömhír, és jelentkeztek, hogy szeretnének keresztelkedni. És hát ebben is látjuk a jó Istennek a művét.
1: Említetted, hogy nagy a zaj a világban, és hogy túl sok minden van. Hogyan jut el a fiatalokhoz az üzenet, az egyház üzenete?
0: Hát ugye ez mindannyiunknak a feladata, hogy eljusson, hát így, hogy példaképek tudunk lenni, megszólítani, közösségünkbe hívni, ahol megtapasztalja a családi légkört, és utána valami idézőjelben ráragadhat még több, még komolyabb, és így tágul az érdeklődési köre, amelyben ott lehet az Istennel való kapcsolat mélyebb megélése, a hit, a remény, a szeretet, és a különböző emberi erények, hogy egyszer csak jobban szeretné életében ezeket gyakorolni. Hogy hogyan is érzi a fiatal a hívást? Hát ugye nem úgy, hogy valami hangokat hall, talán erről nem beszélhetünk, de hogy el tudja önmagát képzelni abban vagy abban a szerepben, például, hogy szerzetes legyen, lelkipásztor legyen. Tehát, hogy foglalkoztatja ez a kérdés, legalábbis nálam ez így indult, hogy mi lenne, hogyha én is így szolgálnék Jézusnak. Tehát van a személyes kapcsolat Jézussal, nyilván ezt kellene felébresztenünk a fiatalokba, hogy legyen személyes kapcsolatuk, és utána, ha az Úr hívja, hogy tudja követni. Hogy van-e olyan 100%-os jele annak, hogy az Úr valakit hív, hát szerintem nincs. És talán nagyon jól teszi az Úr, hogy nem ad 100%-os jelet. Mert hogy azt várja tőlünk, hogy mi tegyünk hozzá valamit a hivatáshoz. Tehát, hogy lépjünk mi is egyel előre. Tehát az a mi igenünk, az amit mi teszünk hozzá. A kettőre szükség van, és lehet, hogy ez a nehéz a mai világban, megtenni azt az első lépést, noha nem vagyok én 100%-os benne, hogy ez az utam, de hogy megtenni, mert hogyha megteszem, ha igent mondok, akkor az Isten kegyelme azután segít és vezet. Én ezt látom ma elég nagy gondnak, hogy a fiatalok ugye nehezen köteleződnek el bármire is. Tehát ismertem olyan fiatal embert, aki először kertésznek indult, utána nem, utána kutyával sétált az utcán, utána pedig egy következő valami főiskolára jelentkezett, de egyiket sem fejezte be. És hogy ez az álhatatlanság, ez sok esetben jelen van. Tehát, hogy valahol nehéz a fiataloknak ma, hogy elköteleződjenek valamiben, és azt végigcsinálja. Ne. Erre szeretném őket buzdítani, hogy ha érzi a hivatást, ha szeretne így szolgálni az egyházban, ha szeretne segítségére sietni a sok embernek, akik keresik életükben az Istent, aki szeretne Jézussal ilyen bensőséges kapcsolatban élni és kiosztani a kegyelmét, közelebb vezetni őket Istenhez, végül is az örök élethez. Ha valakinek ennyire fontos a fele barátja, az emberek, akik körülötte élnek, hogy ezek üdvözüljenek, hogy eljussanak Istenhez, hogy örökké boldogok legyenek, akkor merje kimondani azt az igent, merjen erre az útra lépni, mert ha megteszi, utána megtapasztalja azt, hogy az Isten segíti.
2: Hát, köszönöm a beszélgetést. Egy imádsággal befejezzük. Imádkozunk a papi hivatásokért, mit szólsz hozzá?
1: Benne vagyok.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Urunk Jézus, hálát adunk neked az egyházért, a papokért, és azért, hogy ma is hívsz ifjakat követésedre, hogy megtiszteled őket ezzel a nagy kegyelemmel, hogy legyenek ajándékait kiosztói. Te magad mondtad, kérjetek és kaptok, keressetek és találtok, zörgessetek és ajtót nyitnak nektek. Kérjétek az aratás urát, küldjön munkásokat aratásába. Itt vagyunk előtted, hittel kérünk, küldj munkásokat aratásodba. Sok az olyan ember, aki rád vágyik, aki szeretné megtapasztalni irgalmadat, szeretetedet, végül az örök boldogságot. Rászorulnak ezek az emberek embertársokra, olyan pásztorokra, olyan emberekre, akik segítik őket ezen az úton. Amint ígérted, küldj hát munkatársakat, akik önzetlen szívvel, a te példád szerint másokat vezetnek majd az örökké valóságra vezető úton. Aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Ámen.
3: A műsorvezető Hudák Viktor mai vendége, dr. Sankó László, az Újpest kertvárosi Szent István plébánia plébánosa volt. Felszentelt életek. A papi hivatásokról őszintén.

Mécs László, a Szentlélek ekéi. Hogy angyalkézből bezárult az éden, átok morajlik, forr a föld szívében, s a kéreg tövist bojtorján terem. Az ember itt vergődött rögre esve, tövis szurkált a lábait sebesre, s kiszúrt a lelke álmodó szemét. S még könnyen hull a föld ugar szívére, a Szentlélek már néhány ezer éve jár, jár a boldog János föld felett. Szánt vihar vemhes titkos paripákon, ölében magvan, édes álommákon, s amerre megy, a vak szem mennybe lát. Így jár a földön néhány ezer éve, megtüzesült ember szív az ekéje, s évszázados barázda jár nyomán. Akkor van igazi ünnep, piros pünkösd, mikor egy vaksi, rögre görnyedt bűnöst, szántó, izzó ekéje megérint. Az volt a pünkösd, mikor az a hitványgyáván bújdosó 11 tanítvány a Szentlélek tüzes ekéje lett. Az volt a szántás. Végtelenbe vágtak barázdát minden táján e világnak, és föld és ember újról álmodik.

0: Hírpercek.
1: A jelenések könyvének látomásait bemutató tárlat látható a Szép Művészeti Múzeumban. A Magyar Honvédelem hősei előtt tisztelgett a Nemzeti Örökség Intézete a Fiumei-úti sírkertben. A Fokoláré Mozgalom bánsági barátainak találkozóját tartották Temesváron. Üdvözlöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A jelenések könyvének látomásait bemutató apokalipszis ciklusok állnak a Színművészeti Múzeum csütörtökön nyílt tárlatának középpontjában. A több mint fél évezredet átfogó időszak apokalipszis vízióit a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének, régi képtárának és régi magyar gyűjteményének anyagából, valamint a Magyar Nemzeti Galéria grafikai osztályán és jelenkori gyűjteményében őrzött művekből válogatták, tudósított az MTI. A Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményében számos sorozatot őriznek, amelyek az Új Szövetséget lezáró jelenések könyvének illusztrációi. Ezekből 4 sorozatot mutat be a tárlat, mondta el Bodnár Szilvia, a Szép Művészeti Múzeum grafikai gyűjteményének művészettörténésze, a tárlat kurátora a csütörtöki sajtó megnyitón. Szeptember 20-áig látogatható a mintegy 100 művet Dürertől Kondor Béláig felvonultató kiállítás. A Magyar Honvédelem napja alkalmából a Nemzeti Örökség Intézete koszorúzással tisztelgett a Fiumei úti sírkert katonai emlékezet szempontjából meghatározó helyein. A koszorúzása a történelmi folytonosságnak a kifejezése is. A középpontjában azok a katonák és hősök álltak, akik életüket adták Magyarország szabadságáért és függetlenségért, adta hírül az MTI. Az intézet közleménye szerint a sírkert különleges helyet foglal el a magyar történelmi emlékezetben, nem csupán nemzeti panteon, hanem olyan emlékezeti tér is, ahol a magyar szabadságküzdelmek katonái és nemzeti hagyománya kézzelfogható módon van jelen. A sírkertben egymás mellett nyugszanak a 19-20. századi magyar történelem meghatározó alakjai, politikusai, hadvezérei és katonái. Így a temető egyfajta történelmi lenyomata a magyar nemzet sorsfordító évszázadainak. Temesváron rendezték meg május 17-en a Fokoláré Mozgalom baráti regionális találkozóját, melyre a bánság különböző településeiről, Herkulesfürdőről, Oravicbányáról, Resicbányáról, Karánseberről, Új-Moldováról, Temesvárról, Dettáról, Nagyszentmiklósról és Csákról érkeztek a résztvevők. Olvasható a Magyar Kurírban. A programon jelen volt Pár József Csaba temesvári megyés püspök is. A találkozó témája az Istenhez és az emberekhez való közeledés volt. A Temesvári Egyházmegyei Ifjúsági Központban zajló program bevezetőjében az egység lelkiségének néhány alapvető vonását ismertették. Majd elmekedés és 2 tanúságtétel következett. Bemutattak egy interjút, mely a Fokoláré Mozgalom elnökével készült, végül kis csoportos beszélgetés és plenáris megosztás zárta a találkozót. Sokan részt vettek az esti ifjúsági szentmisén is.
0: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 22 óra. Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsora.
2: Nagy szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat, velem szemben pedig komáromi stúdiónkban a Helios Fotóklub két tagját, méghozzá az elnökét, Holop Ferencet, illetve Tezmecki Pétert. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek közénk, és elfogadtátok a felkérést.
3: Mi köszönjük a meghívást.
4: Köszönjük szépen a meghívást.
2: Először is Ferenchez fordulnék. Mutasd be nekünk a klubot, hogy milyen történelem van mögötte.
3: Hát a klub 1959-ben alakult itt Komáromban, a hajógyár mellett, mint fotókör. Alapítója a Gráfel Lajos bácsi volt, és aztán hosszú időn át Ladislav Eliás vitte ezt, ő volt a motorja az egész klubnak, úgyhogy tulajdonképpen túl vagyunk a 65-ös, illetve most már 66-os fordulón is. Ez alatt számtalan tagja volt a klubnak, számtalan helyen dolgozott. Volt ROH épület, ami a Priornak szembe volt, akkor még ROH, illetve forradalmi szakszervezet háza volt, aztán Matyica székház, aztán most pedig a Zicsi pontban vagyunk, ahol valamikor egy fotós tulajdonképpen a szövetkezet, fotószövetkezet dolgozott ott, és bizonyára sokan tudják, hogy sok esküvői és nagyon sok személyét fotóztak ott ebben a helyiségben, mert ez volt a központi fényképész hely Komáromban, és most ott a klubunk. Jelenleg 20-22 taggal működünk.
2: Milyen volt, amikor átvetted az elnökséget? Milyen személyes célkitűzéseid voltak ezzel, illetve miért jó tagnak lenni?
3: Én 1976-ban kezdtem el fotózással foglalkozni. Hát akkor még, tehát ilyen családi fotók, akkor kirándulásról, hát mind ahogy általában mindenki kezdi. Aztán jöttek az esküvők és az igazolványképek, az már egy picikét más embert kívánt, és tulajdonképpen 2005-ben kerültem én a fotóklubhoz, és 2018-tól az elnöke. Hát emlékszek rá, hogy amikor a nagyok közé bekerültem, Lutring János, tényleg Vlcsko, Karol, Ladislav Eliás, és még lehetne sorolni, hát én fél évig ott, mint tag, meg sem mertem szólalni. Én csak néztem, és aztán fél év után kérdezték meg, hogy nem akarsz képet hozni, hogy mutasd, hogy mit dolgozol, és akkor bevittem vagy 30 képet, és ebből a Eliás annyit mondott, hogy na, az az egy jó.
2: Mit ábrázolt az az egy?
3: Az egy tájképet ábrázolt, és arra azt mondta, hogy na, ez az egy kép jó. Hát aztán, de nem vette el a kedvemet a dolog, mert láttam, hogy hogy dolgoznak, mivel dolgoznak, és hajtott. Tehát a fényképezés nekem az egy életforma.
2: Valójában mit ad egy tagnak, hogy részese lehet ennek a csoportnak? Milyen céllal vesz valaki részt egy találkozón? Most akkor Péterhez fordulnék, hogy átadjuk a szót. Neked mit ad, hogy tagja vagy ennek?
4: Hát nekem ugye mondhatjuk, hogy ez a klub már nagyon jó barátok társasága, sőt mondhatjuk, hogy már szinte családias a hangulat. Nekem főleg ez a jó barátságot, a jó társaságot adja, ahol öröm a munka, öröm a fotózás, a kiállítások szervezése, rendezése.
2: Beszélgetésünk után épp egy találkozóra fogtok menni. Ha jól tudom, két hetente van egy ilyen klub találkozó. Hogy zajlik egy ilyen? Például ma mit fogtok csinálni?
4: Összejövünk a klubban. Ma mondjuk elég sok a dolgunk, mert 100 képet fog kelleni bekeretezni, amiből kiállítás lesz. Megvannak a programok, tehát mondjuk én vagyok a MAPA felelős. A MAPA az azt jelenti, hogy fotóklubok közti körverseny. Egy fotóklubnak készül egy mappája, abba 15 fotót belerakunk, és akkor 15 fotóklub Szlovákia szerte egymásnak küldözgeti ezeket a mappákat, és ezeket pontozzuk 1-től 10-ig. Minden évben más rendezi a 15 fotóklub közül ezt a mappa kiértékelést, és akkor elutazunk oda, ott van egy mappa kiértékelés, maga a kiállítás, egy ilyen konferenciaszerű összeölvetel, amin eldöntik a következő évnek a lefolyását, hogy kirendezi, kiszervezi. Általában egy klubra jut egy vagy kettő, esetleg három mappa is összejut, és akkor azt lepontozzuk, becsomagolom én, elküldöm, kitöltöm a digitálisan a táblázatokat, és akkor ez csak ez egyik pont, mert lehet még a többi programpont is a klubban.
2: Tulajdonképpen ez egy zártabb közösség így a klubok közt, vagy pedig mondhatni, hogy a kulturális életnek is fontos résztvevői vagytok ezáltal?
3: Én úgy gondolom, hogy meghatározó résztvevői vagyunk a kultúréletnek, hisz nagy múlttal rendelkezik ez a fotóklub, ahogy előbb említettük, hogy több mint 65 éves, de nem csak Komáromban ismerik ezt a klubot, hanem Szlovákia szerte. Jó neve van a klubnak, hisz előbb szólt a Péter ezekről a körversenyekről. A szlovákiai körversenyt most már 8. ízben Zsinórban egymás után megnyertük, és még előtte valamelyik évben, most nem fogom megmondani még egyszer, úgyhogy 9. alkalommal nyertük meg ezt a versenyt. Mögötte komoly munka van, mert válogatás, és tulajdonképpen alanyi jogon nem jár, hogy mindenki betesz egy képet ebbe a mapába, hanem ha jó képed van, akkor igen. Először még volt némi kis, hát hogy is mondjam, sértődöttség, de aztán rájöttek a tagok, hogy csak is így lehet csinálni, hogyha azt akarjuk, hogy megnyerjük. Ebben az évben részt veszünk a Csehországban is egy ilyen körversenyen, első ízben, Cseszké Bugyejovicei körversenyben. Hát aztán, hogy ott hogy fogunk helytállni, azt még nem tudjuk, az majd évvégén kiderül.
2: Mit értetek az alatt? Mitől jó egy kép? Egyáltalán össze lehet-e hasonlítani a különböző témakörű képeket? Mert ugye, ha csak a honlapotokra is fölmegyünk, annyira színes a tematikai válogatás, tehát mitől jó egy kép?
3: Hát ez az egyik legnehezebb kérdés, amit általában feltesznek nekünk, de én azt hiszem, hogy ez egyénileg lehet ezt csak megválaszolni, mert mindenkinek más kép tetszik. Van akinek a tájkép, abban a naplemente, vagy a bármilyen dolog. Aztán vannak a street fotó, a portrék, sokfajta, hogy mi a jó kép. Én magamban mindig úgy fogalmaztam meg, hogyha az ember megáll egy kép előtt, és legalább 5-6 másodpercig ott tud maradni a képnél, akkor az valahol már jó kép, mert megfogta az illetőt. Ebben a rohanó világban legtöbbször úgy vagyunk vele, hogy megyünk egy kiállításon, és csak nézzük, de ha már megállunk egy képnél, és többet időzünk el, szerintem már jó képnek lehet mondani, mert az illetőt megfogta. Valahol így magyarázom ezt a dolgot, és aztán, hogy nekem melyik a kedvenc képem esetleg otthon, az én fotóim közül, azt viszont mindig úgy szoktam magamban megbeszélni, hogy mindig az, amivel dolgozok. Mert annak a bűvkörében élek abban a pillanatban, és azzal dolgozok, javítgatom, vagy vágom, kompozíciót keresem meg benne. Tehát valahol mindig azt tetszik a legjobban. Persze aztán, ha visszanézem a képet, tehát ez is tetszik, még mindig tetszik, még ez is tetszik, de hát az csak nekem tetszik, az nem biztos, hogy a kollégáknak tetszik.
2: Tehát, hogyha abból indulunk ki, hogy az a jó kép, tegyük fel, ami előtt mondjuk tovább megáll egy nézelődő, akár egy laikus nézelődő, ez igazából csak utólagosan derül ki. Amikor válogatjátok, akkor mégiscsak milyen szempontok kerülnek elő?
3: Legalábbis én úgy érzem, hogy szerencsés helyzetben vagyok, de talán a többiek nevében is mondhatom. Az még, hogy kisebbségben élünk itt, az egy dolog, és mindenféle dolgot félretéve ettől, nekünk akkora szerencsénk van, hogy mi ismerjük a szlovák fényképes kultúrát, nagyon jó ismerjük a magyarországit és a csehországit. Tehát módunkban áll mindig megfigyelni a trendeket, merrefelé megy a fotózás, milyen a divat. Persze ezt nem kell követni, mert saját magát adja az ember, nem utánozni kell képeket a másoktól, de viszont látjuk, hogy merrefelé, tehát fejlődik a fotózás.
2: Péter, most hozzád fordulok. A fényképezés hogyan indult el az életedbe, illetve mit jelent ez neked? Emlékszel-e vajon az első fényképeződre egyáltalán, amit a kezedbe fogtál, illetve, mint ugye Ferenc is említette, hogy amikor előállt a 30-al, és egyre mondták, hogy jó, a te kezdeti pillanataid még úgy megvannak-e, és megosztanád-e?
4: Igen, hát emlékszem, hogy az első fényképezőgépem egy analóg fényképezőgép volt, filmes. Úgy gondoltam, hogy elkezdek a fotózással foglalkozni. 2000-ben kezdtem el igazából kattingatni kvázi, és amikor elkészültek az első képeim, akkor az egyik jó barátom, a egyik legenda a fotóklubból, a Lutring Jancsi, ő előhívta nekem ezt a pár képemet, és aztán volt egy javaslat, hogy menjek el a klubba, és mutassam meg. És akkor nagy félve bementem, kicsit megszeppenve a nagy öregek közé, és akkor megmutattam a képem, és azt megdicsértek, úgyhogy aztán ez olyan kicsit a lökést adott, egy inspirációt, hogy akkor mégis lesz értelme foglalkozni a dolgokkal. Ugye a Lutring János nagyította még a régi képeimet, fekete-fehér klasszikus eljárással, és ezekkel a képekkel aztán versenyeken is részt vettem, valamelyik aztán egy idő után elég jó helyezést ért el, és ez is egy inspirációként hatott.
2: Hogy jellemeznéd a te stílusodat, vagy mi az a téma, ami leginkább foglalkoztat?
4: Nincs egy konkrét téma, szeretek mindenfélével foglalkozni. Természetfotózás, portrét is itt-ott készítek, csendéleteket. Az adott hangulattól függ, hogy mi fog meg éppen. Az a jó kép, mondjuk, hogyha készítek egy képet, és akkor igyekszek valamilyen emóciót, vagy valamilyen történetet belevinni a képbe, hogy aki megnézi azt a képet, akkor mondjon neki valamit, vagy adjon neki valamit érzelmileg is esetleg az a kép, és akkor volt értelme az egésznek.
2: Hogyan zajlik le az a folyamat, hogy egyáltalán a fejedben megszületik egy gondolat, kimondottan keresel tudatosan egy helyszínt, szemét, vagy ezek általában inkább ilyen intuitív dolgok?
4: Van, amikor intuitív, van, amikor csak fogom a gépemet, és megyek mindenfelé, és vadászom a témát, és lesek, és hogy mi van. Van, amikor kitalálom előre, és akkor próbálom megvalósítani, vagy elmegyek oda, és akkor azt a beállítást lesem, azt a fényt keresem. Tehát mindig az adott szituációtól függ. Vagy pedig szoktunk ilyen úgynevezett fotótúrákat szervezni, kitalálunk egy helyszínt, kitalálunk egy témát, és akkor elmegyünk, és akkor mindenki fotóz az adott helyszínen, és nagyon jó munkák készülnek. Sokszor érdekes az is, hogy mondjuk egy témából mindenki hogyan látja azt a témát, és hogy fotózza le mindenki más szemszögből, más érdekes beállításból, holott bázi ugyanaz a dolog.
2: Tudnál-e esetleg egy konkrét példát mondani?
3: Miért? Hát ez általában workshopokon is előjön ez a dolog, tehát ahova hívunk egy előadót, vagy magát az alanyt fotózzuk, hát ott aztán tényleg százával születnek azok a képek, ott más szögből, más detailt fotóz az illető le, és így jön ki neki az a kép, amit ő szeretne. És ezek már ott szerkeszteni kell, ott gondolkozni. De nagyon sok esetben van olyan is, amikor lehet eltervezni is, csak amikor nincs szerencséje az embernek, akkor nem sikerül azt úgy megfotózni, főleg, hogyha mozgó témákról beszélünk, mert tájképbe az ugye az adott, és
2: azt
3: akkor
2: nem szalad el, igen.
3: Kimegyek vagy hajnalba reggel, vagy délelőtt, vagy pedig este felé, hogy azok a súrló fények olyanok legyenek, ami megadja a hangulatát. Ezért írja a szakirodalom is, hogy reggel 10-től este vagy délután 4-ig nem szabad fotózni. Csak előtte és utána, mert akkor vannak szép fények. Úgyhogy igen, ahogy a Péter elmondta, ez egy végtelen dolog, és az összes dolog belesorolható, hogy akár így fotózunk, akár úgy, tehát beállított vagy pillanatkép. Hát nekem volt egy képem, amikor Martoson voltam, és hát csónakból fotóztunk. És amikor vége volt ez a csónakos fotózásnak, akkor kijöttem a partra, és egy legelésző birkanyáj volt ott, és én fogtam a gépet, és puff, kattintottam egyet, de még nem is volt időm észrevenni, mert tetszett valamiért ösztönösen, és egy olyan kép lett, ahol egyetlen egy birka néz föl, a többi mind legel, tehát lent van a feje, és az pont belenézett a fényképezőgébe. Tehát ehhez szerencse is kell. Persze komponálás is fontos, aztán utómunka természetesen a zavaró dolgokat az ember azért úgy eltünteti, de igazából nem sokat, mert nem kellett ott sokat. Tehát ilyen is van.
2: Utómunkát emlegetsz. Ma már a technika különbözőképpen felhasználható. Mit gondolsz, mi az, ami még belefér? Mi az, ami a utómunkának egyenesen természetes és jogos velejárója egy kép készítésekor, és mi az, amit már te sem engedsz meg magadnak, sőt a többieknek sem?
3: Hát ez egy érdekes dolog, mert tulajdonképpen például a természetfotózásnál vannak olyan versenyek, ahol nem szabad belenyúlni. Tehát maximum egy pici sötétítést, vagy egy pici élességet, ha rá, de tovább nincs. Tehát nem lehet eltüntetni, hozzátenni, semmit nem szabad, mert az eredeti képet kell aztán elküldeni nekik.
2: De ez ilyen becsületbeli dolog, vagy ez ellenőrizhető?
3: Ellenőrizhető. Már most vannak olyan szoftverek, ahova a képet rákattintanak, és megmutatja, hogy manipulálták ezt a képet. Tehát azonnal vissza is adják. Volt egy ilyen eset Magyarországon, ahol hát egész komoly versenyen az úriember Hortobágyot lefotózta, és Ukrajnából tette az égboltot hozzá. Tökéletes volt a kép, meg is nyerte vele a versenyt, aztán idővel rájöttek, hogy hoppá, ez két képből áll, és manipulált, és vissza is vették tőle a díjat. De vannak olyan fotók, ahol például én nagyon szeretem azokat a fotókat, és hát én már egy kicsit talán ezzel úgy el is mentem, hogy kis grafika is van benne. Na most ott, de ezek ugye nem természetfotók, nem ilyesmi zsánerű dolgok, hanem amiben én már vágok, csík, kör, belerakom a magam, és az már szerkesztés, de hát én ebbe ezt nagyon szeretem, és e felé mentem el, és hát, és annak ellenére sikerült, tehát nem a természetfotó versenyen, de sikerült díjakot is vele nyerni, mert valahogy úgy szerkeszti az ember, hogy az jól ér. Tehát, hogy mennyire lehet belenyúlni, attól függ, milyen kép. Milyen kép és miért akarok. Festői hatást akarok, vagy tényleg grafikai dolgozást bele. Szóval bele lehet, de nem mesterséges, tehát amit magad készítesz el abba a programba.
2: Te hogy látod ezt, Péter?
4: Például, amikor volt ez a Covid időszak, ugye, nem mehettünk sehova, nem csináltunk semmit, akkor kitaláltuk a fotóklubba, hogy mindenki olyan témát fotózzon, ami elérhető otthoni dolgokból. És aztán lett is belőle egy ilyen komoly kiállítási kollekció. Kitaláltunk témákat, például háromszög, vagy tojás, vagy pedig az otthoni háztartásbeli eszközök,

0: És akkor a kenyérpirítónak a kettő az a fölülről, úgy virágított, ahogy a izzószálak vannak benne. Azt lefotóztam, és akkor meg sokszorosítottam, és egymás mellé raktam, ilyen grafikai szerűen sikeredett, szintén, ahogy Ferenc barátom mondta, ő is. És a közepére pedig raktam a számítógépnek a kék világító gombját, és kicsit ilyen futurisztikus, ilyen sci-fi-s hatást értem el, és ez is nagyon tetszett az embereknek, úgyhogy még kihoztuk ebből is a maximumot, mindenki ügyes dolgokat készített, annak ellenére, hogy nem lehetett sehova menni.
1: Ha saját magatokra néztek, a saját munkásságotokra, felfedeztek-e valamilyen korszakokat, vagy azáltal, hogy akár a technika is hogy fejlődik, vagy pusztán a stílusotok, ahogy fejlődött? Volt-e valami, ami kezdetben jobban érdekelt, vagy másképp dolgoztatok? Felfedezni vélhetők-e ilyen időszakok, vagy jellemzők?
0: Igen, felfedezni vélhetők, mert ugye, ha összehasonlítjuk a régi dolgokat, az analóg technikákat, meg az akkor készült képeket, ugye egyértelmű, hogy nehezebb volt azokkal úgymond trükközni, meg mindenféle spéci beállításokat készíteni, de most, hogy a digitális technika ugye most már előrébb van, ezzel már szinte korlátlanok a lehetőségek a technikai megoldás szintjére, mert ugye régen analógból volt a 12-ös, meg a 20-es, meg 36-os kocka film, akkor fotóztuk, akkor annak mindegyik képnek tökéletesnek kellett lenni, mert nem engedhettük meg magunknak, hogy kvázi szemét legyen, hogy vagy nem sikerül a kép, vagy valami, akkor nagyon mindig meggondoltuk, hogy na ez tuti kép legyen. És akkor kifotóztam én is a zenétemmel, a 12 kockás fekete-fehér filmet vásároltam mindig, és akkor a 12 kockának tökéletesnek kellett lenni minden szinten.
1: És tökéletes volt
0: mindig? És akkor hát igyekeztem, nem mondom, hogy igen, de igyekeztem mindig kihozni a maximumot belőle. És ugye most a digitális technika nincs ilyen még szorítás, úgyhogy lehet trükközni, meg dolgozni vele sokrétűen.
1: Igen, ez a technikai része, és ami a stílust illeti, a te személyiségednek volt valamilyen fejlődése, ami megmutatkozott a munkáidon?
0: Hát szerintem igen, mert úgy visszanézve a régi képeimet, úgy kicsit már egyszerűbbek a régi, és akkor mindig az ember fejlődik, tehát mindig többet hozzátesz a képhez, vagy szélesebb a látószög, vagy több inspirációja van azáltal is, hogy mondjuk sok versenyen veszünk részt, sok kiállításra járunk, ha járunk fotózni. Ez mind-mind hozzárakódik ilyen rétegeket, és akkor bővül mindig a tudásanyag, a kreativitás is bővül, és akkor úgy visszanézve a régi képet, már néha valamelyik kép már olyan viccesnek hat, hogy ja, tehát ilyet is készítettem. Vagy pedig visszamenőleg is, most már a digitálissal, ha ilyet készítek képet, akkor néha hozzányúlok a régi képhez is, mert eszembe jut olyan dolog, vagy új módszer, csinálok még egy képet belőle, és akkor jobb lesz az a kép, mint az eredeti régi volt, ami szerintem akkor megfelelt.
1: És ha a témaválasztást kérdezem, mi fedezhető fel nálad?
0: Hát ugyanúgy a csendéletek, a természetbe, ha kimegyek, akkor igyekszek ilyen érdekes dolgokat, kis részleteket kiszúrni, lefotózni. Az egyszerű ember néző, hogy elmegy mellettem, és nem veszi észre. Lefotózom, és a jé, hát ez ilyet, mennyit láttam, ilyet mellettem mentem el, de nem vettem észre, és milyen jó dolog, vagy milyen kreatív.
1: És most Ferencre nézek, talán a kérdést ugyanúgy feltenném neked is. Ha a saját munkásságodra, fotóidra visszatekintesz, milyen fejlődést látsz? Tudnál-e korszakolni, vagy akár látsz-e valami folyamatot?
2: Hát a kezdetekben az ember sok mindent fotóz. Nem volt különösebben megszabva nekem, de ahogy az idő telt el, úgy mentem át vissza a fekete-fehérbe, mert én valamikor is ugye nagyon sok fekete-fehér képet csináltam, és arra jöttem rá, hogy a fekete-fehér sokkal jobban tetszik nekem. Tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy valahol eljutott az ember egy olyan helyzetbe, amikor hát beviszem a klubba a képemet, és ugye van egy ilyen versenyünk is, negyedévenként, ilyen ötös verseny, hogy öt fotót bevihetünk, és akkor pontozzuk saját magunknak.
1: Egy csak klubon
2: úgy,
1: belül.
2: Klubon belül, igen, csak úgy. És amikor az ember leteszi a képet, és akkor azt mondják, hogy ezt fogadjunk, hogy a Feréjé. Tehát

0: Kialakult egy olyan stílus, ami nem ismétlődik, de viszont valahol ott van, ott rejlik a fotóban, hogy hát ezt más nem csinálta, csak ő, mert ez őrá val ez a típusú fénykép, úgyhogy ami az utóbbi időben áttértem, tehát úgy mondom, hogy fekvő téglalap alakú képeket szoktunk gyártani, és az utóbbi időben négyzet. Az, ami számomra sokkal izgalmasabb, sokkal jobban el tudom talán helyezni a témát benne, tehát kompozícióilag sokkal jobban tetszik, és most már ez egy ideje tart nálam, de azt hiszem, hogy ez még tovább is fog tartani, mert még ebből nem nőttem ki. Úgyhogy az embereknek is ott a fotóklubban nagyon sok mindenkinek vannak időszakok, amikor egy bizonyos témakört, vagy bizonyos módon elkészített fotókat készít, aztán ez úgy, mint a kör, vagy a kerék, tehát ez hol lejjebb megy, hol följebb, és akkor kezdődik egy új valami. Bizonyos dolgokat, ha csinálunk, aztán, ha sokáig csináljuk, meg lehet unni, és valami újat keres az ember ezáltal.
1: És így egymás közt inspirálódnak?
0: Igen, mert tulajdonképpen magába az, hogy itt ezek az emberek egy versenyszellembe nőnek föl köztünk, vagy mi is, és valahol, hát szeretne mindenki ott lenni az élbolyban. Tehát, hogyha ő csinált egy jó képet, én megpróbálok jobbat, egészséges verseny, hangsúlyozom, tehát nincs rivalizálás, meg ilyesmi.
1: Igen, említettük is, hogy barátság van.
0: Nagyon, igen, köszönetek. Baráti hangulat van. De tulajdonképpen, ami talán ebben a klubban, ami nagyon jó, hogy most inspirálja őt, hogy dolgozzon, és ha elhozza a képet, és megbeszéljük, hogy na figyelj, én ezt így csináltam volna, vagy ezt már levágtam volna itt, vagy egy picit itten lokálisan besötétítem, vagy valami, és akkor elgondolkozik rajta, vagy elfogadja, vagy nem, természetes, de hogyha tényleg jót mond az ember neki, akkor azért azt mondja, igazad van, és ez, és akkor sokkal jobb a kép. Tehát így is tudunk egymásnak segíteni, és az a sok fotó, ami a körversenyeken megjelenik nálunk, abból rengeteget lehet tanulni, még abból is, ami gyöngébb kép, tehát hogy, és most nem bántva a többi klubot, hogy na így nem szabad fotózni, hanem ezt valahogy így kellett volna.
1: Ha most megkérnélek benneteket, hogy emeljetek ki egy-egy képet, amire különösen büszkék vagytok, melyik lenne az, illetve van-e története, hogy készült, milyen alkalomra, pillanatkép volt-e, vagy egy alaposan rákészült munka?
0: Hát nekem van egy kedvenc képem, ja, kedvenc több is van, de az a kép, amivel tulajdonképpen, most az ember nem akar nagyképű lenni, de valamelyik körversenyen, mint klubon belül az első helyet foglalta el, tehát az a kép egy érdekes koncerten készült az a kép, Bonnie M. Liz Mitchell lányát fotóztam le. De egy olyan szögből és olyan fény megvilágításban volt, hogy hát egy sikeres kép lett belőle, nem én mondom, hanem ahogy elért eredmények mondják, hogy a körversenyen és a klubon belül első lett, és egyéniben is első helyet foglalta el, úgyhogy ez egy csodálatos kép, amit több versenyre is elküldtem, és ott is, tehát nemzetközi versenyeken is megállta a helyét.
2: Nekem most hirtelen az első képeim közül jutott egy az eszembe, amikor kórházban voltam, és akkor csak ilyen kvázi szappantartónak hívtuk, kis digitális kompaktom mindig nálam volt, és amikor megengedték, hogy kimenjünk egy kicsit sétálni a jó levegőre, akkor én mindig a környéket pásztáztam, hogy találok-e valami jó témát, fotózni valót, és akkor a kórház mögött volt egy ilyen kicsi tavacska, Kiflinek hívták a tavacskát, és akkor hattyúk úszkáltak rajta. És szembe színes, nagyon színes balkonul emeletes ház volt, és az tükröződött a tónak a vizén, ami úgy elég szél fújt és fodrozódott, és úszott rajta a hattyú. És amit megláttam, gyorsan lekaptam a kis kompakttal, és olyan képre sikeredett, mintha egy festmény lenne, mivel széles, mindenféle színek voltak rajta, ugye a tükröződő balkonoknak az eredményeképpen, és mindenki azt hitte, hogy ezt úgy csináltam Photoshop, hogy beleraktam a színeket, meg, és nem, mondom, ezt csak így megláttam, lefotóztam, és akkor jó kép sikeredett.
1: Nagyon sok alkotás születik nálatok, ugye nagyon sok értékes fénykép. Mi lesz ezeknek a sorsa igazából?
0: Hát ez érdekes kérdés. Az az igazság, hogy így helyi szinten barátok, ismerősök, vagy a városlakók, vagy ahova elmegyünk kiállítani, megnézik, értékelik, de valahol annyira mi a köztudatban azért, tehát világviszonylatról beszélek, nem vagyunk. Tehát a mi képeink nem fognak a Szép Művészeti Múzeumba bekerülni, mint André Kertészé, még hasonlóké Kappa. Tehát valahol sajnos azt kell mondanom, hogy ha elmegyünk, ezek valahol velünk is eljönnek ezek a képek. Idézőjelben mondom, ugye, mert ha valaki ezt a hagyatékot nem fogja tudni gondozni, vinni tovább, akkor mondhatom azt, hogy az enyészeté lesz. Sajnos ez ilyen kicsit ilyen szomorúan hangzik, de annyi jó fotós volt Komáromba is, és bizony, akikről beszéltünk, vannak alkotásaik a klubban, de nehéz nekünk is. Alkalomattán készítünk egy kiállítást nekik, megemlékezünk róluk, amíg vagyunk. Aztán, hogy a következő generáció, aki majd minket követ, hogy mennyire fogja ezt továbbvinni, akár az ő képeiket, akár a mi képeinket, de hát most már ez teljesen úgy van, hogy mindenkinek a képe legtöbb képe otthon van. Mert nincs akkora helyiség, tehát raktárhelyiség, ahol ezt tudnánk tulajdonképpen tárolni, és hogyha a családtagok ezzel nem fognak foglalkozni, már pedig ezt nehéz így előre megjósolni. Én azt hiszem, hogy egy időszaknak a úgymond fotósai voltunk, aztán el fogunk tűnni. Annyi szerencsénk még van, hogy jelennek meg brosúrák, könyvek, ami tulajdonképpen fent marad, és bármikor bele lehet lapozni. Persze azoknak a könyveknek is jó lenne, hogyha eljutnának olyan helyekre, ahol múzeumokba, vagy könyvtárakba, vagy olyan helyekre, ahol tulajdonképpen belelapoznak. Tehát a klubunkból is nagyon soknak, tehát különböző helyeken jelentek meg képeik. Hát, hogyha ott az archiválás tökéletes, és mi akkor még van olyan esély, de hát azért mondjuk el azt is őszintén, hogy ez alatt az idő alatt, amióta a klubtagok vagy, már több száz fotónk van. Több száz. Úgyhogy, na most aztán ezzel nehéz lesz mit kezdeni a következő generációnak is, mert a mai világban annyi fotó készül, mindenki fotós tulajdonképpen, igaz, hogy elektronikusan marad, amik szintén el fognak veszni, mert
1: nem nyomtatják ki.
0: Így van, és
1: elég,
0: az
1: előbb egy új telefont vesz, és már
0: így van, és nem tudja áttölteni, vagy szóval elvesznek rengeteg fotó.
1: Mit tanácsolnátok a mai fiataloknak esetleg, akik most kezdenének úgy belekóstolni a fényképezés világába, ebbe a nagy technikai kavalkádban, ennek a kellős közepén? Volna néhány szavatok hozzájuk esetleg?
0: Hát tulajdonképpen mi azért felkaroljuk a fiatalokat, mert ahol lehet, ott segítünk, és tulajdonképpen most is a Gutai Media Star versenyén, már 20 éve megy ez a verseny, tehát a fotós részlegen, akik nyernek, azoknak kiállítást készítünk. És várjuk a fiatalokat is a klubba, tehát nyitottak vagyunk, nem egy olyan zárt közösség, hogy ne fogadjunk be, sőt, várjuk is, őket, a logónk is olyan, hogy a kör az nyitott. Tehát, hogy bárki, ha megfelel, persze vannak kritériumok a belépésnek, úgyhogy és szívesen várjuk és segítünk nekik. Hát jöttek is, azóta is jöttek, mióta a Natti Vadartól átvettem a klub vezetését, azóta is jöttek hozzánk fiatalok, tényleg 30 évesek, 35 évesek, 40, és azért van ott bőven idősebb is, 60-70 évesek is, akiket hát frissíteni kell, úgy, mint ahogy a számítógépet mondják, hogy frissíteni kell. Nyitottak vagyunk velük szembe, úgyhogy segítőkészek vagyunk.
2: Én is ehhez kapcsolódnák, hogy a fiataloknak üzenném, hogy fotózzanak szívvel, nyitott lélekkel, alkossanak, és így születnek maradandó alkotások, ami szintén örömet fog okozni a következő nemzedéknek is.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, és megosztottátok velünk tapasztalataitokat, gondolataitokat, és kívánok még nagyon sok jó, szép fényképet és sok örömet mindazok számára, akik ezeket majd megtekintik, és természetesen az alkotóknak.
2: Köszönjük szépen!
0: Köszönjük szépen!
1: A Helios Fotóklub tagjaival beszélgettünk. Holop Ferenc elnököt és Prezmecki Pétert hallották. A felvételt Gál Mészáros Réka készítette.
3: Felvidéki beszélgetés. Lépes Lóránt atya műsorát hallották.

Eukarisztikus hitvallás. Hiszem és vallom, hogy Isten igéje és a Szentlélek ereje által a pap szolgálata révén az Eukarisztiában valóságosan jelen van a feltámadt élő Jézus Krisztus. Őt imádjuk, aki ebben a szentségben nekünk adta önmagát. Hiszem, hogy minden szent mise áldozat, amiben jelenvalóvá válik Krisztus egyszeri, tökéletes és megismételhetetlen kereszt áldozata. Hiszem, hogy az oltári szentség mindkét színe alatt, az átlényegített kenyérben és a borban a teljes Krisztus jelen van. Hiszem, hogy az Eukarisztiában jelenlévő Jézus Krisztus, az örök Isten fia, valóságos Isten és valóságos ember, aki elválaszthatatlan egységben él az Atyával és a Szentlélekkel. Hiszem, hogy a szent áldozás személyes találkozás Jézussal. Az Eukarisztia a szeretet szentsége, ami keresztény életünk forrása és csúcspontja. Amen.

0: Mária Rádió.
1: Maradj velem, Uram, hogy el ne feledjelek. Tudod, hogy milyen könnyen elfordulok tőled. Maradj velem, Uram, mert gyenge vagyok. Szükségem van erődre, hogy annyiszor el ne essek. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én életem. Nélküled lankad buzgóságom. Maradj velem, Uram, mert Te vagy az én világosságom. Nélküled sötétségben járok. Maradj velem, Uram, hogy megmutasd nekem akaratodat. Maradj velem, Uram, hogy halljam hangodat és kövesselek. Maradj velem, Uram, mert nagyon akarlak szeretni, és mindig veled akarok lenni. Maradj velem, Uram, ha azt akarod, hogy hűséges legyek hozzád. Maradj velem, Jézus, mert bármilyen szegény is lelkem, azt kívánom, számodra a vigasz helye és a szeretet fészke legyen. Maradj velem, Jézus, mert már késő van, és a nap lenyugvóban. Múlik az élet, közeledik a halál, és szükséges megkettőzni az erőmet, hogy útközben el ne hagyjon. Nyugtalanítanak a kísértések, a sötétség, a szomorúság, a keresztek, a szenvedések. Mennyire szükségem van rád a számkivetésnek ezen az éjszakáján. Maradj velem, Jézus, mert az élet és veszedelmek éjszakájában szükségem van rád. Add, hogy úgy felismerjenek, mint a tanítványok a kenyértöréskor. Az eukarisztikus egyesülés legyen világosság, mely megtart engem. Legyen egyetlen boldogság a szívemnek. Maradj velem, Uram, mert amikor jön a halál, akkor is veled egyesülve akarok lenni, ha nem is a szent áldozás által, legalább a kegyelem, a szeretet által. Maradj velem, Jézus! Nem kérem isteni vigasztalásodat, mert nem vagyok rá méltó, de igenis kérem a Te szentséges jelenlétedet. Maradj velem, Uram! Téged kereslek, a Te lelkedet, a Te szereteted, a Te irgalmadat, a Te szívedet, mert szeretlek Téged, és nem kérek más jutalmat, mint a szeretet gyarapodását. Szeresselek Téged egész szívemmel itt a földön, hogy tökéletesebben tovább szerethesselek az örökké valóságban.

0: Mária Rádió a hallgatók áldozatvállalása révén működik. Adománykérés következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Fülöp Ákos vagyok, rákosfalvai plébános. Május hónapban, általában legtöbb templomban esténként litániával köszöntjük a szűzanyát, és szívesen énekeljük ezt a szép énekünket, hogy néked ajánljuk, szűzanyánk, a legszebb hónap alkonyát. Szép hónap a május. Minden kivirágzott, minden zöldel már, az első gyümölcsfák kezdenek érett termést hozni a hónap vége felé, a legkorábban termőre forduló fák. Valóban a legszebb hónap lehet a május, amikor még minden zöld, amikor még van kellő mennyiségű nedvessége, csapadéka a földeknek. Legszebb hónap a május, mert már közeledik a nyár, és ezt jó újra és újra megtapasztalni, felfedezni. Ebben a hónapban sok helyen elsáldozásra, bérmálásra kerül sor, amely a fiatalokat megerősíti Istenhez való tartozásukban. De a hétköznapok során sok egyéb formában is megerősödhetünk hitünkben, reményünkben és szeretetünkben. Ezt a célt szolgálja a Mária Rádió működése, a Mária Rádió szolgálata, amikor különféle liturgikus eseményeket közvetítünk, amikor imádságokat közvetítünk, amikor egy-egy tanítást adunk közre, vagy amikor egy-egy helyzetben beszámolunk különféle eseményekről, dolgokról, vagy az élet területének különféle csoportjai számolnak be a maguk életéről, hogy mindezek által megerősödjünk Isten szeretetében, megerősödjünk az Istenre való odafigyelésben, az egymásra való odafigyelésben. És mindezt azért tehetjük meg, mert önök, kedves hallgatók, nem szűnnek meg adományaikkal támogatni a Mária Rádió munkáját, a Mária Rádió működését. És éppen ezért mondhatjuk, hogy mindaz az adás, mindaz a igehirdetés, mindaz a tanítás, amely megvalósul, az közös munkánknak az eredménye. Hiszen nem elég elmondani, fölvenni valamit a stúdióban, azt sugározni is kell, azt el kell juttatni a különféle helyekre. Nem elég fölvenni egy műsort, működtetni kell a technikát, szervezni kell a különféle műsorokat, amelyre emberi szolgálatokra van szükség, nem csak önkéntesekre, hanem fizetett alkalmazottakra is. Éppen ezért fontos, hogy ez a közös szolgálatunk az önök segítségével folyamatos, és újra napról napra megvalósulhat. Hálát adunk minden adományozóért, hálát adunk minden támogatóért, hálát adunk minden imádságért. Isten áldja a Mária Rádió minden hallgatóját, Isten adjon erőt, hogy együtt közösen hirdethessük az ő szavát, az örömhírt. Fülöp Ákos rákosfalvai plébánost hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Kapcsolódjon be ön is a Mária Rádió imahátterébe. Örömmel fogadjuk azok megkeresését, akik személyes imádságukkal támogatnák a Szűzanya Rádiójának küldetését, vagy akár szívesen szerveznének imakört saját közösségükben. Szeretettel hívjuk a már működő imacsoportokat is, hogy kapcsolódjanak be a Mária Rádió közös imádságos életébe és ima műsoraiba. Várjuk érdeklődésüket és jelentkezésüket telefonon a 061-373-0701-es számon, valamint e-mailben az info@mariaradio.hu címen. Legyünk együtt az imádságban is!
3: Hírpercek.
4: Székely János püspök a csíksomlyói búcsún. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál a szerkesztő Földi Gábor. Pünkös szombatján több százezer zarándok gyűlt össze a csíksomlyói nyerekben, ahol a fogadalmi nagybúcsú ünnepi szentmiséjét idén Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatta be. A búcsú idei mottója Szent Maximustól származott, a keresztséggel Krisztus előttünk jár, hogy a keresztény nép hűségesen kövesse őt. A Szentmisén jelen volt többek között Kovács Gergely, gyulafehérvári érsek, Marton Zsolt váci püspök, valamint Súlyog Tamás köztársasági elnök és Áder János volt államfő is. A kegyhely ferences őrei és az egyházi vezetők egyaránt arra hívták a híveket, hogy a hitben megerősödve térjenek haza. Székely János püspök homiliájában hangsúlyozta, Európa és a magyarság jövője csak akkor épülhet újra, ha az emberek Krisztus kezébe kapaszkodnak. Székely János püspök atyát hallják.
3: Kedves zarándokok! Szent Ferenc tanít és hív minket a szeretet útjára. Ez a világ Atya, Fiú és Szentlélek örök szeretetéből lett. És mi emberek arra születünk, hogy megtanuljunk szeretni. Az életünket ajándékká tegyük, odaadjuk, és majd a halál kapuján át a szeretet örök országába, a hatalmas szimfóniába, Isten világába hazaérhessünk. Erre a szeretetre van mindennél jobban szüksége a világnak, és benne a mi sok szenvedést megért magyar népünknek is. A hit és a szeretet országát kell felépítenünk. A szeretet országát nem lehet gyűlölettel építeni. A jogállamot nem lehet a jog áthágásával építeni. Erre is tanít, erre is hív minket Szent Ferenc. A szeretet útjának hírnöke. 5 éves kis minisztráns voltam. Tébláboltam a sekrestyében, nem vettem észre, hogy kibomlott a cipőfűzöm. Az idős ferences plébános atya, akit nagyon tisztelt, nagyon szeretett mindenki, nehezen mozgott már, észrevette, és igazi ferences lelkülettel lekuporodott, és elkezdte kötni a cipőfűzőmet. Döbbenetes volt ezt átélni. Egy idős atya egy 5 éves gyerek cipőfűzőjét köti. Egyetlen mondatára se emlékszem már, de ez a mozdulata kitörölhetetlenül bennem van. Kedves paptestvérek, köszönöm, hogy itt vagytok a tieitekkel. Köszönöm az Istennek és az emberekért odaadott életeteket. Legyetek közel az emberek szívéhez. Legyetek ott a betegágyak mellett, amikor meg kell fogni egy idős ember kezét. Legyetek ott, amikor ennivalót, tüzelőt kell adni a szegénynek. Legyetek ott, amikor be lehet kötni egy kisgyerek cipőfűzőjét. Legyetek ott a fiatalok között. Engedjétek, hogy kérdezzenek, vitatkozzanak, de mindenek előtt lássák az életeteket, a bennetek levő titokzatos tüzet. Legyen nyitva a plébániátok, és a szívetek kapuja a rátok bízottak előtt. Legyetek hiteles, szolgálatkész, szorgalmas, tüzes lelkű apostolok.
4: Kedves hallgatóink, hírkommentünket hallották, köszönöm figyelmüket. Ha tehetik, tartsanak továbbra is ezen a nagyon szép napon velünk. Áldott pünkösdöt kívánok!
5: Híreinket hallották.

0: A rádió. A lélek hangja.
1: 23 óra.
2: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A stúdióban Vértes Ajjai László. Pünkös vasárnapi műsorunk témái. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság lelke. Pünkös ünnepen kérjük a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A szentatya Regina Czőli imája. Leó pápa pünkösdi homíliája. A feltámadott lelke, a béke, a misszió és az igazság szent lelke. A szentatya pünkös vasárnapján délelőtt 10 órai kezdettel a Szent Péter Bazilikában mutatott be ünnepi szentmisét. Homíliájában a feltámadt úr ajándékának 3 vonását emelte ki. Jézusnak pünköskor kiáradó szentelke békét teremt övéi szívében, amelyet tovább kell adniuk a világnak. Jézus szentelke misszióba küldi az apostolokat, hogy tovább építsék az Úr országát, és végül a Szentlélek az egyház közösségét fokozatosan elvezeti Isten igazságának mind mélyebb ismeretére. Az ige liturgia során az evangélium előtt a kórus elénekelte a Veni Sancte Spiritus szép pünkösdi szekvenciát, amelynek szövege magyarul így hangzik: Jöjj Szent Lélek Istenünk, add a mennyből érzenünk fényességet sugarát. Jöjj szegények atya te, bőkezűség Istene, lelkünk fényed hassa át. Édességes vigaszunk, drága vendég szomjazunk, édes lélek újulás. Fáradottnak könnyülés, tikkadónak enyhülés, sírónak vigasztalás. Boldogságos tiszta fény, szállj meg szívünk rejtekén, híveidnek napja légy. Ihletet, ha fényt nem ad, ember szívben ellohad, minden érő, minden ép. Mosd meg, ami szennyezett, aszusságra hincs vizet, orvosold a sebb helyet. Simogasd a darabost, fölmelengesd a fagyost, útra vidd, ki tévejeg. Add, vegyék el híveid, kik hitük beléd vetik, hétszeres kegyelmedet. Jámbornak jutalmazást, engedj boldog távozást, mindörökké mennyeket. Amen. A húsvéti időszak pünkös mai ünnepén teljesedik be, kezdte beszédét a szentatya. Hogy kiemelje a megváltás eseményének egységét, az evangélium ismét a hét első napjára vezet minket.
3: Al primo giorno della settimana.
2: Vagyis arra az új napra, amikor a feltámadott Jézus megjelenik a tanítmányok előtt, és megmutatja nekik kezét és oldalát. Az Úr megmutatja nekik dicsőséges testét, pontosan a sebeket, a keresztre feszítés nyomait. A szenvedés e jelei, amelyek minden szónál beszédesebbek, átváltoztak. Aki meghalt, örökké él.
3: Vive per sempre.
2: Amikor meglátják az Urat, a tanítmányok is új életre kelnek. Félelmükben bezárkoztak az utolsó vacsora termébe, de Jézus a zárt ajtók ellenére is belép oda, és látása örömmel tölti el övéit. Áthalad a mi halálunkon, kinyitja a sírt, és szélesre tárja azt, amiből számunkra már nem volt kiút. Megjelenését Krisztus e köszöntéssel kíséri, béke veletek, és rögtön utána ráleheri tanítványaira szent lelkét. A feltámadott tele van élettel, miután megmutatta a testét, mint igazi ember, megadja Isten életét, mint az atya szeretett fia, aki értünk testvérré és megváltóvá lett. Ugyanabban az emeleti teremben, ahol az új és örök szövetség megkötetett, Jézus kiárasztja a szentlelket. A vacsora és az árulás helyszíne átalakul, és az apostolok bezárt sírjából az egész egyház feltámadásának anyaméhe lesz. Ezért pünkös húsvéti ünnep és Krisztus testének ünnepe, amelynek kegyelméből mi magunk is részesedünk. Éppen ezért Leó pápa a pünkösdi misztérium ünnepléséből három szempontot emelt ki. Először is a feltámadt Krisztus lelke, a béke, szent lelke.
3: Lo spirito del risorto e lo spirito della pace.
2: Krisztus ugyanis az ő húsvétján keresztül békét teremt Isten és az emberiség között, a Szentlélek pedig ezt a békét önti a szívekbe és terjeszti el a világban. Ez a béke a megbocsátásból fakad, és a megbocsátáshoz vezet. Azzal a megbocsátással kezdődik, amelyet maga Jézus ajándékozott nekünk, akit elárultunk, elítéltünk és keresztre feszítettünk. Ő szeretetével meglep minket, hiszen éppen ő az, a feltámadott, aki mondja nekünk, akinek megbocsátjátok a bűneit, az bocsánatot nyer. Ezekkel a szavakkal Jézus egy isteni művet bíz ránk, mert csak Isten bocsáthatja meg a bűnöket. Ezt a hatalmat az egyetemes megbékélés jeleként kapjuk, az Úr a béke lelkét árasztja a történelem elejétől a végéig, mert az, aki mindenkit megváltott a haláltól, senkit sem zár ki. A Szentlélek ugyanis Úr, és életet ad a teremtés kezdetétől fogva, amikor a vizek felett lebegett, és most, a megváltáskor, megváltoztatja a világ történelmét. Pünkös valóban az új szövetség ünnepeként teljesedik be, vagyis Isten és a Föld minden népe közötti szövetségként. Míg az égből jövő zúgás, a szél és a tűznyelvek az utolsó vacsora termében a Sínai hegy ősi jeleire emlékeztetnek, addig Isten szent törvénye a szívünkbe íródik. A Szentlélek által a szeretet betűivel vési a szeretet törvényét Krisztus saját testébe és a főnek a testébe, amely az egyház. Homiliája második szempontjaként Leó pápa a feltámadott lelkének missziós vonását emelte ki.
3: Lo spirito del risorto e lo spirito della missione.
2: Ahogyan az atya engem küldött, mondja az Úr, úgy küldelek én is titeket. Így von be minket a lélek Jézus küldetésébe. Annak a küldetésébe, aki Istentől származik, és Istenhez tér vissza a Szentlélek erejével, aki az atyától is a fiútól származik, és akit vele együtt imádunk és dicsőítünk, az egyetlen Istent. A Szentlélek Krisztus élő szeretete, amely átjár minket, ösztönöz minket, támogat minket a küldetésben. Miközben az apostoloknak megadja a hatalmat, hogy különböző nyelveken szólaljanak meg, ugyanaz a Szentlélek megtanítja az emberiségnek az üdvösség ismeretét. Most, hogy az apostolok magukba fogadták a feltámadott leheletét, ez a hír hangzik el ajkukról, ezt mondja Péter és akik vele vannak. Pontosan pünkös napján kezdik el az apostolok hirdetni a keresztre feszített és feltámadott Jézust. Isten nagy művei mind a megváltásban összegződnek, amely a hitből indul ki. Valójában a Szentlélek első műve bennünk az a hit, amellyel kijelentjük, Jézus az Úr. Ez a hit él és kifejeződik minden jó cselekedetben, az irgalmasság és erény minden cselekedetében. Isten művetéján mi vagyunk, akik ma a világ minden tájáról idejöttünk, meghívás nyerve az Úr asztalához, összegyűlünk szavának hallgatására, és küldetés kapunk arra, hogy tanúskodjunk róla mindenütt a világban. Kedves testvéreim, folytatta Leó pápa, valóban részesei vagyunk az evangéliumnak. Az egész egyház főszereplője annak, nem csupán őrzője. A Szentlélek erejével ige hirdetésünk örömmel és reménnyel telik meg, mert mi, éppen mi vagyunk a világ újdonsága, a föld sója és a világ világossága. Természetesen nem a mi érdemünkből, sem kiváltságunkból, hanem az Úr szava által, amely megszenteli a bűnöst, meggyógyítja a leprást, és azokból, akik megtagadták őt, apostolokat teremt. Egyrészt, ezt jól látjuk, vannak olyan változások, amelyek nem újítják meg a világot, hanem tévedések és erőszak közt megöregítik azt, Másrészt viszont a Szentlélek megvilágosítja az elméket, és új életerőt ébreszt a szívekben. Így alakítja át a történelmet, megnyitva azt az üdvösség felé, vagyis az egyetlen Úr által mindenkivel megosztott ajándék felé. Az egyház küldetése, hogy tanúságot tegyen erről a küldetésről, vagyis, hogy a világ zűrzavarát Istennel és egymás közötti közösséggé alakítsa. Ez a küldetés azzal kezdődik, hogy hirdetjük az Istenről és az emberről szóló igazságot, mert a feltámadott lelke az igazság lelke.
3: Perché lo spirito del risorto è lo spirito della verità.
2: Tért ki Leó pápa homíliája harmadik szempontjára. Ezt maga az Úr ígérte nekünk, amikor egységet kért egyházának, egy olyan egységet, amely Isten szeretetén alapul, amely egyúttal a mi szeretetünk forrása is. A Szentlélek, aki a prófétákon keresztül szólt, mindig előmozdítja az igazságban való egységet, mert bennünk megértést, egyetértést és az élet következetességét ébreszti. Ahogy Szent Ágoston tanítja, a Szentlélek akarta, hogy a nyelvek ajándéka legyen az ő jelenlétének jele, amely nyelveken az egyetlen hitben megértik egymást. A vigasztalóteát megvéd minket mindattól, ami ezt a megértést akadályozza. A pártosságtól, a képmutatástól, a divat irányzatoktól, amelyek elhomályosítják az evangélium fényét. Az Isten által nekünk ajándékozott igazság így minden nép számára felszabadító szó marad, olyan üzenet, amely belülről alakít át minden kultúrát. A feltámadott lelke ugyanis nem egyetlen egyszer áradt ki mindenkorra, hanem folyamatosan. Ahogy az Eukarisztia Krisztus élő jelenléte, amely mindig táplál minket, úgy a Szentlélek is belénk vési az ő jelét a keresztségben, amely keresztényé tesz minket, a bérmálásban, amely tanúkká tesz minket, s a papságban, amely Isten népének szolgáivá és pásztoráivá rendel minket. Minden szentségben ő adja. Ő a dátor munerum, ő a küldetések osztója, a szentség forrása, aki megsokszorozza az ajándékot és a karizmákat az imádságban, az irgalmasság cselekedeteiben, Isten igéjének tanulmányozásában. Ahogy az apostol tanítja, a lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Éppen ez itt vagyunk egyház, az egyetlen test, amely Istenből él, és a világot szolgálja. A Szentléleknek köszönhetően mindenkinek elvihetjük az igazi békét, az üdvözítő igazságot, vagyis magát Krisztus Urunkat, hangsúlyozta a Szent Atya, majd így fohászkodott. Kedves testvéreim, lángoló szívvel imádkozzunk ma azért, hogy a feltámadott lelke megszabadítson minket a háború gonoszságától, amelyet nem egy szuperhatalom, hanem a szeretet minden hatósága győz le. Imádkozzunk azért, hogy szabadítsa meg az emberiséget a nyomortól, amelyet nem mérhetetlen gazdagság, hanem kimeríthetetlen ajándék vált meg. Imádkozzunk hozzá, hogy gyógyítson meg minket a bűn csapásától, a Jézus nevében minden népnek hirdetett megváltás révén. Ez az a kegyelem, amely bátorsággal tölti el az apostolokat, adja meg nekünk is, ma és mindörökké. Mária, az egyház anyja közben járására,
3: per intercessione di Maria, madre della Chiesa.
2: Zárta pünkösdi homíliáját Leó pápa a Szent Péter Bazilikában vasárnap délelőtt bemutatott szentmisén.
4: Cari fratelli e sorelle, buona domenica!
2: Pünkösd ünnepen kérik a szentelket, hogy nyissa ki a még bezárt ajtókat. A Szent Atya Regina Czöli imája. Ahol jelen van a Szentlélek, ott megvalósul a testvériség, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvén beszél. Isten a szerető atya lelke egyesíti és összehangolja a különbözőségeket, megvalósítja a népek közötti békét. Tanította Leó pápa pünkösd vasárnap délben a Regina Czöli elimádkozása előtt mondott beszédében. A Szentlélek ma is elkísér bennünket életünkben, megnyitja az Isten felé vezető utat, az egyház kapuját, és szívünk ajtaját. Segítségével teremtsünk testvéri világot, amelyben a béke uralkodik, hangzott Leó pápa buzdítása. Pünkösd ünnepén arra kaptunk meghívást, hogy elmélkedjünk a Szentlélek ajándékáról, amely bőségesen áradt a születendő egyházra, és tagjai ma is újra megkapják, mint fényt és erőt, amely elkíséri őket életünk minden helyzetében. Kezdte beszédét 14. Leó pápa, a vatikáni apostoli palotában lévő dolgozószobai ablakából köszöntve a Szent Péter téren összegyűlt híveket. Tanításában a Szent Atya pünkös liturgiájáról emlékedett. János evangéliumi szakasza és az apostolok cselekedeteinek második fejezete a Szentlélek érkezéséről számol be, miszerint a Szentlélek kinyitja az ajtókat.
4: Lo spirito apre le porte.
2: Az evangélium azt mondja nekünk, hogy együtt voltak a tanítmányok zárt ajtók mögött, mert féltek a zsidóktól. Az apostolok cselekedetei könyv második fejezete szerint a Szentlélek heves szélvészként érkezett, kinyitotta az ajtókat, és arra ösztönözte a tanítmányokat, hogy lépjenek ki, és hirdessék a feltámadott Krisztus örömhírét. Mi is feltehetjük magunknak a kérdést, milyen ajtókat nyit meg a Szentlélek? Folytatta beszédében a pápa, majd három ajtót jelölt meg. Az első maga Isten kapuja. Abban az értelemben, hogy megnyitja számunkra az Isten misztériumához vezető utat, amint kinyilatkoztatta magát Jézus Krisztusban. Szent lelke ajándékával Isten megadja nekünk az igazi hitet, megérteti velünk az írások értelmét, közelről megismerteti magát, és lehetővé teszi számunkra, hogy részesüljünk saját életében. A Szentlélek segít bennünket, hogy személyes tapasztalatot szerezzünk Istenről, hogy találkozzunk vele Jézusban, és nem csupán a törvény megtartásában. Segít, hogy felismerjük őt saját magunkban, és felfedezzük jelenlétének jeleit mindennapi életünkben. Fejtette ki tanításában Leó pápa. A második ajtóról megállapította, ez a cenákulum, az utolsó vacsora helyszínének, vagyis az egyháznak az ajtaja. A Szentlélek tüzen nélkül az egyház a félelem fogja marad, szorongásra tekint a világ kihívásaira, önmagába zárkozik, és képtelen párbeszédet folytatni a változó időkkel. A Szentlélek megnyitja az egyház kapuit, hogy az mindenki számára befogadó és vendég szerető legyen,
4: perché sia accogliente e ospitale verso tutti,
2: még azok számára is, akik bezárták kapuikat Isten, a többiek, a remény és az élet öröm előtt. Leó pápa idézte elődje Ferenc pápa szavait, amelyekkel 2023. október 4-én a püspöki szinódus rendes közgyűlése megnyitásakor bemutatott a szentmisén homiliájában emlékeztetett küldetésünkre, vagyis arra, hogy legyünk egy áldásosztó és bátorító egyház, egy mindenki számára nyitott kapukkal rendelkező egyház. A harmadik ajtóról szólva 14. Leó pápa arra mutatott rá, hogy a Szentlélek megnyitja szívünk ajtaját, segítve minket abban, hogy legyőzzük az ellenállást, az önzést, a bizalmatlanságot és az előítéleteket, és képessé tesz bennünket arra, hogy Isten gyermekeiként és egymás között testvérekként éljünk. Ahol jelen van az Úr lelke, ott testvériség születik a személyek, a csoportok és a föld népei között, és mindenki a szeretet egyetlen nyelvét beszéli, amely egyesíti és összehangolja a különbözőségeket. 14. Leó pápa végül arra buzdított pünkös ünnepén, hogy fohászkodjunk a Szentlélekhez. Nyissa ki mindazokat az ajtókat, amelyek még zárva maradtak. Szükségünk van rá, hogy újból felfedezzük Istent, mint szerető atyát, hogy olyan egyházat építsünk, ahol mindenki otthon érezheti magát, és teremtsünk olyan testvéri világot, ahol a béke uralkodik minden nép között. A pápa beszédét a szűzanyához intézett fohásszal zárta. Az első tanítmányokhoz hasonlóan bízunk Szűz Mária, a Szentlélek lakóhelye és az egyház anyja közbenjárásában. Itt a Vatikáni Rádió. Kedves hallgatóink, pünkös vasárnapi műsorunkat hallották. Áldott ünnepet kívánva búcsúzik a mai műsor szerkesztője, Vértesai Jai László. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Mária Rádió.
1: Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük.
2: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
3: A Szent Ige, amely szólott hozzánk,

találtok, zörgessetek és megnyittatik néktek. Mert aki kér, mind kap, és aki keres, talál, és a zörgetőnek megnyitatik. Melyik atya pedig az közületek, akitől a fia kenyeret kér, és ő talán követ ad néki? Vagy ha halat, vajon a hal helyett kígyót ad néki? Vagy ha tojást kér, vajon skorpiót ad néki? Ha azért ti gonosz létetekre tudtok a ti fiaitoknak jó ajándékot adni, mennyivel inkább ad a ti mennyei atyátok szent lelket azoknak, akik tőle kér. Áldozó csütörtökön délután ügyeletes voltam, és mint 4 év óta sok-sok csütörtökön a Danubius Rádió lelkigondozói szolgálata voltam kész, hogy szerettem volna végezni 5 és 6 között. De kicsit hamarabb érkeztem, és előcsarnokba leültem. Sok kedves hotel van egymásnak háttal, lehet pohár vizet, egyebet így, kávét. Még volt egy fél órám, és kicsit elcsöndesedtem, imádkozgattam, vártam. Sose tudni, hogy a 3 telefonon milyen kérdés fut be, és mit tudok bekapcsolni, és tudok-e válaszolni. És mögöttem két fiatal ember ült, olyan inkább 40 felé, tehát a modern generációból két fiatal ember. A rádió alkalmazottjai voltak, vagy éppen valami műsorra jöttek, nem tudom, de közvetlen mögöttem ülvén óhatatlanul hallottam a beszélt. Azt kérdezte az egyik fiatal ember, hogy te milyen nap van ma? Ugye, csütörtök, valamilyen áldozó csütörtök. Az mi? Hát azt hiszem a nevében benne van, itt az egyházak valamit áldoznak. Vagy ilyenkor van áldozás, nem tudom pontosan. De egy kis rövid idő után a másik megkérdezte, te ilyen most valami nagyobb ünnep is. Azt mondja, igen, pünkös. De az micsoda? Fogalmam sincs. De jó volna, ha ebből a generációból senki ne ülne úgy, hogy még nem hallott volna pünkösről, de hát, ha örömmel lát, nem csak fehér hajú emberek vannak ma a templomunkban, hanem fiatalok is. Ezért bocsátassék meg az Isten öreg bojtárjának, hogy én most nagyon egyszerű dolgokat fogok mondani, óhatatlanul ismételni kell, hogy magamat, mert hát karácsonykor csak Jézus születéséről lehet beszélni, nagy pénteken a haláláról, húsvétkor a feltámadásáról. Hát miről szólhatok én pünkös? Különösen egy ilyen párbeszéd után, ami nagyon szíven. Hát, ha néhányan nem is tudják pontosan, ünnep van, pünkös van, meg pünkösdi rózsa van, meg urasztala. Mi hát ez? Nagyon egyszerűen, röviden, summásan, együgyűen szeretném elmondani, hogy az Isten irgalmas és kegyelmes ellentámadás. Ellen, de érettünk és miattunk. A nagy ős ellenség a kísértő felé való ellentámadás is, amely nem ott valahol kint van, hanem itt belül. Azután, ha emlékezünk a Bábel tornya történetére, egy nagy szimbolikus történet. Amikor az égérő tornyot akarják építeni, és hogy mi, a mi dicsőségünkre, a mi nevünk dicsőségére, az aláhúzottan ott van a Bibliában, magunknak, mi érjük el ezeket alulról fölfelé. Akkor egy titokzatos ige ott, hogy az Isten összezavarta a nyelvüket, hogy ne értsék egymást. Nem megyek most az Old Testamentum ige magyarázatába bele, mert ez egy nagy képletes történet. A Bábelben összezavarodott, mert jaj, de összezavarodtak a nyelvek. Aki más nyelven beszél, már lövi is a más. Itt a szomszéd. Akkor a pünkösd, ez egy isteni ellen Bábel. Amikor majd összegyűjt sok-sok-sok embert, akik a más nyelven beszélnek, de egy irányba néznek,
egy irányból várnak erőt.

0: és megértik egymást. Itt a Bibliában az első pünkösdés az volt, hogy ki a saját nyelvén hallotta őket. Tudnék, olyan hallatlan erő törd be az Isten szent lelke felül, hogy aki talán intellektuálisan a szürke állományával nem is nagyon fogta fel, bár a különböző vidékről jött zsidók, a különböző nyelvjárásokat, valamit abból mégiscsak értették, de ha nem is értették, a szívük rezonált, a lényük rezonált. Tehát mégis értették. Fordította is önmagát az Isten szent. És körülbelül úgy történhetett, hiszen a tanítványok kaptak egy ígéretet előtte, Jézus mennybe menetele előtt, vagy alatt, hogy majd ha én nem leszek közöttetek, akkor kaptok erőt, és vesztek erőt, és majd tanúim lesztek a világ végezetén. Zárójelben megjegyzem, hogy nagyon félek, hogy a mennybe menetelt sokan valami, éppen olyan képletesen képzelik, hogy mint egy asztronauta Jézus föllőtte magát. Ezt kérlek, nem. Hát ez egy kép. A föl 2000 évvel azt jelenti, hogy egy más, ma így mondanám, egy másik dimenzióba ment át. A háromdimenziós életből a négydimenziós élet. És azt mondta, hogy majd én eljövök, legyetek együtt Jeruzsálembe, a csődjeitek helyén, és majd jövök, mint Isten szent lelke. Ez egyik nagy lényege pünkösdésnek, ha valaki azt kérdezi, mi a leglényegesebb mondani valója. Az, hogy Jézus attól kezdve nem velük, hanem bennük jár. Bennünk jár. Velünk akarja járni Budapest országunkat. Budapestnek a családjait. Nem csak mellettünk, mint egykor a tanítványaival, hanem bennünk, mint ahogy attól kezdve bennük jár. A tanítványok, ő benne, ő a tanítványokban. Egy gyönyörű hasonlattal mondja, mint szőlő veszi a szőlőtől. Magának a pünkösdnek a története, amit olvastam a Lukács evangéliumából, az olyan misztikus, olyan különleges, hogy 50 évi igehirdetés után se merem úgy feletté, úgy boncolni, hogy na most megmagyarázom, hogy mi történt. Hát az eredeti görög szöveg is datott. Tele van, mint egy hóze, mintha tűz lett volna, mintha szél lett volna, mintha képekben próbálja kifejezni a kifejezhetetlen az evangélista cselekedetek könyve írója. Hát tudok én okosabbat mondani, nem? Hallatlan misztérium történt. Felülről valami betölt, valami hallatlan erő, igaz, hogy együtt voltak a tanítványok, már napok óta együtt voltak, szinte ráhangolódva voltak együtt, imádkozva voltak együtt, Jézust várva voltak együtt, már Mária is ott volt köszön, körülbelül 120-an lehet. Akkor történt ez a titokzatos csoda, ami tökéletesen megváltoztatta az életet. Kivette belőlük a félelmet, mindenütt, ahol az van, hogy pünkösd és szentélek, ott van utána, hogy öröm, megtöltötte őket ezeket a riadt emberkát, hát gondoljuk meg, Jézus gyászották. A keresztre feszített szuk már örökké elment, vagy emberi szemük elől örökké elment Jézus. Gyászolták, várták, nem tudták mi lesz. És egyszer csak ott van, velük van, bennük van, velük megy. És hallatlan bátorság és öröm tölti el őket. Gondoljuk meg, egy kivégzett valakinek a tanítványai, kint járnak a katonák, a fogdmegek, bármikor rájuk törhetik az ajtót, és őket is elszik. És tele vannak körömmel, és kimennek, és hirdetik a rendet. Péter úgy hirdeti, hogy 3000-en megtérnek, és ez a 3000 ember lesz az eklézsia, magyarul a kiválasztottak serege. A Szentléleknek ez is az egyik csodája, hogy kiválasztott embereket, ma is kiválaszt. Nem véletlenül tetszenek. Máshol is lehetne. ezeket a kiválasztottakat Isten szent lelke egybefogja, és tulajdonképpen az egyház születésnapja is az Isten szent lelkének a kitöltetése napja. Összefogó erő. Nem csodálom a mai modern ember, mai fiatal ember, amikor ezt olvassa a Bibliában, hogy ördög, akkor valami Krampuszra gondol. Valami patáslábú Krampuszra, és mint, hogy jaj, hát ezen már túl vagyunk. Testvérek, amikor ezt olvassuk a Bibliában, hogy ördög, ott egy ilyen görög szóval, hogy diabolos, az azt jelenti, hogy szétdobáló.
1: Nincs. De bizony van.
0: Minden második házas Magyarországon ma már szétdobáló. Ki az a nagyhatalom? Hány csak? Hallgatjuk a híreket. Mi dolgozik itt a nagy széttopá? Mikor meghasad egy lélek, ma így nevezik, hogy szkizofrénia vagy Bajlerkor. Mi az? Valaki bennünk benged széttopá, szétszakít, darabok. Bizony van, Krampusz nincs. Diabolus van. Széttobáló van. Ez ellen támad az Isten szemben. Még a szétdobáló mindent elkövet, hogy ezek az első tanítványok szétfröccsenjen. Az Isten szent lelke eklézia, egybegyűjtő nagy ölelést végez, és egybegyűjt 3000 ember, akiknek 2000 év után mi vagyunk az utód. Tessenek még mondani egy olyan egyesületet, egy olyan valamit, ami kibírt volna 2000 év. Hát ha van Szentlélek bizonyíték, hogy ilyen van, akkor ez van. Nem csak, hogy az ellenségei nem tudták kiirtani, de még mi papjai se tudtuk. Isten szent lelke ilyen hatalmas, ennyire valós. Kaptok erőt, ez a szó van. Dinamika. Isten szent lelkét kapja. Abba tűz lesz, abba szél lesz. Az megtisztít, kifúj benneteket, tisztára fog. Igen, ez történt. Testvérek, most nem egy nagyon régi valami történetet ünneplünk, hanem valami hallatlan, lényeges dologról beszélünk. Bocsánatot, hogy nagyon modernül fogalmazok. Testvéreim, ha van hiányzik, akkor pontosan ez az Isten szent lelke. A felülről betört nagy erő, nem azért, hogy mi egy kis pót erőnek használjuk az erőtlenségünknek, azt is megteszi, aki hajlandó ennek az erőnek átadni magát. Mert ez az erő, ha kérjük, megköszönjük, hitte, abban a pillanatban elkezd bennünk dolgozni, testem. Csüstként szolgálat válik, küld valahol. Egyszer egy fiatal lelkésztársam azt mondta az öreg lelkésznek, aki kérte szolgálatra, és mondta, hogy menj el, édes fiam, nekem kellene most itt és itt evangelizálnom, igét hirdetnem, de látod, megbetegedtem, menjél el. Szóval, jaj, drága nagy tiszteletük, hát én még egyrészt fiatal vagyok, meg én tetszik tudni, kérem az Isten szent lelkét, hogy adja, majd ha kapom, akkor majd ha érzem, hogy kaptam, elmegyek. Azt mondta az öreg lelkész, nem úgy van, fiam. Kérjed, köszönd meg, indulj, menet közben fogod kapni. Előlegve az Isten önmagát, a szent lelkét nem adja. Menet közben. Elment. Ragyogva jött vissza, kérdezi az öreg főnöke lelkésze, hogy na, fiam, mi volt? Volt megtérés? Volt. Kitért meg? Én. Testvérek. És ha valaki egyszer tényleg ezen a nagy forduláson átbillen, átmegy, a szentséges módon rogális. Annak a szolgálatait ismertem az egész életét. Nagyon áldott volt, és ő csak az első volt, akit az Isten szentelke, mert elindult, mert ment, mert valóban megtapasztalta, hogy előleg a testvérek nem kapjuk, menet köztek. Ráadásuk az Isten drága szentelke. Milyen csodálatosság, és milyen hatalmas, vigasztaló erő. Egyik neve ez, hogy paraklétosz, vigasztaló. Bocsánat a szójátékért, hát ha van víg, asztal, testvérek, akkor ez az. Ha valahol víg, asztal, akkor így. És ez nem valami régi, mondom, majdnem azt mondtam, hogy sztori. Ez nem, testvérek, ez ma is élő, eleven csodálatos történés, ami szüntelen történik, ha valaki ráhangolódik, kéri, megköszöni, indul, kapja. Gondoljátok, hogy Jézus azért jött erre a beteg csillagra, vagy bolygóra, hogy hazudjon. Hát mit hallottak? Aki kér, az kap. Aki zörget, annak megint. Ha ti, bocsánat, nem én mondom, a gazdám mondja, ha ti gonosz létetekre tudtok a gyerekeiteknek kenyeret adni, ha kéri, hát mennyivel inkább ad, ha ti mennyei atyátok, szent lelke azoknak, akik kéri. Beesett a lelkészéhez valaki, taxival jött. Mondott a lelkész, nézte az ablakból, hogy becsöngettek, hát valami nagyon sürgős dolog. Kiderült a beszélgetés közben, hogy tériszonya van, egy nagyon divatos betegség, most pánik betegsége van. Tele van szorongással, félelemmel, és nem mer közlekedni csak taxival. Másfél óráig beszélgettek, mivel ismerte a lelkész ezt a valakit, és azt is tudta, hogy valamikor udvacsorázó volt, valamikor templomba járó volt, de úgy elmaradt, csöndesen, nem személyállással megkérdezte, de tesszük, én miért maradt el? Hát tetszik, hogy nem tudok közlekedni, meg majd, ha jobban leszek, eljövök, azt mondja a lelkész, ugye most mit mondod? Hogyha majd egészséges lesz, elmegyek az orvoshoz. A sorrend fordító. Tudja mi? Most hagyjuk abba a beszélgetést, letérdelünk és kérjük az Isten szent lelkét, hogy maga ebből a pánikbetegségből és szorongásból és félelmi komplexusból kijöjjön. És ez az asszony sírva kérte. A lelkét megáldottak, akkor felálltak, a beszélgetést befejezték. Azt mondja az asszony a lelkészének, hogy hívhatok egy taxit? Azt mondta a lelkész, hogy nem. Én kikísérem szépen az ajtóig, és még a utca végéig nem ér, nézem a hátát. És imádkozom magáért, és maga menni fog, és elindul. Hazaér. Egyszer-egyszer még visszaesett, de végül is megy. Mert egy üzenetet, egy útra valót kapott. Mihelyt érzi a szorongását, kérje az Isten szent lelkét, rögtön köszönje is meg. És induljon, nem taxival, gyalog. Tessenek már kipróbálni. Nem papolok testvér. Nem kegyes beszédez. Egy 50 éves szolgálat tapasztalatának a summán. Valaki nem tudott megvigasztalódni, a párja halt meg, nem is könnyű. Valaki a jobbik felét elvesz. Nem könnyű bizony, mert a félelem után a magányosság a másik legnagyobb ellenség. Nem könnyű. Ott együtt vergődtek, beszélgettek a lelkésszel, és egyszer csak az elszólásuk lélektana. Kibudjant ebből a hölgyből, hát hogy tehetett velem ilyet, hogy meghal, és itt hagy egyedül? Hogy csendesen megkérdezte, hogy hanem magát sajnáljad. Vagy legalább úgy. És akkor egy nagy-nagy sírás volt, azt mondja, de igen. Magamat is sajnáljad. Talán retteltesebben. Hát most mit csinálsz? Minden nap ment, és mindig ugyanoda ment. Hát menjen. Ha valaki ott tudja földolgozni egy sírhannál a maga gyászát, akkor dolgozza fel ott, de az még nem. Együtt szépen Isten szent lelkét kér. Föloldották ezt a nagy-nagy önsajnálatot, mert előbb azt kellett föloldani. Ez az iszonyatos önsajnálatot, jaj, de sok narcisztikus önimádó önsajnálat, mert a testvért nem is tetszene. Így sajnálom mi legjobban, tessenek már megmondani, hát magunkat. Ez csak a Szentlélek tudja feloldani, hogy tudjuk már a másikat is. Engem egyszer nagyon megrendített és meghatott, mikor még kiálltam a temetőbe gyakorló lelkipásztorként, és jöttem a sírok között karomon a palástommal, és egy nagyon zokogó nő ült egy kis padon, valószínű férje vagy gyerekes fény előtt, valami nagyon szépet látott. Valaki leült mellé, átölelte a vállát, hogy mit mondott, nem tudom, de az a rászkódó sírás lassan elcsitult, visszanéztem még a ravatalozó ház felül, oda lehetett látni, és láttam, hogy akit átöleltek, az most átölelte azt, aki őt átölelt. Van ilyen vigasztalás. Van ilyen erőt adás. Ne arra gondoljatok, hogy egy kicsit megáll. Isten szent lelkét várva, mindjárt számára kérve. Még csak azt mondom el, és már el is be is fejeztem. Nem csak önmagunkat tudjuk nagyon sajnálni, hanem néha nagyon gyűlöl. Döbbenetes ámiszás. Iszonyatosan tud valaki haragudni önmagára és gyűlölni önmagát. Nem is itten volna, hanem lélekkel foglalkozni szinte. És mennyi testi betegség számozik el? Egy ilyen önmagás, szinte gyilkosan gyűlölő embertől kérdeztem meg egyszer, hogy maga mikor vett utoljára a vacsorát, az így az utolsó ünnep. Nem hallotta azt, hogy eredjen békes. De hallott. Megbocsátottak a bűneid, azt nem hallott. Csak hallott. Tegyem ám meg, drága. Ne csak halljon. Ha egyszer az Isten azt mondja, hogy megbocsátottak magam, ne volt mondja azt, hogy én meg nem. Nagyon maga az Úristen. Megkértem, hogyha legközelebb ide. Lehet itt is közöttünk van. És öngyűlölet és önvád gyötri évek óta, és 10 év óta ugyanazt a bűnét hozza ide. Most az egyszer hagyja ezen a pünkösdön. És akkor benne általa Szentlélek valami olyan csodát fog tenni, pünkös fog itt történni a víg asztal. Megvigasztal. Feloldja, békességgel elbocsátja, kegyelemmel és irgalommal. Mert ez az egyik legnagyobb csodája az Isten szent lelkének. Ámen.
1: Mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.
2: Korábban elhangzott műsorunkat ismételtük.
1: Mária Rádió. Az imaórák liturgiája. Kompletórium következik.
3: Istenem, jöjj segítségemre!
4: Uram, segíts meg engem!
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Alleluja! Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy tiszta szívvel fejezzük be mai napunkat. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
4: Amen.
3: Immár a nap leáldozott, teremtőnk, kérünk tégedet, légy kegyes és maradj velünk, őrizzed, óvjad népedet.
4: Álmodjék rólad a szívünk, álmunkban is te légy velünk. Téged dicsérjen énekünk, midőn új napra ébredünk.
3: Adj nékünk üdvös életet, szítsd fel a szív fáradt tüzét, a ránk törő rút éjhomályt, világosságod roncsa szét. Kérünk mindenható Atyánk, Úr Jézus Krisztus érdemén, ki szent lélekkel és veled, uralkodik, s örökre él. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Halld meg kiáltásomat, igazságos Istenem, szorult helyzetemben segíts meg engem.
4: Könyörülj rajtam, és hallgasd meg imámat.
3: Meddig lesz még kemény a szívetek, emberek? Miért szeretitek a haszontalanságot? Meddig törekedtek még hazugságra?
4: Tudjátok meg az Úr csodással megmenti hívét. Meghallgat az Úr, ha hozzá kiáltok.
3: Bár haragusztok, többé ne vétkezzetek. Szálljatok magatokba szívből. Nyugovóra térve teremtsetek csendet.
4: Igaz áldozatot hozzatok, és bízzatok az Úrban.
3: Azt mondják sokan, ki részesít jóban minket. Ragyogtasd ránk, Uram, arcot, fényességét.
4: Szívemben nagyobb örömet öntöttél, mint azoknak, akik dúskálnak búzában meg borban.
3: Alig térek nyugovóra, békében elalszom, mert biztonságot egyedül te adsz nekem, Uram.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Könyörülj rajtam, Uram, és hallgasd meg imámat. Éjjelente is áldjátok az Urat. Áldjátok az Urat mindnyájan ti az Úr szolgái, akik éjjelente az Úrházában álltok.
4: Tárjátok ki kezeteket szentélye felé, és áldjátok az Urat.
3: Áldjon meg téged az Úr Sionból, aki az eget és a földet alkotta.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
3: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Éjjelente is áldjátok az Urat. Halld, Izrael, az Úr, a mi Istenünk, az egyetlen Úr. Szeresd Uradat, Istenedet, szíved, lelked mélyéből, minden erőttel. Ezeket a parancsokat, amelyeket ma szabok neked, őrizd meg szívedben, és vésd gyermekeidnek is az eszébe. Beszélj róluk, amikor otthon tartózkodsz, és amikor úton vagy, amikor lefekszel, s amikor fölkelsz.
3: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
4: Uram, kezedbe ajánlom lelkemet.
3: Megváltottál minket, Urunk, hűséges Istenünk.
4: kezedbe ajánlom lelkemet.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek. Uram, kezedbe ajánlom lelkemet. Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
4: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél az üdvözítőt.
3: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek.
4: Hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
4: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
3: Te védj meg, Istenünk, ha virrasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk, látogasd meg, kérünk, Istenünk, ezt a hajlékot, és az ellenség minden cselvetését messze üszd tőle. Szent angyalaid lakjanak benne, akik minket békében őriznek, és áldásod legyen rajtunk mindig, Krisztus, ami Urunk által.
4: Amen.
3: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
4: Amen.
3: Üdvözítőnk, édesanyja,
4: mennyeknek megnyílt kapuja,
3: tengerjárók szép csillaga, boldogságos szűz Mária. Légy segítség hű népednek, az elesett bűnösöknek, ki szülője Istenednek, anyja lettél teremtődnek. Mert angyali köszöntésre rád szállott az Úr szent lelke, ekkor lett az örök ige, szűz méhednek szűz gyümölcse. Azért, édes Isten anyja, légy bűnösök szószólója, botló lábunk támasztója, üdvösségünk nyílt kapuja. Adjunk hálát az Istennek, Atya, Fiú, Szent Léleknek, három személy felségének, egy mi voltú Istenségnek. Az Úr legyen veletek,
4: és a te lelkeddel.
3: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek.
4: Amen.
3: Mondjunk áldást az Úrnak.
4: Istennek legyen hála.
1: Az imaórák liturgiája. A kompletóriumot imádkoztuk.

0: Hírpercek.
1: Stefanus díjat kapott Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata 500. évfordulójára színaranyérmét bocsátotta ki. Papcsaládok találkozóját tartották Szerencsen. Köszöntöm Önöket, a hírek szerkesztője Szopko Anna. A Szent István könyvhét megnyitóján adták át az idei Stefanus díjakat. A Magyar Kurír beszámolója szerint teológiai kategóriában Martos Levente Balázs esztergom budapesti segédpüspök, biblikus teológus részesült az elismerésben. A laudációban Székely János kiemelte, hogy a püspök fontos szerepet vállalt egy olyan egyházi dokumentumok létrehozásában, amelyek a keresztény emberképet mutatják be szentírási alapokon. A díjazott beszédében hangsúlyozta, szeretném a Jóistennek megköszönni, hogy megtanulhattam beszélni, írni, és olyasmiről beszélhetek, írhatok, amit komolyan gondolok. Az 1526-ban lezajlott Mohácsi csata a magyar történelem egyik legdrámaibb eseménye volt. Minden egyes áldozat és küzdelem része lett örökségünknek, amely ma is formálja nemzetünket. A viharos történelmünk ellenére is megőriztük identitásunkat, hazánk iránti szeretetünket és büszkeségünket. A Mohácsi csata 500. évfordulója egy páratlan kibocsátást hívott életre. A téma jelentőségét figyelembe véve a veret a legkiválóbb verdei minőségben készült. Előlapján a magyar katonák török túlerővel szembeni küzdelme elevenedik meg, alakjukkal összefonódva a kompozíció részeként emelkedik ki a jubileumi évforduló, tájékoztatott a magyar éremkibocsátó. A hátlapon megjelenő motivumokkal a Mohácsi csata áldozatai előtt róják le tiszteletüket. Az érem különlegességét tovább fokozza, hogy szigorúan limitált példányszámban került kibocsátásra. A görögkatolikus metropólia papcsaládjainak találkozóját tartották május 16-án a Szerencsi bárban. A találkozónak, amelyet a Miskolci Egyházmegye Családpasztorációs Bizottsága szervezett évről évre a görögkatolikus egyház papcsaládjainak, az időpontja és a helyszíne is hagyományos, számolt be a Magyar Kurér. A találkozó a Szerencsi Rákóczi vár színház termében tartott Paraklist szertartással kezdődött. A közösséggel együtt imádkozott a metropólia három főpásztora, Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek metropolita, Szocska Ábel nyíregyházi és Orosz Atanáz miskolci megyés püspök. Kocsis Fülöp érsek köszöntőjében a családi egység fontosságát hangsúlyozta, melyhez az ilyen találkozók hozzájárulnak. Assisi Szent Ferenc halálának 800. évfordulója előtt tisztelegve a magyarországi ferences világirend képviselőit is meghívta Orosz Atanáz püspök.
0: Híreinket hallották.

0: Imádkozzunk együtt. A fájdalmas rózsafűzér következik.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!
1: Kedves hallgatóink! A fájdalmas rózsafűzér imádságot a Mária Rádió Árpádházi Szent Margit ima csoportja imádkozza a Mária Rádió kápolnájából. Kérjük, imádkozzanak velünk! Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszen a katolikus Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki értelmünket megvilágosítsa.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki emlékezetünket megerősítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki akaratunkat tökéletesítse.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Hó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas olvasó első titka, aki érettünk vérrel verítékezett. Halálfélelem kerítette hatalmába, és még buzgóbban imádkozott. Verejtéke, mint megannyi vércsepp hullott a földre. Szeretette viszont jóvá akarta tenni a világ bűneit, nem csak imával, hanem halálfélelemmel és vérrel. Hiszen Krisztusnak, a hibátlan és egészen tiszta báránynak drága vére árán vagytok megváltva. Jézus Krisztus imádkozik, halálfélelem keríti hatalmába, vért izzad a Getszemáni kertben bűnei miatt, minden ember bűnei miatt. Jézus, add, hogy bűneimet tökéletesen megbánjam, életemet megjavítsam, és hogy minden bűnös megtérjen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki érettünk vérrel verítékezett.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: A fájdalmas rózsafűzér második titka, akit érettünk, megostorozta. Akkor szabadon bocsátotta Barabást, Jézust pedig megostoroztatta, és átadta nekik, hogy feszítsék keresztre. Szabadon bocsátja a bűnözőt és gonosztevőt, Jézust pedig ostorozással bünteti. Ilyen a változás, a gonosztevő fog élni az ártatlan halála árán. Igen, a mi bűneinkért szúrták át, a mi gonoszságainkért törték össze, a mi békességünkért érte utol a büntetés, az ő sebei szereztek nekünk gyógyulást. Jézus Krisztus a kiváltás bűneimért, az engesztelő áldozat az egész világ bűneiért. Az ő szent vére lemos a világról minden igazságtalanságot. Jézus, akit szörnyen megostoroztak, tele sebekkel és kiöntött vérrel, mosd meg a lelkemet a bűntől, és mindazok lelkét, akik nem imádkoznak és nem bánják bűneiket. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájánál meg.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, megostoroztak.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak.

0: Jézus példát ad nekem alázatról. A büszkeség elfordítja az embereket Istentől, és átadja a sátán hatalmának, az alázat visszaadja az elveszett nagyságot, és felmagasztal. Jézusom, akit kigúnyoltak és megaláztak, taníts meg nekem a szív alázatát és szerénységét, példáddal téríts meg az egyház ellenségeit. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk tövissel koronáztak.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, akit érettünk, tövissel koronáztak.

0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér negyedik titka, aki érettünk, a keresztet hordozta. Maga vitte keresztjét, míg oda nem ért az úgynevezett koponyák helyére, amelyet héberül Golgotának hívtak. Köves és nehéz volt az út a Kálváriára, kitaposták az emberek, és belevésődött Jézus szívébe. Nehéz volt a kereszt az Isten ember vállán, de sokkal nehezebb az, akit a lelkében hordoz. Mind az út, mind a kereszt azt hirdeti előre, hogy az emberiség megszabadul a bűn szolgaságából. Jézus Krisztus bűnei miatt hordozza a keresztet, a bűnei miatt esik el a terhe alatt. Az egész világ bűneinek terhét is hordozza, minden nemzedékét. Jézusom, aki a keresztet hordoztad a Kálváriára, és elestél annak súlya alatt, emelj fel engem, és minden bűnöst, különösen a függőségtől szenvedőket, és vezess minket Isten parancsainak útján. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki érettünk a keresztet hordozta.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, menj be a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: A fájdalmas rózsafüzér 5. titka, akit érettünk, keresztre feszítettek. Jézus hangosan felkiáltott: Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet. E szavakkal kilehelte lelkét. 6 órától 9 óráig szenved a kereszten az Isten ember, teljes 3 órát. Szenved, vére omlik és imádkozik. A világ bűnei miatti mérték nélküli szeretetből halt meg. Jézus Krisztus szeretett engem, és önmagát adta értem a kereszt halálra. Szerette szüleimet, testvéreimet, nővéreimet. Minden embert szeretett, és minden emberért meghalt a kereszten. Jézusom, aki üdvösségemért szenvedtél is meghaltál a kereszten, köszönöm határtalan szeretetedet. Kezedbe ajánlom életemet és halálom óráját minden haldokló üdvösségéért. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
0: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösségért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösségért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítette.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
3: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, akit érettünk, keresztre feszítettek.
5: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
3: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
3: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja,
5: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
3: Könyörögjünk, Urunk Istenünk, a te egyszülött fiad, életével, halálával és feltámadásával megszerezte nekünk az örök élet jutalmát. Add meg, kérünk, hogy a titkokról a boldogságos Szűz Mária szentolvasójának elmondásával megemlékezve higgyük, amit magukban foglalnak, és elnyerjük, amit ígérnek. Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
5: Amen.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
5: Mindörökké. Amen.

0: Itt Valló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélget.
1: Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit. Keckó Pállal fogunk beszélgetni, aki a Magyarországi Evangélikus Egyház Északi Egyházkerületének új püspöke, akit 2026. február 28-án állítottak szolgálatba.
2: Nagy szeretettel köszöntök én is mindenkit.
1: És egy rövid imával, hogyha kezdhetnénk.
2: Imádkozzunk. Szerető mennyi atyán, köszönjük, hogy minden helyzetben eléd borulhatunk, és kérhetjük a te megsegítő kegyelmedet. Köszönjük, hogy gondot van ránk, kísérsz bennünket életünk minden percében, ezen a mai alkalmon is. Így vágyunk a te jelenlétedre, küld el lelkedet, az veszesse gondolatainkat, azt egy áldottá ezt a mostani találkozást, beszélgetést. Ámen.
1: Amen. Kedves püspök úr, hitről, életről, szentírásról szeretnénk beszélgetni, az ön életéről, megtérésről, hogy kik voltak a legnagyobb hatással önre. Kérem, meséljen nekünk.
2: Röviden bemutatkoznék, illetve hát a családi hátteremről mondanék néhány szót. Egy kis Nógrád vármegyei településről származik a családunk, Ősagárról. Ez egy szintiszta evangélikus falu, alig 300 lakóval. Most egy kicsit már változtak az arányok, de tényleg amikor megszülettem, hát akkor ez teljesen állt, és egy nagyon elkötelezett templomba járó családnak vagyok, a sarja. A szüleim nekem és a nővéremnek is ezt a példát és ezt az utat azért megmutatták, hogy vasárnap teljes természetességgel voltunk ott ebben a közösségben. Nem sokkal később Vácra költöztünk, de ott is a helyi gyülekezetbe betagozódtunk, és teljesen természetes része volt az életünknek, ez a hitünknek a gyakorlása, az imádság, de egyáltalán az, hogy ott vagyunk egy keresztény közösségben, ahol a feladatokat vállalunk. Ez a nagyon jó alap, nyilvánból a szemmondan nagyon fontos volt, hogy amikor már középiskolás lettem, és egy kicsit már kerestem a helyemet ebben a világban, egy ottani nagyon jó ifjúsági közösség ebben a helyzetben megtalált, mondjuk így, vagy az Úristen megtalált rajtuk keresztül, mert megvoltak ezek az alapok, amiért nagyon hálás vagyok, de igazából igazán személyessé ebben a körben vált az Isten kapcsolatom. Értettem meg, hogy kicsoda számomra Jézus Krisztus, és ennek a körnek a szeretete, egymás felé fordulása, a közös imádságok, igeolvasások, éneklések, szolgálatok tényleg ilyen magával ragadó módon szippantottak be, és aztán ennek lett az a, mondjuk így a következménye, hogy én nagyon hamar éreztem azt, hogy nekem van egy küldetésem, hogy ezt az élményt, ezt a tapasztalatot, amit én ott megkaphattam, másokkal is megosszam. És hát ez indított el a lelkészi pályára, ez az élmény igazából. Azt gondolom, hogy ez minden hívő embernek az élménye, de vannak nyilván olyanok, akik élethivatásul is kapják ezt, és így indultam el a lelkészi szolgálatba.
1: Azt olvastam, hogy önnek kiemelten is fontos a gyülekezet, a testvéri szeretet.
2: Ez így van. Ez bizonyosan abból is adódik, hogy amikor az ember úgy keresi önmagát, az életének az értelmét, és aztán rátalál egy igazán szeretetteljes befogadó közösségre, és ezen keresztül rátalál a mindenható Istenre, az egy tényleg egy hatalmas életfordulat ennek a befogadása, megértése és az ezzel való élés, és az a közösség, ahol majd 20 évig szolgáltam, ez a Budahegyvidéki Evangélikus Gyülekezet is, valahogy Isten így terelgetett engem, illetve a feleségemet, családomat, hiszen azért róluk is szólok, feleségemmel az egyetemen találkoztunk, nyilván az Evangélikus Egyházban női lelkészi szolgálat is van, és ez valahogy egy nagyon jó házasság, de munkakapcsolat is, vagy szolgálati kapcsolat lett, 3 gyermekünk született, és alapvetően ez a Budahegyvidéki gyülekezet egy ilyen nagyon családias közeg, abból a szempontból, hogy mindenki mindenkit ismer, ennek hangsúlya van, hogy valamilyen hétközi csoportba, gyülekezeti csendes hétvégére mindenki elmenjen, betagozódjon, és amikor elmegy egy vasárnapi istentiszteletre, az egy teljesen tipikus helyzet, hogy fél óra, 3-4 óra múlva még ott állnak a templomkertben a hívek, beszélgetnek, a gyerekek ott futkosnak, de ismerjük egymást, és ez ma szerintem egy nagyon-nagyon fontos körülménye minden keresztény közösségnek, hogy egy ilyen családias, személyes hely legyen.
1: Igen, mert oda a gyerekek is be tudnak kapcsolódni például.
2: Valóban, és hát nyilván egy kicsit a mi helyzetünkből is fiatal családosként azért adta magát, hogy ezzel a korosztályal nagyon hamar sikerült egy jó kapcsolatot kiépíteni, illetve sikerült hitoktatáson így úgy amúgy ott a környezetünkben újabb és újabb családokat meghívni, és azért az nagyon jó érzés, amikor valaki azt mondja erről a közösségről, hogy nagyon megnyugtató látni a korfát, hogy a legkisebbektől a legidősebbekig minden generáció képviselteti magát, hogy ez milyen jó. Így egy keresztény közösség például ebben is egy hatalmas élmény, hogy az idősekkel milyen jókat tudunk beszélgetni, és az idősek is élvezik, megfiatalodnak a fiatalabbaknak a jelenlététől, gondolataitól, és ez úgy teljes természetességgel tud megvalósulni, nagy öröm.
1: Gondolom, akkor van egy jó kisugárzása ennek a közösségnek. Növekvőben van a közösség?
2: Én azt gondolom, tehát, hogy jó kisugárzása. Én mindig abban hittem, hogy az az ügy, amit képviselünk, és ez azt gondolom, hogy felekezeteken átívelő dolog, hogy ennek vonzereje van. Hogy ez magával ragadja az embert, valószínűleg az én személyes tapasztalatom is ebben megerősített, és azt gondolom, hogy a legjobb misszió a maga a közösség, nem egyszerűen a lelkész vagy a pap. Nyilván nagyon fontos szerepünk van egy közösség vezetésében, az ige szolgálatokban, kazuális szolgálatokban, stb. De szerintem egy jó közösségnek van vonzereje, és hogyha ezt fel tudja mutatni egy keresztény közösség is azt a pluszt, ami egy olyan töbletünk, ami a mindenható Istennel való kapcsolatunkból fakad, ennek az öröméből, biztonságából, akkor az egészen bizonyosan hat, és ez mások számára is vonzóvá tud lenni.
1: Én arra lennék kíváncsi, hogy az ön személyes életében, mint hívő, hogy van jelen az imádság, a napi rutinban, hogy sikerül ezt megvalósítani?
2: Minden felekezetnek megvannak azok a bizonyos értelemben elkészített anyagai, ami a hívők kegyességében, vagy a mindennapi életében ilyen jó kis támpontot jelentenek, és nekünk van egy bibliaolvasó útmutatónk, ami egy ilyen biztos forrása a napjaimnak. Minden napra van egy ó és egy új szövetségige, illetve még egy ige szakasz, egy reggeli, meg egy esti kijelölve. De amit nagyon értékesnek tartok, ez már egy sok éves kezdeményezése a felekezetünknek, hogy minden egyes naphoz valamelyikünk, lelkész kollégák, és ez mindig előre készül el ez az anyag, egy áhítatott ige magyarázatot készítünk. Ez tényleg egy nagyon rövid, egy ilyen 2-3 perc alatt elolvasható anyag, és ez egy nagyon fontos alaphangja a napjaimnak. Alapvetően arra nagyon törekszem, hogy ez legyen az első hang, ami úgy mindent meghatározni az egyházi ügyek, vagy a hírek, vagy a politika, vagy egyáltalán bármi más, hanem valahogy szükségünk van arra, hogy az élő Isten így megszólítson bennünket, és ő állítson pályára bennünket a napnak az elején. Ehhez egy imádság is kapcsolódik, szóval, hogy nagyon készen kapjuk, mondhatnám ezt, de lehet, hogy ez már egy kicsit a mai világunknak is egy lenyomata, hogy már szükség is van arra, hogy ez ott legyen ennyire praktikusan előttünk, de nagyon sokszor, vagy szinte minden nap kapok egy olyan gondolatot, egy olyan útravalót, ami úgy az egész napomat meghatározza. Nagyon sokszor használom ezt egy lelki gondozói beszélgetés, munkatársi beszélgetés elején is, hogy még egyszer olvassuk el. Legyen ez a kiindulási alap, ezt ennek a szellemében.
1: És mindig mondhat újat.
2: És mindig mond is.
1: Ugye?
2: Igen. Mond tehát, hogy az Isten igéje az egy csodálatos dolog. Volt egy professzorom az egyetemen, ószövetségi professzor, aki minden évben végigolvasta a Bibliát, és minden évben vett egy új Bibliát, és mindig aláhúzta azokat a részeket, amelyek számára újak. És még 70-80 évesen is mindig talált olyan részt, amit vagy megértett, vagy valami újat mondott, és ez tényleg egy olyan gazdagság, és egy olyan kifogyhatatlan, éltető forrás, kell szerintem, és nagyon csodáltam őt, én magam nem vagyok ennyire fegyelmezett és szisztematikus, mint ő volt, de valahogy az ő példája azért úgy aláhúzta ezt a gondolatot, hogy ugyanaz az ige, ezt ige hirdetőként mondom, hogy 5-10-15 évvel ezelőtt egészen más gondolatokat hoz elő, és másképp hoz egy aktuális üzenetet számomra. Először az ember mindig magának prédikál, kicsit magunkon szűrjük át, és aztán osztjuk, vagy adjuk tovább ezt a gyülekezet felé, és ez tényleg annak a veszélye, hogy ezt az ember megunna, és ez tényleg még a legismertebb jézusi példázatokból, és mindig van valami olyan kis részlet, amit még úgy az ember nem figyelt meg, hogy amivel még mélyebben érzi az üzenetét, úgyhogy ez nagy élmény.
1: Igen, és az ige él. Abszolút. Én most 3 embert ismertem meg nemrég, mind a 3-an úgy tértek meg, hogy a Szentírást olvasták. Nem hívőként, csak mint irodalmi művet.
2: Megdöbbentő. Illetve hát igen, ez a tapasztalatú, hogy ez nagyon jó amúgy ez a magyar kifejezésű, mert úgy benne van az a dinamika, hogy ez nem egyszerűen csak egy Isten szava, vagy tényleg az igében ez a dinamizmus valahogy nekem, a cselekvés, történés, létezés, hogy ez valóban így dolgozik az emberben, és hát a hívő emberként is ez egy olyan nagy öröm, amikor úgy erre újra rácsodálkozunk, hogy ennek valóban van ereje is, és hát ezt jó újra és újra megerősítésként megélni a saját életünkben, de látni mások életében is.
1: Kamasz, illetve nagy kamasz gyermekei vannak. Uh-huh. Sikerül együtt imádkozni velük? Mert azért ez egy nagy kihívás általában.
2: Igen, valóban az is.
1: Ha szabad ilyet kérdezni.
2: Teljesen. A 2 egyetemista gyermekem van, 21, illetve 19 évesek, illetve 16 éves a lányunk. Nyilván ez lelki, a lelkész család életében azért ez egy nagyon speciális helyzet, hogy őket hogyan vezessük be egy ilyen szituációban a gyülekezeti életbe, de egyáltalán az Isten kapcsolatba. És hát nagyon hálás vagyok a mindenhatónak valahogy, hogy ők olyan szépen belesimultak ebbe. Olyan természetesnek vették, hogy nekünk ez a hivatásunk, hogy mi ott élünk a gyülekezetben, és hogy ők ennyi ember körül forognak, és hát nagy örömünk az, hogy alapvetően ők ebbe a közösségbe betagozottak. Tehát ők már nem egyszerűen azért, mert elvárják, vagy hát a lelkész családnak azért jó példával kell előjárni, hanem látjuk azt, hogy ők valóban tudatos, elkötelezett hívő emberek. Nyilván ezért imádkoztunk, meg próbáltunk mindent megtenni, de azért az emberben van egy nagy hála is az iránt, hogy valahogy ők olyan impulzusokat tudtak kapni, valahogy úgy élték meg ezt az egészet, hogy ez nem fordult az ellenkezőjére. Azért ilyen történeteket is néha hall az ember, amikor mondjuk egy lelkésznek valahogy egy közösséggel nem jól sikerül, vagy a viszonya nem jól alakul, hogy ez hogyan terhelődik le egy család életére, hogyan terhelődik rá akár Isten kapcsolatra is ez a
1: nehézség.
2: Vagy
1: akár túl sok is tud lenni a gyerekeknek.
2: Vagy az, hogy a szüleiből mennyit kap, és hogy igen, vagy hogy, és mondjuk ebben tényleg ez is egy nagyon fontos, én a mai szülők számára is ezt a szívére helyezném, hogy mi ebben próbáltunk nagyon ilyen mértékletesek lenni. Tehát, hogy egyfelől magától értetődő része volt, hogy vasárnap, vagy egy gyülekezeti alkalommal ott vagyunk, de voltak olyan, és ez nagyon tudatosan azért így megfogalmaztuk, hogy szabad hiányozni. Volt 2 gyermekem is komolyabban sportol. Hogy ezt is elfogadtuk, és nem erőltettük túl ezt a dolgot, hanem vagy lehetett nagyon fáradt valaki, és most, hogyha egyszer nem jön el egy vasárnap Isten tiszteletre, nem dől össze a világ. Voltak olyan helyzetek, amikor tudatosan azt mondtuk, hogy most inkább elküldjük a nagyszülők közöket, mert most ez a gyülekezeti hétvége, ez a mi feladatunk, sok munkánk lesz, nem tudunk annyit rájuk figyelni, és lehet, hogy nekik ez túl nagy teher lenne, de úgy megtaláltuk ebben az egyensúlyt, és szerintem ez a fajta, hogy is mondjam, óvatosság, vagy bölcsesség, ez egy mai hívő keresztény család életében is fontos, hogy ez egy szeretetteljes terelgetés legyen, és ne egy ilyen ráerőszakolása valaminek, mert az Istentől ez teljesen távol van, hogy akár magát ránk erőszakolná, vagy hogy ezt ilyen túlzottan vehemesen tegyük. Kell ebben szerintem egy rend is, tehát, hogy, és tényleg azt is fontosnak éreztük, az, hogy ez mi magunk is így nőttük föl, én is és a feleségem is, hogy ott vagyunk a templomban, tehát ez a kiindulási pont, de azért vannak helyzetek, amikor elszabad térni, és legyenek erre a gyerekek is felszabadítva, vagy érezzék azt, hogy ez nem egy kötelező valami, hanem ez egy személyes kérdés.
1: Timothy Radcliffe, angol domonkos atya, akit püspökké szántálták, írt egy könyvet, és van benne egy ilyen rész is, hogy édesanyja ébrezgeti a fiát, egy kisfiam, kisfiam, kelj föl. Á, mama, nem akarok, de kelj föl, kisfiam, vasárnap van, menni kell a misére. Jaj, mama, muszáj, de hát kisfiam, hát te vagy a püspök, menned kell.
2: Hát igen.
1: Nem tudom, hogy ez gyakorlatban az életben mit jelent, hogy hogyan is készül az Isten tiszteletekre, milyen szerepe van ebben a csöndnek?
2: Az egészen bizonyosan azért egy nagy kihívás minden pap vagy lelkész életében, hogy azért úgy kell kiállni egy közösség elé, hogy ő neki ebben egy lelkesítő, vagy nem is tudom, hogy fogalmazzak helyesen, Isten eszközei vagyunk, de hogy ne legyünk akadályai annak, hogy az ő szava, üzenete eljusson az emberekhez. És valóban ehhez van egy bizonyos értelemben egy ilyen elvárás is, és ez azt gondolom, hogy teljesen érthető, hogy amikor valaki elmegy egy vasárnap egy templomba, ott szeretne kapni. És a másik oldalon lelkészként, babként azért ez egy hatalmas nyomás is a vállunkon, hogy ehhez megtaláljuk azt az utat, hogy jó eszközök lehessünk az Isten kezében. És amikor az ember úgy megérkezik, és azért vannak ilyen élményeim is egy nagy ünnephez, hogy már mi is elfáradunk, hát a nagy hét nagyon sok plusz feladatot jelent, vagy advent karácsony előtt, és amikor eljön az ünnep, azért nagyon sokszor van az emberben az, hogy már nem csak a gyülekezet tagjaink, mert például az év vége az mindenkinek egy nagyon, de lelkészként, papként is már úgy elérkezünk az erők végéhez, és hát akkor kéne a legerősebben és legnagyobb tűzzel megszólalni. Azért ebben van kihívás, úgyhogy ezzel a történethez tudok csatlakozni, ha őszinte akarok lenni, hogy van, amikor az ember azt érzi, hogy hát most nagyon nehéz.
1: Hát ez munka is.
2: Ez munka feladat, is, ez szellemi munka is, nyilván felkészülni.
1: De fizikailag is, hát akár beteg az ember, akár mi, hát a lelkész,
2: igen,
1: megy.
2: Igen, menni kell, tehát az nagyon nehéz, vagy tényleg ameddig tudunk még beszélni, meg olyan állapotban vagyunk. De évek alatt azért az ember számára kialakul mondjuk egy istentiszteletre való készülés, vagy egy igéhirdetésre való készülésnek a rendje. És nekem azért az lett a kicsit a munkamódszerem, hogy a hét folyamán azért számos alkalmat ehhez adjak. Tehát, hogy nyilván van egy olyan rész, amikor az ember végigolvas szentírási részeket, istentiszteleti rendet, liturgiát, és utána hagy időt arra, hogy ez az egész úgy átszűrődjön rajta, hogy azért azok a súlypontok, aktuális üzenetek előjöjjenek, és erre mindig jó, ha hagyunk időt. És ez tényleg azt gondolom, hogy ebben egy séta is, vagy akár egy utazás, amikor van egy fél órám arra, hogy egy kicsit úgy végig gondoljam azt, hogy mi mindenre készülünk, mit olvastam, újra elővegyem azt az igét, és ez valóban egy ilyen imádságos csend, amikor az ember csak úgy hagyja, hogy úgy valahogy ezek a súlypontok, gondolatok előjöjjenek benne. És általában én azt éreztem, hogyha ezt mondjuk a hét elején meg tudom tenni, és azért mivel ez úgy jól bevált, és többször foglalkozom inkább kicsit vele, és mire mondjuk szombaton eljutok oda, hogy most már megírom, mert leszoktam szó szerint írni az igehirdetéseimet, addigra azért már úgy megvannak a főbb irányok, és maga tényleg a megszövegezés az már tényleg azért rutin feladat ebben az értelemben. Az érdekes mindig az, szerintem igehirdetőként, és szerintem ezzel a pap testvérek is így vannak, hogy az ember úgy szólaljon meg, hogy az, értsük jól, hogy a mi számunkra is érdekes legyen, vagy hogy az az újszerűség, amire mi rácsodálkozunk, az átragadjon a híveinkre is, hogy hú, találtam valami olyan részletet, ami ideig, erről korábban is szót ejtettünk, amit ideig nem figyeltem fel, hogy legyen egy olyan aspektus, vagy egy olyan alapgondolat, vagy példa, nem tudom, ami úgy minket is lelkesít, mert az akkor szerintem áthat a híveinkre is.
1: Milyen igét hozott nekünk?
2: Hát többet is hoztam. Lehet azt az igét hoznám először ide, ami a házasságkötésünknek egy ilyen nagyon fontos alaphangja volt, amire a feleségemmel együtt találtunk rá. Már akkor éppen végzősök voltunk az egyetemen, és azért az Isten igéjével foglalkozva ennek úgy általában is azt gondolom, hogy hangsúlya van, de számunkra különösen is. És azért ez egy nagy elhatározás azért, amikor két ember elindul, és nyilván egyfelől hálás azért, hogy Isten egymás felé vezette őket, de azért kell a megerősítés, és így találtunk rá Ézsaiás 43-ban erre a szakaszra. A vízen kell, szállt én veled vagyok, és a folyókon azok nem sodornak el. A tűzben jársz, nem perzselődsz meg, a láng nem éget meg téged, mert én az Úr vagyok a te Istened, Izrael szentje, a te szabadítód. Úgy megérintenek ennek az igének azért a szavai, most is egy kicsit úgy az ember hangja belecsuklik ebbe, hogy azért Isten milyen, hogy mondjam, erővel, meg milyen nagy vigasztalással, meg bátorítással van ott az életünkben, és úgy pillanatra visszajött az érzés, amikor erre az igére rátaláltunk, és ami aztán rákerült a meghívónkra is, mi nem a szerelemmel kapcsolatos szép mottókat kerestünk valamelyik írótól, vagy valami szép vers idézetet, hanem ezt az igét raktuk, vagy éreztük ott, és hát ennek a bizonságával, meg reménységével elindulni azért az egy nagy-nagy-nagy ajándék, és azóta is, és olyan hálával tekintek vissza erre. Jézus mondja abban az imádságban, amelyet a tanítványainak adott, és nekünk is, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Igazából ebben mennyi pozitív töltet van, mert hogy ez nagyon sokszor ilyen lemondásként beszélünk róla, és hogy igazából tényleg ez egy ilyen személyes megtapasztalás, hogy az ember belegondol, hogy itt az Isten jó akaratáért imádkozom. Azért, hogy a napomban azt hajtsam még, amit ő velem kapcsolatban megálmodott. És hogy ez egyáltalán nem a lemondásról szól, hanem éppen az, hogy az ő álma, az ő terve velem kapcsolatban menjen végbe, és nyilván, hogyha még ezt kinyitjuk egészen az üdvösség összefüggésére, hogy itt azt mondjuk, hogy a mennyben és a földön, hát az Isten azért adta az ő fiát. És meg itt a földön is, tehát az Isten akarata az nem az, hogy...
1: Na, de csak az jöhet a földre is,
2: igen, ami jó, ott... Igen. Sokat gondolkoztam ezen az ima részleten, hogy ez pontosan mit is jelent, és nagyon sokáig ennek számomra inkább egy ilyen negatív töltete volt, hogy amikor valami másként alakul az életemben, mint ahogyan szeretném, amikor valamire nagyon vágyok, de az nem adatik meg, abba bele tudjak nyugodni, vagy el tudjam fogadni az Istennek az akaratát, vagy azt az utat, amit ő velem kapcsolatban elgondol. De aztán végig gondolva ennek az imádságnak ezt a másik felét, hogy amint a mennyben, úgy a földön is, rádöbbentem arra, hogy ebben mennyi pozitív töltet van, akár egy napnak az elején is, amikor elmondjuk, hiszen azt kérjük a Jézustól tanult imádságnak ezen részén, hogy Isten jóságos akarata menjen végbe a mi életünkön. Azért imádkozom, hogy tudjak jó házastárs lenni, szeretettel tudjak fordulni az emberek felé. Azt kérem tőle, hogy amit velem kapcsolatban megálmodott, annak lehessek a megvalósítója. És nagyon érdekes, hogyha ezt még jobban kitágítjuk, ezt a gondolatot, akkor ebben ott látjuk az üdvösségünket is, hogy amint a mennyben, hogy az Istennek van egy terve, és van egy jóságos akarata, ő erre készített el bennünket, és húsvét után, Jézus feltámadása után ez különösen is hangsúlyos. Legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Jó szívvel mondunk erre igent és áment. És egy kicsit ez a személyes vonala, hogy bennem is ez hogyan formálódott át.
0: Keckó Pállal, az Északi Evangélikus Egyházkerület megválasztott püspökével Murányi Nikolett beszélgetett. A beszélgetés második részét holnap ugyanebben az időben hallhatják.

0: Mária Rádió, a lélek hangja.
1: Vécsei Anna Mária 2002-ben járta végig a Caminót, az ismert ősi zarándokút francia ágát egyik barátnőjével, Kanizsai Dórival. Most következő Sancho Panna de la Marcha című műsorunkban a zarándoklatról vezetett lelki naplójának egy fejezetét hallhatják a szerző előadásában. A felvétel 2010-ben készült.

Töretlenül folytatjuk erőltetett menetünket. Itt a hegyes-völgyes Lugo provinciában haladva, már napok óta 2-5 házhoz tartozik egy templom. Az elején még fényképeztem a települések templomait, ez már elmaradt. A mai úti célunkhoz, Sarjához közeledve, egyre nagyobb tömegek hömpölyögnek az utakon. Az együvé tartozó fiatalok vagy azonos nyakkendőt viselnek, vagy a pólójuk egyforma. Azért nő a zarándokok száma, mert ha valaki a Santiago előtti csak 100 kilométert gyalog megteszi, az már jogosult a hőnóhajtott, díszes, latin nyelvű komposztella készhezvételére, amely igazolja a zarándoklat megtételét. A dimbes dombos városkában felkapaszkodunk a kicsi refúhoz, ahol a népes csapatot egy katonás szépasszony szedi ráncba. Aki az előző refúban aludt, az tovább megy, kiáltja harsányan. A csoportok többsége indul is a 4 kilométerre lévő Barbadellóba, hogy még időben érkezzen. Majd előre veszi a legtávolabbról érkezőket. Mi is ebbe a kategóriába tartozunk, de azért még várat egy jó ideig, hogy jobban értékeljük a törekvéseit. Itt van már a két német lány, Ruth, és a braziliai japánok, na meg olyanok is, akikről nem is írtam. Ráadásul az utcán összefutunk Kundával is, mindannyian nagyon örülünk, hogy bírjuk a megszokott tempót. A szokásos mosás, de még a főzés is elmarad, és teleesszük magunkat napon érett, nagyszemű szőlővel, meg hozzá, amink még van. A látnivaló rengeteg, meg is pihenünk egy kis templomkertben, hogy legyen erőnk minél többet felkeresni. Már indulnánk, amikor észreveszek egy földbe állított, szelíd vonású kő Krisztus fejet. Legszívesebben újra kiszaladnék, hogy lefényképezzem, mert az elmaradt. A figyelmemet azonban elvonta egy oda igazán nem méltó emlék. Ó, gyarló emberiség, és éppen Sarja közterületén! A sok helybéli nevezetesség egyike az irgalmas rendi kolostortemplom, ahol egy szép Jézus szíve szobrot ábrázoló szentképet kaptunk imával, amely így fejeződik be. Jézus szentséges szíve, könyörög érettünk. Utunk során a régi kórházhoz érkezünk. Mellette az egyik legszebb kőkereszt jelöli a kamínót, legyen egészen nyugodt a megfáradt vándor, nem tévesztett útirányt. Már este van, és mi is újra nézzük a nyilakat a hajnali induláshoz. Vége a lustaságnak, a kényelemnek, előttünk a cél, időben meg akarunk érkezni a fiesztára, hogy meg tudjuk adni a módját az ünneplésnek. Az utcán még Dóri leemel a kiakasztott cipők közül egy szandált, amit jónak találok, mert az enyém már halódik, és csak 9 euró az új, egy jobb ebéd ára. A refuba visszatérve csak nagy sokára nyugszik le minden. Ajtócsapkodás, az utca zaja és fénye nehezíti az elcsendesedést, az amúgy is zsúfolt, füllett szobában. És ahogy említettük, ma már leírhatjuk a visszaszámlálás első betűjét. Ó! Adj, Uram, nyugodt éjszakát, hogy ki tudjuk pihenni e nap minden fáradalmát. Ámen. Másnap Porto Marimba érkezünk. Az előző napok feszített tempója mára érezteti hatását. Már hetek óta nincs lábáztatás, sok a látnivaló, a stressz. A lábaim két kisujja az érzékeny pont, bőrkeményedés alakulhat ki, ha nem ápolom kellőképpen. Ma nem megy a futás, csak muszájból viszem magam előre.
Dóri szerint a térkép már csak lefelé mutat. Ez nem egészen így van, egyszer le, máskor igencsak fel, 22 kilométer 13 falunk keresztül. Meleg van, a lábam ég. Az útszakasz most olyan, mint eddig még soha. Egy vizes árok, amiben hatalmas köveken lépkedünk elég hosszan. Mi lehet itt a tavaszi áradáskor, vagy egy nagyobb esőzéskor?

De egyszer azért ez is véget ér, és végre elérkezünk a 100-as kilométer kőhöz. Ez már a remény kapuja, már csak 100 kilométert kell megtennünk Komposztelláig. Fényképek, Fábio még a hátizsákokat is külön lefényképezi a kilométerkővel. De jó! Körülöttünk a fenyőerdő, a nyári forróságban kellemes illatot áraszt. Egy fényes zöld gyík fut az avarba, vagy talán szalamander? A közelben megpihenünk, megkávézunk. Az egészen kicsi, ajtó nélküli, zarándok kápolnában mi is hagyunk emlékbe szent képeket. Van itt minden ajándékba egy szem cukorka, levelek, fényképek, egy pár cipő, gyertya. A 3-4 négyzetméternyi nyitott épület alja egyetlen nagy domború kőtömbből áll. Innen nem messze egy zarándok szépen gondozott síremléke mellett haladunk el, ég az örökmécses, a virág is friss. A dátum 1993. június. Nyugodjék békében, ő már megpihent. A kilométer oszlopok már régóta jelölnek 200-500 métereket is, hogy jobban érzékeljük az erőfeszítésünket. Az út mellett elszórtan még néhány ház húzódik meg, ám az egyiknek a portája olyan díszes, hogy a gyönyörködéstől földbe gyökerezik a lábunk. Hatalmas, méteres hortenzia bokrok veszik közre a bejáratot, az óriási mélykék és lila színpompázattól elámulunk, ilyet még nem láttunk. A csendes erdőbe érve a madarak énekét a távolból közeledő, mutáló kamaszok üvöltése töri meg. Még mindig nehezen viszem magam előre, miközben imádkozom. Mellém érkezve hallom a pusmogást. Peregrína, zarándok. Nem értem. Némelyik köszön, majd elhalkulva távoznak. A fák már ritkulnak, mezőn megyünk át, majd napsütötte széles műúton folytatódnak a nyilak. Az imha végén kezdem énekelni.

Mire mögöttem hallom, Anna Maria, hát megint Annával összeölelkezünk. Még a kezem is megpuszilja, úgy megörülünk egymásnak. Már 160 kilométerre nem láttuk egymást, ez a mi időszámításunk. Hány kilométert tettünk meg együtt? Hány kilométerrel ezelőtt találkoztunk utoljára? Ő előre siet Porto Marimba, én csak megyek.

Az elém terülő látvány gyönyörű, lenn a völgyben, a tóvá felduzzasztott minnyá folyón, vitorlások, kajakosok hada. Ilyenkor mindig feltör belőlem a dunai evezés, kajakozás hiánya, ami már nem fér bele az életembe. Mára minden átértékelődött, már más dolgok a fontosabbak. A folyó túlpartján, a lankás domboldalon szépen megművelt szőlők és ligetek felett terül el Portomarín, amelyet méltóság teljesen ural az erődszerű San Nicolás templom. A magas betonoszlopokon álló hosszú híd végén meredek lépcső vezet fel a magasba, a hegyen lévő városba. Noha választhatnám a felfelé kacskaringózó utat is, mégis a lépcső mellett döntök. Alig vánszorgok fel. Minden a szokásos menetben zajlik, a szállás, az emberek, csak a sziesta csodálatos. Szereztem egy lavort, és a lábam a sós, langyos vízben pihentetem, a parkban fekve, a szokásos lenge magyarban. Ez a pihenő ruhám, egy alig blúz, alig sort. Kis idő elteltével Anna csatlakozik, és kézzel, lábbal, tollal, papírral jól elbeszélgetünk. A spanyol szótáram már régóta Dórinál van, én megélek az angollal. Címet cserélünk, és lassan kiderül, hogy elég hasonló a sorsunk. A 25 és 17 éves lányainak az apja meghalt, a 11 éves fia apjától elvált. Mégis mindig mosolygunk mind a ketten, jegyzi meg, velünk az Isten. Neki nem tudom elmondani a keresztvivés három variációját. Mondja, mennyire sajnálja, hogy nem tud angolul, de elkezd tanulni, és angolul fog írni. Szívből megszerettük egymást, ez az együvé tartozás csodás élményét éljük át. Még egy kis városnézés, az eldugott San Pedro kápolnánál egy spanyol házaspár az újonnan érkezettek közül megjegyzi, hogy minden látnivalót megnézek. Hát persze, hiszen puskázok Cellár Katalin könyvéből, nálam az Aragon út kivágott lapjai a legfontosabb látnivalókról. Annyi az élmény, az új kapcsolat, hogy nem a múlt jár az eszemben. Anna és Ruth sorsa foglalkoztat, meg párhuzamosan az enyém, az asszony sors. Ha egy család csonkává válik, az asszonyra nagy teher hárul.

A szép áttelepített Szent Nikolász templomi mise után ma egy könnyű tortilla, majd készülés hajnalra. És itt van már a go. Let's go!

Az elmúlt percekben Vécsey Anna Mária Sancho Panna de la Marcha című műsorát hallották. A napló következő részlete 2 hét múlva hangzik el.

Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. Magazinműsor honvédelemről, hazaszeretetről, katonai hagyományokról, hazánk katonáiról. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség adása a Mária Rádióban.

0: Viszálykodás van a szívetekben, ne kérkedjetek és ne hazudjatok az igazsággal szemben. Dicsértessék a Jézust Krisztus, köszöntöm az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet adásában. Valamennyi hallgatónkat, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallják. Műsorunk tartalmából.
1: Berta Tibor katolikus tábori püspököt hallják majd.
2: Ez még annak idején, kiskapkoromban valahogy hozzájutottam egy ilyen kis könyvszerű valamihez, ami üres lapokból állt. És abban elkezdtem akkor írni, nem tudom, egy punkta, egy ilyen elmélkedés hatására annak idején, hogy kikért kell imádkoznom naponta.
1: Folytatjuk Nádasi Alfonsz hadinaplójának felolvasását.
3: Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás.
1: Vannak olyan meghatározó gyermekkorodra tehető események, momentumok, amelyek mély nyomot hagytak benned?
2: Meglehetősen elég sok van, ugye én egy vallásos, vagy hagyományosan vallásos családban nőttem föl. Ami azért annyit jelent, hogy itt tehát nem voltak, tehát senki nem volt bigott vallásos a családban, ugyanakkor pedig hát egy templomba járó, a maguk módján a hitüket megvaló, ami egy dunántúli, egy Somogy megyei faluban szokásos volt. Ott a Balatontól nem messze. De hát ezért így volt mindenki. Én nem volt különösebb olyan ugyanakkor az apai nagyanyámnak voltak olyan nagyon érdekes megnyilvánulásai felém az én gyerekkoromban, amiből én nagyon sokat tanultam, persze ezek később ugrottak be. És amikor ilyenkor advent közeledik, meg a karácsony, akkor mindig eszembe jut, és elkezd egy kicsit fájni a bal kezem, mert emlékszem rá, hogy talán első-másodikos elemista voltam, és ott álltunk a falunkban levő templomnak a Betlehem előtt. Nagyon szép Betlehem volt, a mai napig megvan egyébként. És egyszer csak ugye ő fogta az én bal kezemet, és elrántott onnét a Betlehemtől, és oda mentünk a templomnak a templom hajó közepére, és szembeálltunk az úgynevezett főoltárral, ahol az oltári szentség van, ahol az oltárszekrény van, és oda mutatott a anyám, hogy ott van a Jézus Krisztus. Tehát, hogy nem ott a betlehembei kis jelenetben, ott a jászolba a kis Jézus, hanem ott van. És én persze, hát én nem értettem ebből semmit. És nem ismertem nagyon kérdezni.
1: Na, de ott akkor ebben a szituációban egyrészt nem értetted, másrészt ez egy negatív.
2: Másrészt pedig nem volt negatív, hanem abban, hát a vállamnak a, persze most nem fáj már, csak mindig ilyenkor szembe jut, akkor azért kicsit olyan fájdalmas volt, hogy akkor döbbentem rá, hogy hát én neki azért igaza van. Tehát Jézus Krisztus az eukarisztiámon, az oltári szentségben valóban ott van. Ehhez sok-sok idő kellett. Nagyon sok idő. Mondjam azt, hogy valójában ez a bevillanás, ő neki volt még egy ilyen története az eukarisztiával kapcsolatban, amit elmondott nekem, de ez az én papszentelésem után
1: világosodtam
2: meg valójában, vagy jöttem rá, hogy mit akart ő ezzel mondani. És hogyha jól megnézzük a karácsonyt, akkor és ha jól megnézzük a mi egyházunkat, a kereszténységet, akkor mi, Jézus Krisztus, az eukarisztia, a Szent Mise nélkül, tehát semmit érünk. Tehát akkor az egész egy ilyen nagyon érdekes moralitássá, vagy ilyen etikai szabályzóvá válik, na de hát annak mi értelme van? A mi hitünknek valójában Jézus Krisztus nélkül nem sok értelme van. És valójában az egésznek a milliójét és az egésznek a körülményét, hogy mi miért vagyunk olyanok, amilyenek vagyunk, azt egyedül az határozza meg valójában, hogy Jézus Krisztus a második isteni személy. hogy mi a Szent Háromságban hiszünk.
1: Mikor volt az első igazi rádöbbenésed, felismerésed Isten létezésével kapcsolatosan, vagy hogy ő valamiest az életedben egy megerősítést adott, egy lökést adott? Ez mindenképpen számomra annak tűnik, még akkor is, hogyha később világosodott meg, hogy mit is akart ezzel mutatni neked a
2: Jóisten. Igen, de valójában soha nem volt olyan revelációszerű, vagy ilyen kinyilatkozta.
1: Voltak ilyen katartikus...
2: Nem, soha nem volt. Mindig voltak ilyen támogató, meg előrevívő dolgok, akár a gyerekkoromban, a kamaszkoromban, a Ferences gimnáziumban, vagy kispapkoromban, meg utána, de ilyen nagy erővel nem tapasztaltam sohasem. Ilyen nem volt. De mindig voltak olyanok, olyan emberek, olyan személyek, akár a gyerekkoromban, a családban, a rokonságban, ahol azért több papi személy is volt, és hát elég sok pappal is találkoztam gyerekkoromban, akik minden bizonnyal egyfajta érdekes ráhatással voltak az életemre, de utána is, vagy nem papok, akiktől nagyon sokat tanultam az osztálytársaim, a ferenceseknél, vagy Esztergomba, a papi szemináriumba, meg hát utána is. Rengeteget tanultam az elmúlt 30 évben katonáktól, akik adtak az én hitemnek akkor is erőt, meg támogatást, meg egyfajta egy ilyen érdekes segítséget, hogyha ők esetleg nem voltak hívők, mert pont az adta meg egy-egy körülményben, vagy egy-egy helyzetben, vagy egy-egy szituációban azt a lökést, hogy az illető ezt egy Isten hit nélkül nekem el tudja mondani. Én nagy csodálattal vagyok azok iránt, akik csak úgy tudják szeretni az embereket Isten nélkül, és kimerik azt mondani, hogy ők szeretik a másik embert. Nekem ez... Szoktam mondani szentviséken embereknek, amikor meglátnak engem, meg én meglátom őket, akkor ugye az első percekben ott azért kialakul egy viszonyulás. Hogy szimpatikus vagyok-e, és ők szimpatikusok-e. Na most a kereszténység pont erről szól, hogy ezt felejtsük el, ezt a szimpátiátról, szimpátiát.
1: Hát igen, atya, de hát ezt valahogy nem lehet megkerülni, nem? Tehát,
2: persze, nem lehet megkerülni.
1: Hát akarod, hanem lényeges, hogy egy gyülekezetben a pap mennyire megnyerő, mennyire kinyilatkoztató, mennyire nyitott a gyülekezet felé, nem?
2: Igen, persze. Ezek néha nagy és döntő szempontok. A mai világban úgy szintén, amikor a videók és a nem tudom, ezek is azok vannak. Nézd, az isteni kinyilatkoztatás, a leírt szó a Szentírásban, az egyháznak a hagyománya. Persze ez mind nehéz. Az életre váltása ugyanúgy nehéz. A nap mint nap életre váltása, az óráról órára való életre váltása, az a legnehezebb. Mindattól függetlenül, hogy az Istennel való találkozásra készülünk, amit ugye úgy mondunk, szép szóval, hogy üdvösség, attól ebben a világban nekünk ki kell mondanunk az igazságot. Attól ebben a világban, és ebből következően nekünk állandóan tennünk kell a jót.
1: Még akkor is, hogyha pofont kapsz.
2: És akkor is, ha pofont kapunk, így van. És elmondhatjuk azt a mondatot Jézus Krisztussal utána, hogy ha rosszul szóltam, bizonyítsd be, ha nem, akkor miért ütsz meg engem? Van egy füzetem, vagy hát egy ilyen kisebb, hát most már lassan kisebb. Ez még annak idején kiskapkoromban valahogy hozzájutottam egy ilyen kis könyvszerű valami, ez ami üres lapokból állt. Nem is határidőnapló. És abban elkezdtem akkor írni, nem tudom, egy punkta, egy ilyen elmélkedés hatására annak idején, hogy hát kikér kell imádkoznom naponta. És ez most már ilyen sok-sok lapból áll. De ott konkrét nevek vannak. Tehát nem, hogy csak a katonákért, hanem ott vannak nevek például.
1: Van úgy, hogy vissza is lapozol, gondolom.
2: Nem, hát azt én reggel átlapozom. Tehát végig siklik a szemem, és átlapozom, és most már sokat kell lapozni, és amíg mondom reggel az imádságot, addig azt lapozom, és ott végigfut a szemem a neveken, és ők előttem vannak.
1: Ez szép.
2: Na most vannak olyan emberek tényleg az életemben most is, akinek olyan nagyon szeretném elmondani, hogy szereti őket az Isten, hogy az Isten otthon velük.

Március 6-a. Tegnap nem értek rá az Elmóban, ezért ma miséztem nekik. Utána kimentem a 106-osokhoz. Megható, amikor ezek a fiatal emberek mindent felhasználnak arra, hogy misét és prédikációt hallgassanak. Úgy zengett mindenki, olyan szívből mondtak minden feleletet. Otthon rögtön észrevettem, hogy a főnök ellen ismét fellángolt a hangulat. De valami furcsa mellékhangulat is jelen volt. Nem tudom, mi lehet az orvosok között. Eddig mindent leplezetlenül elmondtak, bizalmasak voltak, de itt valamit titkolnak. Az a gyanom, hogy az önzetlenségen kívül önzés is vegyül az elégedetlenségbe. Ezen azt értem, hogy valamelyik nem azért akarja kifúrni a főnököt, hogy a helyzet valóban végleg megjavuljon, hanem azért, hogy ő kerülhessen a helyébe. A főnök egyébként ma ismét költöztetni akar bennünket. Nem tudom, ez mánia nála, vagy butaságának tetőfoka. A generál Strasse és a policei Strasse sarkán volt a hadbiztosság. A főnök szerint 6 szoba fürdővel. Elmentem, hogy mi igaz ebből. Hát ez. Egyben nyíló hodályok és apró lyukak, a fürdőnek pedig nyoma sincs. Hely, ha most bencésként mondhatnám meg a magamét, nem pedig ebben az ostoba, igazságtalan, alá is fölé rendeltségben lennénk, ahol a stráf és a csillagok száma határozza meg az igazságot, az észt és a színvonalat. Március 7-e. Délfelé nagy meglepetésért váratlanul megjött egyik rendtársam. Saját kijelentése szerint csak azért jött, hogy engem meglátogasson. Jól elbeszélgettünk. Az ember ilyenkor érzi csak, milyen örömet jelent, ha hasonszűrűvel találkozik. Hát még ha rendtárs jön. Otthon fel sem tűnik, itt pedig a legnagyobb élményt jelenti. Itt a legtöbb orvos ismeri rendtársamat. Egyébként furcsa mellékzöngéje volt a beszélgetésnek. Pár perc alatt elújságolt, hogy 5 hónap alatt 500 levelet kapott. Az orvosok már újságolták nekem, hogy csupa süldőleánnyal levelez. De erre ügyet sem vetettem. Most azonban ilyen önkitárolkozó, félig dicsekvő, félig védekező mondatokban nagyon leverően adott. Úgy látszik, ez nála mánia, hiszen már otthon is ezt tette. Kedves, naívnak látszó meséje mögött nagyobb mélység van, mint ahogy ő mutatja, de talán nem annyira veszélyes, mint nevetséges. Minden esetre nem a legideálisabb életforma a tükröződése. Színvonal süllyedés az életében, amely már otthon megindult. Ez pedig el fogja sekélyesíteni őt, pedig igen nagy tehetség. Mindene megvan ahhoz, hogy kiváló maradjon mindenben. De így valahogyan hasonlítani kezd a matrózokhoz, akiknek minden kikötőben van mennyasszonyuk. Nála és ez a szerencse, minden városban egész széria levelező partner van. Nem veszélyes eset, csak ostoba. Nagy felfordulás van, megjött Németh Béla vezérőr nagy hadosztályparancsnok. Az itteni főnök bohócként ugrál előtte, de úgy látom, hogy a nagy gazda jól ismeri, mert nem sok ügyet vett rá, sőt, mintha idegesíteni ez a férfiatlan magatartás. A vezérőr nagy megérkezése előtt kocsisként káromkodott, bábuként ugráltatott mindenkit. Magam is parancsra vagy fél óráig úgymond teljes fegyverzetben vártam, hogy bemutatkozzam. A befejezés után a következő pillanatban az asztal alá vágtam az egészet a tálalóban, és odaültem a többihez. Németh Béla nagyszerű emberben nyomását tette. Nagyon komoly, lelkiismeretes katona, mindenkit és mindent ismer. Azonnal a lényeget kérdezi, nem hagy mellé beszélni.
az ellenségről is megbecsüléssel beszél. Fejét csóválta ismételten, amikor elmondtam a sebesültek elbeszélés alapján, hogy milyen lelkiismeretlen intézkedések közepette harcoltak. Nem harc ez, hanem mészárszék. Úgy láttam, ez már egy kicsit sok volt neki, de hát hiába nem tudtam megtagadni magamban a civilt. Közben voltam a tanárnőnél. Magam is nagyon örülök, hogy olyan jól sikerült a felelésem. Újra hangoztatta, hogy ha semmit sem tudnék fizetni, akkor is menjek, mert mindketten cserélnek.

0: Köszönöm a figyelmüket, az Interarma Caritas fegyverek között a szeretet adását hallották, amelyet új tartalommal jövő szerdán este hallanak majd, ismétlésben pedig szombaton délután és hétfőn éjszaka jelentkezünk. Valamennyi műsorunk meghallgatható a Mária Rádió honlapján. További kellemes rádiózást kívánok, a szerkesztőt, Fodor Endrét hallották.
1: Kedves hallgatóink! Inter Arma Caritas, fegyverek között a szeretet. A Honvédelmi Minisztérium, a Magyar Honvédség és a Katolikus Tábori Püspökség magazin műsorát hallották. Következő műsorunkkal a jövő héten ugyanebben az időben jelentkezünk.

gondolni napjaid? Meglátni a lényeget, nem csak nézni a tényeket? Tudsz-e csendben leülni, és a jelent figyelni?

már. Habzsoljuk a tárgyakat, és kevesebb lett a kapcsolat. Szeretet helyett csak önzés, öröm helyett üresség. Tudod-e, hogy léphetsz tovább? Mi a megoldás?

0: راديو.
1: ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai az év minden napjára. Elmondja Szabó Tamás.
2: Május 25-e. Szent Gergely tiszteletére. Imádság Máriához a szent hivatásért. Ó Mária, Isten anyja, az egyház anyja. E számunkra oly jelentőségteljes órában egy szív és egy lélek vagyunk, mint voltak Péter, az apostolok, a testvérek, akik együtt imádkozva veled voltak az utolsó vacsorán. Rád bízzuk életünket. Tiéd vagyunk egészen, ismétlem, totus tuus, ego sum. Hogy vállald fel szentelésünket, és egyesítsd Jézusét és a te szentségeddel, mint felajánlást az Atya Istennek a világ életéért. Kérünk téged, vesd tekintetedet gyermekeidre. Ha szükséged szenvednek, ahogy Kánában tetted, hol szíved megindította annak a családnak kínos helyzete. Ma családoknak legnagyobb szüksége egyházi hivatást vállalókra van. Papi diakónusi szerzetesi és misszionárius szolgálatokra. Tehát érd el könyörgő mindenhatóságoddal sok testvérünk szívét, hogy meghallják, megértsék az Úr szavát, s feleljenek rá. Ismételd el nekik lelkiismeretünk mélyén a meghívást, mit Kánában a szolgákhoz intéztél. Tegyétek azt, amit Jézus mond nektek. Isten és az egyház szolgái leszünk. Esküdt téve arra, hogy hirdetjük az evangéliumot, megszenteljük és tápláljuk testvéreinket. Kérünk téged, taníts minket, s ruház fel a jó pásztor tulajdonságaival. Tápláld és növeld apostoli elhivatottságunkat, erősítsd és újítsd meg szeretetünket a szenvedők iránt, világosítsd meg, és elevenítsd fel eltökéltségünket a szüzességben, a mennyország üdvösségéért. Töltsd belénk és őrizd meg bennünk a testvériség és a közösség iránti szeretetet, a testvériség és a közösség iránti érzéseket.
1: Ne féljetek! Második János Pál pápa gondolatai hangzottak el Szabó Tamástól.

0: A rádió, a lélek hangja.
1: Két óra.
2: A Szent Atya heti tanítása következik.
3: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót. A Sepsi Szentgyörgyi stúdióból, akik önökkel vannak.
4: Tibor atya.
3: És Görgényi Tünde, ahogyan hallják a kedves hallgatók, a háttérben már a mai általános kihallgatás kezdődik a Szent Péter téren, ahol 14. Leó atya, Szent atya, a világ minden részéről érkező zarándok csoportokkal és hívekkel találkozik. Ugyanakkor az elmúlt héten a Szent Atya befejezte az egyik sorozatát, és ahogyan az információk eljutottak hozzánk, a katekézis sorozatot ma folytatja tovább egy újabb konstitúcióval, ugye a II. Vatikáni zsinat dokumentumaival, dokumentumairól tartotta mostanig az elmélkedését, és ma egy újabb témát fog majd választani a Szent Atya. Most kérik fel hivatalosan az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
4: Amen.
3: Az Úr békéje legyen veletek. A mai katekézisében a Szent Atya a...
5: Sono molto lieto di dare il benvenuto a sua santità Aram Primo Cattolicos di Cilicia della Chiesa Apostolica Armena.
3: Köszönti most a Szent Atya az örmény egyháznak a legfőbb vezetőjét, akit nagy-nagy szeretettel köszönt, és az egység. Hogy az együtt folytassák tovább a közös útat, az egység útját, és erre kéri fel most az örmény pátriárkát, és szívélyesen köszönti, hogy jelen van közöttünk, és ugyanezt most angolul is el.